0: történetén keresztül ismerkedhettek meg a hittel és a bátorsággal. A délutánok a közösségi élmények jegyében teltek, amiket kézműves foglalkozások, állomásjátékok és hálaadó programok tettek változatossá. A tábor zárásaként a gyerekek szüleikkel együtt a Sztregovai fürdőbe kirándultak, ami egy korábbi jótékonysági koncertnek köszönhetően valósulhatott meg. Gyurán Ágnes táborvezető kiemelte, a hét legfontosabb célja az volt, hogy a résztvevők játékosan, közösségben kerüljenek közelebb a Biblia tanításaihoz. Augusztus 28-a és 30-a között idén 5. alkalommal rendezik meg a Miskolcot átszelő Színva patak menti értékeket bemutató ingyenes fesztivált, a Színva Örökség Fesztivált. A programsorozat alapító ötletgazdája Fedor Vilmos sajtótájékoztatón elmondta, hogy a rendezvény az 1878-as pusztító miskolci árvíz évfordulójához kapcsolódóan hívja fel a figyelmet a város építészeti és természeti kincseire. A fesztivál keretében civil program is indul a veszélyeztetett Papszer utcai kiállítóépület Miskolc első középülete megmentéséért, valamint kötetbemutatót is tartanak az árvíz történetéről. Az érdeklődők horgászversenyen, önkéntes medertakarítási akcióban, valamint tudományos előadásokon is részt vehetnek. A négynapos rendezvény sorozatot augusztus 30-án a Miskolci Szimfonikus Zenekar ünnepi gála műsora zárja az avasi református templomban. Későbbre tolja a kormány az állambiztonsági B-dossziék és B-mappák teljes nyilvánosságra hozatalát, így az eredetileg tervezett évvégi határidő helyett 2027. február 25-éig kell hozzáférhetővé tenni az iratanyagot. A döntést Szandi Vanda kormány szóvivő jelentette be, miután a kabinet tárgyalta az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokat. Az új határidő egyben a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja is lesz.
1: Az időjárásról.
0: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül. A csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, Vidra, Parlagisas és Nagykúcsog is megfordult az idei nyáron a máji madármentő állomáson, ahol a fecskékből és a fehér gólyákból volt talán a legtöbb az elmúlt hetekben. Mint rádiónknak Lehoczky Krisztiána, a madármentő állomás vezetője elmondta, a hőség az állatokat is megviseli. A nyár elejé kánikula leginkább a fecskéket tizedelte meg, a mostani időszakban pedig előfordult, hogy a miskolctapolcai sétányról vittek az állomásra mókust hőguta miatt. Mit mondhatunk el nagy általánosságban, milyen volt eddig a nyár itt a máji madármentő állomásnál, hogyan teltek eddig a hetek, hónapok?
2: Minket is érint az asszály, illetve a mi munkánkat is éri az asszály. Rengeteg fecske érkezett hozzánk, amikor volt ez a hőkupola, úgynevezett hőkupola. Volt olyan nap, amikor egyszerre 100 fecske érkezett hozzánk. Lényegében elkezdtek megfőni a saját fészkükben. Ugye nagyon sok helyen olyan helyen van a fészek, hogy akár sötétebb a ház, vagy beton van a fészek alatt, a feláramló hő miatt lényegében elkezdtek megfőni, és kiugráltak a fészekből. Most már érkeznek a kis gólyák, sajnos itt is érezhető az asszály, nagyon sok legyengült kis gólya érkezik hozzánk, akik ugyan megpróbáltak kirepülni a fészekből, de egyszerűen nem tudtak tovább haladni, inkább csak kiugrottak a fészekből. Hát semminek nem tesz jót ez az asszály. Természetesen más énekes madarak is érkeztek, kisebb, nagyobb sérülésekkel, illetve emberi behatás miatt.
1: A fecskékkel már idézőjelben nincsen gond, tehát őket sikerült újból elengedni?
2: Részben igen, ugye nem tudunk mindig mindenkit megmenteni, amikor egy kis fecske a 50 fokos vagy 48 fokos fészekből kiugrik a 70 fokos aszfaltra, és ott még jobban megfő, azon természetesen már mi se tudunk segíteni, azért nagy részüket sikerült életben tartani és szabadon engedni.
1: Mi a helyzet a gólyákkal? Ugye hallhattuk, hogy most már érkeznek ők is. Ők a legnagyobb egyedszám ilyenkor nyáron, igaz?
2: Hát fecskék szoktak legtöbb jönni, abból is a molnár fecske, de gólyák is szép számmal érkeznek. Most is 30 gólya van, bár már 10-et elengedtünk, de minden napra jut egy vagy két gólya. Volt egy nagyon érdekes eset, egy gólya Tiszatarjánban akart ott a Tiszaholtágnál inni a visszahúzódó holtágból, ami eliszaposodott, elmocsarasodott, és lényegében hiába gázló madár beleragadt az iszapba, úgy kellett egy mentőakciót végrehajtani, egy létrá fokain sétálva, vagy mászva tudtam én is utána bemenni. A kis gólya jól van, kisebb-nagyobb sérülésekkel érkeznek más kis gólyák, remélhetőleg, ugye mi mindig abban bízunk, hogy minél kevesebb madár érkezik, de hát őket is megviseli ez az időjárás.
1: Mik általában a problémák, milyen esetekhez hívnak titeket többnyire, akár itt mondjuk kifejezetten a gólyák kapcsán?
2: Hát ugye most van a gólyáknak a kirepülési időszaka, még tart, már elkezdődött, de még tart. Általában kisebb sérülések szoktak lenni. Tehát ugye a kis gólya kikel a fészekben, soha életében nem repült, a mama, papa már ilyenkor repked, már nem nagyon etetik, próbálják kicsalni a fészekből, aztán bármennyire is furcsa hangzik, fél kirepülni, tehát soha életében nem repült, aztán erőt vesz magán és kirepül. Ha minden jól megy, akkor repül két-három kör, csapkod a levegőbe, és valamelyik háztetőn vagy valahol landol. Ha nem szerencsés a kis gólya, akkor megcsúszik, beakad a háztetőn ezekbe a hófogókba, úgy ezek a kis villák, amit kiszoktak állni, lába törik, szárnya törik, kulcson törik, talán a leggyakoribb a kulcson törés, amikor bénáznak egy kicsit, valahol leesik, akkor az első dolog, ami el szokott törni, az a kulcscsont, utána szokott törni a váll, mell, tehát ezek.
1: Hogyan zajlik egyébként egy-egy mentés? Mert sok videót megosztotok a közösségi oldalatokon, szerintem sok mindennel így képbe is kerülhetnek az esetleges érdeklődők, akiket érdekel a munkátok, a hivatásotok, de azért mondjuk el itt a hallgatóknak is, hogy egyszer csak jön egy telefon, és innen indul minden.
2: Igen, általában valaki felszokott minket hívni, vagy a Nemzeti Park, vagy lakosok felhívnak. Ha maradunk a gólyánál, akkor mondjuk egy lakos hazamegy, délután látja, hogy ott van egy gólya a kertjébe, felhív minket, hogy jó napot kívánok, hazajöttem, és itt van egy gólya a kertemben, mit csináljak vele, akkor egy át szoktuk beszélni, hogy pontosan mit lát, fekszik-e a madár, áll, járkál, milyen színű a csőre, ugye ilyenkor az sem mindegy, hogy egy felnőtt gólyáról van szó, vagy egy fiatal gólyáról van szó. Ki szoktunk menni a helyszínre, hogyha vérzik az állat, látják, hogy ketté tört a szárnya, vagy nyeklik-nyaklik a lába, akkor a legrövidebb időn belül megpróbálunk ott lenni, hogyha csak ott ácsorog, akkor mindig szoktuk hagyni egy kis puffert a gólyának, a kis gólyának, mert nagyon sokszor van olyan, hogy picit bénázik, beszáll egy kertbe, ott időzik egy-két órát, és utána tovább tud repülni, de van, amikor ez sikertelen, tehát mondjuk van egy kulcsontörés, vagy egy zárt törés, amit ugye a bejelentő nem fog látni, mondjuk egy zárt felkarcsontörés, ott is úgy kell megfogni a gólyát, hogy ne csapkodjon már a szárnyával, hisz még nagyobb sérülést tud összeszedni. El szoktuk hozni, és akkor megkapja az ellátást, amire éppen szüksége van.
1: Mondjuk, hogyha egy ilyen történik, hogy valami eltörik egy gólyának, akkor utána ő mennyi ideig lesz az állomáson? Általánosságban, mert tudom, hogy minden eset más és más.
2: Hát igen, hogyha ilyen pici töréseket nézünk, mondjuk egy kulcsontörést, ami érezhető, hogy recseg, ropog, akkor az itt szokott helyben maradni. Ez lényegében egy 7-8 nap alatt már kallusz van, tehát már elkezd összeforni a csont, hisz még mindig növésben vannak ezek a fiatal állatok. Hogyha komolyabb csonttörés van, szálni láb, akkor a Hortobágyi Madárkórházba még aznap el szoktuk juttatni, és ott történik a nagy műtét, és onnan szabadul majd. Egy ilyen komolyabb sérülés az 8-10 hét szokott lenni. Tehát, hogyha most megsérül egy gólya, mondjuk ketté törik a szárnya, az idén már nem biztos, hogy elengedhető lesz.
1: Említetted, hogy előfordul olyan, hogy mondjuk egy kis gólya kicsit bénázik, és mondjuk berepül egy udvarra, de egyébként nincsen semmi baja. Megesik olyan, hogy mondjuk egy állat idézőjelbe úgy megy emberek közelségébe, hogy egyébként semmi baja nincsen?
2: Sajnos erre is van már egyre több példa. Ugye itt a aszály miatt az emberek elkezdtek vizet kitenni, ez tök jó, és nincs is vele semmi probléma, de ugye, hogyha egy kis gólya lát egy vizes vödöröt, vagy lát egy másik gólyát, amelyik bent van egy udvaron, és ő ott iszogat, akkor ő is oda fog menni. Ezzel sincs semmi probléma, tehát nehogy a kedves hallgatók azt higgyék, hogy nem kell a gólyát itatni. Igen, kell őket itatni, főleg olyan helyen, ahol nagyon messze vannak vízfelületek, ahol egyáltalán vizet tudnak magukhoz vételezni, tehát ez nagyon jó. Előfordul ilyen, hogy kinyában, mert szomjas vagy alultáplált fejletlen gólya akár megy kunyerálni egy emberhez, igen.
1: De akkor ez jó dolog végül is? Segítsünk ilyen szempontból a madarakon? Mert ez is azért, én azt gondolom, hogy egy ilyen időjárási helyzetben, mint ami például most is van, illetve ami ugye volt június végén is, azért az emberek sokan elgondolkodnak, hogy na mondjuk, aki kitett a kis madárkáknak egy kis fürdővizet, meg frissítő vizet, tegye neki például tényleg a gólyáknak egy nagyobb vödörbe.
2: Igen, hogyha a településen, a közelben, a ház közelében lakik gólya, van költőpár, vannak kis gólyák, és azt látják, hogy ott sétálnak kint a mezőkön, vagy a kert végében, nyugodtan lehet kitenni, ez egy jó nagy disperzites vödröt szoktunk mondani, hogy az ugye ez ilyen ovális vödör, azt színi kell engedni vízzel, és miért is ne ihatna, amit nem szoktunk javasolni, az az etetés. Az etetés az egy teljesen más dolog, ugye húst kell kitenni. Az ott egy idő után, ha nem találja meg a gólya, az ott bomlásnak indul. Bejöhet kóborkutya, bejöhet aranysokál, bejöhet róka, és lehet, hogy pont a kutya, aranysokál, róka fogja okozni a kis gólyának a vesztét. Tehát az etetés mi nem szoktuk javasolni, itatni nyugodtan lehet akár a gólyákat is, akár a kisebb énekes madarakat is.
1: Milyen állatok fordultak meg még az idei nyáron itt a madármentő állomáson, mert azért hát, ahogy lenni szokott, ez a nyár sem volt eddig sem eseménytelen.
2: Hát most volt vidramentésünk, a Miskolcon a színvába egy kis vidra sírt, ott már vitt el a vízzel, vagy gyengülve. Ma sehol, egy pár napot töltött nálunk, egy kicsit erősítettünk rajta, természetesen első nap már egyeztettünk Mártival a Petes Malmi Vidra Parkból, és már át is került oda, ugye ők egy picit azért messzebb vannak, tehát itt az egyik napot rászántuk, és levezettük itt hirtelen 812 kilométert, hogy a kis Vidrának jó legyen, és Vidrák között nőjön fel, és visszavadítható legyen. Érkeznek vízimadarak, gólyák, fecskék, rengeteg énekes madár, jelenleg van 6 kis mókusunk, akiket ápolgatunk, sérülséget. Csünik innen, mint Miskolcról.
1: És a mókusok?
2: A mókusok is Miskolc, Diósgyőr környékéről hozzák őket. Tegnap is érkezett egy kis mókus, őt is találták a fészek alatt. Egy pár nap érkezett Miskolc-Tapolcáról, azon csodálkoztunk, mert ugye azért Miskolc-Tapolca egy nagyon jó mókusos hely, mi is ott szoktuk őket elengedni. Nagy fák vannak, fenyők vannak, tobozok vannak, van vízfelület, és itt látszik, hogy mennyire gondot jelent ez a meleg. Egy pici mókus Miskolc-Tapolcán a sétálópark kellős közepén össze gubózva feküdt, lényegében is ilyen hőguta közeli állapotba kerülhetett, mert abban a pillanatban, hogy itt egy picit visszahűtöttük a mentőállomáson, megkapott egy kis folyadékot, abban a pillanatban jobban lett.
1: Ilyenkor mondjuk, hogyha egy ilyen esettel találkozik valaki, érdemes neki is próbálkozni, mondjuk, most lehet, hogy teljesen butaságot fogok kérdezni, pici vízes ruházással, pici vízitatás próbálkozással, vagy nem értünk hozzá, ne is nyúljunk hozzá.
2: Mi mindig azt szoktuk kérni, hogy legelőször telefonáljon, mert ugye, ha most azt mondom, hogy persze pici vízzel be lehet borogatni, vagy picit a tarkójára lehet önteni, ez nagyon jó, csak nem mindegy, hogy az a víz az egy nagyon túlhűtött víz, tehát amit mondjuk a hűtőszekrényből, vagy valahol vettük, és mi jéghideg, és azzal öntjük nyakon a kis mókust, vagy kis madarat, vagy egy langyos vízről, tehát mi mindig azt szoktuk kérni, hogyha valaki vadállattal találkozik, legyen az emlős madár, telefonáljon, felmérjük a helyzetet, és megpróbáljuk a lehető legjobb tanácsot adni neki, amit ott, abban a pillanatban tud tenni az állatért.
1: Mi egyébként a gyakoribb felhívnak titeket, hogy menjetek ki, vagy az, hogy akár így be is visznek állatokat?
2: Hát van, aki be tudja hozni, van, aki kéri, hogy menjünk ki, ez nem mindig megoldható. Tehát ugye mi ezt civilként csináljunk, tehát nem egy intézmény vagyunk, és 100 ember rohangál 100 autóval. Hogyha egy nap bejön 50-60 hívás, az azt jelenti, hogy 50-60 helyre kéne elmennem, ami fizikálisan lehetetlen, tehát 60-szor Miskolcra se tudok bemenni, mert vége van a napnak. Nem is beszélve arról, hogy itt van több száz állat, akiket lényegében folyamatosan el kell látni, tehát meg szoktuk kérni a megtalálót, hogyha tudja, jutassa már el. Ez általában megoldódik mindig, tehát valahogy valamilyen úton, módon mindig kijut hozzánk az állat. Ha végképp nem megy, akkor esti órákban tudok bemenni, akkor elmondjuk, hogy addig mit csináljon az állattal. Tehát nem mindig tudok elmenni, hisz itt van több száz állat, és ugye ezek kis madarak, amiket 10-20 percenként etetni kell. Tehát ha bezárom a mentőhelyet, akkor igaz, egyet megmentettem, de másik 100 éhezik, tehát ez nem mindig kivitelezhető. Nyári időszakban általában fogadni tudjuk az állatokat, ha nagyon extrém körülmények vannak, akkor vagy végképp nem tud kijutni az állat, akkor ezt is meg szoktuk oldani.
1: Mi az általános tapasztalat egyébként? Az idézőjeles megtalálók, félig meddig megmentők érdeklődnek utána az állatok iránt, vagy inkább a közösségi oldalatokon követik a nyomukat?
2: Is, ugye ez változó, van, aki csak beadja a kis madarat, elbúcsúzik tőle, van, aki kérdezi, hogy érdeklődhet-e, és szokott hívni egy-két nap múlva, hogy hogy van, illetve vannak olyan esetek is, amikor ugye kitesszük a oldalunkra is, látszik, hogy éppen mi történt az adott állattal. Ugye nem minden állatot tudunk kitenni, mert akkor itt ülnék egész nap a gép előtt, és mindenféle kis madarat, kis emlést pakolgatnék ki, hogy most ő jött, tehát ez így nem megoldás, egy kicsit akkor úgy elcsépeltük a munkánkat. Néha-néha ki szoktunk tenni egy-két állatot, ha valaki érdeklődik, természetesen információt szolgálunk neki.
1: Ha jól tudom, itt a vidra, fecskék, kismadarak, gólyák mellett többek között parlagisas és kócsagis megfordult nálatok.
2: Igen, jelenleg van egy nagy kócsagunk, ő annyiba érdekes, hogy azért mentőhelyen elég nehéz őt életben tartani, elég stresszes madár, talán a szerencsénk az, hogy ez egy fiatal állat, és még nincsen élettapasztalata. Egy érdekes lábsérüléssel érkezett hozzánk, illetve nagyon-nagyon le volt gyengülve.
1: Honnan?
2: A kócsagot az Aggteleki Nemzeti Park hozta, azt most nem tudom megmondani hirtelen, hogy melyik településről. A Nemzeti Parkos kollég is azt mondta, hogy az egyik lábát azt úgy használja, mintha nem is az övé lenne, tehát így csipkette, valószínű beverhette, vagy valami történhetett vele. Most már jó van, a nagy kócsag eszik szépen, jó az étvágya, egy picit még erősítünk rajta, és akkor el tudjuk engedni, illetve érkezett hozzánk a Bükki Nemzeti Parktól egy parlagisas fióka. Ők, mert mind a kettő korábban jött ki a fészekből, hogy most kiestek, vagy kiugrottak, ezt senki nem fogja tudni. Mind a két kisas lent volt a földön. Ugye ilyenkor nem az a cél, hogy persze begyűjtsük őket, és mentőhelyen milyen jó lesz majd neki sasmama nélkül felnevelkedni, mert egyszer idül a madár, kettő, nem tudom neki azokat a dolgokat megtanítani, amit a sasmama megtanít neki, repülni, vadászni, ezeket, stb. Az egyik sas az már vissza is repült a fészekbe, a másik egy párnapos ellátásra szorult, egy picit rajta is erősíteni kellett, visszavittük oda a fészekhez, oda a Nemzeti Park egy szalmabálát odagurított, arra tettük rá a sasfiókát, ott egy-két napig még a sasmama a földön etette a fiókáját, járt hozzá, ugye a Nemzeti Park minden nap kiment kétszer és megnézte, hogy mi a helyzet, és tegnap kaptam a hívást, hogy már az a kis sas is repül, és már fent van a fa tetején.
1: Akkor ez is pozitívan végződött. Milyen helyekre hívnak általában titeket? Az ország minden szegletére? Kimentek, hogyha szükséges? Kimész, hogyha szükséges?
2: Nem tudok mindenhova kivenni, tehát hogyha Pécsre jön egy hívás, akkor teljesen értelmetlen elindulnom, mert utazok 4 órát, vagy 4,5 órát. 2 perc alatt átveszem a madarat, és másik 4,5 órát utazok vissza, tehát kb. Eltelt az egész nap. 20-30 kilométer sugarú körben vagyunk hatékonyak, ugye az lényegében egy 1/2 óra alatt le lehet tudni az egészet, de valamikor oda se tudunk menni, ugye ahogy mondtam, tehát van a napnak olyan szaka, amikor egyszerűen ott állok bent a fiókás korteremben, és 2 csipesszel etetek, és közben a vállammal tartom a telefont, és megállás nélkül csörög a telefon. Tehát ilyenkor ugye felelőtlenség lenne az, hogy persze mindenhova elmegyek, és itt hagyom az egész mentőhelyet. Közben jöhet más ember, aki elhozta, zárt kapuk várják, tehát ez így kivitelezhetetlen. Itt a Borsodi régióban tudunk kis madarakon, illetve emlősökön segíteni.
1: De hát ahogy hallhattuk, ez is bőven elég munkát ad itt tulajdonképpen a csapatnak. Sok madarat kell, és sok állatot kell, meg hát ez öröm is gondolom, elengedni, újra visszaengedni a természetbe. Ez mindig más és más, vagy azért mindig arra nagyon igyekeztek, hogy ahol megtaláltátok őket, mindig oda menjenek vissza, hogyha ugye például nem a Hortobágyi Madárkórházba kell, hogy kerüljen egy állat.
2: Hát ez is attól függ, hogy milyen fajról beszélünk. Vannak olyan fajok, amiket ugyanott kell elengedni, mondjuk itt van a parlagisas fióka jó példának, ugye a fészek alatt engedtük vissza, vagy nézzünk egy uhut, azt is engedtünk el, azt is olyan helyen kell elengedni, ha nem is ott, de olyan helyen, ahol megfelelő élőhely van számára. A kisfecskéket, akiket felneveltünk, olyan helyen szoktuk elengedni, ahol sok fecske fajtárs él, tehát beengedjük egy fecske rajba. Vízi madarakat értelemszerűen nem az erdő közepén engedünk el, hanem levisszük egy vízes élőhelyre, tehát azért vannak bevált olyan helyek, ahol el tudjuk őket engedni. De vannak olyan fajok, akiket akár ugyanott, ahol meglettek találva, ugyanott kell elengedni.
1: Említetted már te is a hőséget, hogy ugye például a nyár elején a fecskéknek is milyen gondot okozott. Mi a tapasztalat, amikor ennyire nagy a hőmérséklet, a középhőmérséklet, megnő a hívások száma is, illetve a menteni való állatok száma is? Több hívásotok van?
2: Nem feltétlen. Bár most volt egy pár nap szünet, ugye itt azzal is kell kalkulálni, hogy az emberek éppen mit csinálnak. Jó példát mondok, hogyha mondjuk beáll egy 3 napos esős idő, mondjuk ősszel, vegyük az őszt, amikor szakad az eső 3 napig, akkor mindenki otthon van, és senki nem talál semmit, hiszen mindenki otthon van. Amikor kisüt a nap, kiránduló idő van, akkor megnő a hívásoknak a száma, mert az emberek kimozdultak, hopp, találtam egy madarat, hopp, ott van egy elgázolt egerésző, tehát akkor érezhető. Így nyári időszakban most egy pici szünet volt, ugye mindenki nyaral, mindenki a szabadságát tölti, ettől függetlenül ma is úgy indult a nap, hogy volt már vagy 8 nem fogadott hívás. Változó, de a hőhullám, ez a hőkupola, és most szerintem megint az van, lehet, hogy most az hétvégére felszaporodok a hívásoknak a száma.
1: A hőség magán a állomáson is több munkát ad? Tehát ilyenkor többet kell itatni, kevesebbet etetni, jobban figyelni, esetleg vizezni is az állatokat?
2: Igen, szoktunk ilyen párásítást csinálni, van egy ilyen locsolófejünk, aminek van egy ilyen párakapu funkciója, ilyen nagyon apró vízpermetet szór ki, egy picit szoktuk őket permetezni, a röptéket lehűteni, természetesen folyamatos a vízcsere. Ennyi végül is élelem kevesebb fogy, ugye azért melegbe az állatok is egy kicsit visszavesznek, odafigyelést igényel, igen, tehát nálunk is azért hőség van, megpróbáljunk úgy a kedvükbe járni az állatoknak, hogy minél jobban átvészeljék ezt az időszakot.
1: Végül adjunk néhány jó tanácsot azoknak a hallgatóknak, akik akár itt Miskolcon, akár pedig szerte Borsod, a Bújzemplén vármegyében szeretnének segíteni az állatokon. A lényeg, hogy legalább egy kis vizet tegyünk ki, és azzal már jót csinálunk, vagy rosszat legalábbis talán nem fogunk?
2: Így van, igen. Értelemszerűen, ha a száj van, nincs víz, nincsenek pocsolyák, nincsenek fürdőhelyek, nyugodtan lehet kitenni akár kert végébe, egy kis virágcserépalátétbe friss vizet, ugye az énekes madarak nagyon fognak neki örülni, tudnak fürdeni, tudnak magukhoz vizet vételezni. Ha olyan helyen lakunk, amint említettem, ahol gólyák vannak, oda nagyobb vödörbe tegyünk ki vizet, ők is jussanak vízhez. Ennyivel, ha már segítünk nekik, az már nagyon hasznos, illetve hogyha valaki kertes házban lakik, és furt kútja van, ugye, tehát ne ivóvízzel locsoljon, egy pici szegletét a kertnek kicsit alaposabban meglocsolja, akkor akár a fekete rigók is könnyebben jutnak gilisztához, hisz annyira át van száradva a föld, hogy lementek a giliszták is a föld mélyebb pontjaira, és egyszerűen tegnap érkezett pont egy hívás, hogy ott 3-4-5 rigó elpusztult az egyik kertben, hogy ez most az élelemhiány miatt volt, vagy más volt, ugye azt nem tudjuk pontosan megmondani, de én is elgondolkoztam rajta, hogy így a mentőállomáson sétálok, és olyan a föld, mint a páncél, hogy a barikuk hogy fog gilisztát találni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lehocki Krisztiánnal, a Mályi Madármentőállomás vezetőjével beszélgettünk.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, a következő percekben Béli Katalin kolléganőm invitálja önöket Csángóföldre. Egy miskolci látogató csoport erdélyi útjának egyik állomását mutatja be. A Miskolctól 600 kilométerre fekvő Szépvíz településre látogattak el. A falu Romániában, Hargita megyében, Csíkszeredától 12 kilométerre északkeletre, a Gyimesbe vezető úton, a Szépvíz patak völgyében fekszik. A monda szerint neve onnan származik, hogy Szent László a kunokat legyőzve lovával egy szikláról a patakba ugratott, és azt mondta: így áll lovam, mert ez szép víz. Itt látogatták meg a Székely Határőr Emlékközpontot, amely emléket állít az ezer éve itt élő székelység határőrizetben betöltött szerepének. Az impozáns, a kor követelményeit is figyelembe vevő emlékhely embernagyságú viasz alakjaival, digitális tájékoztatókkal, eredeti tárgyi emlékekkel és kiváló szakvezetéssel szolgál. Így fogadták a csoportot.
2: Szép víz a település, ahol érkeztek, több szempontból is különleges. A neve önmagában is nagyon szép, egyedüli a Kárpát-medencében, magyar nyelvterületen, így a földrajzi meghatározott, hogy Csíkban van, ezt nem szoktuk hozzatenni, tehát helyesen Szépvízként emlegetjük, de gyakran Csík Szépvízként fordul elő az íratokban. A kiállításunk 5 évvel ezelőtt nyílt meg, augusztus 14-én lesz egészen pontosan 5 éve, hogy látogatható a kiállítás. Több mint 40 ezer látogatónk volt, a Kárpát-medence majd minden területéről érkeztek már látogatók, de volt látogatónk épp a múlt héten Dél-Afrikából magyarok, voltak Japánból, Kanadából és igazából a szórvány majd minden területéről.
3: A köszöntést követően Szakács Gáborral, a Székely Emlékhely idegenvezetőjével indultunk megtekinteni a tárlatot.
4: Egy kun könnyűlovasi jász láthatunk, bal oldalt a jobb oldali roló pedig egy mongol nehézlovas. Ilyen mongol tatár csapatok bérzsérték fel állítani egy 241-42-ben nagy tatárjáráskor. Hatalmas pusztítás végeztek egész szárdi felégetik, felfelzselik, és ugye legnagyobb csata, Mugi csata, az egy 241 Árdit is Szent Lászlóhoz kapcsolódik, mivel Árdinnek a fővédőszentje Szent László. Van egy nagyon szép legenda, ami úgy szól, amikor itt jár Szent László, és tőlünk nem messze, kb. 6 km-re található Kisifogalmas, úgy hívják azt az árdős területet, legyőzte a kunokat, hála imát mondott majd a lovából, beugrott a völgybe, és mondta a lovának: így a lovam, mi szép vízász, megitatta a patakba, így kapta a patak a szép vízát, majd később a településünk neve is ezt vette fel, ezt viselünk. Azt nem tudjuk, hogy valósában járt egy Szent László, de azt tudjuk, hogy még egy ilyen nevű település nincsen, sem Árdivel, sem Magyarországgal feltűnt, hogy lehet a legendának valamilyen valóság alapja. Az elmúlt évtizedekben kápolna romot találtak itt kint Pogányhavason, ezt igyekeztek helyreállítani, és valószínűleg település létezett ott már a korábbi évszázadokban is. Ennek az összeállításnak a másik érdekessége, kisebb méretű fényképeket, egy templomi freskó vannak kifényképezve, azt mutatja az, hogy Szent László legendákat nagyon sok középkori árdi templom falára megfestik freskóként, viszont ezekről a freskókról azt kell tudni, hogy nem Szent László időszakában készülnek, hanem 300-400 évvel később, és az akkori kornak megfelelően festik meg, vagyis az akkori művészek tudása szerint az akkori korokat és az akkori kornak megfelelő fegyvert, ruhát ábrázolja, nem a Szent László
3: A Székely Határőr ezredek már 1792-től részt vettek a nagy francia forradalmat követő háborúkban, amelyek a napóleoni háborúkkal folytatódtak egészen 1815-ig. Ez volt az erdélyi határőr ezredek történetében a leghosszabb ideig tartó háborús megpróbáltatás, hiszen ebben a periódusban szinte minden évben mozgósítva voltak. Az 1805. december 2-ai austerlici csata volt az egyetlen hadi esemény, amelyben a két székely gyalogezred és székely huszárezred egyszerre vettek részt. Olvasom a Székely Határőr Emlékközpont kiállítást kísérő kiadványából. Ugorva az időben, az 1848-49-es évi forradalmi szabadságharc idején a székely határőr ezredek beolvadtak a honvédseregbe. A honvédő háborúk idején a székely honvédzászlóaljak számtalan ütközetben vettek részt és arattak győzelmeket az osztrák csapatok felett József Bem tábornok parancsnoksága alatt. A szabadságharc 1849. augusztusi bukása után többé nem szervezték újjá a székely határőr ezredeket, és 1851. januárjában Ferenc József császár rendeletben szüntette meg az erdélyi határőrvidéket. Az első világháború idején 1914-ben az osztrák-magyar monarchia területén 52 millió lakos élt. A császári és királyi hadsereg a birodalom teljes területéről nyerte kiegészítését. Ennek alárendeltségébe tartoztak az erdélyi császári és királyi gyalogezredek. 1940-ben az elmérgesedő magyar-román viszonyt a bécsi német-olasz döntőbíráskodás oldotta fel. Ennek eredményeként Észak-Erdélyt augusztus 30-án visszacsatolták Magyarországhoz. Erről így mesélt vezetőnk a székely határőr emlékhelyen.
4: Folytatnánk 1940. augusztus 30-a, második bécsi döntés, amikor is Észak-Erdélyt Romániától visszacsatolják Magyarországhoz. Északáldi településeire pedig bevonulnak a honvédek, a lakosság zeneszóval, énekszóval köszönti őket, ugye boldogan élik meg ezt az időszakot, ugye végre ugye magyar fennhatóság elé kerül, ugye alá kerül Északáldi. Viszont a dél-erdélyi magyarság egy tragédiaként élik meg ezt az időszakot, itt visszatérnék Mártonállóra, Gyulafehérvár dél-erdélyben marad, ő megtehette volna, hogy az érsekséget áthelyez Észak-Erdélyben, de ezt nem tette meg, azt válaszolta, hogy akkor cserben hagyta volna több mint 100 000 főt számláló dél-erdélyi magyarságot. Az jelentett még egy másik dolgot is, amikor jött Észak-Erdélyben a híveihez, akkor csak útlevéllel utazhatott, ugye a román-magyar határ csak útlevéllel lehetett átlépni. A második világháborúban itt Szépvíz környékén is nagyon sok harci eseménynek erősül, ezek a fatörzsek is elvő tanúskodnak, rájtek ajtókat találunk rajtuk, ki lehet nyitani. A belsejben pedig a régi fényképek vannak felszögezve, és azok a vastarabok, amik bele vannak a falba várva, ki lehet tapogatni. Kell vigyázni, az újra nagyon élesek, azok levisszárba talált rákászdaraboknak a maradvány, amikor a lövedék felrobban, ilyen izzó vastarabok röpködtek a levegőbe, jó esetben a fába csapódtak, rosszabbik esetben sajnos valamelyik katonának a testébe, ugye az elmúlt évtizedekben is még kerültek el olyan öreg falk, ahol ilyen rákászdarabokat talált a fűrészüzemnek a gajtérlapja a fába, de ugye az a jobbik eset, hogy nem katonai vagy emberi testbe csapódtak ezek a szilánk darabok. 1944-ben járunk, és ez a vetített rész, ez tőlük nem messze található magaslati pont, a Csíki havasok legmagasabb pontja, 1494 méter magas, szellő tető, szemből támadnak a szovjetek és a levészárból a honvédek viszonozzák a tüzet, de Csobányos völgyel felül jobb oldali völgyből jönnek a szovjet harckocsik, és a távolba, ha elnézünk itt légvonalba, valahol a messzességben, ott található magyaros tető, ugye ez itt a keleti Kárpátoknak a vonulata, ahol mind a két háborúban nagy harcokra kerül. A tőlem jobbra lévő kereszt egy szépvízi családi házról került ide, a háború nyomait őrzi ez a kereszt, a társa ma is áll a ház tetején. Jelképesen ez a kereszt emléket állít a háborúk mindenkori női áldozatának, és amiről kevesen beszélnek, és világszerte kevés emlék áll a nőknek a tiszteletére. Nagyon sok székanyának született szovjet katonától gyereken nem szerelemből, hanem erőszakból, generációkon átívelő szenvedés, fájdalom és sajnos a társadalom is hibás volt, mivel ezeket a nőket, anyákat kiközösítette, nem fogadta be, pedig ők erről nem tehettek, hogy az ellenség katonái elkövetik ezeket a borzalmakat rajtuk. Akik túlélik a háborút, nagyon sokszor, nagyon sokan pedig elkerülnek hadifogságba, nem csak katonák sajnos, hanem rengeteg civil, orvost, ügyvédet, papot, tanárt visznek hadifogságba, Romániában. Fogságban volt egy gyűjtőtábor, innen vagonírozták és vitték a Szovjetunióba, és sajnos több ezer ember nem tér haza soha, ott maradnak mind a ketten valamelyik levészárokban. Szomszédos településen Bíró Mátyás bácsi, ő Arhangezve volt hadifogó, és elmesélte, hogyan kerültek oda. Marhaszállító vagonokkal vitték oda őket 4800 katonát, Moszkvától még vizet sem adtak számukra, csak sós halat. Amikor megérkeztek a vonatszerelvények, akkor
5: egy kilométer hosszú gödröt ásattak a katonák, hogy nem tudtak, hogy miért kell, aztán kiderült, hogy tavaszra 4800-ból 800-an maradtak élve. Egy tél alatt 4000 katona vesztette életét, a hideg, az alultápláltság, a fertőzések és a kényszermunka miatt. Ő szerencsésnek mondhatta magát, hogy élve hazakerült, aztán később családot is tudott alapítani, de sajnos több ezer bajtársának a sorsa megváltozik, és sajnos nem tér haza.
3: Összeállításunk végén hallgassák meg azt a felvételt, amelyben a múzeum létrejöttéről kérdeztem vezetőnket.
6: Én Szakály Zoltán vagyok, a Székelyhatár Emlékközpontnak az egyik idegenvezetője. A kiállításunk az idén lesz 5 éves, augusztusban 2021-ben nyílt meg, és azóta több mint 40 ezer ember fordult itt meg a kiállításunkban. Hát ez egy kis településre viszonyítva, ez egy nagy számára büszkék is vagyunk.
3: Határoljuk már be szép víztelepülést geográfiailag a térképen.
6: Igen, hát szép víz, ugye ezt nem szoktuk használni, hogy Csíkszép víz, ez Csíkszeredától 11 kilométerre található a Gyímesek irányába, ugye Erdélyben, jelenleg Romániában, és hát valójában itt egy... Valamikor itt a határ menti település volt, ugye az 1000 éves határt, ha vesszük.
3: Maga itt megrendült emberekkel találkozik napról napra.
6: Igen, ugye kiállításokat végigjárva, főleg itt az első-második világháborúnál kezdnek a látogatókból is előtörni a személyes érzelmek, élmények, szülőkön, nagyszülőkön keresztül, és ezt látjuk a könnyező szemeket, és ugye ezt mi is minden nap átéljük, minden csoportnál, amelyikeket mi végigvezetünk a kiállításunkban, hogy hogyan elevenedik fel a történelem, és sajnos a sorsok hogyan is fordulnak össze.
3: Azt el kell mondani, hogy egy rendkívül szép dekoratív, nagyon információ gazdag és nagyon sok történelmi adalékot feldolgozó kiállítás. Mennyi ideig készült ez, és milyen anyaggyűjtés előzte meg?
6: Hát a kiállításunknak az elkészült, az több évre visszavezethető. 2011-ben lett egy tanulmánykötet kiadva, határvédelem észreadai Székelyföldön. Történészek ezt már a székely katonáskodást összefoglalták, és akkor jött az ötlet, az akkori polgármester Ferenc Tibor ötleteként, hogy ezt ki kellene kiállítás formában bontani. Folytatottak a kutatások, és a 2018-tól 21-ig készült az, és történt az építkezés és a berendezések, majd 21-ben
3: egy
6: sikerült
3: megnyitni. Egy örmény épületben vagyunk, ugye?
6: Igen, egy örmény családi háznak a pincében vagyunk mostan, de ez egy örmény épület, ami 1866-ban épült. A szép íznek ez is az érdekessége, hogy itt nem csak székek éltek, hanem székek mellett örmények és örmény kereskedők, akik Moldvából jöttek ide, és felvirágoztattak a település, meg itt a régiót is, mivel ugye a gazdasági szemmel ez egy fontos lépés volt nekik a megtelepedésük itt.
3: Érzik azt, hogy fellendült itt az élet, amióta van ez a múzeum?
6: Igen, ugye sok ezer ember megfordult itt, láthatjuk, itt próbálnak a helyek is csatlakozni, turizmusból részt vállalni, de még nagyon sok a kitaposatlan út, még ez a 40 ezer ember nem sok embernek mondott, vagy nem sok embernek jelent egy nagy számot, de szeretnénk, ha tényleg erre rá lehetne fókuszálni, és már ugye az elkövetkező ötletek az az, hogy ez csak a kiállítás, ami itt egy zárt épületben van, de ezt ki lehet vinni a természetbe, ahol itt a környéken pár kilométeren bejárása belül már ezek a történelmi helyszínek fizikailag is meglátogathatóak, átélhetők.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Béli Katalin összeállítását hallották, aki egy miskolci látogató csoport erdélyi útjának egyik állomásáról számolt be.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecske és Ákostól hallják. Szombat délelőtt kezdték meg a bárkák irányított süllyesztését az előzetes tervek szerint Pakson, és a Szivattyú telepnél már akkor emelkedett a vízállás, miközben a Fő Dunában folyamatos apadás tapasztalható, tájékoztatott mindenről Magyar Péter kormányfő. A beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás következhetne be. Ezt akadályozták meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. A cél az, hogy megőrizzék a két üzemelő turbina működését, és a Duna vízszintjét annyira duzzasztják, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolhassák a turbinákat. Európa több pontján, így Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban és Ausztriában is erdő- és bozót tüzekkel küzdenek, ezért utazás előtt mindenki legyen körültekintő, hívta fel a figyelmet Orbán Anita külügyminiszter. A külképviseletek és a konzuli szolgálat éjjel-nappal figyeli a helyzetet, és eddig magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés a tüzek miatt. A konzuli szolgálat call centere az éjszaka folyamán számos hívást fogadott, amelyek döntő többsége már tájékoztatáskérés volt a tudatosabb utazóktól. Péntek óta jelentősen megnőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma, ami baj esetén óriási segítséget jelent az utazók eléréséhez és tájékoztatásához. A külügyminiszter arra kér mindenkit, hogy figyelje a Kozinfo tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre. Eddig 209 tankönyvvény nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra, amelyek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiadványokat, amelyek addigra sikeresen tankönyvvé válnak. Ez az áprilisban leadott fő rendeléseket nem érinti, az intézmények csupán kiegészíthetik azokat az időközben elérhetővé vált kötetekkel. Szeptember 1-e és 30-a között nyújthatják be pályázatukat a tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló nagykorú magyar állampolgárok, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. A Honvéd vezérkar felhívásának célja a honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. A támogatás feltétele a büntetlen előélet és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely mellett a katonai alapismeretek alkalmazása.

0: alkalmazásának vállalása is. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, míg a szakképzésben résztvevőknek havi 110 ezer forint. Miskolc után pénteken a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, így azok is valós időben követhetők és tervezhetők az applikációban, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MÁV csoport járatai a vonatok, autóbuszok és hévek mellett a BKK és a Debreceni Közlekedési Vállalat járművei is régóta láthatók már a rendszerben. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben információt adni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Háromnapos repülőnappal és fergeteges légiparádéval mutatkozik be Miskolc új sportrepülőtere augusztus 20-a és 22-e között a Csorbató mellett. A MATASZ üzemeltetésében megvalósult létesítmény megnyitásáról Tóth Szántai József polgármester és Drótos László repülőtérvezető számolt be a helyszínen. A rendezvényen sétarepülésekkel, katonai és honvédelmi bemutatókkal, valamint olyan neves pilóták produkcióival várják az érdeklődőket, mint Besenyei Péter műrepülővilágbajnok. A látogatók kényelme és a biztonságos közlekedés érdekében a helyszínen 3 hektáros parkolót alakítanak ki, a bekötő utat pedig egyirányúsítják a rendezvény idejére.
1: Az időjárásról.
0: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a labdarúgó játékvezetőkkel, vagy a focibírókkal, és főleg a játékosokkal való kommunikációjukkal foglalkozunk majd. Vendégünk Nagy Norbert játékvezető, kommunikációs szakember, aki a közelmúltban vehette át a diplomáját a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi szakán, és a szakdolgozata témája volt a játékvezetők kommunikációja. Ennyomán beszélgetünk vele mai műsorunkban. Szó lesz többek között arról, hogy hogyan tudott belerázódni a játékvezetésbe.
2: Ez azért nem olyan, mint ami ennek a tévében tűnik például. Tényleg sokkal nehezebb volt az első néhány mérkőzés, mint azt vártam.
1: Beszélgetünk vele arról, hogy hogyan reformálná meg ő a hazai bíróképzést.
2: Videóteszt formájában nézzünk egy szituációt, akár nemzetközi, akár magyar mérkőzés, akár megyei mérkőzésekről, és ott egy játékvezető elmondja a döntést, és hogy ő ezt milyen verbális és nonverbális kommunikációs formákkal kísérni, és ezt nyilván miután elmondja, kollektívan megbeszélnénk a többiekkel, jó döntés, nem jó döntés, mit kéne máshogy, mi az, amit jól csinált. Szerintem ez nagyban előre lendíthetné a közös munkát.
1: És szó lesz egy aktualitásról is, a VB-n debütáló száj eltakarásért járó piroslapokról is beszélgetünk vele.
2: Évtizedekig ment enélkül a szabály nélkül a játék, mindenféle probléma nélkül. Nem hiszem, hogy egy eset miatt ezt így szigorítani kellene és ilyen szabályokat behozni, én ezt abszolút nem tartom jónak.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Nagy Norbert, labdarúgó játékvezető, kommunikációs szakember. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A focisták többsége elvárja a játékvezetőktől, hogy magázva szóljanak hozzájuk. Ez volt a legmeglepőbb állítás annak a kutatásnak, amelyet Nagy Norbert készített a szakdolgozatához. Nagy Norbert 10 éve gyakorló játékvezető, most pedig újságíró szeretne lenni. Élete két meghatározó témáját gyúrta össze, hogy megszerezze a diplomáját. Ezért foglalkozott a szakdolgozatában a játékvezetők kommunikációjával. Szerinte ki kellene bővíteni a játékvezetők felkészítését szituációs gyakorlatokkal és videós elemzésekkel is, ahol nem csak a szabályok betartását, a helyzetek megítélését kellene gyakorolniuk, hanem azt is, hogy a döntésüket hogyan lehet jól kommunikálni a játékosok és akár a szurkolók felé. De vajon ő tegezi-e az U11-es meccsen a fiatal focistákat? Melyik volt a legnehezebb döntése bíróként? És hogyan viseli, ha a szurkolók trágár megjegyzéseket kiabálnak neki? Nagy Norbert kommunikációs szakemberrel, játékvezetővel beszélgetünk.
3: Alapvetően a szakdolgozatod témájáról fogunk beszélni, de nem a szakdolgozat ténye a lényeg, hanem az az információ és tudás halmaz, amit te összeszedtél, rendeztél és tudsz. De a témaindoklással kezdjünk. Miért a játékvezetők kommunikációját szeretted volna alaposabban megvizsgálni?
2: Lényegében nekünk fél évente van ilyen frissítő kurzusunk, úgynevezett edzőtáborunk, van, hogy egynapos, van, hogy kétnapos, és ezeken az alkalmakon mindig ismétlünk egyet, mind elméletben, mind gyakorlatban, van egy fizikai tesztünk, és van egy elméleti tesztünk, ezeket mindig lehető legjobb tudásunk szerint, legjobb fizikai és elméleti tudásunk szerint elvégezzük, megcsináljuk. Viszont egyik táborban sem merül fel az a kérdés, hogy az adott döntéseket, amiket meghozunk a pályán, hogyan kommunikáljuk le. És ez szerintem egy nagyon fontos tényező lenne ezeken a gyűléseken, ezeken a táborokon, és semmi szó nem esik róla, és ezért gondoltam azt, hogy egy kicsit megvizsgálom azt, hogy a játékosok, illetve a játékvezetők hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéskörhöz. Külön csináltam kutatási kérdőívet játékvezetőknek, illetve játékosoknak is. Ezt azért tettem, hogy felmérjem azt, hogy mit gondol az egyik csoport az adott kérdéskörről, és mit gondol a másik csoport, hogy mi a gyakorlat és mi az elvárás lényegében. Ez volt a célom, hogy ezt a lehető legjobban fel tudjam mérni.
3: De akkor abból, amit most mondasz, azt feltételezem, hogy benned van igény arra, egyrészt, hogy legyen ne csak szabály tudás a játékvezetők részéről és annak a betartatása a pályán, hanem hogy ez valahogy egy ilyen értelmes kommunikációs csatornán vagy csomagban legyen kommunikálva. Ezt jól érzem belőled,
2: így
3: hogy
2: van,
3: ez...
2: Így van, pontosan.
3: És ennek látod a hiányát, vagy csak azt nem érezted, hogy ezzel foglalkoznának a játékvezetők? Inkább egy ilyen ösztönösen mindenki csinálja, ahogy tudja, vagy úgy látod, hogy abban is van hiány, hogy valaki nem kommunikál annyit, mint kellene?
2: Igazából mind a kettő, tehát egy kicsit ez az egységesítés hiányzik szerintem, hogy valaki jobban megtanulja, valaki nagyon ráérez, és érdemes nemzetközi szinten is megnézni, hogy vannak olyan játékvezetők, akik egyszerűen se verbálisan, se nonverbálisan egyszerűen nem kommunikálnak, és nincs meg az a testi és szóbeli kommunikáció a játékosok felé, amivel el tudná adni az adott ítéletet, el tudná magyarázni nekik, vagy esetleg a hibákat felejthetővé tudná tenni, hanem egyszerűen csak hoz egy ítéletet, és azt vagy elfogadják, vagy nem. Ezekhez érdemes egy jó szóbeli kommunikációt hozzátenni, egy jó karmozdulatot hozzátenni, egy jó testtartást hozzátenni, esetleg ez még a szóbelihez tartozik, egy-egy nyugtató szót hozzátenni, és valakinél ez nagyon megvan, és egyszerűen magától ráérez akár 2-3 mérkőzés után, valaki pedig 10 év után is csak fújkálja a sípot, azt is egyhangúan, és így ennyiben kimerül a játékvezetés. És ezt szerintem egységesíteni kellene, és ez anélkül nem megy, hogy edzőtáborokban ezt gyakorolnánk.
3: Lehet több hangon fújni a sípot?
2: Lehet, abszolút. Leginkább a hosszával lehet játszani, sok kis rövid síp, egy hosszú, egy rövid, tehát nagyon sok jelentése van ezeknek, és ez nyilván ez nincs így leírva a szabálykönyvbe.
3: De nincs? Ezek ilyen, csak nincs. A hármas vég síp szó van rögzítve, meg hát mint külön kategória?
2: Igazából most őszintén azt se tudom, hogy az le van-e írva, vagy ez csak úgy, ez is csak ilyen íratlan szabály, de így külön a, hogy minél hogy kell sípot fújni, ilyenek nincsenek leírva, tehát ezek ilyen íratlan szabályok, és szerintem ez is nagyon fontos, ezt is erre is kitértem a szakdolgozatban, hogy a síphasználat játékosok és játékvezetők szerint mennyire fontos, mennyire érezhető a mérkőzésen.
3: Mondasz egy-két példát, hogy hogyan lehet jól használni szerinted a sípot? Tehát mit jelent, ha hosszabb ideig fúj egy játékvezető, ha több rövidet fúj?
2: Leghamarabb eszembe jutó példa tömegszituációknál való alkalmazás, ugyanis hogyha két vagy több játékos egymásnak esik, elindul egy lökdösődés, a játékvezetőnek az az első, hogy szájába veszi a sípot, odarohan, megpróbálja a játékosokat széjjel nyomni, és fújja a rövid sípokat folyamatosan, minél hangosabban. Az is ilyen figyelemfelkeltő, hogy mindenki érezze, hogy ő ott van, hogy figyel, hogy próbál rendet tenni. További szituációk, például szabálytalanságoknál abszolút kis fault, icipici bokakoccantás, kis lökés, rövid síp, hogyha van egy nagyobb szabálytalanság, aminél akár csak szóbeli feddést, akár más sárga lapot, vagy esetleg piros lapot kell adni, abszolút hosszabb síp, és utána még esetleg lehet néhány rövidet is, hogy mutassuk a játékosnak, hogy jó, akkor jöjjön ide, és akkor most mutatunk vagy sárga, vagy piros lapot. Még a csere, ami így eszembe jut, hogy sok rövid síp, és mutatunk ki az asszisztensre, hogy végezni fogja a cserét. Nagyon változatosak ezek a használatok, és tényleg leginkább a hossz és az egymás utániság az, ami meghatározza ezeknek a jelentését.
3: Hagyjuk erre köszönöm még egy gondolatot, amikor mondtad, hogy szerinted az egy erény, hogyha a játékvezető esetleg egy-két jó szó, vagy nyugtató szó, talán így mondtad, kíséretében tudja az ítéletét közölni a játékossal. A mögöttünk lévő labdarúgó világbajnokság jut eszembe, ahol nekem újdonság volt, nem tudom, korábban volt erre példa, hogy a 11-es szituációs ítéleteknél mindenképpen, de lehet, hogy másnál, vagy a VAR után volt, azt hiszem a VAR után volt, bocsánat, hogy amikor VAR vizsgálat volt, akkor utána a játékvezető mikrofonba elmondta az ítélet magyarázatát, és ezt nem csak a játékosok hallották, hanem az egész stadion, és így a világ sok millió tévénézője. Hát kinek mennyire lehetett érteni az angolját, ez most egy más kérdés, de maga a szándék szerintem az tök pozitív volt, hogy transzparens legyen a döntés oka. Erről mit gondolsz?
2: Én is ezt abszolút egy jó dolognak tartom. Ez az, amit mondtál is, az egyetlen hátulütője ennek a dolognak, hogy nem mindenki ugyanúgy használja a nyelvet, és azt hiszem már a nyitó meccsen láthattunk egy olyan magyarázatot, amire a vétkes játékos is csak így nézett a játékvezetőre, hogy mit magyaráz ez, de szerintem is ez egy jó kezdeményezés, picit még csiszolgatni kell, ugyanúgy, mint az egész VAR használatot, mert nincs még teljesen kiforva, de szerintem éveken belül, hogyha ezt is egységesen megtanulja használni a labdarúgó játékvezető társadalom, akkor ez egy nagyon jó dolog lehet.
3: VB-ről fogunk még beszélni, de akkor most ugorjunk vissza hozzád. Említetted a kutatást. Mondd el, légy szíves, hogy kb. Milyen kérdéseket tettél föl, de ami sokkal fontosabb, hogy milyen eredményeket kaptál játékvezetőktől, meg játékosoktól. Mik a legfontosabb egymással szembeni elvárások, problémák, észrevételek?
2: Amit vizsgáltam, az a mérkőzés előtti, illetve a mérkőzés közbeni kommunikáció volt. A mérkőzés közben külön vizsgáltam verbális, illetve nonverbális kommunikációs formákat. Ami a mérkőzés előtti kommunikációt illeti, az volt a legfontosabb, hogy mennyire tartják a játékosok, illetve a játékvezetők fontosnak azt, hogy mérkőzés előtt csak beszéljenek néhány szót a játékosokkal. Tehát nem kell itt nagy okításokra gondolni, hanem egy-egy jó szó egymáshoz, hogy hogy állnak a bajnokságban, mit gondolnak a mérkőzésről a játékosok. Mert szerintem ez tényleg egy-két perc, és ez az egy-két perc ez alapjában meg tudja határozni már a mérkőzés hangulatát is, hogy viszonyulnak egymáshoz a sportemberek, és hogy a játékosok is lássák, hogy a játékvezető is ember, és ő is ugyanúgy egy érző lény, nem csak egy robot, aki oda megy, és vagy jól fúj, vagy rosszul fúj. Ebben azért nagyjából megegyeztek az eredmények, tehát a játékosok és a játékvezetők szerint is fontos ez a mérkőzés előtti néhány szó. Ha jól emlékszem, 5-ös skálán olyan 4-es magasságában jött ki ez az eredmény mindkét fél részéről. Ami kicsit érdekes volt, hogy külön kitértem arra, hogy a követelményeket el kell mondani a játékvezetőknek minden mérkőzés előtt, tehát hogy sípcsontvédőt húzzanak, hogy figyeljenek oda egymásra, hogy mi az, amit eltűr egy játékvezető, próbálja engedni a kemény játékot, vagy nem próbálja engedni, és minden apróságot le fog fújni. Ezeknél volt érdekesség, hogy a magasabb osztályban játszó játékosok nem igazán várják el, és nem is igazán szokták az ő esetükben a játékvezetők ezt elmondani. Én ebből arra következtetek, hogy van már egy kialakult, egy kiforrott játékvezetői viselkedés, amit alkalmaznak mérkőzésről mérkőzésre, ezért a játékosok sem tartják fontosnak azt, hogy ezeket minden alkalommal elmondják nekik. Ami a mérkőzés közbeni kommunikációt illeti, itt ugye verbális és nonverbálist is vizsgáltam, a kézmozdulatokat, a testtartást, illetve a síphasználatot, ami a nonverbálist illeti. Ezekben a kézmozdulatoknál nyilván itt a szándékosra helyeztem a hangsúlyt, tehát arra, hogy amikor szöglet van, kimutatunk, hogy szöglet, kirúgás, nem mutatjuk, hogy kirúgás, ezt tartják a legkevésbé fontosnak mind a játékosok, mind a játékvezetők. Egyébként ez szerintem se egy olyan egetrengető fontosságú dolog. Mindenki tudja, ha szöglet van, ha kirúgás van, szabadrúgás van, szabadrúgás van. Ez leginkább alacsonyabb korosztályokban lehet szerintem egy fontos dolog, ahol 11-12 éves játékosok nem feltétlen mindig tudják, hogy na akkor most mi van, és akkor így néznek, hogy akkor most dobunk, vagy szabadrúgás van, és akkor lehet érdemes mutatni, és egyébként szóban is mondani nekik, hogy ti fogtok dobni, vagy ti fogtok most rúgni, vagy kapus jön. És itt ehhez kapcsolódóan, most ugye én a kisgyereket letegeztem az előbb, itt jön be egy újabb kérdés, a tegezés és magázás kérdése, ez is a mérkőzés közbeni kommunikáció része leginkább. Itt egy nagyon vegyes kép rajzolódott ki, ugyanis a játékvezetők 67-68%-a volt az, aki minden mérkőzésen mindenkit korosztálytól függetlenül magáz. Viszont a játékosoknál nagyjából fele-fele arányban várják el a tegezést, illetve a magázást. Tehát náluk nem annyira létfontosságú ez a kérdéskör, viszont játékvezetői körökben abszolút megszokott forma az, hogy magázzák a játékosokat. Itt érdekesség lehet az, hogy amelyik játékosok, itt tettem fel egy nyitott kérdést, amelyik játékos elvárásnak tartja a magázást, azok, hát most idézek, elfogadhatatlannak, prolinak, komolytalannak tartják azokat a játékvezetőket, akik tegezik őket. Tehát, hogy ilyen szélsőségek is kialakultak, hogy valaki teljesen normálisnak tartja a tegezést, valaki meg egyenesen prolinak, meg elfogadhatatlannak tartja, hogyha ha nem magázzák őket mérkőzésen. Nagyon, nagyon széles a skála ebben a kérdéskörben.
3: A saját gyakorlatod mi egyébként? Akkor itt mondd el, hogy milyen korosztályban kikkel dolgozol?
2: Én mindenkit magázni szoktam. Tehát én nem szoktam ezen gondolkodni sose. Kicsit néha kellemetlen, amikor egy tényleg U12-es mérkőzésen egy 10-11 éves játékost úgy mondom, hogy legyen szíves, meg jöjjön, meg mit tudom én. Tehát érdekesen adja magát a szituáció, és én is néha kellemetlenül érzem magam, de én szerintem ebben kéne egységesedni, és ezt kéne mindenkinek használni, pont azoknak az elkerülése véget, amiket a játékosok gondolnak, hogy prolinak tartják a tegező játékvezetőket, tehát ez számomra kicsit érthetetlen is, de valamilyen szinten meg lehet vele azonosulni. Érdekes kérdés, pont ezek miatt csináltam a kérdőívet, hogy most ez itt kijön, és itt is látszik, hogy ebben is egységesedni kell, és valamiben meg kell egyezni. Viszont ami még itt a chip használattal kapcsolatos, a játékosok nem nagyon észlelik ezeket, amiket a néhány perce beszéltünk, hogy hogyan fújják a játékvezetők, és milyen módon, és milyen szituációkban a sípot. Tehát nagy részük úgy válaszolt a kérdésemre, azt hiszem úgy tettem föl, hogy szerintük mennyire fontos a mérkőzés zavartalan lefolyása szempontjából, hogy a játékvezető milyen módon fújja a sípot. Valami ilyesmi kérdést tettem föl, és nagy részük úgy válaszolt, hogy szerintük ez teljesen jelentéktelen, mindegy, hogy fújja. És ez nagyon érdekes, mert szerintem elméletben lehet, hogy ezt mondják, viszont gyakorlatban, hogyha oda kerülnek egy olyan játékvezetőhöz, aki tényleg csak így belefúj egyet-egyet, meghozza az ítéleteket, szerintem ott érezhető lenne a mérkőzés hangulatán is, hogy sokkal könnyebben elszabadulnának az indulatok, és sokkal könnyebben megtámadják egy-egy rossz, vagy akár jó döntésért is, amit a játékosok gondolnak rossznak. Tehát itt szerintem elméletben ezt mondják, hogy teljesen mindegy nekik, gyakorlatban viszont nem hinném, hogy ez a bevett, hogy nem érdekli őket.
3: Oké, mi volt neked a legmeglepőbb, amire esetleg előzetesen, hipotetikusan nem is számítottál, hogy ilyen válasz érkezik?
2: Ez a magázás, tegezés kérdés, amit az előbb is mondtam, tehát azok a játékosok véleményei, akik nem fogadják el azt, hogy tegezik őket. Ez volt nekem a legérdekesebb, hogy, és ezt így tényleg ilyen szó szerint leírták a nyitott kérdésbe, hogy ők prolinak tartják azt a játékvezetőt, meg komolytalannak tartják azt a játékvezetőt, meg milyen cifra kifejezéseket használtak rá, használtak egyébként csúnyábbat is.
3: Tehát, ezt nem muszáj elmondanod?
2: Nem is fogom. Tehát az, hogy rájuk ezeket a jelzőket ragasztják, ez volt számomra a legérdekesebb a kutatásban.
3: Mi lehet ennek az oka szerinted? Az, hogy tiszteletet várnának el a játékosok a játékvezetőtől? Vagy az, hogy van egy alapból egy feszültség a két szerep között, mert a játékos úgy néz a játékvezetőre, hogy ő úgyis ellenem fog valamilyen ítéletet hozni, és nem az van benne elsőre, hogy azért van a játékvezető, hogy gördülékeny és igazságos legyen a mérkőzés lebonyolítása? És nehogy már itt pompogjon nekem tegezve.
2: Ez érdekes. Itt is azt tudnám mondani, hogyha mint ahogy már az elején is mondtam, hogyha lenne egy egységes, mindenki által alkalmazott, játékosok részéről is megszokott, játékvezetők által is folyamatosan alkalmazott kommunikációs forma, akkor szerintem ezzel nem lenne gond. Tehát, hogy most a játékosoknak mi jár a fejükben, azt nekem nem tisztem megmondani, és nem is szeretném megmondani. Tehát szerintem itt is az egységesítésen lehetne és kellene, hogy legyen a hangsúly.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést a fociról, játékvezetésről, VB-ről, Nagy Norbert kommunikációs szakemberrel, játékvezetővel. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Példaértékűnek tartja a paksi atomerőmű működésbiztonságát szolgáló beruházások érdekében formálódó szakmai összefogást az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az EVOSZ, és arra ösztönzi tagjait, hogy kapcsolódjanak be a munkába. A hazai építőipar felkészültsége jelentős támogatást nyújthat a Duna vízállásának stabilizálását és az erőmű biztonságos hűtővíz ellátását célzó feladatok megvalósításához. Kolyi László elnök arra kéri a vízépítési, mélyépítési és mérnöki tapasztalattal rendelkező tagszervezeteket, hogy kapacitásaik felajánlásával segítsék a projektet. A szakszövetség kiemelte, hogy az összefogás kulcsfontosságú a nemzet stratégiai beruházás határidőre történő sikeréhez. Szabadon választhatnak árértékarányú iratkezelő rendszert a közigazgatási intézmények a továbbiakban, így nem kötelező a Poseidon iratkezelő rendszert használniuk, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy videóban. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a piac felszabadításáról szóló kormánydöntés nyomán a hivatalok már töredékáron kapnak indikatív ajánlatokat. Emlékeztetett arra is, hogy az ügyben korábban feljelentést tett, miután egy átvilágítás során kiderült, a versenyt mellőző, államra előnytelen szerződések miatt 2019 óta több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Poseidonért, a Krétáért és a Neptunért. A szőlő ültetvényeket pusztító aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése miatt plusz jogokat kapnak a hegybírók, akik a jövőben minden kockázatosnak ítélt terület művelését ellenőrizhetik, jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő. Ha a földhasználó vagy a tulajdonos ismeretlen helyen tartózkodik, a hegybíró azonnal elrendelheti a közérdekű kivágást a fertőzés megfékezése érdekében. Kártalanítást ráadásul az a tulajdonos kaphat, aki vállalja, hogy 5 éven belül újakat telepít a felszámolt tőkék helyére. Leváltották Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki Facebook bejegyzésében jelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta igazgatóságának elnöki tisztségéből. A társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Láng Gézát 2025 elején jelölték a Magyar Posta élére, pályafutása során korábban dolgozott a postabiztosítónál, valamint helyettes államtitkárként is segítette a vállalat működését. A nyilvános cégadatok szerint a mintegy 21 ezer munkavállalót foglalkoztató társaság 2025-ben 304 milliárd forint nettó árbevételt és 16 milliárd forint adózott nyereséget ért el. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a Varga Márton technikum működése ne kerüljön veszélybe, közölte Bóna Szabolcs tárcavezető. A miniszter hangsúlyozta, hogy megvédik a több mint egy évszázados kertészeti iskola jövőjét, amelynek diák létszáma az elmúlt években jelentősen növekedett. Bóna Szabolcs jelezte, az MTK olyan folyamatot indított el, amellyel a már 102%-os kihasználtsággal működő technikum épületébe költöztetné az általa tervezett Brüll Alfred sportiskolát. A horvát erdőtüzek magyar károsultjainak érdemes minél hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítójuk asszisztencia szolgálatával, mivel a különböző szerződések eltérően térítik meg a rendkívüli helyzet költségeit, hívták fel a figyelmet a Pannonszéf szakértői. A füstmérgezést vagy égési sérüléseket szenvedettek esetében a sürgősségi orvosi ellátást és a betegszállítást fedezi az utasbiztosítás, míg a megsemmisült személyes tárgyakra a podgyász biztosítás nyújthat védelmet. az evakuálás, a szállásváltás vagy a korábbi hazautazás költségeinek megtérítése szerződésfüggő, ezért a jelentősebb kiadások előtt érdemes egyeztetni a 24 órás segélyvonallal. A szakértők kiemelték, az autók tűzkárára a kaszkó biztosítás nyújt fedezetet, baj esetén pedig a konzuli szolgálat is segítséget nyújt.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Nagy Norbert kommunikációs szakemberrel, játékvezetővel.
2: És van a dolgozatod konklúziójaként javaslat egyébként, amit akár az MLS részéről megfogadhatnának? Össze tudod ezt néhány pontban foglalni, hogy mi az az egységesítés, ami előrébb vinné a játékvezetői kommunikációt, ha meghallgatnának téged?
3: Van, lényegében ugyanezt írtam le a szakdolgozat utolsó egy-másfél oldalában, amit itt az előbb is elmondtam, illetve még egy javaslatot is tettem, esetleges gyakorlati teszt, vagy ha nincs pálya, akkor videóteszt formájára is, hogy játékvezetők ott helyben az edzőtáborban eljátszanának szituációkat, és az a játékvezető, aki lényegében végzi a gyakorlatot, ő hoz egy döntést, és nem csak meghozza ezt a döntést, hanem szóban, illetve nonverbálisan is lekommunikálja azt a szituációt. És ez szerintem nyilván ez egy hosszú folyamat, hogyha ezt minden egyes ilyen frissítő kurzus, illetve edzőtábor alkalmával ezt el akarjuk gyakorolni. Viszont szerintem meg lenne a böjtje, és meg lenne az, hogy igenis beleneveljük azt a játékvezetőkbe, hogy egységesen tudjanak kommunikálni, hogyha meg nincs erre pálya, tehát ahol gyakorlatban ezt meg lehetne csinálni, akkor videóteszt formájában nézzünk egy szituációt, akár nemzetközi, akár magyar mérkőzés, akár megyei mérkőzésekről, és ott egy játékvezető elmondja a döntést, és hogy ő ezt milyen verbális és nonverbális kommunikációs formákkal kísérni, és ezt nyilván miután elmondja, kollektívan megbeszélnénk a többiekkel, jó döntés, nem jó döntés, mit kéne máshogy, mi az, amit jól csinált, szerintem ez nagyban előre lendíthetné a közös munkát.
2: És mit gondolsz ennek? Lehet foganatja egy ilyen szakdolgozatnak? Tehát te ezt valaki felé továbbítottad a játékvezetői feletteseid felé? Nem látom át, hogy ez hogyan működik, vagy egyenesen Csányi Sándor MLS elnöknek csatoltad a dolgozatot? Most ezt nyilván kicsit viccesen kérdezem, de tényleg, tehát hogy ezt te leírtad, és várod, hogy majd egyszer történik valami, vagy ott van benned, hogy tényleg ezt, ha már ezt összetetted, ha már van egy ilyen kutatás, akkor azt érdemes lenne látnia azoknak, akik döntési pozícióban lehetnének a kérdés kapcsán.
3: Én az a baj, hogy nagyon kis embernek érzem magam ebben a témában, és nem mertem még úgy senkinek tovább küldeni, megmutatni, illetve további gondolkodásra továbbadni. De most, hogy így mondod, akár továbbítani is lehetne.
2: Hát, ha majd ezt az interjút hallja valaki, és úgy indul el ebből valami. A beszélgetés végére még rólad és a te gyakorlatodról szeretnék kérdezni, ha még van kedved beszélgetni.
3: Persze.
2: Mi például kíváncsi vagyok, hogy neked mi a játékvezetői filozófiát, te hogyan működsz a pályán? Tehát mondjuk mi volt neked a ha ki tudsz emelni egy emléket, mi volt neked a legnehezebb döntés, amit meg kellett hozni? Mi volt az a szituáció, amit láttál a pályán, egy méltatlan szabálytalanság valakivel szemben, vagy veled szemben, és hogy akkor azt hogy tudtad kezelni? És utólag, hogy láttad, hogy jól kezelted-e, vagy így vívódsz rajta, hogy fú, lehet, hogy nem kellett volna, nem tudom, 86-szor megfújni a sípot, vagy nem azt a lapot kellett volna fölmutatni, keményebben kellett volna, sárgát kellett volna csak adni. Szóval van-e ilyen emléked, és akkor utána az, hogy csapódott le benned?
3: Szerintem ez egy túl összetett és túl komplex szakma ahhoz, hogy itt már lassan egy évtizede, amióta működök, így egy dolgot ki lehessen emelni. Biztos majd pályafutásom végén lesz egy olyan, de azt szerintem majd még a jövőben fog megtörténni. Most jelenleg idézőjelben apróságok vannak, és nem is feltétlen nagy pályán, hanem a kispályás tornákon szokott lenni. Néhány olyan szituáció, ami egyszerűen szerintem nem azt mondom, hogy meghozhatatlanul nehéz döntés, hanem annyira gyors ott a játék. Leginkább az 5+1-es mérkőzésekről beszélek. Sokan vannak a pályán, nagyon gyors játék, nagyon sok kontakt, és ott szerintem a legnehezebb alkalmazni azokat a szabályokat, amiket egyébként nagy pályán viszonylag könnyű. Tehát, hogy van egy szabálytalanság, lefújom, ha sárgát ér, sárgát adok, ha pirosat ér, pirosat adok, ha nem ér semmit, akkor nem adok semmit. Sokkal nagyobb a tér, sokkal jobban elkülönülnek a játékosok, míg ott kis pályán, ahogy játékban van a labda, egyszerűen folyamatos passz, kis faul, még egy passz, ott még egy kontakt, de hogy most faul-e, azt nem tudom, közben már ketten a nyakamban vannak, hogy az előző az faul volt. Minden második kispályás mérkőzés ilyen, és ezeknél a legnehezebb egyszerűen minden döntés meghozni, tehát itt nagyon nehéz, és én ezt mondanám annak, hogy ezeken vívódok a legtöbbet, mérkőzés közben is, és egyébként mérkőzés után is, mert ott, hogyha tényleg a második percben, azt lehet, ha lefújom, akkor sokkal jobban megnyugodnak a kedélyek, sokkal tisztább lesz a játék, de azt tovább engedtem, és akkor teljesen elharapózott a következő 10 perc, csak egymás faragták folyamatosan, de ott meg már két-két pirosat ki kellett volna osztanom mindenkinek, de nem osztottam ki, mert akkor azért csúszik ki teljesen a meccs a kezemből. Nagyon nehéz ezt úgy megfogni, hogy ne vessem el a súlykot, tehát ne legyek túlzó a csapatokkal, és hogy most tényleg akkor innen is három ember kell, onnan is három ember kell, de közben megfogjam, hogy igenis én itt vagyok, és meghozom a nehéz döntéseket, és ezt közben úgy, hogy a játékosok is nyakamban vannak reklamálva, közben a szurkolók ordibálnak mindkét irányból, számomra ez a legnehezebb.
2: És hogy lehet kezelni mondjuk a reklamálásokat? Mert nyilván mindenki védi a saját álláspontját, feltételezem, hogy akár akkor is, de ezt hipotetikus, amikor tudja, hogy nincs igaza, de megpróbálja, nyilván viszi a hív, meg az indulat, meg mindent, de ezt hogy lehet kezelni, hogy lógnak a nyakadon, és hogy közben azért tiszteljenek is, elfogadják, amit mondasz, de közben tényleg ott liheg, szinte beleköp az arcodba, hogy bocsánat, csak próbálok ilyen képeket hozni, és közben neked higgadtnak kell maradni. Szóval erre van valami recepted?
3: Igazából nincs. Ez az, ami így az évek alatt ki tud alakulni esetleg, hogy amit kutattam is, hogy egy határozott kommunikációja legyen az embernek, akkor elkerülhetőbb a reklamálás. Viszont ha nem sikerül elkerülni, és nyilván hogyha 40 éves rutinnal rendelkezik egy játékvezető, akkor is megesik, hogy nem sikerül ezeket a reklamálásokat elkerülni. Akkor viszont egyszerűen hagyni kell, hogy lepattanjon rólunk ez a dolog, mert máshogy nem lehet. Tehát ezt az a baj, hogy ez egy olyan szakma, ami ezt kötelezővé teszi, úgymond, hogy el tudjuk engedni a dolgokat, mert máshogy nem lehet. Hogyha nekiállunk ott kattogni még 3 perccel is egy döntést követően, hogy ez rossz volt, most kicsit ellentmondok magamnak, mert mondtam, hogy kispályán is velem is sokszor előfordul, de nagypályán már hál' Istennek nem, hogy tényleg percekig kattogok egy döntésen, és még akkor a következőre is befolyással van, és még több a reklamálás. Egyszerűen el kell engedni a játékosokat, ameddig lehet olyan keretek között, hogy még nem adok nekik lapot, addig meg kell próbálni úgy lenyugtatni, hogyha úgy nem megy. Látjuk, hogy már tényleg habzik a szája, és egyszerűen nem akarja befejezni, akkor igenis odaadni neki azt a sárgát, vagy esetleg piros lapot, és ez kifele is egy olyan döntés lesz, amit sokkal jobban elfogadnak, és ezáltal a szurkolóktól is kevesebb reklamáció fog érkezni.
2: Ha már a lapokat említed, ígértem, hogy VB-ről még beszélünk, egy kérdés, itt arra gondoltam, hogy a játékvezetők megítélése, meg a szabályok, ez a száj eltakarásért való piros lapadás, erről mit gondolsz? Mármint ugye akkor járhat ezért piros lap, hogyha csúnyaságukat mondanának egymásra, most én egyszerűen fogalmazva. Szerinted ez jó-e, jól alkalmazták, talán 2 piros lap is volt a VB-n, ha jól emlékszem. Esetleg ezt érdemes lenne átültetni hazai szabályba, te ezt hogy látod? Mennyire probléma ez azokon a meccseken, ahol te működsz?
3: Ez egyáltalán nem, ha jól tudom, ez egy tavaly vagy tavaly előtti rasszista megnyilvánulásért lett bevezetve, amikor eltakart szájjal mondták azt, hiszen most nem akarok hülyeséget mondni, de szerintem a Vinicius Juniornak, a Real Madrid játékosának mondtak rasszista megjegyzéseket. Én ezt abszolút nem tartom relevánsnak, ezt a szabályt. Oda tudok menni én úgy egy játékoshoz teljesen mosolyogva, és tényleg azt mutatva kívülre, hogy én teljesen jó szándékkal megyek oda, úgy, hogy közben elhordom őt mindennek eltakart szájjal. És akkor, hát én akkor mondhatom, hogy de hát nem veszekedtünk, nem volt ott semmi harakiri, én csak oda mentem és mondtam neki valamit. És ez az, amit szerintem nem lehet megítélni, hogy tényleg mit mondanak egymásnak a játékosok, pont azért takarják el a szájukat, hogy ne tudják, és tényleg lehet, hogy két jó barát egymással cseverészik, de közben az is lehet, hogy ugyanolyan képet festve, mint hogyha két jó barát cseverészne, elhagyják egymást mindennek. Tehát én ezt úgy vélem, hogy évtizedekig ment enélkül, a szabály nélkül, a játék mindenféle probléma nélkül. Nem hiszem, hogy egy eset miatt ezt így szigorítani kellene, és ilyen szabályokat behozni. Én ezt abszolút nem tartom jónak.
2: Jól érzem a válaszodból, hogy van benned egyfajta ilyen a te játékvezetői szempontodból teljesen jogosnak tűnő félelem, dilemma, hogy de hát hogy ítéljen meg, ha pont eltakarta a száját, hogy mit mond? Tehát, hogy ebben az benne van az a tévedés, hogy lehet, hogy soha az életben nem derül ki, hogy mit mondott, hiszen az egyik azt mondja, hogy én csak azt mondtam, hogy szép a hajad, a másik meg azt mondja, hogy rasszista megjegyzés, tehát eltakarta a száját, soha nem fog kiderülni. És te meghozol egy ítélet, hozhatnál, ha lenne ilyen szabály, és közben az egész mérkőzés képen megváltozhat tőle, ember hátrányba kerül egy csapat, stb. Van benne, jól érzem, hogy van benned egy ilyen?
3: Így van, pontosan ez a lényeg annak, amit mondtam, tehát hogyha ezt itthon bevezetnék, főleg tényleg itt megyei szinten egyszerűen lehetetlenség, és akkora viták lennének belőle, mind a pályán, mind szurkolói részről, hogy ez az tényleg falu végéig lehetne futni, és kergetnének minket, tehát szerintem abszolút, és remélem, hogy itt Magyarországon se lesz ez a szabály behozva, mert ebből csak a rossz sülhet ki szerintem.
2: Ha már a szurkolókat szóba hoztad, róluk is akartam kérdezni, hogy ők hogyan viszonyulnak hozzád, személyes tapasztalatod, hozol egy döntést, vagy nem hozol egy döntést, szurkolók nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Én úgy gondolom, amiket bekiabálnak, és ha mondjuk a szemüveget a bírónak még a legbarátibb megjegyzés. Ez is lepörög? Le kell, hogy pörögjön? Ha nem pörögne le, akkor már nem tudnád csinálni egy évtizede? Vagy azért meghat? Vagy van olyan, amire emléksz, hogy azért azt nem kellett volna mondaniuk?
3: Amikor rövidebb a hajam, akkor az ilyen kopasz majom, ilyenek azért megmaradnak, de tényleg, ahogy mondod, ezek még ilyen gyenge kifejezések, ezek a szemüveget a bírónak, meg most nem szeretnék itt csúnyákat mondani, de ezek még a csúnyák is olyanok, hogy ezzel már hozzászoktunk.
2: Mert elmegy egy meccsre, én számtalanszor ülök el a kisfiammal azért, mert hogy beszélnek a szurkolótársak, vagy a másik csapatról, vagy a bíróról, és egyszerűen nem akarom, hogy ezt hallja. Tehát ez az általános szerintem. De hogy olyan volt esetleg olyan élményed, hogy oda ment hozzád valaki, akár játékos, akár szurkoló, akár a valamelyik csapatnak a valamilyen munkatársa, és azt mondta, hogy ez igen, ezt jól csináltad, ezt milyen korrekt voltál, jól vezettél, jól elkaptad, jól elcsípted, helyes volt, és ha ez így van, akkor mindig a győztes mondja ezt, vagy esetleg egy vesztes is ki tudja mondani, hogy hát fáj, hogy kiállítottad a Jóskapistát, de teljesen igazad volt, milyen szabályszerűen ügyesen levezetted a meccset.
3: Szokott ilyen lenni, úgy átlagban szezononként egy ilyen alkalomban. Tehát nyilván ez nagyon ritka, de hál' Istennek velem is elő szokott fordulni, és tényleg nagyon jól esik, viszont ahogy azt mondtad is, ez leginkább győztes csapattól. Vesztes csapat maximum olyat szokott mondani, hogy korrekt volt Spori. Tehát így ennyi. Tehát ott, hogy agyon dicsérjen, azért olyan nem szokott lenni, de a korrektséget azt ők is kiemelik, tényleg abban a nagyon kevés alkalomban, amikor ilyen előfordul. De olyan is szokott lenni, hogy tényleg csak vesztes csapat odajön, kezet fog. És már az is sokat jelent, amikor kezet fogunk, a szemembe néz, és nem mond semmi olyat, hogy bezzeg ott, azt így kellett volna, meg nem igaz, hogy ezt miért nem állítottad ki, stb. Tehát már ez is egy olyan visszajelzés, hogy nem rólunk fognak beszélni a mérkőzés után, hanem az eredményről, a játékról és a két csapatról, és nekünk ez a legfontosabb.
2: Ugrálok a témák között, elnézést, a VB-re visszaugorva, de általánosságban is kérdezem. Amikor te mérkőzést nézel úgy, hogy nem játékvezető vagy, akkor tudsz úgy meccset nézni, mint amikor nem voltál játékvezető? Tehát, hogy a meccset nézed, vagy óhatatlanul mindig figyeled a szituációt, hogy ott milyen döntést hoznál te, vagy értékeled, hogy milyen döntést hozott a játékvezető, hogy vagy ezzel, és akár a VB tekintetében, hogy néztél meccseket?
3: Akkor szoktam a játékvezetővel foglalkozni, amikor rossz döntést hoz. Tehát amikor édesapámmal, vagy az öcsémmel így nézzük a meccseket, akkor is nem, tehát hogyha 90 percig nem történik olyan szituáció, akkor én 90 percig meg sem említem a játékvezetőt, illetve nem is nézem úgy a találkozót. Viszont hogyha jön egy kérdőjeles, vagy egyenesen rossz döntés, akkor egyből előjön bennem a szakmaiság, és az, hogy a fejemben is megfogalmazódik, illetve ki is mondom, hogy hát ez szerintem ez így hülyeség volt, vagy nem tudom, miért nem úgy csinálta, vagy amúgy csinálta. Tehát ez nálam így van, és úgy gondolom, hogy szerintem én már sose fogom tudni úgy nézni a találkozókat, hogy egy-egy rossz döntésnél is, hát jó van, ez van, hanem igenis én próbálom szakmailag is megfogni a dolgokat, főleg, hogyha tényleg nem a jó döntés születik, hanem megkérdőjelezhető.
2: Ugye a beszélgetésünk apropója az, hogy a szakdolgozatot témája volt a játékvezetés, játékvezető kommunikációja, ezt sikeresen megvédted, megszerezted a diplomádat, kommunikációs szakember vagy, most már papírod van róla. Mi a te utad? Tehát játékvezetőként képzeled el magad, hogy szeretnél följebb lépkedni a játékvezetőségben, és ott a legjobbak között lenni, vagy újságíró szeretnél lenni, vagy nem tudod, és mind a kettő, vagy ez a hobbid inkább a játékvezetés, szóval hogy nézel magadra? Hol látod magad, ahogy szokták kérdezni 10 év múlva?
3: Én már megpróbáltam játékvezetői berkeken belül följebb lépkedni. Most jelenleg megye 1-es kerettag vagyok. Én már próbáltam ennél föntebb menni. Sérülés miatt is, és egyéb magánéleti dolgok miatt ez nem sikerült. Tehát én itt az már biztos, hogy ezen a megyei szinten fogok idézőjelben ragadni. Ez is egy a megye 1-es kerettag is egy nagyon jó dolog szerintem, és azért nem mindenki jut el idáig se. Viszont erre mindig is szakmaként emlegettem itt ugye a beszélgetésünk során, viszont nekem ez a hobbim, tehát hogyha nekem ki kell hagynom 1 vagy 2 hónapot akármi miatt, tényleg lehet ez kényszerűség is, egy sérülés akár, lehet az munkaügy, akkor sajnos ki kell hagynom 1-2 hónapot. Tehát én nem tudok erre úgy tekinteni, hogy na most nekem ezt minden áron csinálni kell, folyamatosan csinálni kell, hanem én szeretnék abban megmaradni, hogy ezt amikor szabadidőm engedi, amikor idézőjelben kedvem tartja, nyilván kedvem azért mindig van, de nem fogom ezt úgy minden elé tenni a polcon, vagy a legmagasabbra tenni a polcon ezt a hobbit. Ezáltal én nagyon szeretnék az újságírói pályán maradni leginkább, és emellett, amikor szabadidőm engedi, és úgy hozza az élet, akkor eljárni mérkőzésekre. Most így az egyetem végeztével, illetve hogy még főállásban nem sikerült elhelyezkedni, nyilván most nagyobb tér nyílik a játékvezetésnek az elkövetkező hetekben, hónapokban, és a jövőben is mindenképpen szeretném folytatni, tehát azt mindenképpen elmondhatom, hogy ha 20-30 évig én még testileg teljesen egészséges leszek, akkor én ezt fogom csinálni, és nagy szeretettel és szívből fogom csinálni, de nem ez van a legelőrébb, viszont mindenképpen ott van az elsők között.
2: Lehet, hogy ezeket van a kezdenünk, de itt a végén is jó lesz. Hogy lett belőle egy játékvezető? Tehát hogy van az, hogy emlékszel erre a pillanatra, amikor eldöntötted, hogy ez téged érdekel?
3: Ahogy András is tartja, aki nem tudja, azt tanítja. Ugye én is próbálkoztam focival, egyébként nem voltam a legügyetlenebb, de én nem éreztem azt, hogy úgy kiemelkednék, vagy bármi olyan extrát tudnék nyújtani. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy a focit azt hagyjuk, és ez volt ugye 16 éves koromban. És az akkori középiskolámban láttam egy plakátot, hogy legyél te is játékvezető, kint volt 3 játékvezető és jelentkezési weboldal, telefonszám. Egyszerűen csak így megfordult a fejembe, hogy miért ne próbálnám meg. Nem mondanám azt, hogy bármikor is így gondolkoztam azon 16 éves korom előtt, hogy én ülök a tévé előtt, és ez de jó lehet ez a játékvezetés, mennyire kipróbálnám. Így egyszerűen csak így megláttam azt a plakátot, és nem focizok, nem végeztem akkor úgy semmi hobbi sportot. Úgy voltam vele, hogy miért ne próbálhatnám meg, és hála Istennek bejött. Azért az elején nehéz volt, tehát ott az első néhány mérkőzés azért igen úgy lerántott a valóságba, hogy ez azért nem olyan, mint ami ennek a tévében tűnik például. Tényleg sokkal nehezebb volt az első néhány mérkőzés, mint azt vártam. Viszont 1-2 hónap alatt bele lehet jönni, és ha azok az alapok megvannak, utána már csak csiszolni kell. Az ítélethozatalt is, a fizikumot is, illetve a kommunikációs készségeket is, és így lehet a lehető legmagasabb szintre fejlődni.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagy Norbert kommunikációs szakembert, játékvezetőt hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rá.

0: Felkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon, főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
1: Az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecske és Ákostól hallják. Szombat délelőtt kezdték meg a bárkák irányított süllyesztését az előzetes tervek szerint Pakson és a Szivattyú telepnél már akkor emelkedett a vízállás, miközben a Fő Dunában folyamatos apadás tapasztalható, tájékoztatott mindenről Magyar Péter kormányfő. A beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás következhetne be. Ezt akadályozták meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. A cél az, hogy megőrizzék a két üzemelő turbina működését, és a Duna vízszintjét annyira duzzasztják, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolhassák a turbinákat. Európa több pontján, így Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban és Ausztriában is erdő- és bozót tüzekkel küzdenek, ezért utazás előtt mindenki legyen körültekintő, hívta fel a figyelmet Orbán Anita külügyminiszter. A külképviseletek és a konzuli szolgálat éjjel-nappal figyeli a helyzetet, és eddig magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés a tüzek miatt. A konzuli szolgálat call centere az éjszaka folyamán számos hívást fogadott, amelyek döntő többsége már tájékoztatáskérés volt a tudatosabb utazóktól. Péntek óta jelentősen megnőtt a konzuli védelemben regisztrálók száma, ami baj esetén óriási segítséget jelent az utazók eléréséhez és tájékoztatásához. A külügyminiszter arra kér mindenkit, hogy figyelje a Kozinfo tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre. Eddig 209 tankönyvén nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra, amelyek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiadványokat, amelyek addigra sikeresen tankönyvé válnak. Ez az áprilisban leadott fő rendeléseket nem érinti, az intézmények csupán kiegészíthetik azokat az időközben elérhetővé vált kötetekkel. Szeptember 1-e és 30-a között nyújthatják be pályázatukat a tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló nagykorú magyar állampolgárok, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. A Honvéd vezérkar felhívásának célja a honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. A támogatás feltétele a büntetlen előélet és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely mellett a katonai alapismeretek alkalmazásának vállalása is. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, míg a szakképzésben résztvevőknek havi 110 ezer forint. Miskolc után pénteken a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plus térképére, így azok is valós időben követhetők és tervezhetők az applikációban, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MÁV csoport járatai a vonatok, autóbuszok és hévek mellett a BKK és a Debreceni Közlekedési Vállalat járművei is régóta láthatók már a rendszerben. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plus Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben információt adni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Háromnapos

0: Repülő nappal és fergeteges légiparádéval mutatkozik be Miskolc új sportrepülőtere augusztus 20-a és 22-e között a Csorbató mellett. A MATASZ üzemeltetésében megvalósult létesítmény megnyitásáról Tóth Szántai József polgármester és Drótos László repülőtérvezető számolt be a helyszínen. A rendezvényen sétarepülésekkel, katonai és honvédelmi bemutatókkal, valamint olyan neves pilóták produkcióival várják az érdeklődőket, mint Besenyei Péter műrepülővilágbajnok. A látogatók kényelme és a biztonságos közlekedés érdekében a helyszínen 3 hektáros parkolót alakítanak ki, a bekötő utat pedig egyirányúsítják a rendezvény idejére.
1: Az időjárásról.
0: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Aztán egyszerre csak hangtámadt odakint, mély, dörmögő férfi hang. Holnap majd beszélünk a többiről, mondta valaki. Isten megáldjon. Antal! Szökött fel a kemencem elől az asszony, és hangja vertesett, mint a galambok szárnya. Idősapám! Sikkantott el magát a lányka is, és már lendült az ajtó felé. De akkor már a tornácon döngött a lépés, és az ajtó megnyílott nagyra. A ház meleg párája és a kintről beáradó nyirkosköd egybekeveredtek az ajtóban, és a szürke homályból egy magos, csontos ember lépett elő. Lassan, tempósan lépett be a házba. Előbb étette maga mögött az ajtót, és csak azután mondta, adjon Isten, hát megmaradnánk mégis valahogy. Mi történt? Bámult rá repesve az asszony. Megcsináltuk a sajó-magyarosi kommunista pártot, felelte az ember, és levette fejéről a báránybőrsapkát, lefejtette magáról a nyírkos ködment, és oda nyújtotta mindkettőt az asszonynak, aki felaggatta azokat a kemence fölötti szögre. Ekkor látta csak meg Bakó Antal a fiát, meg az öreg embert. No, csak szakadt ki belőle a szó. Isten hozta magikat is. Rózsika, te húzd már ide egy széket a szent embernek, és kínáld meg egy pohárka borral, abból, amit elrejtettünk. Ágnes néni lelkem fordult a padsarkában meghúzódó öregasszonyhoz, kerítsen valami harapnivalót is ügyesen. Ágnes néni lekencéről menekedett át, tette az az öreghez fordulva, száz gazdának dolgozott, és bizony a százokat mind elterelték a románok. Ágnes néni szegény nem volt hova menjen, így hát mi vettük bé jó szívvel. Csak ezek után vette szemre a fiát. Megnőttél ám, Dani, aztán tanultál-e valamit? Tanultam az Istent, édesapám, és még mindig tanulom, vágta ki a gyerek. Hát csak igyekez, szükség van rá. Széket hozott elő az asszony a fal mellől kettőt is, és oda helyezte azokat az ura meg a vendég mögé. Hát üljenek le, mondta sebesen, és már ment is odébb. Julika, szólt oda a leánykára, kerítsd elő azt a korsót, az ágyas szoba padlója alól tudod, ahová dugtuk. Két poharat is tégy az asztalra, ügyesen. Ágnes néni, melegítse fel a túros furiszkát, én meg sütök egy kis kolbászt melléje. Áldjuk az Istent, hogy hazatért az uram. Hiszen csak a községházán voltam, nem a világ végén, csodálkozott Bakó Antal a feleségére. Csúfolódjék, csak csúfolódjék, felelte vissza a kemence mellől az asszony. Ebben a mostani világban a világ vége csak egy lépés a községházától, tudja maga azt? Tudom hát, morgott az ember, és oda lendítette a széket az asztal mellé. Ez az oka annak, hogy megtettük, amit tennünk kellett. Na csak üljön le, kegyelmes, szólt rá a vendégre, tisztelje meg a házamat. Az első pohár bort szótlanul hajtották le. A második után megszólalt újra az ember. Ami a kommunista pártot illeti, mondta halkan dörmögve, szinte szégyenkezve, két rossz közül ezt választottuk, nem tehettünk mást. Mi lett volna a másik? Kérdezte az öreg. Muszka ország. Jól választottatok. A kommunista magyar még mindig jobb, mint a halott magyar. Egyéb baj? Bakonta, megvonta a vállát. Baj, az vagyon mindig. Mint ez a monduvai román őrmester, akit a nyakunkra tettek. Szót sem ért magyarul, és amikor részeg, akkor elébb üt, és csak azután kérdez. Déltől kezdve pedig részeg a nyomorult, minden áldott nap, míg vasárnapján is. Senki se tud szót érteni vele, még a falubeli románok sem, csak Hersfi úr fia, Boltos Jakab fia, kit munkaszolgálat elől bújtattunk volt el a múlt tavaszon. Ez a Hersi beszélt rá, hogy pártot csináljunk, mielőtt a románok megteszik. Haragos is volt ez az őrmester erősen, mert ráparancsoltak valahonnét, hogy legalább 50 ember szedjen össze a faluból a muszkák számára. Magyarokat mind, aki nem kommunista. Így aztán hála Hersi úrfinak. Csak a cigányokat fogdoshatta össze a lópadak torkában, meg néhány román nagygazdát fent a Precsánsz oldalában, kiknek erősen járt a szájuk, hogy egy barázdát se adnak, se magyarnak, se muszkának, se senkinek. Meg is választottuk gyorsan Hersi úrfit pártitkárnak, mert ez akart lenni, Kocsis Bálintot meg elnöknek. Kapálódzott ellene, de nem engedtük, hogy kibújjon alóla, hiszen ő kegyelme a legidősebb köztünk. Másféle baj közönséges. Emberre járó baj van. Hát van, olyan is nem mondom. Töltötte újra Bakvantal a poharakat az asztal alatti korsóból. Dorogi János leánya például. Megerőszakolták a román katonák kegyetlenül. Jó 6 hete annak. Szegény feje azóta is eszét vesztette, és csak kuksol egész nap a kemence mellett, szót se szól, csak maga elé bámul. Enni is alig eszik. Olyan szegényke, mint aki minden nap a halálra vár. Dorogi Jánosék azt se tudják, mit kezdjenek vele. Hiába beszélnek hozzá, meg se hallja. Na meg aztán itt van a Feleki Andrásék kisgyereke. Korán jött világra, ez is a román katonák miatt, és mindkét szemére vak a szerencsétlen. Gennyes a szeme folytonosan, hiába mossa az anyja ezzel meg azzal. Valami rosszféle nyavaját hagytak hátra benne azok a beszarábiai katonák, ezt mondta a szeretfalvi doktor, ki kétszer is megnézte. Az öreg kiitta a borát, és lábra kelt. Dani, itt vagyok, felelte a gyerek az anyja mellől. Tudod, hol laknak Feleki Andrásék? Hát, hogy ne tudnám. Akkor eredj, és vidd el hozzájuk az úr igazságát, érted? Értem, felelte a gyerek komolyan, és fölkelt ő is a patkáról. Engem elébb elvezetsz Dorogi Jánosékhoz, toldotta meg az öreg. Gyere, éjszakára visszatérünk, ha szállás helyet adsz, fordult a házigazdához. Hát már hogy ne adnánk, felelte az ura helyet sebesen az asszony, ott a tiszta szoba. Elalszunk mink itt a konyhában is, a padlón, dörmögte az öreg, és már mentek is. Elsőnek az öreg tért vissza. Danola leány, hirdette meg komoly szóval, és teszi egybe a szövőszéket megint. Be akarja fejezni a terítőt, amibe belekezdett volt őszelején. Bakondal és felesége összenéztek. Az ember lelkének Isten a gazdája, mondta az öreg, és többet nem szólt, csak leült újra az asztal mellé. Valamivel később Dani is megjött. Libát hozott a hón alatt. Felekiék adták, mondta, amikor átnyújtott a ludat az anyjának. Aztán az öreghez fordult. Szép szeme van a kisbabának, apó, jelentette büszkén. Tiszta akár a forrásvize. Félelem és harag volt bennük úgy éppen, ahogy maga mondotta volt odaadna szóda. Emlékszik még? Adjunk hálát az Úrnak, mondta az öreg magasra emelt fővel. Két tiszta szeme előszikrázott a borzas fehér szemöldökök alól, ahogy átfúrta velük a mennyezet padozatát, át a zsindely háztetőt is, és a fellegeken túl az égbolt csillagvilágát kereste. Urunk, atyánk, ki mindannyiunk élete vagy. Alázatos szívvel adunk hálát neked nagy jóságodért, amit naponta tapasztalunk e földi élet során. Köszönjük néked a tudást, amit szent fiad útján küldtél volt nekünk földi gyermekeidnek, hogy annak birtokában úgy járjuk az élet útját, ahogy azt számunkra elrendelted volt. Légy mi vélünk továbbra is, atyánk, hogy te benned bízva jóvá tehessük a rosszat, széppi a csúnyát, és megtisztítva vakok szemét, megnyitva a süketek fülét, hirdethessük szüntelenül a te dicsőségedet, és a hatalmat, amit az embernek adtál e világrontásai fölött. Őrizd meg, Urunk, áldásban és békességben ennek a hajléknak a népét, és segítsd őket jó szándékukban és igyekezetükben, hogy megérthessék a te törvényeidet és ő irányukban való nagy szeretetedet. Amen. Tizenharmadik fejezet. Kevés följegyzés maradt hátra azokból a borzalmas időkből. Gyűlöletvihara szaggatta Erdélyországot, és gyűlölet volt az egyetlen törvény. Utcasarkokon, vésztörvényszékek termeiben, kínzókamrákban a sátán apostolai rikácsolták az új idők tanát. Öld a magyart, hogy nyoma se maradjon, és tied lesz Erdély földje örök időkig. Ha akadt is, aki följegyzett titokban egyet s mást, arra is lecsapott a gyűlölködés hamarosan. Otthonából kitelepítették, idegen földre hurcolták, kényszermunkába erőszakolták. És ha puszta életét megismenthette, mindene oda veszett, ami a múlthoz kötözhette volna, fölemelhette volna kissé az új élet szörnyűségeinek sara felé, reményt öntetett volna a csüggedések keserű poharaiba. Azokról az esztendőkről keveset tudunk, de tudjuk azt, hogy 1946 karácsonyának estéjén két rendőr, akik Brassó városának az utcáin őrizték a rendet, belebotlottak egy különös vén emberbe, aki maradandó nyomot hagyott a lelkükön. Életre szóló nyomot. Havazott azon az estén. Nagy sűrű pelyhekben hult a karácsonyi hó, és a város utcái némák voltak alatta és sötétek. Az utcalámpák nagy részét még nem javították meg az új gazdák, és csak itt-ott világított szűk kicsi körben egy-egy sápat villanyégő, amennyire a havazás és a sötétség hagyta. A két rendőr unottan taposta a már majdnem arasznyi puha havat az üres utcákon. Két oldalt rossz kedvűen kuporogtak a házak, mint vakkoldusok, kik nem is várnak már többé semmire. A lefüggönyözött ablakok mögül csak itt-ott szűrődött ki egy-egy didergő fénypászma. Aztán egyszerre csak valami megmozdult előttük a havazásban. Két emberi alak. Állj! Dördölt reájok a rangidős rendőrkatona hangja. A két emberi alak megállt. Villanylámpa kattant az egyik rendőr kezében, és az éles fény belehasított a sötétségbe. Elébb egy magas, szikár, szakállas vénembert világított meg, majd egy tömzsi vállas legényt. Szürke posztóból készült harisnyát, és ködbönt viseltek mindketten, mint a székelyhegyek lakói, és a fejükön fekete báránybőr kocsmát. Hova mentek? Mordult rájuk az idősebbik rendőr. Műsúromon esty, felelte a szikár vénember egykedvűen. Nem tudok románul. Romániában vagy és nem tudsz románul? Kérdezte a rendőr haragosan, és közelebb lépett az öreghez. Társa követte, és belevilágított a vén székely arcába. Szertifikát, mordott rá rendőr, mutasd az igazolványt. Nincs, felelte az öreg egyszerűen. Hova való vagy? Kérdezte a rendőr a maga nyelvén. Ide is, oda is, mindenüvé, felelte az öreg magyarul. Hát értesz románul mi? Csattant fel az egyenruhás. Csak beszélni nem akarsz, rohadt paraszt? Maga is ért magyarul, jött a felelet. Lám maga se akar beszélni. A rendőrök le, meglendült az öregember arca felé, de mielőtt elérhette volna, beleütődött valamibe, mintha csak fát ért volna. Felsziszent tőle, és elkáromkodta magát. Botot emelsz rám, vintol vagy csavargó? Tajtékzott haragosan, és keze a pisztolytáskára csapott az övén. Lelőhetnélek, mint egy kutyát, mocskos vén ember. Meg is tenném, ha nem lenne karácsony estéje. De beviszlek az őrsebe, hát bezárlak, mert csavargó vagy. Mindenki más otthon ül ilyenkor, de te csavarogsz, mi? Lopni akarsz, ugye? És még botot is emelsz rám? Dobd el azt a botot most mindjárt, mert beléd ürítem a pisztolyomat. Vén bangyél disznó. Ömlött szájából a szidás, mint csatornából a szennyvíz. Társa oldalra lépett a villanylámpással, és megvilágította az öreget, a havat is körülötte. Megvilágította a társát is. Botnak nyoma se volt sehol. Hova tetted a botot? Kérdezte gyanakodva. Menjünk, ne pocsékoljuk a szót, szólt rájuk az öreg. Oda igyekszünk mi is a rendőrségre. Menjünk hát. És már indult is, kikerülve az előtte álló rendőrt. Hé, állj meg! Szólt rá az idősebbik rendőr valamivel csöndesebben. A rendőrségre, azt mondtad? Mi dolgodott? Egy embert keresek, felelte kurtán az öreg, akinek ezredes a rangja és Ungoriano a neve. Gyeren a rendőremben, ne vesztegessük az időt, hiszen karácsony estéje van, magad mondtad. A rendőr csak állt ott, legyökeredzve a hóba. Az ezredes? Mi dolgod neked az ezredessel? Üzenetet hoztam neki. Miféle üzenetet? Kitől? Azt csak ő neki mondhatom meg. Gyere, na, ne álljunk itt az utcán, hiszen havazik. Indultak egymás mellett. Mögöttük a fiatalabb rendőr a válasz legénnyel. Bizony havazik, sóhajtott a rendőr. Nehéz ez a szolgálat, öreg. Még havazásban is az utcát kell járnom. Nem szereted a havazást? Mit szeressek benne? Csak nehezíti a dolgomat. Az öreg megállt. Könnyű ezen segíteni, mondta, és fölemelte a két kezét. Hé! Szűnj meg, havazás! Abban a pillanatban valami csodálatos dolog történt. Mesélte a fiatalabbik rendőr még évek múltával is. A havazás megszűnt, mintha késsel vágták volna el. Megvilágosodott a város, és odafönt kigyúltak a csillagok, meg a félhold karéja. Mi ez? Nézett körül döbbenve az idősebbik rendőr. Ki vagy te? Isten embere? Tisztelet volt a hangjában, és ámulat. Mindnyájan Isten emberei vagyunk, felelte csöndesen az öreg, De gyere, mondtam már, hogy üzenetet hoztam az ezredesnek. Mentek az utcán, az egyik utcalámpa alatt hátra nézett a rendőr. Unokád? Bökött ujjával a legény felé. Szolgám és tanítványom, jött a felelet. Tanító vagy? Mit tanítasz? Istent. Haladtak az utcán a csillagos ég alatt, bokáig a hóban. Az egyik legfüggönyözött ablak mögül énekszó szivárgott elő az este csendjébe. Vékonyka gyermekhangok énekelték. Mennyből az angyal. A rendőr ott elől megtorpant hirtelen. Hé, hogy van az, hogy én románul beszélek, és te magyarul? És mégis megértjük egymást, mert én egy szót se tudok magyarul, hallod-e? Ahol én felnőttem, ott Jas mellett nincsenek magyarok, és mégis megértem, amit mondasz. Az öreg elnevette magát a szakáll alatt. Isten dolga ez is, rendőrember. Akik igazat mondanak és jó szándékkal mondják, azok mindig megértik egymást. Mindegy, hogy miféle nyelveket használnak. Na, gyere, menjünk, mert fontos beszédem van az ezredessel. Messzire van még a hivatala? A hivatala az nincs messze, felelt a rendőr, ahogy megindultak újra, de Ungureanu ezredes nem lesz már ott. Oda-haza lesz a családjával. Ott is meglelem, ha megmondod, merre lakik. Mentek újra egy darabot, aztán a rendőr újra megállt egy utca sarkon. Társára nézett, vakarta a fejét, és akadozva kezdte. Isten embere, valamit meg kell mondjak neked. Mondjad. Ez a mi ezredesünk nem ismer Istent. A magyarokat pedig gyűlölik egyetlenül, agyonver, ha elébe kerülsz. Nézd, ott van a magyar templom, mellette ott a magyar pap háza. Jó ember ad neked szállást éjszakára, erigy és feledd el az ezredest. Az öreg ránézett egyenest a szemébe. Még szikárabbnak és magasabbnak tűnt, mint az előtt, ahogy ott állt a holt sápad fényében. Román ember, te rendőrkatona vagy, ugye? Az vagyok hát. Hát az, aki parancsol neked, az parancsolja, hogy erígy ide vagy erígy oda, keresd meg ezt vagy azt. Mit csinálsz, rendőr ember? Teszem, amit parancsolnak, felelt a rendőr, mert ha nem, na látod, szakította félbe az öreg. Megértettük egymást. Vigyél át az ezredeshez, bárhol is legyen. Mentek az elhagyott utcán. Egy saroknál aztán befordultak balra. Itt van a rendőrség, mondta Román. Nem hiszem, hogy itt van az ezredes, de megnézhetjük. Egy nagy sötét épület kapuja előtt megállt. Ti csak maradjatok itt, mondta az idősebbik rendőr. Mi bemegyünk, szétnézünk. Benyitottak a kapun, és bementek. Elől az idősebbik rendőr, mögötte a fiatalabbik. A fiatalabbik egy pillanata megállt a nyitott kapuban, és hátra nézett. Mögötte kis szűk kövezett udvart lehetett látni egyetlen villany égő sápad fényében, amely egy ajtó mögötti szegről csüngött alá. Rajtó fölött egyetlen szó állt súlyos betűkkel, románul. Az, hogy iroda. Ahogy a havazást megállítottad, hadarta folytott hangon, az nagy dolog volt, Istentől való dolog. De az ezredeshez közel ne menj. Ha Isten van veled, akkor tudnod kell azt is, hogy az ezredessel nem jó beszélni. Eredj haza, amíg lehet. Azzal gyorsan belépett, és bekattantotta maga mögött a kaput. Odakint álltak a kapu előtt a szikár öreg és a tömzsiregény, és jó ideig nem mozdult semmi. Aztán egyszerre csak iszonyú káromkodás támadt odabent. Ordítás, csapkodás, és már jött is kifelé az öregebbik rendőr nagysebesen. Sapkája is elmaradt valahol, az arca veres volt, mint aki pofont kapott egy nagykezű embertől. Fussatok! Nagyon dühös az ezredes, ha meglát itt, minden csontotokat összetöri. Fussatok! Visszahúzódott gyorsan a kapu mögé, de mielőtt betehette volna maga mögött, az öregember már bent volt mellette, és szeliden félre nyomta az udból. Ne félj, rendőrember! Aki az üzenetet küldi, az gondoskodik arról is, hogy baj nélkül átadhassuk. Na te csak állj félre, és ha kérdeznek, nem láttál bennünket, érted? Na gyere, Lőrinc, szólt hátra a legénynek. Dolgoz lesz itt neked is. Végigmentek a szűk bekövezett udvaron, és bénnyitottak a villanyégő alatti ajtón. A rendőr még mindig ott állt a kapunál, és bámult utánuk. Az ajtó szűk, homályos folyosóra nyílt. Azon végigmentek, és benyitottak egy irodába, ahonnan a kiabálás és a káromkodás hallatszott. Füllet meleg volt odabent, szivarfüst és pálinka szag. A legtöbb asztal üres volt, mindössze kettő mellett gunnyasztott két megrettent képű tisztviselő, papírosok felé hajolva. Észre se vették őket. A bal sarokban falhoz lapolva állt az a fiatal rendőr, aki velük jött. Arca ijedt volt, és csak a kezével mert integetni, hogy menjenek ki, onnan menjenek ki. Az öreg csak rámosolygott a szakálla mögül, és ment tovább. A hosszú iroda végében volt még egy ajtó, amögött dohogott, mérgeskedett egy nagy hangú ember. Az öreg az ajtóhoz ment, és onnan visszafordult. Te itt maradsz, morogta oda halkan a legénynek, és ügyelsz arra, hogy ezek itt siketek és vakok maradjanak. Aztán benyitott a belső szobába, belépett, és behúzta maga megett az ajtót. Nagy íróasztal mögött egyenruhás ember ült. Nagy darab, bikanézésű ember, rövidre nyírt hajú, düllett szemű. Előtte pálinkás üveg és szíjkorbács az asztalon. Az öreg közelebb lépett hozzá. Te vagy Ungoriánu ezredes? Kérdezte. A rendőrök parancsnoka fölhorkan, mint a vatkan, kit vackában háborgatnak. Kidüllett szemmel rámerett az öregre. Hé, mi, ki vagy te paraszt? Hogy kerültél ide, Stefane Teodore? Ordított az ajtó felé, hogy került ide ez a paraszt? Hiába kiabálsz, nem hallja meg senki, mondta csöndesen az öreg. De még be se fejezte, már talpon volt a haragos ember, és keze a korbács után nyúlt. Kiverem a szemtelenséget belőled, te büdös paraszt, ordított az öregre. Betolakodsz ide, mint a tied lenne a világ. Ez a tied, nesze! Azzal meglendítette a súlyos korbácsot, hogy a betolakodó arcába csapjon vele. De valamiképpen kicsúszott a markából a korbács, és háta mögé a padlóra esett. Ettől még jobban neki mérgesedett az ezredes. Két hosszú lépéssel megkerült az íróasztalt. Darabokra törlek te, hörögte kidüllett szemekkel. Ökle meglendült a mozdulatlanul, magasra emelt fejjel álló vénember felé, de mielőtt elérte volna, néhány ujjira csak a szigorú szakállas arctól, mintha acélfalba ütközött volna. Nagyot koppantak az ökölcsontjai, és az ezredes felordított a fájdalomtól. Arca eltorzult, karja élettelenül csüngött alá. Omlott belőle a káromkodás. Stefane Teodore Nikolaje, bömbölt az ajtó felé. Gyertek már, És lőjétek agyon ezt a gyilkost, Stefane! Hiába sivalkodsz, mint egy megfenekelt gyerek. Te nagy híres kínzó ember, te! Szólt rá szigorúan az öreg, és a hangja hidegen csattant, mint a kard pengéje. Nincs, aki meghallja, fogd be a szádat, és ülj vissza a székedre, beszédem van veled. És mert az ezredes csak áltott-tátott szájjal, kimerett szemmel, megszeppenve, fölemelte a hangját, és szavai csattantak, mint a karikás ostor. Ülj le! Zúzott öklét szorongatva baljával, az ezredes hajlott háttal visszakecmergett az íróasztal mögé, és leült a bőrtámlás irodaszékbe. Te vagy az, akit Ungoreánoknak neveznek? Csattant a kérdés. Én. Nyöszörögte babonázottan a nagy terepember. Neved után magyar vagy, folytatta szigorúan az öreg, és mégis te vagy a leggonoszabb magyar kínzó és magyar gyilkoló ebben az országban. Hogy lehet ez? Csak a nevem Ungoreánu. Nem vagyok magyar, román vagyok, tiltakozott az ezredes. Jaj, ordított föl, jobb karját simogatva a bal kezével. Jaj, akarom! Mit csináltál velem, öreg ember? Ki vagy? Mi vagy? Varázsló vagy? Boszorkánymester? Mi kell? Pénz? Jaj, mennyi pénz? Igazad beszélj, ezredes. Ez kell csak és semmi más. Igazad beszélj, mert ha nem, minden hazugsággal új fájdalmat szabadítasz magadra. Megkérdem újra. Magyar vagy? Nem.
3: Jaj, ordított fel a fájdalomtól kimerett szemekkel az ezredes. Igen, igen, magyarnak születtem, Jasiban.
2: Valamikor azt is Jászvárosnak mondták, és magyarok éltek benne. Mondta az öreg, azoktól származol hát, te átkozott gonosztevő, aki a saját fajtádot gyilkolod. Mit tudsz mentségedre mondani az Úristen ítélőszéke előtt? Úristen? Mit beszélsz Úristenről? Nincs Isten, nincs Dumnezeu. Jaj, jaj, akarom, jaj, az oldalom égek belül, jaj! Vonaglat ide-oda a fájdalomtól. Vedd le rólam az átkot, vén ember.
3: Van Isten, van.
2: Na hát akkor, bolintott elégedetten az öreg, embereld meg magad végre, és ülj vesztek, ne forgolódj ide-oda, és beszélj. Mit tudsz mondani magad védelmére az Úristen ítélőszéke előtt? A nagy darab ember feje lehorgadt. Néhány pillanatig csönd volt, aztán lassan beszélni kezdett, nehézkesen.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Pătura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecske és Ákostól hallják. Szombat délelőtt kezdték meg a bárkák irányított süllyesztését az előzetes tervek szerint Pakson, és a Szivattyú telepnél már akkor emelkedett a vízállás, miközben a Fő-Dunában folyamatos apadás tapasztalható, tájékoztatott mindenről Magyar Péter kormányfő. A beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás következhetne be. Ezt akadályozták meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. A cél az, hogy megőrizzék a két üzemelő turbina működését, és a Duna vízszintjét annyira duzzasztják, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolhassák a turbinákat. Európa több pontján, így Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban és Ausztriában is erdő- és bozóttüzekkel küzdenek, ezért utazás előtt mindenki legyen körültekintő, hívta fel a figyelmet Orbán Anita külügyminiszter. A külképviseletek és a konzuli szolgálat éjjel-nappal figyeli a helyzetet, és eddig magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés a tüzek miatt. A konzuli szolgálat call centere az éjszaka folyamán számos hívást fogadott, amelyek döntő többsége már tájékoztatáskérés volt a tudatosabb utazóktól. Péntek óta jelentősen megnőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma, ami baj esetén óriási segítséget jelent az utazók eléréséhez és tájékoztatásához. A külügyminiszter arra kér mindenkit, hogy figyelje a Kozinfo tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra, amelyek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiadványokat, amelyek addigra sikeresen tankönyvvé válnak. Ez az áprilisban leadott fő rendeléseket nem érinti, az intézmények csupán kiegészíthetik azokat az időközben elérhetővé vált kötetekkel. Szeptember 1-e és 30-a között nyújthatják be pályázatukat a tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló nagykorú magyar állampolgárok, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. A Honvéd vezérkar felhívásának célja a honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. A támogatás feltétele a büntetlen előélet és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely mellett a katonai alapismeretek alkalmazásának vállalása is. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, míg a szakképzésben résztvevőknek havi 110 ezer forint. Miskolc után pénteken a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plus térképére, így azok is valós időben követhetők és tervezhetők az applikációban, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MÁV csoport járatai a vonatok, autóbuszok és hévek mellett a BKK és a Debreceni Közlekedési Vállalat járművei is régóta láthatók már a rendszerben. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plus Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben információt adni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Háromnapos repülőnappal és fergeteges légiparádéval mutatkozik be Miskolc új sportrepülőtere augusztus 20-a és 22-e között a Csorba-tó mellett. A MATASZ üzemeltetésében megvalósult létesítmény megnyitásáról Tóth Szántai József polgármester és Drótos László repülőtérvezető számolt be a helyszínen. A rendezvényen sétarepülésekkel, katonai és honvédelmi bemutatókkal,

0: valamint olyan neves pilóták produkcióival várják az érdeklődőket, mint Besenyei Péter műrepülővilágbajnok. A látogatók kényelme és a biztonságos közlekedés érdekében a helyszínen 3 hektáros parkolót alakítanak ki, a bekötő utat pedig egyirányúsítják a rendezvény idejére.
1: Az időjárásról.
0: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Egy nagyon érdekes tanulmányról beszélgetek majd vendégemmel, Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával. Többek között kérdezem majd arról, hogy miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése, mi az a hagyományos tájhasználat.
2: Ez a tájhoz alkalmazkodó, annak adottságaihoz alkalmazkodó évtizedek, évszázadok során létrejött gazdálkodási mód, legeltetés, az erdőgazdálkodás is benne van, tehát hogy mit tud adni egy helyi közösségnek az illető táj, az abban levő élőhelyek, és annyit elvenni abból, ami hosszú távon fenntartható. Tehát, hogy mindig úgy igyekeztek élni, hogy majd a gyerekeiknek, unokáiknak is legyen elérhető erőforrás ugyanarról a helyről, mert akkor nem volt ekkora mozgás, tehát az nem merült fel, hogy ha itt valamit elrontok, akkor elköltözöm.
1: És miért fontosak az őslakos népek, a helyi közösségek a biodiverzitás fenntartása kapcsán?
2: Tudományos szinten ez már egy eléggé régóta elfogadott tény, hogy a helyi közösségeknek a tudása, a hagyományos tájhasználat alapvető jelentőséggel bír a biológiai sokféleség megőrzésébe, és azt szerettük volna megnézni, hogy erről az adott kormányok mit írnak. Tehát ők ezt hogy értelmezik a saját országukra, a saját helyzetükre nézve.
1: Remélem, most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Sok kormány még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és helyi közösségek, valamint más hagyományos tudással rendelkező csoportok biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását. Áll a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet munkatársainak meghatározó szerzőségével készült tanulmányban. A kutatók a biológiai sokféleség egyezmény végrehajtásáról benyújtott két legfrissebb nemzeti jelentést vizsgálták, mind a 195 részes állam esetében, és Európa negatív értelemben tűnt ki. Sok ország, bár gyakran említette a hagyományos tájhasználatot, ugyanakkor jelentéktelennek tartotta az őslakos népekkel és a helyi közösségekkel, valamint a hagyományos tudással kapcsolatos kérdések kezelését. A tanulmány aktualitását a most benyújtandó újabb országjelentés adja, valamint az a tény, hogy a Kunming-Montreali globális biodiverzitás megőrzési keretstratégia kimondja, céljaink elérése lehetetlen az őslakos népek és a helyi közösségek teljes körű bevonása nélkül. A további részletekről Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával beszélgettem.
2: Számos globális egyezmény van, amely a biológiai sokféleséggel foglalkozik. Különböző csoportokra lehetne ezeket osztani, de ezek közül a legjelentősebb a biológiai sokféleség egyezmény, sokak számára a Riói egyezményként ismert, és ez a biodiverzitás megőrzését célozza, annak fenntartható használatát, és van benne egy olyan rész is, hogy úgynevezett genetikai erőforrásokból származó haszon igazságos megosztása. Tehát, hogyha a biológiai sokféleségből például gondolhatunk gyógynövényekből kivonható hatóanyagokra, és hogyha például egy helyi közösség ismeri ezt a használatot, és jön egy nemzetközi cég, amely ezt a használatot szeretné majd valamilyen gyógyászati célra kamatoztatni, akkor a helyi közösség, mivel megosztotta a tudását, ezért kéne ennek a gazdasági vonzataiból részesüljön. Tehát ez így röviden az egyezménynek a három nagy célja.
1: Mi annak az oka, hogy mostanság nagyon előtérbe került a biológiai sokféleség, a biodiverzitás megőrzése?
2: úgy mondják, hogy poliválságban vagyunk, a legtöbben főleg a klímaváltozásnak a hatását érzik, sajnos szó szerint a bőrükön is, de például a világgazdasági fórumának legújabb kiadásában is benne van. Sajnos nem a rövid távú veszélyek között, ugyanis háború, meg tényleg ilyen vírusos megbetegedések voltak, tehát ezek rövid távon sokkal nagyobb figyelmet igényelnek, viszont a hosszú távon, tehát már 10 éves távlatban nemzetközi összefogást és olyan szintű cselekvést igénylő veszélyek között már ott van a biodiverzitás csökkenése, ugyanis mi ettől függünk, bár egy urbánus környezetben lévő személy ezt nehezebben tudatosítja, de viszont vannak azok a közösségek, akik közvetlenül függnek az élőhelyeknek a változatosságától.
1: Ha a világot nézzük, akkor számos olyan hely van a világon, ahol az őslakosoknak a tudását elismerik és használják. Ha Európát nézzük, és akár Magyarországot nézzük, akkor nekem nagyon furcsa, hogy az, amit egykor dédapáink tudtak, vagy ükapáink tudtak, azt kevésbé hasznosítjuk, illetve van, aki hasznosítja, valaki nem. Tehát nekik természetes volt, és egyébként, hogyha visszamegyünk, és nem csak Magyarországot, hanem az egész világot nézzük, akkor miért van az, hogy a régen élt emberek tudták, hogy hova kell építkezni, hova kell ültetni azt a növényt, mit szeret az a növény? Tehát ők ennyire összhangban éltek a tájjal, és mi ezt felejtettük el?
2: Bizonyos értelemben igen, ugyanis az, amit mi hagyományos tájhasználatnak hívunk, annak az egyik, talán a legfontosabb eleme az az, hogy az adott táj adottságaihoz alkalmazkodik, és hosszú idő, akár évszázadok alatt kísérletezéssel létrejött használat. Tehát ilyen próba, siker vagy sikertelenség eredményezte azt, hogy végül milyen tájhasználati módot találtak a legszerencsésebbnek abban a tájban. Tehát számos próbálkozás volt így az évszázadok során, és a bevált mód az maradt meg. És ez az, amit a mai globalizált, városiasodott világ, ezt már nem tudja használni, hogyha arra gondolunk, hogy gyakorlatilag Európa szerte bárhová megyünk, ugyanazokat a termékeket látjuk, ugyanazokat az építkezési megoldásokat, és az már nem a helyi adottságokhoz alkalmazkodik.
1: De most az a tanulmány, ami megjelent nemrég az önök szerzőségében, az rávilágít arra, hogy sok kormány még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és helyi közösségek, valamint más hagyományos tudással rendelkező csoportok biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását. Hogy jött ez a tanulmány? Egyáltalán hogy jött ez az egész kutatás?
2: A kutatócsoportunk ezzel foglalkozik, hagyományos ökológiai tudással, és így fokozatosan többen már belefolytunk úgynevezett szakpolitikába, tehát hogy ez hogy történik döntéshozói szinten, tehát mi kutatóként így látjuk meg terepen, hogy milyen változások vannak, de hogy ez kormányok szintén ez mennyire tudatosul, illetve ők mit szeretnének tenni, ez egy más világ. És a korábban említett biológiai sokféleség egyezmény pedig konkrétan megfogalmazza azt. Tehát tudományos szinten ez már egy eléggé régóta elfogadott tény, hogy a helyi közösségeknek a tudása, a hagyományos tájhasználat alapvető jelentősége bír a biológiai sokféleség megőrzésébe, és azt szerettük volna megnézni, hogy erről az adott kormányok mit írnak. Tehát ők ezt hogy értelmezik a saját országukra, a saját helyzetükre nézve. Tehát, hogy adott ország, akkor most pont Magyarországról beszéljünk, hogy ők mit mondanak a jelentésben, hogy szerintük mennyire fontos a hagyományos tájhasználat, illetve konkrétan, amit mi szerettünk volna tudni, mert az egyezmény ezt is előírja, hogy a döntéshozatalban a helyi közösségeknek a tudását, a véleményét mennyire veszik figyelembe.
1: És azért, hogy mekkora munka volt ez, mert hogy a kutatók a biológiai sokféleség egyezmény végrehajtásáról benyújtott két legfrissebb nemzeti jelentést vizsgálták, 195 részes állam esetében, ami összesen több mint 400 jelentést, és mintegy 58 ezer oldalnyi anyagot jelentett. És amikor átvizsgálták ezt az egész jelentést, akkor azért az kitűnt, hogy Európa az negatív értelemben tűnik fel, ami engem meglepett.
2: Igen, minket nem annyira, mivel azért láttuk, hogy mi történik, de azért, hogy ennek a mértéke ekkora, igen. Ennek az előzménye az, hogy a biológiai sokféleség egyezményben úgy van megfogalmazva, hogy az őslakos és helyi közösségeknek a tudását kell figyelembe venni, az ő véleményükre kell tekintettel lenni, és sajnos sok ország vagy félreértelmezte, vagy határozottan megbújik emögött az őslakos fogalom mögött, ugyanis jellemzően, mikor ezt a fogalmat halljuk, akkor Dél-Amerikára igen. gondolunk, vagy csendes óceáni közösségekre, de nem az európai őshonos, tehát van ez az őslakos, őshonos ki, hogy értelmezi közösségekre, pedig ahogy korábban említette ön is, tehát igazából mi is ugyanazon a helyen nőttünk fel, ugyanúgy a dédapáinknak a leszármazottai vagyunk, tehát ilyen szempontból nem történt változás, itt a nagy különbség az ugye a gyarmatosítás és az ellen, tehát aki őslakos közösségekről beszél, az általában a gyarmatosításra való ellenreakcióként is gondol, tehát ez az, ami nálunk nem történt így Európában konkrétan, volt egy urbanizáció, meg voltak falurombolások, tehát hogyha mélyen belemegyünk, azért itt is hasonló folyamatok zajlottak le, de nem külső erők hatására, tehát nem az volt, hogy jött egy gyarmatosító idegen nemzet. És Európában az egyedüli olyan közösség, amely az ENSZ-nél elismertette magát, mint őslakos közösség, az az északi államokban élő számi közösség, tehát ők Finnországban, Svédországban, Norvégiában, részben Oroszországban is élnek. A többi közösség nem lobbizott ennek az érdekében, tehát őket az ENSZ nem is ismeri el így, úgyhogy sok esetben, mikor azt mondják, hogy európai közösségek, akkor csak rájuk gondolnak. Pedig biodiverzitás megőrzése szempontjából, tehát itt most erre kell figyelnünk, igazából a helyi közösségek hagyományos használata a cél, tehát ezt szeretnék megtartani, ezt szeretnék figyelembe venni. Úgyhogy ha arra mennénk vissza, tehát mi ennek az egész elgondolásnak a gyökere, akkor helyesen értelmezhetnék az országok, hogy mivel is kell itt foglalkozni. És ez a jelentésekből ki is tűnik, hogy sokan már elkezdtek így ez irányba megmozdulni, tehát azt mondják, például ahol kellett válaszolni arra, hogy most van-e önöknél őshonos helyi közösség, azt mondják, hogy nincsen, de a jelentési másik pontjában már elkezdenek a hagyományos tájhasználatról beszélni. Viszont ami érdekes, hogy az, hogy hagyományos tájhasználat, ez egy egyre gyakrabban ismétlődő használt fogalom ökológiai körökbe is. Amit mi kifogásoltunk, az, hogy nem említik, hogy ezt a helyi közösségek, hogy ezek családi kiskertek, ezek kis falusi gazdaságok, tehát valahogy a megfogalmazásból hiányzik az ember.
1: Mielőtt tovább mennénk, tisztázzuk, mi ez a hagyományos tájhasználat?
2: Igen, ezt nagyon-nagyon röviden említettem picivel korábban, hogy ez a tájhoz alkalmazkodó, annak adottságaihoz alkalmazkodó évtizedek, évszázadok során létrejött gazdálkodási mód, legeltetés, az erdőgazdálkodás is benne van, tehát hogy mit tud adni egy helyi közösségnek az illető táj, az abban levő élőhelyek, és annyit elvenni abból, ami hosszú távon fenntartható. Tehát, hogy mindig úgy igyekeztek élni, hogy majd a gyerekeiknek, unokáiknak is legyen elérhető erőforrás ugyanarról a helyről, mert akkor nem volt ekkora mozgás, tehát az nem merült fel, hogy ha itt valamit elrontok, akkor elköltözöm. Vannak erre is példák, tehát azt azért pontosítjuk, vannak így a történelem során, hogy nagyon tönkretettek helyeket, de nem ez a jellemző.
1: De akkor mi az oka annak, mert hát Európában is látjuk, Magyarországon is látjuk, hogy azért vannak erre példák, ha mondjuk a hagyományos kaszálókat látjuk, vagy a legeltetést, és még sorolhatnám. Ezek miért maradtak rejtve a jelentésekben? Tehát miért nem tüntették fel?
2: Egész pontosan sokszor említik ezeket a jelentésekben, viszont úgy kell elképzelni a jelentést, mint egy kérdőívet mondjuk, tehát bizonyos helyeken válaszolni kell bizonyos kérdésekre, és ezekben a jelentésekben úgynevezett biodiverzitás célok megvalósulásáról kellett írni, és mikor azt kérdezték, hogy például a helyi közösségeknek az ökológiai tudását figyelembe veszik-e, vagy egész pontosan őslakos közösségeknek, akkor sok ország erre a pontra azt válaszolta, hogy nem, ez a téma őket nem érdekli, és hogy miért nem érdekli, az volt a válasz, hogy nálunk nincsenek ilyen közösségek. És itt térünk vissza, amit korábban említettem, hogy ők arra hivatkoztak, hogy az ENSZ által elismert ilyen közösségek nincsenek az országban. Magyarország például, tehát a magyar jelentésben ők ezt nem kommentálták, tehát egyszerűen lehetett üresen is hagyni, de voltak országok, amelyek itt részletezték, hogy ők miért nem foglalkoznak a témával, viszont érdekes módon azok az országok is sok esetben a jelentés más részében, például amikor leírták az országoknak a biodiverzitását, ott hivatkoznak a hagyományos tájhasználatra, a hagyományos agrártájra, és ott van, tehát látszik, hogy foglalkoznak a témával, de amit korábban is említettem, hogy nem írják le pontosan, hogy ez a helyi közösségek évtizedes, évszázados munkájával fenntartott táj, annak köszönhetően létrejött biodiverzitás. Tehát például említik a hagyományos tájfajták fontosságát, de megint nem említik, hogy azt egy közösség tartotta fent.
1: Most ezt tovább gondolva Magyarországon miket lehetett volna beírni? Tehát ha mondjuk vesszük a nagyvilágot, mondjuk vesszük a szamojai közösségi halászati gyakorlatot, libériai kulturálisan védett erdők, amiket leírtak a jelentésben, illetve kiemeltek a jelentésben Magyarországon, mit lehetett volna írni? Hogy mondjuk a szatymazi őszi barack?
2: Ez pont benne is van, mondjuk nem így a baraszt, meg nem így konkrétan, pont ez volt, hogy említik igen a tájfajta zöldségeket és gyümölcsöket, és pont az egyik jelentésben említi azt, hogy a családi kiskertekbe. Úgyhogy ha megnézzük például a mi elemzésükön a térképeket, amelyeket közöltünk, ott különböző színekkel ábrázoltuk az országokat, és Magyarország az egyik jelentésben ilyen halványzöld, és a másikban meg már sötétzöld színnel szerepel, ez a maximum, amit mi tudtunk pontozni az ott részletesen leírt kritériumok szerint. Úgyhogy Magyarország ilyen szempontból, ahhoz képest, hogy a többi ország miként kezelte ezt a jelentéstételt, szépen, elegánsan oldotta meg a kérdést, illetve azt is elárulhatom, hogy mi jó kapcsolatban vagyunk az Agrárminisztérium jelentéstevőivel, és mikor megjelent ez a jelentés, akkor tanácsunkat is kérték, hogy ezt a továbbiakban hogy is lehetne javítani. Itt most szeretnék hangsúlyozni valamit, tehát egy dolog, hogy mi van a jelentésben, tehát hogy egy ország mennyire tud reális képet közvetíteni az ott történő előrelépésekről, ugyanis erről szól a jelentéstétel, tehát azt kell mondjuk, hogy mi történik, mivel haladtunk, és a másik pedig, hogy mennyire írják le azt, hogy mi van, illetve hogy ne legyen ebből szépítés, tehát mi nem szeretnénk az se, hogy olyasmi kerüljön be, ami igazából problémás. Magyarországon a természetvédelembe azért még mindig sajnos a helyi közösségeknek a szava nagyon
1: nem elég erős. Kicsi.
2: Hát igen, most így szépen fogalmazom.
1: Igen. Tehát sokszor látjuk azt, hogy próbálkoznak, és ott vannak a tervek meg a koncepciók, csak valahol ezek egy fiók mélyén végzik.
2: Igen, és gyakorlatilag pedig ezt kéne csinálni, tehát hogy legyenek tematikus fórumok, és akkor egy területen akkor a gazdálkodó is elmondhassa, hogy ő ezt miként látja, a természetvédelmi őr is, illetve a kutató is, a területnek a tulajdonosa is, tehát hogy több vélemény elhangozhasson, de a helyi embernek a véleménye is, aki ismeri a területet, tehát ne csak egy nagyon jó szakképzett valaki, akinek nincsen helyi tudása, tehát ne csak az ő véleménye, mert jellemzően ez szokott lenni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Példaértékűnek tartja a paksi atomerőmű működésbiztonságát szolgáló beruházások érdekében formálódó szakmai összefogást az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az EVOSZ, és arra ösztönzi tagjait, hogy kapcsolódjanak be a munkába. A hazai építőipar felkészültsége jelentős támogatást nyújthat a Duna vízállásának stabilizálását és az erőmű biztonságos hűtővíz ellátását célzó feladatok megvalósításához. Kolyi László elnök arra kéri a vízépítési, mélyépítési és mérnöki tapasztalattal rendelkező tagszervezeteket, hogy kapacitásaik felajánlásával segítsék a projektet. A szakszövetség kiemelte, hogy az összefogás kulcsfontosságú a nemzet stratégiai beruházás határidőre történő sikeréhez. Szabadon választhatnak árértékarányú iratkezelő rendszert a közigazgatási intézmények a továbbiakban, így nem kötelező a Poseidon iratkezelő rendszert használniuk, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy videóban. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a piac felszabadításáról szóló kormánydöntés nyomán a hivatalok már töredékáron kapnak indikatív ajánlatokat. Emlékeztetett arra is, hogy az ügyben korábban feljelentést tett, miután egy átvilágítás során kiderült, a versenyt mellőző, államra előnytelen szerződések miatt 2019 óta több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Poseidonért, a Krétáért és a Neptunért. A szőlő ültetvényeket pusztító aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése miatt plusz jogokat kapnak a hegybírók, akik a jövőben minden kockázatosnak ítélt terület művelését ellenőrizhetik, jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő. Ha a földhasználó vagy a tulajdonos ismeretlen helyen tartózkodik, a hegybíró azonnal elrendelheti a közérdekű kivágást a fertőzés megfékezése érdekében. Kártalanítást ráadásul az a tulajdonos kaphat, aki vállalja, hogy 5 éven belül újakat telepít a felszámolt tőkék helyére. Leváltották Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki Facebook bejegyzésében jelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta igazgatóságának elnöki tisztségéből. A társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Láng Gézát 2025 elején jelölték a Magyar Posta élére, pályafutása során korábban dolgozott a postabiztosítónál, valamint helyettes államtitkárként is segítette a vállalat működését. A nyilvános cégadatok szerint a mintegy 21 ezer munkavállalót foglalkoztató társaság 2025-ben 304 milliárd forint nettó árbevételt és 16 milliárd forint adózott nyereséget ért el. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a Varga Márton technikum működése ne kerüljön veszélybe, közölte Bóna Szabolcs tárcavezető. A miniszter hangsúlyozta, hogy megvédik a több mint egy évszázados kertészeti iskola jövőjét, amelynek diák létszáma az elmúlt években jelentősen növekedett. Bóna Szabolcs jelezte, az MTK olyan folyamatot indított el, amellyel a már 102%-os kihasználtsággal működő technikum épületébe költöztetné az általa tervezett Brüll Alfred sportiskolát. A horvát erdőtüzek magyar károsultjainak érdemes minél hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítójuk asszisztencia szolgálatával, mivel a különböző szerződések eltérően térítik meg a rendkívüli helyzet költségeit, hívták fel a figyelmet a Pannonszéf szakértői. A füstmérgezést vagy égési sérüléseket szenvedettek esetében a sürgősségi orvosi ellátást és a betegszállítást fedezi az utasbiztosítás, míg a megsemmisült személyes tárgyakra a podgyász biztosítás nyújthat védelmet. az evakuálás, a szállásváltás vagy a korábbi hazautazás költségeinek megtérítése szerződésfüggő, ezért a jelentősebb kiadások előtt érdemes egyeztetni a 24 órás segélyvonallal. A szakértők kiemelték, az autók tűzkárára a kaszkó biztosítás nyújt fedezetet, baj esetén pedig a konzuli szolgálat is segítséget nyújt.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával arról, hogy sok ország még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és a helyi közösségek biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását. Na most, ha az önök tanulmányát nézzük, és önök kihozták, hogy mindössze 33 ország fogalmazta meg egyértelműen 5. nemzeti jelentésében mind az őslakos népek és a helyi közösségek, mind pedig hagyományos tudásuk biodiverzitás megőrzésében és fenntartható használatában betöltött szerepét. Ez azt jelenti, hogy ez a 33 ország az, aki együttműködik az őslakosokkal, a helyi közösségekkel, és együttesen hozzák meg azokat a döntéseket, amelyek a biodiverzitás szempontjából a legjobbak?
2: Sajnos a szám, hogyha így fogalmazunk, még ennél is kisebb. Ez a szám, amit leírtunk, az az, hogy ezek az országok nagyon egyértelműen a jelentésükbe leírták, hogy a közösségeknek szerepe van. Főleg az 5. jelentésben volt egy ilyen kérdés, hogy miként vonták be a helyi közösségeket a jelentéstételbe, illetve az egyezmény végrehajtásába. És ott sokkal kisebb számokat találtunk, mint ez a 33, tehát még kevesebb ország vonja be ténylegesen a közösségeket ezekben a folyamatokban. Tehát több lépcsős értelmezésnek kell felfogni, tehát amit mi írtunk, az az, hogy az ország kimondja részletesen, akár élőhelyekre lebontva, hogy a helyi közösségeknek a tájhasználati gyakorlata miként hat pozitívan a biológiai sokféleségre. Az már egy következő lépés lenne, hogy velük együttműködve dolgozzák ki a további terveket, és ez pedig sajnos még kevesebb országban történik.
1: Ezért volt egyébként vízválasztó a 2024. novemberében tartott kolumbiai Kaliban megrendezett biodiverzitási csúcs?
2: Igen, ilyen értelemben is, tehát hogy az egyezmény az 1992-ben jött létre, és gyakorlatilag akkor több mint 3 évtizedes lobby eredményeként 2024-ben lett az először, hogy az őslakos és helyi közösségeknek a képviselőinek állandó döntéshozatali lehetősége van az egyezmény végrehajtásában, tehát hogy nem lehet őket megkerülni. Nem az van, hogy csak konzultálni kell velük, ahogy korábban ez történt, és akkor ezt eléggé opcionálisan értelmezte a legtöbb állam, hanem kötelességként.
1: A tanulmányoknak mi lesz a következménye, tehát hogyan csapódik le ez a mindennapi életben, és ezt azért kérdezem, mert ugye, ahogy a beszélgetést is kezdtük, a biológiai sokféleség megőrzése az nagyon-nagyon előtérbe került az utóbbi években. És ezt látjuk, hogy azon az úton, ami jelenleg haladnak az országok, tisztelt a kivételnek, ez nem fenntartható. Tehát túlnépesedés van, ezekkel a gazdálkodási módokkal, ami kizsákmányolja a talajt, kizsákmányolja a földet, ezt nem lehet folytatni. Tehát látjuk, hogy merre fele kéne menni, ugye az extenzív legeltetés, kaszálás, kisléptékű gazdálkodás, ökológiai gazdálkodás, ezt ugye mind látjuk. De igen, most önök meghozták ezt a jelentést, és ugye Magyarországnál is ott van ez a jelentés, tehát lesz ennek kézzelfogható eredménye?
2: Hát mi most lobbizunk, hogy is mondjam, ennek érdekében, tehát mikor megjelent ez a tanulmány, elküldtük azoknak a felelősségnek, tehát minden államban az egyezménynek minden egyes, úgy hívják őket, hogy részes felek, de gyakorlatilag tehát minden országnak van egy erre kinevezett, vagy egy intézmény, vagy konkrétan egy személy, aki a jelentéstétellel foglalkozik. Elküldtük nekik, hogy ezek az eredményeink, és ugyanígy az európaiakkal pedig külön szeretnénk, és már volt is megbeszélés találkozó, hogy miként lehetne javítani ezen, hogy az európai, nem csak hogy a jelentéstételben sokkal korrektebben jelenjenek meg a dolgok, hanem ténylegesen mi történik az adott országokban. Tehát, hogy ne lehessen elmögé bújni, hogy nálunk nincsenek őslakos közösségek.
1: Mert hát magyarán nem ezért bújtak mögé, mert nem voltak tisztában az, hogy mit jelent őslakosság vagy helyi közösség, hanem ez volt a legegyszerűbb. Tehát ha én azt mondom, hogy nálam nincs őslakosság meg helyi közösség, akkor nekem ezzel nem kell foglalkoznom.
2: Igen, ez volt, de ugyanakkor érződik egy olyan tendencia, hogy foglalkozzanak a témával, de ennek számos belpolitikai mindenféle vonzata van, hogy egy ország mennyire veszi figyelembe a saját lakosainak a véleményét, és akkor itt nem csak biodiverzitás témával kapcsolatban kell ezt gondolni. Úgyhogy mi abban bízunk, illetve a kutatócsoportunkból is, illetve más helyekről is egyre több tanulmány jelenik meg, amely erre hívja fel a döntéshozóknak a figyelmét. Egyrészt, amit ön is említett, hogy mindenféle bajjal szembesülünk, illetve az is, hogy ezt a helyi közösségeknek a bevonzása nélkül nem lehet megcsinálni. Tehát, hogyha a legjobb döntést is hozom, esetleg hosszú távon, hogyha én nem konzultálok a helyi emberrel, akinek gyakorlatban ezt sokszor végre kell hajtania, hogy mi történjen egy adott tájban, akkor az nem fog úgy megvalósulni, hogyha nem értheti meg, nem szólhat hozzá. Mondom, amíg a ökológiailag leghelyesebb döntéssel se szabad ezt csinálni. És ez egy újabb hozzáállás, mert eddig mindig az volt, hogy a tudomány, a hivatalnokok mindent tudnak, és ők majd megmondják, hogy hogy kell a helyi gazdának viselkednie. Pedig hát ő az, aki ismeri a helyet, és ő igazán tudja, hogy hogy kell, de sokszor nem ő az, aki hibás döntéseket hoz, vagy rossz irányba kezdi vinni a gazdálkodást.
1: Igen, az az igazság, hogy amikor megjelent ez a cikk, akkor kettőször nekiestem. Kétszer átolvastam, hogy most mire is gondolnak őszintén. És nekem rögtön a vízválasztó mozgalom jutott eszembe Magyarország kapcsán. Mert hogy jelen pillanatban Magyarországon a vízválasztó mozgalmat és azoknak a tagjait lehet nevezni egy olyan helyi közösségnek, mérnökök, geográfusok, természetvédelmi szakemberek, akik azért dolgoznak, hogy Magyarországnak az elsivatagosodását, de leginkább mondjuk a homokhátságnak vagy az Alföldnek az elsivatagosodását megakadályozzák. Megoldást találjanak arra, aminek kitettek vagyunk a klímaváltozás által, hogy 2022 óta olyan aszályos időszak van, már a talajvízszint is annyira alacsony, hogy problémát okoz a vízellátás rendszer szinten. És hogy igazából ők már nagyon régóta mondják a dolgokat, mint a projekteket hoztak létre, amivel bebizonyították azt, hogy hogyan lehet jól csinálni, de még mindig nem igazán hallgatnak rájuk.
2: Igen, ez tényleg, ön itt említette a helyi mérnököket, nem minden, de megint kimaradt a felsorolásból a gazda.
1: Tehát igen,
2: tényleg
1: igen.
2: Érzi, látja, hogy a területéről tűnik el a víz. És ő ezt, mert bizonyos értelemben köteles is, meg amúgy is tovább jelezte a szomszédjának, meg elmentek a jegyzőhöz, tehát ez így alulról is érkezett az információ. És sajnos számos biodiverzitással kapcsolatos témában nem hallgatják meg azokat az embereket, akik tényleg ott tapasztalják, tehát például kint vannak a jószágaikkal, legeltetik és látják, hogy nincs az állatnak enni, és hiába hoznak, ahogy szokás mondani, a magas minisztériumban ilyen-olyan döntéseket nélkülük, mert ez nem így fog működni.
1: Igen, mondjuk elég csak arra gondolni, hogy régen voltak juhászok, voltak pásztorok, voltak kondások, hát ma már nem nagyon találkozunk velük. Pedig a mai gyerekek azt sem tudják, hogy kik ők.
2: Igen, ez a szomorú, és itt van megint ez az egyezmény, tehát hogyha ez valóban úgy valósítanák meg, ahogy kell, akkor ezeknek az embereknek a tudását mind figyelembe venni. Egyenlő partnerként kéne kezelje őket a kutatóval, és például a mi csoportunk pont ilyen irányba igyekszik lobbizni, illetve van egy úgynevezett IBES kezdeményezés, a Biodiverzitás Ökoszisztéma Szolgáltatás kormányközi platform. Ennek a keretén belül mondták ki pár éve azt, hogy a tudományos tudás nem elég, és hogy közös tudásalkotás, közös gondolkodás szükséges a helyi közösségekkel. Mert ez egy régebbi dolog, tehát itt már a felvilágosodás korában lett az, hogy csak az a tudás, amit az egyetemeken, a magas iskolákban lehet megszerezni, és a paraszti tudás az lenézett valami volt, és sajnos ennek az eredménye ez a fajta hozzáállás, ami manapság van.
1: De ezt nem értem, hogy oké a technológia, meg a mesterséges intelligencia, meg minden, na de hát ezt az ember nem fogja föl, hogyha elpusztítjuk a körülöttünk élő élőlényeket, tehát hogyha nem élünk összhangban a természettel, akkor egy idő után csak magunk maradunk, de mindent meg még nem fogunk tudni pótolni.
2: Igen, sajnos ez van, de ez bizonyos értelemben érthető, mert egy nagyon urbánus, nagyon természettől elszakadt világban élünk, sajnos egyre többen, és nagyon szomorú látni tényleg így gyerekek szintén is, tehát hogy mennyire torz képük van. Láttam többször gyermeket, aki fél, hogy városba, ahol mindenki számítható, és egy erdőbe, vagy ilyen helyen eleinte fél, tehát nagyon érdekes reakciókat vált. Úgyhogy igen, ezért nagyon fontos a tudatosítás, a kommunikáció, és ebben tudnának segíteni megint a helyiek, akik ezt érzik, tehát ők tudják, értik, érzik, konkrétan tapasztalják a változásokat sokkal hamarabb, mint mi a városi környezetünkben is. Pont emiatt van szükségünk az ő tudásukra, segítségükre, hogy hamarabb eljusson a híre annak, hogyha bármi történik, hogy emlegettek picivel korábban az asszályosodást, tehát ezt a helyi gazdák sokkal korábban kezdték úgymond kongatni a vízharangot, mint ahogy ez most így szerencsére végre közbeszéd téma lett, ha lehet így fogalmazni, bár lehet, hogy sajnos még mindig nem tartunk teljesen ott.
1: Nagyon sajnálom, hogy bizonyos ősi mesterségek eltűntek. Ugye itt beszéltünk a pásztorokról, és önök egyébként címlap fotónak egy olyan képet választottak, Sáfián László Nébolya pásztornő, a Nők a pásztorságban csoport vezetője készítette a férjéről és az állataikról, és a hagyományos pásztorkodásról, amivel egyébként a Gyepek Titkai 5. országos fotópályázaton 3. díjat nyertek. Szóval sokszor úgy eszembe jut, hogy most már szinte az állattartásnál is mindent digitalizálnak, és ugye ezt mind azzal magyarázzák, hogy a mai fiatalokat nem nagyon lehet mással bevonzani. Tehát ők, akik a kütyük világában élnek, őket talán úgy lehet megfogni, hogy mondjuk folytassanak egy családi vállalkozást, ami mondjuk állattartással foglalkozik, hogy minden digitalizálva van. Tehát nem kell neked kimenni és mindent ellenőrizni, hanem ott vannak a gépek, de hogy miért cseréltük le az embereket gépekre? Tehát, hogy miért nem pásztorokat alkalmazunk? Vagy most már teljesen visszaszorulóban vannak, és kevesen vannak, és már nem lenne annyi pásztor, aki el tudná végezni ezt a munkát?
2: Hát sajnos most már ott tartunk, igen, sokkal kevesebben vannak, és ez a hosszantartó, vagy közvetlen, vagy közvetett lenyomás, lenézés, ez ezt eredményezte, hogy sokszor ők se tekintenek magukra egyenlő partnerekként egy kutatóval. Csoportvezetőnk mesélte, aki korábban elkezdte ezt a munkát, Molnár Zsolt, hogy nagyon rácsodálkoztak a pásztorok sokszor arra, hogy ő a doktor úr, a kutató, aki érkezik a fővárosból, vagy a kutatóintézetből, hogy kíváncsi az ő véleményükre, hogy ők ehhez sajnos nincsenek szokva. És ezen kell változtatni, illetve hát, hogy miért cseréltük gépekre, hát ez sajnos technológiai rombanás, és gazdasági érdek, egész pontosan eléggé rövid távú gazdasági érdekeket tud szolgálni, illetve amit nem látunk be, hogy mennyire kiszolgáltatott át ez mindenkit, ez a fajta irány. Mert az az ember, aki ismeri a tájat, amelyben él, az állatainak meg tudja teremteni a lehetőséget, meg úgy tartja karban azt a gyepet, hogy ott mindig találjanak maguknak ennivalót, és ezáltal a saját családját fent tudja tartani, az sokkal szabadabb, mint valaki, aki boltba tud csak bevásárolni, és amikor valamiből készlethiány van, akkor megkapkod, hogy akkor mi legyen.
1: Visszatérve egy nagyon kicsit a jelentésre, a környező országok, tehát a Magyarországot körülvevő országokban is hasonló a helyzet? Tehát ott is inkább ez van, hogy nem igazán sorolták föl, hogy mondjuk mi az, amit a hagyományos tájhasználatért tesznek, vagy ott azért tudtak több példát hozni?
2: Konkrétan a cseh példát emelném ki, akik leírták nagyon eléggé idegen, hogy számukra mennyire nem prioritás ez a téma. Tehát ezért mondom, hogy a magyar helyzetet pozitívként lehet kiemelni, ugyanis több ország rajta van az úgynevezett fekete listánkon, tehát akit az érdekel részleteiből ki mit írt, akkor a tanulmányunknak van egy nagyon részletes felléklete, ahová konkrétan összegyűjtöttük az idézeteket ezekből a jelentésekből, amelyek erről szólnak, hogy ki mivel indokolja azt, hogy miért nem foglalkozik ebben a témával. És itt hangsúlyoznám, hogy Magyarország részéről nem volt ilyen indoklás. A cseh helyzet pedig nagyon különös, mert ott az indoklás, hogy náluk nincsenek ilyen közösségek, tehát tehát nem foglalkoznak a témával, ugyanakkor picivel odébb megjelenik a kaszálóknak a fajgazdagsága, mint jelentős hozzájárulása az egész cseh biodiverzitás képhez, tehát hogy van egy ilyen érdekes kettősség a jelentésükben, és számos ország esetében ez van, illetve sajnos vannak országok, ahol nem foglalkoztak ezzel a témával.
1: Mikor lesz a következő ilyen jelentéskészítés?
2: Az országoknak most február végéig kellene leadni ezt a legújabb jelentést. Azt kell tudni a biodiverzitás egyezményről, hogy bár Magyarországon is törvényileg is előírt, hogy ennek meg kell felelni, nagyon sok minden fakultatív, ami történik. Olyan értelemben, hogyha valaki nem tartja be ezeket a határidőket, ezeket az előírásokat, akkor eddig nem volt sajnos számon kérés. És ez konkrétan most a jelentéstétel kapcsán, hogy ha valaki később adja be, vagy nem adja be ezt a jelentést, akkor esetleg rákérdeznek, hogy ezt miért nem tetted meg, de eddig nem volt ennek következménye. Most a Coming Montreali keresztratégia kapcsán talán kellene legyen, de egyelőre kíváncsian várjuk többen, hogy akkor itt most mennyire lesz megróvás, hogyha valaki nem tartja be az előírásokat.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy olyan tanulmányról hallhattak, amely szerint sok ország még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és helyi közösségek, valamint más hagyományos tudással rendelkező csoportok biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

És csürget a Magyar Tűzvédelmi Egyeztető Fórum az erdő és vegetáció tüzek megelőzése érdekében. Újra kinyit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól szóló előadásokkal, valamint pódiumbeszélgetéssel kezdődött meg csütörtökön a reformátusok szárszói konferenciája a Balatonszárszói Konferencia Központban. A nyitónap előadói egyetértettek abban, hogy a technológia hasznos eszköz lehet a mindennapokban és az adminisztrációban, de a döntést, a hitelességet és a felelősséget nem veheti át az embertől, írta meg a református.hu. Hajdú Zoltán Levente missziói szolgálatvezető Isten igéje kapcsán arra figyelmeztetett, hogy minden emberi eszköz bálvánnyá válhat, ha kiszakítja használóját az Istennel való kapcsolatból. Gér András lelkipásztor hangsúlyozta, hogy a gép által generált szövegek mögött nincs belső élmény, így a mesterséges intelligencia segítheti ugyanaz emberi kapcsolatokat, de nem helyettesítheti azokat. Csáki Hatalovics Gyula kancellár és Szonták Pál főigazgató a pódiumbeszélgetésen arra kereste a választ, hogy mire fordítjuk a gép által felszabadított időt, megjegyezve, hogy az egyházi szolgálatban és az oktatásban is az önálló gondolkodás, a felelősségvállalás, valamint a személyes jelenlét marad a legfontosabb. A reformátusok szárszói konferenciáját ezen a hétvégén tartják. Példaértékűnek tartja a paksi atomerőmű működésbiztonságát szolgáló beruházások érdekében formálódó szakmai összefogást az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az EVOSZ, és arra ösztönzi tagjait, hogy kapcsolódjanak be a munkába. A hazai építőipar felkészültsége jelentős támogatást nyújthat a Duna vízállásának stabilizálását és az erőmű biztonságos hűtővíz ellátását célzó feladatok megvalósításához. Kói László elnök arra kéri a vízépítési, mélyépítési és mérnöki tapasztalattal rendelkező tagszervezeteket, hogy kapacitásaik felajánlásával segítsék a projektet. A szakszövetség kiemelte, hogy az összefogás kulcsfontosságú a nemzet stratégiai beruházás határidőre történő sikeréhez. Eddig már 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt a gazdák 31 ezer bejelentés alapján, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő budapesti sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett arra, hogy a kárbejelentés határidejét augusztus 31-ig meghosszabbította az Agrártárca. Ez a szám már most jelentősen meghaladja a 2022-es évszázad aszályaként emlegetett időszak teljes adatait. A szaktárca nem számít sok jóra, mivel a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal elmarad az elmúlt 5 év átlagától. Mielőbbi intézkedéseket sürget a Magyar Tűzvédelmi Egyeztető Fórum az erdő és vegetáció tüzek megelőzése érdekében. A szervezet közleménye szerint a kockázatok kezelése nem csak tűzvédelmi feladat, hanem a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a települések ellenálló képességének is kulcskérdése. Ezért egy adatokon alapuló, országosan egységes, de helyben differenciált szakmai rendszerre van szükség. A tűzveszélyes időszakok előtt fel kell mérni a veszélyeztetett zónákat, a tanyákat, a tűzpásztákat és az oltó vízforrásokat. Hosszú távon pedig elemezni kell a tűzesetek területi eloszlását, a tűzoltósági elérési időket és a szükséges erőforrásokat. A megelőzésben az államnak, az önkormányzatoknak, a gazdálkodóknak, a civil szervezeteknek és a lakosságnak is együtt kell működnie. 17 ország 300 fiatalja vett részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen, közölte a Rákóczi Szövetség. Az 1989 óta minden augusztusban megrendezett találkozó fő célja, hogy a Kárpát-medencében és a világ más országaiban élő magyar egyetemisták határokon átívelő közösséget építsenek. A rendezvényre a hazai fiatalok mellett az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Kanadából és számos európai országból is érkeznek résztvevők. Az ötnapos program során a diákok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témájú előadásokat hallgathatnak meg.

0: A szövetség legrégebbi programjának középpontjában évek óta a magyar fiatalok közötti kapcsolatok erősítése áll. Újra kinyit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő augusztus 20-án, így a két éve zárva tartó turisztikai attrakció négy napos ünnepi programsorozattal várja a látogatókat. A hosszú hétvégén a miskolci repülőtéren Legendák a levegőben címmel légi bemutatókat és Besenyei Péter programját is megrendezik. A belvárosban augusztus 20-án és 21-én tartják meg a fényinstallációkkal és vetítésekkel gazdagított tündöklő fényfesztivált. Ezzel egy időben a Miskolci Állatkert fennállásának 43. évfordulóját ünnepli egésznapos születésnapi programokkal. Az ünnepi rendezvény sorozatot augusztus 22-én este a Szent István térről rajtoló Night Run Miskolc éjszakai futóverseny zárja. Kínából, Azerbajdzsánból és Dél-Afrikából is látható film a szeptember 4-e és 12-e között zajló 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kitekintő szekciójában. A nemzetközi felhozatalban szerepel többek között az Oscar-díjra jelölt Ilker Csatak aranymedvés filmje, a sárga borítékok is. A Cannes-i programból érkező Párhuzamos Történetek című alkotásban Isabelle Huppert és Vincent Cassel is feltűnik. A dél-afrikai koprodukcióban készült Mosoda mögött Zamo Mekwanazi rendező áll. Emellett bemutatják Elvin Adigozel első azerbajdzsáni filmjét, a Varázslatos Világom című drámát is. Lhapal Gyal a Szumpa Királyság című alkotással érkezik a Távol-Keletről. Végül Noah Segen amerikai filmjében olyan sztárok szerepelnek, mint John Turturro és Steve Buscemi. Augusztus 28-a és 30-a között idén 5. alkalommal rendezik meg a Miskolcot átszelő Színva patak menti értékeket bemutató ingyenes fesztivált, a Színva Örökség Fesztivált. A programsorozat alapító ötletgazdája Fedor Vilmos sajtótájékoztatón elmondta, hogy a rendezvény az 1878-as pusztító miskolci árvíz évfordulójához kapcsolódóan hívja fel a figyelmet a város építészeti és természeti kincseire. A fesztivál keretében civil program is indul a veszélyeztetett Papszer utcai kiállítóépület Miskolc első középülete megmentéséért, valamint kötet bemutatót is tartanak az árvíz történetéről. Az érdeklődők horgászversenyen, önkéntes medertakarítási akcióban, valamint tudományos előadásokon is részt vehetnek. A négynapos rendezvény sorozatot augusztus 30-án a Miskolci Szimfonikus Zenekar ünnepi gála műsora zárja az Avasi Református templomban. Immár 15. alkalommal futhatnak az Akteleki barlangon keresztül a miskolci terepfutók is. Szeptember 5-én szombaton Akteleken rendezik meg a 15. Nomád Baradla Underground Trail elnevezésű akteleki terepfutóversenyt. A kihívás 3 a barlangi szakaszt is magába foglaló, hosszabb és egy gyermekpályát kínál a sporták kedvelői számára. Több távon is megmérettethetik magukat a futók, lesz 34 kilométeres, 15 kilométeres és 6 kilométeres szakasz. A gyerekekre egy 2 kilométeres futam vár. Várják a miskolci terepfutókat is. A verseny során segítőként a Miskolci Maratonklub Egyesület is részt vesz. A részletekről a verseny sajtóreferense Nagy Norbert számol be, őt hallják.
1: Valóban jubilál a versenyünk, ez a 15. alkalommal kerül megrendezésre, úgyhogy mondhatjuk, hogy jubileumi. És igen, a miskolci kötőzés, hogyha nézzük, akkor tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a Miskolci Maratonklub Egyesület szervezésében kerül ez megrendezésre. Aktelek a helyszín, és szeptember 5-én lesz a verseny. Ezeknek a versenyeknek a célja mindenféleképpen, én úgy gondolom is, hogy minden esetben magának a futásnak a népszerűsítése, illetve hát az egészség, az egészségnek, az egészséges életmódnak és a sportnak a megismertetése a fiatalokkal. A verseny során 4 távval készültünk a versenyre kilátogatóknak és a versenyező szándékozóknak. Van délelőtt 3 darab versenytáv. Az egyik az egy hosszabb, 34,2 kilométeres verseny. Ez 730 méteres szint emelkedéssel van nehezítve. A második a 15,1 kilométeres, ez 10 órakor lesz, egy órával később, mint a hosszú táv. Ez 361 méteres szinttel van megfinezve, és miután elment ez a két táv, tehát 9 órakor a hosszú, 10-kor a rövid táv, akkor a rövid táv után 10 perccel van egy 1,2 kilométeres gyermekfutam, amin a gyerkőcök részt vehetnek, és délután 5 órakor van újabb, már a negyedik távunk, ez pedig nem más, mint egy 6 kilométeres táv.
0: Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, augusztus 16-a vasárnap van, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd fél hétkor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy miért lesz lelkipásztor olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt gyerekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként. Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egy éjszaka alatt mégis a kereszténységhez. Serfőző Dániel, Battonyai református lelkipásztort kérdezzük mindenről, fél hét után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig, maradjanak velünk.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Kocsis Áron hajdunálási református lelkész vagyok. A Krónikák első könyvének 17. fejezetéből szól a mai ige számunkra. Ennek a fejezetnek első 7 versét és 11-12. Verseit olvasom. Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán azt mondta Dávidnak. Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr. Nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amikor együtt jártam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármely bírájának, akinek azt parancsoltam, hogy pásztorolja népemet, miért nem építettek nekem cédrus házat? Majd ha eltelik a időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és Szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Klasszikus tanmesébe ismerjük a tücsök és hangyának példáját, hogy micsoda nagy vélemény és látás különbség tud lenni. A hangya egész nyáron szorgalmasan gyűjt, készülődik a térre, készül arra, ami majd elkövetkezendő időszak lesz. A tücsök pedig egész nyáron csak hegedül, majd amikor már hidegre fordul az idő, és nincs mit ennie, akkor koldulva keresi a hangya kegyét. Erős a hasonlat, de emberként is ilyenek vagyunk. Mert nagyon sokszor abba csúszunk el, hogy a jövőt akarjuk építeni. Tervezünk távlati célokkal, igyekszünk valami olyan előre felépített rendszer mentén dolgozni és munkálkodni, hogy valamiféle nagyobb és szélesebb dolgoknak legyünk munkálói és beteljesítői. Belátással vagyunk ilyenkor, a hosszú távú dolgok iránt tervezzük és szervezzük így az életünket. Máskor pedig a jelenben élünk, az éppen mindennapi helyzetünket akarjuk megélni. A most és az azonnal a fontos, és kicsit úgy vagyunk vele, hogy majd lesz valahogy, és a pillanat meg és talán kiélése az elsődleges. A mai igében Isten távlatos gondolkozásra vezet bennünket. Dávidban ott van a most, az azonnal cselekvésnek, a tervnek megvalósításának dobogása és lendülete, és utána pedig át kell értékelnie, és hosszú távon kell gondolkodnia. Isten azonnal megoldást nem vár Dávidtól. Nem is kéri tőle, sőt, megtagadja tőle mindezt. Mert Nátán első lendületében prófétaként, amikor Dáviddal beszél, akkor rábízza és támogatja a templom építési terveket. De még azon az éjszakán szól hozzá Isten, és még azon az éjszakán a kapott proféciai üzenetet át kell adnia Dávidnak, hogy nem most, nem ő, hanem majd, és az ő fia fogja megépíteni az Isten házát. Csodálatos az, hogy Isten generációkban gondolkodik. Ő nem pusztán a mi viszonylagosan rövid életciklusunkban tervezi az ő céljainak megvalósítását. Ő hosszú távon, ő generációkon, nemzedékeken átívelő módon gondolkodik. Ezért kerül a feladat, a küldetés az utódnak. Ezért lesz majd Dávid fia az, aki megépíti a templomot. Komoly belátás és komoly belső harca lehetett Dávidnak, hogy a győzelmek, az országegyesítés, a kultuszformálás után, amikor már a korona teljes dicsőségében ragyog, akkor már csak a templom hiányozna, és azt mégsem ő építi meg. Tudjuk azt, hogy ennél egy kicsit erősebb történetet is olvashatunk Sámuel második könyvének 7. fejezetében, amiért nem kapja meg ezt a lehetőséget Dávid. Itt a krónikák ezen túllendül. A nép a váltesz lelkű királlyal együtt gondolkodásában is be kell, hogy lássa azt, hogy nem azonnal és már is, nem a pillanat megélésében kell az ő Isten dicsőítésüket megmutatni, hanem generációkon, nemzedékeken keresztül kell ennek bizonyságot nyernie. Téveszme és félreértés forrása lett volna, hogyha talán minden azonnal és minden egy király ideje alatt teljesül. Hiszen most már van fővárosuk. Most már nem lazott törzsszövetségben, hanem igazán erős nemzetben élnek együtt. Most már van királyuk, van hadseregük. És most már ott van bennük a vágy, hogy legyen templomuk is. De talán megint ott van ugyanaz a figyelmeztetés, amely volt a szövetség ládájának Jeruzsálembe hozatalakor, hogy nem mutogatni, nem dicsekedni kell a templommal, nem azt kell mutatni, ahogy nálunk a gyülekezetben is annak idején a templom toronyépítésén elmondták, hogy mert telt rá, azért építettek akkorát. Nem azért, mert vallási turizmusi célponttá kell válnia. Nem azért, mert majd meg lehet nyugodni, hogy Isten itt van közöttünk, hiszen áll az ő temploma, hiszen mi neki megépítettük, hanem meg kell élniük, és meg kell tapasztalniuk, hogy józan módon lássák az Istennel való kapcsolatukat. Nem árt Dávidnak, és nem árt a népnek sem a józan gondolkodás, a kicsi lassítás, a visszább fogottság. Mert Dávid bár meg akarja építeni az úrházát, bár megvan benne a szent lendület és indulat, de mégis meg kell élnie azt, meg kell értenie azt, hogy majd a fia fogja mindezt megépíteni. Milyen különös, hogy Dávid az úrházát akarja építeni, az Úr viszont Dávid házát akarja erősíteni, mert dinasztiát akar, mert olyan királyi családot plántál, amelyik képes hordozni, amelyik képes megmutatni Istennek földi hatalmát is. Hatalmas ígéret ez, hogy az egyik fiad királyságát megszilárdítom majd. Pál apostolnál is olvassuk azt a bölcs megjegyzést, amikor arról beszél, hogy bár van, aki plántálja, megint más öntözi, megint más az, aki a gyümölcsöt betakarítja, de mindezért Istené a dicsőség. Isten ígérete, hogy naggyá teszi Dávid házát, sőt, a messiás felmenőivé lesznek majd. Isten nem csak egy generációba gondolkozik, nem csak rövid távon, nem csak kicsiny lépésekben és életszakaszokban, hanem hosszú távon, hanem távlatokban. Mi erre képesek vagyunk? Pénzügyeinkben, a teremtett világgal való törődésünkben, döntéseinkben, vágyainkban, céljainkban, vajon rövid távon, vagy hosszú távon gondolkozunk? Kérdezd meg, Uram, mit tegyek? Mit tervezel velem és családommal? Ne a magunk feje és akarata szerint legyen mindaz, hanem ahogy Isten akarja. Amen. Örökkévaló Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, mert te felvillantott számunkra, hogy mennyi időt, teret átfogó a te áldásod és szereteted. Urunk, ott vannak előttünk a hithősök, Ábrahám, akitnek megígérted, hogy nagy nemzetnek lesz atya. Itt áll Dávidnak története előttünk, akit azzal bátorítasz, hogy majd királyságát fia uralkodásában is megszilárdítod. Urunk, kérünk téged, engedj bennünket alapokat lerakni, hogy majd gyermekeink vigyék tovább azt, hogy majd ők tegyék még szilárdabbá mindazt. Urunk, így kérünk, lehessünk hitnek, hozzád való ragaszkodó hűségnek, egymás iránti jó akaratnak eleven bizonyságai. Kérünk téged, légy velünk, légy mellettünk, légy a mi családunkkal. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Eddig már 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt a gazdák 31 ezer bejelentés alapján, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő budapesti sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett arra, hogy a kárbejelentés határidejét augusztus 31-ig meghosszabbította az Agrártárca. Ez a szám már most jelentősen meghaladja a 2022-es évszázad aszályaként emlegetett időszak teljes adatait. A szaktárca nem számít sok jóra, mivel a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal elmarad az elmúlt 5 év átlagától. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, így a hétvégén a koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pénteki jelentése szerint a pollen koncentráció országosan már elérte a tüneteket okozó közepes szintet, és a következő napokban fokozatosan tovább emelkedik. Emellett a csalánfélék, a kenderfélék és az ürömpollen száma is a közepes tartományban alakul. A szakemberek arra hívják fel az allergiások figyelmét, hogy a száraz, szeles időben, különösen a hétfői megerősödő szél miatt tartsák zárva az ablakokat. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében érdemes mielőbb elkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy kikérni a kezelőorvos tanácsát. Új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét egy hét alatt, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Emlékeztetett arra, hogy Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetői csapata, így új vezetők kerültek élére a kisfaludi támogatáskezelőnek, a Visit Hungary-nek és az Expo 2027 Kft.-nek is. A miniszter kiemelte, hogy átláthatóbbá és hatékonyabbá teszik a támogatáskezelést és a hitelezést az ágazat fejlődésének segítése érdekében. A belgrádi Expo magyar részvételénél új szakmailag és pénzügyileg megalapozott tervet készítenek, valamint új közbeszerzési eljárásokat indítanak a valódi versenyért. Emellett szoros szakmai párbeszédet ígért a turisztikai ágazat szereplőivel és a közlekedési és beruházási minisztériummal is. Jövedékiadó mentesen is csak adóhatósági bejelentéssel saját gyümölcsből szabad párlatot készíteni, és azt kizárólag a család vagy a vendégek fogyaszthatják el, emlékeztetett a NAV. Magánfőzőként, háztartásonként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő adómentesen, ami el nem adható. A főzést és a tervezetnél nagyobb mennyiséget is előre, illetve utólag be kell jelenteni a NAV-hoz. Egy háztartásban egy évben vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként lehet párlatot készítetni vagy készíteni. A főzéshez legfeljebb 100 liter űrtartalmú önkormányzatnál bejelentett berendezés használható. Tavaly a NAV tájékoztatása szerint így 215 ezer liter pálinkát főztek Magyarországon. Kiemelt figyelmet fordít a gazdasági versenyhivatal a külföldi webáruházak és online piacterek vizsgálatára a hazai piacon zajló növekedés miatt. A versenyhatóság tudatosan törekszik arra, hogy a bírságok kiszabása mellett közvetlen pénzbeli visszatérítést és kompenzációt érjen el a fogyasztók számára. 2020 áprilisa óta a gazdasági versenyhivatal így már több 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak különböző eljárások során. Példaként említették az About You-t, amely több mint 500 millió forintos visszatérítés mellett bírságot is fizetett, valamint a Temut, amelytől a magyar vásárlók közvetlenül legalább 882 millió forint kompenzációt kaptak. Az EMAG-ra a vállalások hiányos teljesítése miatt csak 2026-ban 460 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabtak ki. Más hasonló cégek esetében szintén kötelezettségvállalásokkal vagy kompenzációkkal zárultak az eljárások. A magyar e-kereskedelmi piac forgalma 2025 végére meghaladta a 2100 milliárd forintot.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Miért lesz lelkipásztor egy olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt gyerekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként? Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egy éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Serfőző Dániel Battonyai református lelkipásztorral Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
2: Ki vagy, és hogyan tudnád bemutatni magad, mivel foglalkozol?
3: Először is nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét. Serfőző Dániel vagyok, református lelkipásztor Battonyán, a Battonyai Református Misszió Egyházközségben. Hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat.
2: A családi környezetedben hogyan kezelték a vallást? Mi volt a hozzáállás?
3: Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valami fajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelkipásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek. Nem kifejezetten kaptam egyáltalán vallásos nevelést, nem is zártak el tőle, de nem volt meg az alkalmai annak, hogy én ezzel megismerkedjek mélyebben. Nagymamámmal egy-két ünnepen voltunk templomban, egy-két Jézusos film, ami esetleg ment a tévében. Gyerekkoromban gyakorlatilag ennyire emlékszek így a hittel, a vallással való találkozásra.
2: Hogyan tekintettél fiatalként a hivatásod előtt a vallásos emberekre, és ez hogyan változott meg később?
3: Igen. Itt is azt tudom mondani, hogy szerintem úgy, mint a mai átlag 21. századi magyar ember. Közömbös voltam a hittel szemben, ugyanakkor volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ennek szerintem megvannak az okai, hogy az miért alakul így a társadalomban, ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége annak, hogy mi is egyáltalán a kereszténység, vagy mit is tanít a kereszténység. Szóval azt mondanám, hogy egy közömbösség, ugyanakkor kifejezetten a keresztény hit felé viszont egyfajta ellenszenv, egyfajta megvetés, egyfajta lenézése a keresztény hívő embereknek. Főleg minél idősebb lettem, annál inkább az ellenszenv felé fordult sajnos a közömbösség.
2: Hogyan kezdtél el a vallásokkal vagy a kereszténységgel foglalkozni? Sőt, mi volt az első vallás, amivel elkezdtél foglalkozni?
3: Igen, ahogyan mondtam, ugye ahogyan növekedtem, úgy egyre nagyobb lett úgymond az ellenszenv a vallásos emberek felé, viszont érdekes módon volt egy fordulópont. Ennek a fordulópontnak mondhatjuk, hogy a kezdete kb. 13-14 éves koromban jött el. Tudni kell rólam, hogy én szerintem egy kicsit korán érő típusú ember vagyok, aki elég hamar elkezdett érdeklődni a mélyebb, komolyabb témák iránt. 14 évesen kezdtem el igazából gondolkodni, hogy körülöttem van ez a világ, benne az én életem, benne az én családi állapotom. Lassan el kéne gondolkodni azon, hogy merre tovább középfokú szinten. És egyáltalán az felmerült bennem, hogy mi az értelme annak, hogy mi itt létezünk. Miért vagyunk itt? Van egyáltalán célja annak, hogy mi megszülettünk, vagy csak a véletlennek a szüleményei vagyunk. És úgy kezdtem el vizsgálódni, ugye először a filozófia, a tudomány irányaiban olvastam a leghíresebbeket, nem mondom, hogy a legesleg átfogóbban, nyilván nem akadémiai szinten, de bele-bele kóstoltam Nietzsche, Kant, Kierkegaard később, szóval a filozófiában Arisztotelés, Platón, a klasszikusok, bele-bele kóstoltam a filozófiába, és hogyha valaki a filozófiába foglalkozik, illetve az életnek az értelmével, akkor fel fog merülni az Isten kérdés. Ugye először filozófiai istenképen volt, filozófiai módon kutattam, kerestem az Isten létezésének valószínűségét, az Isten létezésének a szükségszerűségét vagy sem, és hát ha már az Istenről van szó, akkor nyilván ki, melyek azok a területek, amelyek beszélnek az Istenről, a filozófián kívül a vallások. Főleg a keleti vallások érdekeltek, hinduizmus, buddhizmus, nagy a gazdagság azokban a vallásokban, sokkal több irányzat, sokkal több hozzáállása az abszolútum felé. Aztán a tradicionalista perennializmus az, ami kifejezetten érdekelt. És hát azért nem lehetett megkerülni nyilvánvalóan a kereszténységet sem, főleg itt Európában magyarként, de attól mindig visszakoztam egy kicsit Nietzschével egyetértve, olyan rabszolga vallásnak tartottam, a gyengék vallásának, túl egyszerű válasznak egy nagyon bonyolult kérdésre, olyan válasznak, amiben talán azok bíznak, akik megtörtek, akik valamilyen tragédiát szenvedtek el az életben, akik túl gyengék ahhoz úgymond, hogy felülemelkedjenek a saját élettragédiájukon, életsorsukon. Ez is később radikálisan megváltozott.
2: Ez érdekes, ezt közbeszúrom, mármint ugye, hogy Nietzsche is főleg a Bálványok alkonyába írja ezt, hogy a keresztény vallás az egy életellenes vallás, az embernek az önmegvalósításának áll az útjában tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk az alázatosságot. És itt mi változott meg benned, hogyha fiatalon úgymond hittél ezekben az ideákban, és aztán végül azt mondtad, hogy ez mégsem így van.
3: Igen. Igaza van egyébként Nietzsének. Nietzsche egy jó pogány ilyen szempontból. Valóban a kereszténységnek bizonyos tanításai, a legfontosabb tanításai, mondhatjuk azt, hogy Krisztus hegyi beszéde, az bizony már életellenes. Nem úgy életellenes, hogy alulmúlja az életet, vagy hogy az élet ellen tör, hanem olyan elveket fogalmaz meg, amely bizonyos kisarkított helyzetekben döntés elé állít téged, vagy áldozatot hozol mások javára, ezáltal a magad életéből úgymond valamilyen szinten valóban veszítesz, a magad kibontakozását valamilyen szinten meggátlod, a magad akaratának valamilyen szinten mégsem szerzel érvényt, viszont ezt másokért teszed szeretetből. Szóval ez egyfajta meghaladása a világnak, és hogy mi változott? Az, hogy, és ez már viszont nem az ész területein úgy gondolom, szóval észszel ezt már nem lehet belátni, ide már kell a szív, az, hogy az ember meglássa, hogy nem csak a világ van, illetve vannak a világnál fontosabb ideák. Hogy van ez a teremtett világ, meg vannak a maga jelenlegi törvényei, és hogy ezek nem feltétlenül egyeznek Isten legmagasabb törvényeivel. Hanem van az a pont, van az a helyzet, amikor valóban ütközik ez a kettő, és akkor döntést kell hoznod, hogy vagy szeretsz, vagy pedig megvalósítod önmagad, hogyha milyen divatos kifejezéssel akarunk élni.
2: Mi volt, ha volt ilyen konkrét élmény, ami után elhatároztad magad végül Isten mellett, és esetlegesen ez egy hosszabb folyamat eredménye, vagy tényleg volt egy ilyen élményszerű szikrája?
3: A filozófia Isten kép mellett hamar elhatároztam magam, de az egy olyan személytelen Isten, tudod, az első mozgató, a teremtő, a minden okoknak oka, az abszolút erkölcs forrása. De nyilván ez még nem egy személyes Isten kapcsolat, ez csak egy belátása annak, hogy valóban valamilyen magasabb rendű transzcendens lénynek, erőnek, bármi nemű létezőnek lennie kell. De hogy mikor határoztam el magam, bocsánat, a keresztjén Isten mellett, ez már nyilván a szentírással való megismerkedés kellett, az abban való elmélyülés, az, hogy elkezdtem templomba járni, az, hogy elkezdtem ige hirdetéseket hallgatni, és az, hogy valóban rájöttem arra is, hogy a keresztjén Isten nem olyan, mint a többi. Jézus Krisztus döntéskényszer elé állítja az embert. A többi Isten az olyan, hogy lehet ezt is imádni, lehet azt is tisztelni, lehet ide is tenni, úgymond a tétet, lehet oda is, lehet két irányba élni, lehet több Isten tisztelni, ahogy a Biblia mondja, ugye, lehet bálványokat imádni. A pogány vallások gyakorlatilag így működnek, a kereszténység elköteleződést kíván. És valóban a tanítása a kereszténységnek mind a mai napig én úgy vélem, hogy páratlan a vallások között. Az, hogy Isten emberré lett azért, hogy felvállalja a mi sorsunkat, elhordozza annak terhét, és megváltson minket, örök életet adjon nekünk ilyen módon, ez páratlan. Más vallásokban is van megtestesülés, ugye a hinduizmusban az avatár fogalma is ez ugye, de azok mások, ők kékbőrűek, lejönnek ide, játszadoznak velünk, úgy viselkednek, mint ahogyan az ember elképzelné, hogy milyen egy Isten. Ezzel szemben Krisztus valóban testé, hússá, vérré lesz, korlátozza saját magát, korlátozza saját hatalmát azért, hogy a legautentikusabban, legőszintébben átérezhesse a mi sorsunkat. Ez, ahogyan Pál apostol mondja, emberi szempontból egy bolondság, egy őrültség. Ezt szívvel, hittel lehet átélni, megérteni. Azért van ez így, hogy úgymond idézőleg értsük jól, hogy a úgymond a buta embernek is legyen útja az Istenhez. A vallás nem intellektuális, a hitnek nincsenek intellektuális gátjai, a legegyszerűbb ember is tud azonosulni az evangélium üzenetével. És hát ez az, amivel én is szembesültem, hogy döntést kell hozni. Vagy a többi vallás, vagy a világ kínálta filozófiai utak, vagy pedig akkor valóban elköteleződni Krisztus mellett. És ez nem egy olyan csodálatos történet, vagy nem egy ilyen nagyon átütő megtérés élmény. Egyik éjszaka kb. 16 éves koromban, amikor erről gondolkodtam, mielőtt elaludtam volna, kulcsra tettem a kezem, és imádkoztam az Istenhez, hogy másnap úgy keljek fel, vagy másnap úgy ébredjek, hogy valamilyen módon tudjam, hogy melyik irányba kell mennem. Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben, után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem innentől az elsődleges az a kereszténység és Jézus Krisztus.
2: Volt-e benned félelem először a megtérés gondolatával szemben?
3: Hogy ne lenne? Szerintem, hogyha az ember komolyan veszi a megtérést, akkor van. A megtérés egy egészen új világszemlélet, egy egészen új rátekintés az egész világnak a működésére. És ebben van, nem csak öröm van, mint ahogy a manapság sokat házalnak vele, mondjuk új keresztény mozgalmak, ha fogalmazhatok így, hanem ebben van bizony szomorúság is. Amikor rátekint az ember a világra, és látja a sok igazságtalanságot, látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint azt Isten szeretné, nagyon nem úgy mennek a dolgok. Látja azt, hogy az emberek sajnos milyen bálványok, milyen hamis képek alapján élik az életüket. Ebben van egyfajta szomorúság, és van egyfajta aggodalom is, hogy innentől kezdve én egy kicsit ki fogok lógni a sorból. Innentől kezdve, mivel én most már ragaszkodom az én uramhoz, én már nem érzem jól magamat ebbe a környezetbe. De az azt jelenti, hogy egy picit az életstílusommal, a szavaimmal, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, a döntéseimmel mindig egy kicsit ki fogom vívni, úgymond a világnak a haragját, értsük jól ezt. Mindig lesz másoknak felém egyfajta kritikájuk, és szerintem ez minden keresztény ember, aki ezt komolyan gondolja és Krisztus nyomában akar járni, ezt érzi. Maga Krisztus is, tudjuk jól, amikor közénk jött, hiába ő volt az Isten, és hiába ma már úgy visszagondolva, ilyen steril környezetben, amikor olvasgatjuk a hegyi beszédet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, milyen eszméletlen jó tanító, mennyire rendes ember, milyen nagy gondolkodó. Azért mégiscsak, amikor közöttünk járt, a vége a kereszt lett. Mégiscsak elutasítottuk sajnos mindannyian az ő tanítását, hiszen abban a történetben, ez a történet egy élő történet, abban mi magunk is benne vagyunk. Minden egyes nap, amikor Isten Krisztus ellen döntünk, akkor mi magunk is ott vagyunk bizony azok között, akik keresztre adták őt.
2: Volt olyan személy, aki döntően hatott rád végül abban, hogy a szolgálatot válasz magadnak?
3: Hogy konkrétan a lelkészi szolgálatra gondolsz. Meg kell említenem azért itt, mint segítséget Horváth Martint is, ő egy jó barátom. Ő is végül a teológusi útra lépett, csak ő nem lelkipásztor lett, hanem szociális szférában helyezkedett el, de ő például nagyon nagy mentorom volt, de nem is mondanám, hogy mentorom, mert az feltételez egyfajta hierarchiát. Inkább nagyon jó testvérek, barátok voltunk, akivel együtt haladtunk az úton, a megismerés útján, Krisztus megismerésének útján. Kiemelném később Pejdl Balást is, ő is keresztény jó barátunk. Hármunk ma is tartja a kapcsolatot, amint csak tudja, és próbálunk ilyen szempontból segíteni egymáson. Ha pedig kifejezetten szakmaian nézzük, akkor Molnár Virág lelkipásztorasszony Mezőkovács házáról. Ő az, aki a 6. éven, illetve az exmisszusi évemen nagy segítségemre volt, és bevezetett a gyakorlati részébe a lelkészi létnek, de persze úgy, hogy azt áthatotta az a fajta szeretet, az a fajta kedvesség, az a fajta bölcsesség, és az a fajta szenvedély, ami benne is lobog az emberek szolgálata felé. Ilyen szempontból nekem, ha szakmai, akkor őt mondanám mindenképp, ha kicsit általánosabban a kereszténység, akkor pedig Martin és Balázs.
2: Lelkipásztorként hogyan különbözteted meg a személyesíted a hivatásodétól?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert ugye egy lelkipásztor, megvan az a koncepciónk, hogy ő sose lehet hitében gyenge, vagy hogy ő sose botlik meg ugye a Krisztus követésben, vagy hogy neki sosincsenek mélypontjai, sosincsenek szomorúbb pillanatai, hát nyilvánvalóan ez nem így van, viszont nyilván, mivel ránk nagyobb bizatott, ezért nekünk úgymond mindig készen kell lennünk, és mindig ott kell lennünk az emberek számára. Viszont én annak a híve vagyok, hogy valóban amennyire csak lehet őszinték legyünk a hívő testvérek felé. Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka, és hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek. A lelki pásztor is ugyanolyan ember, mint az, aki eljön a templomba, leül a maga bűnével, bánatával, vagy örömével és háladásával, boldogságával. Nem különbözünk, egyedül egy valamiben különbözünk, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy másokat segítsünk az úton járásban. Ez azonban nem jelenti azt, mint a katolikusoknál, hogy úgymond a felszentelés után mi valami félisteni szintre kerülnénk, bocsánat a katolikus testvérektől, de ugye a papá szentelés szentségében azért mégiscsak van egyfajta ilyen, úgymond a laikusok fölé való emelése a papnak. Ez reformátusoknál nincs meg, bár sajnos szeretünk visszaélni vele, és szeretjük kiépíteni. Én azonban törekszek arra, hogy ez ne így legyen.
2: Utólag visszatekintve, hogyan tekintesz úgymond a régi kereső vagy ateista önmagadra?
3: Nem vetem meg, bár úgymond kicsit nyilván szégyennel is tekintek vissza, bár szerintem ez gyakran van így olyanoknál, akiknek úgymond az életében egy nagy váltás következik be, akiknek az életében egy jól kitapogatható váltás következik be. Márpedig ugye a keresztény hit szerint az ember újjászületik. Új életünk van, amikor megtérünk. Van az óember, és van az új ember. Persze ezen a földön még keveredik bennünk ez a kettő, de folyamatosan teret nyer az új ember, és hogyha jó úton járunk, akkor az új ember folyamatosan csökken annak a tere, úgymond a mi életünkben. És nyilván, hogyha az ember az óemberi ényére visszatekint, akkor azért érez egyfajta szégyent, érez egyfajta szomorúságot is, de itt jön az, hogy hiszünk Istennek a gondviselésében is. És ha hiszünk Istennek a gondviselésében, akkor igenis kellett az a időszak is. Minden, még a rossz is, ami az életünkben előfordult, még a próba is, még a betegség is, még a gyász is, mind szükséges ahhoz, hogy végül oda jussunk, ahol vagyunk, hiszen az út maga is fontos, amin eljutunk a cél felé. Úgyhogy ilyen szempontból Isten gondviseléséből nézve természetesen azt mondom, hogy meg kellett ennek lennie, viszont már van szégyen is bennem egy másik szempontból, hogyha a mostani önvalomból tekintek vissza annak az embernek a gondolataira, érzéseire, cselekedeteire, aki régen voltam.
1: Kedves hallgatóink, Serfőző Dániel Batonyai református lelkipásztorral, Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett az elmúlt percekben.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket!

0: segítségével. A cél az, hogy megőrizzék a két üzemelő turbina működését, és a Duna vízszintjét annyira duzzasztják, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolhassák a turbinákat. Európa több pontján, így Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban és Ausztriában is erdő- és bozóttüzekkel küzdenek, ezért utazás előtt mindenki legyen körültekintő, hívta fel a figyelmet Orbán Anita külügyminiszter. A külképviseletek és a konzuli szolgálat éjjel-nappal figyeli a helyzetet, és eddig magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés a tüzek miatt. A konzuli szolgálat call centere az éjszaka folyamán számos hívást fogadott, amelyek döntő többsége már tájékoztatáskérés volt a tudatosabb utazóktól. Péntek óta jelentősen megnőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma, ami baj esetén óriási segítséget jelent az utazók eléréséhez és tájékoztatásához. A külügyminiszter arra kér mindenkit, hogy figyelje a Kozinfo tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra, amelyek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiadványokat, amelyek addigra sikeresen tankönyvvé válnak. Ez az áprilisban leadott főrendeléseket nem érinti, az intézmények csupán kiegészíthetik azokat az időközben elérhetővé vált kötetekkel. Szeptember 1-e és 30-a között nyújthatják be pályázatukat a tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló nagykorú magyar állampolgárok, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. A Honvéd vezérkar felhívásának célja a honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. A támogatás feltétele a büntetlen előélet és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely mellett a katonai alapismeretek alkalmazásának vállalása is. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, míg a szakképzésben résztvevőknek havi 110 ezer forint. Miskolc után pénteken a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plus térképére, így azok is valós időben követhetők és tervezhetők az applikációban, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MÁV csoport járatai a vonatok, autóbuszok és hévek mellett a BKK és a Debreceni Közlekedési Vállalat járművei is régóta láthatók már a rendszerben. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plus Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben információt adni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Háromnapos repülőnappal és fergeteges légiparádéval mutatkozik be Miskolc új sportrepülőtere augusztus 20-a és 22-e között a Csorbató mellett. A MATASZ üzemeltetésében megvalósult létesítmény megnyitásáról Tóth Szántai József polgármester és Drótos László repülőtérvezető számolt be a helyszínen. A rendezvényen sétarepülésekkel, katonai és honvédelmi bemutatókkal, valamint olyan neves pilóták produkcióival várják az érdeklődőket, mint Besenyei Péter műrepülővilágbajnok. A látogatók kényelme és a biztonságos közlekedés érdekében a helyszínen 3 hektáros parkolót alakítanak ki, a bekötő utat pedig egyirányúsítják a rendezvény idejére.
1: Az időjárásról.
0: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kezdődik a Kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó reggelt kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 7:30 hírekkel jelentkezünk. Azt követően Kecán Mariannal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem agyuntusával, a magyar nyelvi és irodalmi tanszék tanárával beszélgetünk könyvekről, olvasásról, irodalomról.
2: Én már a szakdolgozatomat Márai Béke Itakában című művéből írtam, illetve ennek az antik vonatkozásaiból, és ha jól emlékszem, a 2000-es évek elején került haza a hagyaték, akkor még nem voltam múzeológus sem, tehát múzeumban sem dolgoztam, viszont megmaradt ez az érdeklődés, és felvettem a kapcsolatot a BIM múzeológusával, aki a hagyatékot gondozta.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: nagy betűs életre. Együtt én meg te.
1: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
2: Augusztus 16-a van az Ábrahámok és a Rókusok nevenapja. 1849-ben e napon az olmüci császári haditörvényszék halálra ítélte gróf Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. 1884-ben átadták a keleti pályaudvart az utazóközönségnek, akkor úgy hívták központi indóház. 1397-ben született Albert magyar király, Magyarország első Habsburg házi uralkodója. 1834-ben Vértesi Arnold, újságíró lapszerkesztő, a Kisfaludi Társaság és a Petőfi Társaság tagja született. 1896-os születésű Ruzicskai György Munkácsi Mihály díjas festőművész, érdemes és kiváló művész. Nevezetes munkája a Liszt album rajz sorozata, a Tesedik Sámuel élete című alkotás, Gyula várának krónikája, vagy rajzsorozat Arany János Toldiához. 1928-ban Juhász Ferenc Kossuth díjas költő, a nemzet művésze született, tőle 2015-ben búcsúztunk. József Attila díjas költő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 1937-ben született és 2007-ben hunyt el Madaras József, Kossuth díjas színész, filmrendező, érdemes művész. 1938-ban született Balczó András, háromszoros olimpiai bajnok öttusázó, a nemzet sportolója. 1974-ben pedig Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai bajnok úszónő született. 1915-ben hunyt el augusztus 16-án Szél Kálmán politikus, miniszterelnök. 1977-ben Elvis Presley, amerikai énekes, színész hunyt el. Kedves hallgatóink, az augusztus 16-ai nap kalendáriumát hallották.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító rögvésztől. Tollaival betakart téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felül, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Eddig már 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt a gazdák 31 ezer bejelentés alapján, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő budapesti sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett arra, hogy a kárbejelentés határidejét augusztus 31-ig meghosszabbította az Agrártárca. Ez a szám már most jelentősen meghaladja a 2022-es évszázad aszályaként emlegetett időszak teljes adatait. A szaktárca nem számít sok jóra, mivel a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal elmarad az elmúlt 5 év átlagától. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, így a hétvégén a koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pénteki jelentése szerint a pollen koncentráció országosan már elérte a tüneteket okozó közepes szintet, és a következő napokban fokozatosan tovább emelkedik. Emellett a csalánfélék, a kenderfélék és az üröm pollen száma is a közepes tartományban alakul. A szakemberek arra hívják fel az allergiások figyelmét, hogy a száraz, szeles időben, különösen a hétfői megerősödő szél miatt tartsák zárva az ablakokat. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében érdemes mielőbb elkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy kikérni a kezelőorvos tanácsát. Új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét egy hét alatt, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Emlékeztetett arra, hogy Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetői csapata, így új vezetők kerültek élére a kisfaludi támogatáskezelőnek, a Visit Hungary-nek és az Expo 2027 Kft.-nek is. A miniszter kiemelte, hogy átláthatóbbá és hatékonyabbá teszik a támogatáskezelést és a hitelezést az ágazat fejlődésének segítése érdekében. A belgrádi Expo magyar részvételénél új szakmailag és pénzügyileg megalapozott tervet készítenek, valamint új közbeszerzési eljárásokat indítanak a valódi versenyért. Emellett szoros szakmai párbeszédet ígért a turisztikai ágazat szereplőivel és a közlekedési és beruházási minisztériummal is. Jövedéki adómentesen is csak adóhatósági bejelentéssel saját gyümölcsből szabad párlatot készíteni, és azt kizárólag a család vagy a vendégek fogyaszthatják el, emlékeztetett a NAV. Magánfőzőként, háztartásonként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő adómentesen, ami el nem adható. A főzést és a tervezetnél nagyobb mennyiséget is előre, illetve utólag be kell jelenteni a NAV-hoz. Egy háztartásban egy évben vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként lehet párlatot készítetni, vagy készíteni. A főzéshez legfeljebb 100 liter űrtartalmú önkormányzatnál bejelentett berendezés használható. Tavaly a NAV tájékoztatása szerint így 215 ezer liter pálinkát főztek Magyarországon. Kiemelt figyelmet fordít a gazdasági versenyhivatal a külföldi webáruházak és online piacterek vizsgálatára a hazai piacon zajló növekedés miatt. A versenyhatóság tudatosan törekszik arra, hogy a bírságok kiszabása mellett közvetlen pénzbeli visszatérítést és kompenzációt érjen el a fogyasztók számára. 2020 áprilisa óta a gazdasági versenyhivatal így már több 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak különböző eljárások során. Példaként említették az About You-t, amely több mint 500 millió forintos visszatérítés mellett bírságot is fizetett, valamint a Temut, amelytől a magyar vásárlók közvetlenül legalább 882 millió forint kompenzációt kaptak. Az Emagra a vállalások hiányos teljesítése miatt csak 2026-ban 460 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabtak ki. Más hasonló cégek esetében szintén kötelezettségvállalásokkal vagy kompenzációkkal zárultak az eljárások. A magyar e-kereskedelmi piac forgalma 2025 végére meghaladta a 2100 milliárd forintot.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Kecán Marian, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem adjunktusa, a Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet magyar nyelvi és irodalmi tanszékén helyi irodalomtörténetet, műveltség területi tantárgypedagógiát és irodalomelméletet tanít. Ezt megelőzően a Déri Múzeum irodalmi tárában dolgozott, ahonnan a Debreceni Református Kollégium múzeumába került, és ott a gyűjtemény letéti anyagaként elhelyezett Szabó Magda hagyaték felhasználásával elkészítette a Szabó Magda Emlékház forgatókönyvét, és részt vett a gyakorlati alkalmazásban. Kecán Mariannal Tóth Emese beszélget.
2: Nyíradonyi származású vagyok, Debrecenben születtem 1973-ban, és a Fazekas Mihály gimnáziumban végeztem a középfokú tanulmányaimat, aztán pedig akkor még Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen, mert ez jó régen volt, ott magyar-latin szakon végeztem. És akkor ehhez kapcsolódóan már elkezdtem dolgozni, de úgy gondoltam, hogy Márai Sándor Szabad Európa Rádiós tevékenysége az különösen izgalmasnak ígérkezett. Akkor került haza a hagyaték a Budapestre, a Petőfi Irodalmi Múzeumba, és akkor tulajdonképpen a doktori munkámat ennek a primér anyagnak a feldolgozásából írtam.
3: Milyen kislány voltál, amolyan kis könyv múlt?
2: Hát, ha a tanáraimat kérdeztem volna, akkor valószínűleg ilyennek láttak volna, igen. Tehát engem péntek este is úgy kellett a könyvtárból haza küldeni. Könyvformában is megjelent ez a doktori disszertáció, volt egy bemutatója a falumban, és így is mutattak be, igen, hogy én voltam a legutolsó péntek délután, akinek haza kellett mennie, vagy legalábbis így kiküldték. Érdekes, hogy nem feltétlenül szép irodalommal kezdtem, hanem mint érdeklődő diákot mindig azzal szólítottak meg, hogy hát valami nézek már utána az adott mű hátterének. Korán kezdtem el elemzéseket olvasni, és akkor ezt megosztani az osztályközösségben, tehát én a libling kategóriába tartoztam, ilyen értelemben a magyar tanárom, aki osztályfőnököm is volt, és egyébként gyűjtő, tehát hogy ő ilyen helytörténeti kiállítást is készített az osztályteremben. Ugye ez a kettőség az én életemben, ez valószínűleg odáig vezethető vissza, hogy felső tagozatban kaptam egy olyan magyar tanárt, Csanádi Józsefnének hívják egyébként, aki végül is ezt a helytörténetet is, tehát ezt a múzeális munkát, vagy múzeológia felé, másrészt pedig ezt a filológus szemléletet is valahogy így átadta, hogy az ember azért ne elégedjen meg csak csupán a szép irodalommal, hanem nézzen utána dolgoknak, hogy ő volt az, aki ezt megszeretette velem.
3: És milyen elemzések voltak ezek?
2: Hát nyilván ezek irodalomtörténészek által írt műelemzések voltak.
3: És akkor iskolást ez már érdekel?
2: Hát én felső tagozatban igen, tehát olyan hatodiktól fölfelé, tehát hogyha egy új ismeretközlő óra volt, akkor én elvállalom, úgy tette föl a kérdést, hogy akkor utána nézek, hogy akkor milyen szakirodalom van ehhez. Ő középiskolai tanár volt egyébként eredendően, és én mindig kötélnek álltam, én szerettem ezt a munkát.
3: És ha nem olvastál, akkor mit csináltál gyerekkorodban?
2: Az én családom alapvetően földműves család volt, úgyhogy földjeink voltak, segítettem, tehát hogy most nem sorolnám fel a zöldségféléket, de úgy ezt is hoztam magammal. Tehát mai napig egyébként a szabadidőm java részét, tehát ami nem olvasás, nem kutatás, nem Szabó Magda, azt általában kertészkedéssel töltöm.
3: Na igen, de amikor ott kertészkedtél, meg a földeken segítettél a szüleidnek, akkor közben mi járt a fejedben?
2: Hát nem az olvasás. Tehát én azt gondolom, de ezek nagy méretű földek voltak. Tehát, hogyha az ember szerintem mindig számolt, és nyilván akkor ezen nem gondolkodtam, de hogy amiben beleteszi magát, mondjuk a kapálásba, vagy a nem tudom micsodába, akkor ott van lélekben.
3: És ha játszottatok a barátaiddal, akkor mit szerettetek játszani?
2: Nagyon jó kérdés, nem voltam ilyen játszós gyerek. Nem voltam. Én azt gondolom, hogy tehát engem mindig is az a világ érdekelt, ami nem feltétlenül. Tehát a könyvmoly voltam. Aha. A könyvek adták.
3: Csoda bogár volt?
2: Nem voltam egy nagyon közösségi ember.
3: De egyébként ilyen kis eminens voltál, nem? Tehát ilyen a tanárok szerettek.
2: Igen, a tanárok szerettek. Hát az osztálytársaim valószínűleg ugyanezt nem mondják. Bár általános iskolából is van jó néhány nagyon kedves barátom, akivel mai napig tartjuk a kapcsolatot. Tehát, hogy vannak olyan osztálytársaim, akikkel így összejövünk, de úgy egyébként nem voltam egy nagyon közösségi ember.
3: És érdekes, hogy a Fazekas Gimnázium, nem tudom, hogy akkor már voltak-e ilyen tagozatok, mint most, de ugye most a Fazekas Gimnázium abszolút a matematikáról híres, meg a természettudományokról, kevésbé a humán oktatásról. Ott hogy érezted akkor magad? Ez ezzel a magasabb szintű magyar tudással és érdeklődéssel?
2: Ott is nagyon jó osztályfőnököt kaptam, illetve hát a mostani vezetésből Aranyi Imre volt például a történelem tanárom, az osztályfőnököm Mikó Gyula volt, aki szintén magyart és latint is tanított. Ennek a humán műveltségnek akkor még igen nagy terepe volt ott, és alapvetően jól megtaláltam önmagamat, ott is egy jó kis osztályközösség alakult ki, nagyon sokan vezetőbeosztásban helyezkedtek el, tehát függetlenül attól, hogy a nyelv, tehát én még abban az évfolyamban tartoztam, ahol még oroszul kellett tanulni, úgyhogy édesapám annak idején fogta is a fejét, hogy hát hova kell majd a latin, de én abszolút nem bántam meg, mert én egyetemen is ezt vittem tovább, tehát szerintem fontos a latinos műveltség, vagy a klasszikus műveltség a magyar irodalom megértéséhez, én ezt abszolút nem bántam meg, és egy nagyon jó szemléletet adott nekem.
3: Nyilván egyenes út vezetett az egyetem magyar irodalom szakára, de hogy a latin, annak akkor a mai napig is használt veszed ezek szerint.
2: Hát Szabó Magda kapcsán mindenképpen, hiszen ő is magyar latin szakon végzett, de nyilván az ő tudása azért, vagy ha csak a szakdolgozatát megnézzük, vagy annak mondjuk a latin vonatkozásait, ezt most legutóbb a Diana tükrében adtuk ki újabban. Én szerkesztettem, de a Jaffa kiadó adta ki, és ott csak a lábjegyzeteket, hogy az ember megnézi, hogy Szabó Magda mi mindent olvasott, tehát idősebb Pliniuszt. Nyilván ezeket a részeket le kellett fordítani. Ezt mindenképpen Szabó Magda kapcsán jól lehet használni, ezt a szemléletet.
3: Egyébként a latin milyen szemléletet adhat, ha már emlegeted? Milyen más hozzáállást mondjuk az irodalomhoz?
2: Én a felvilágosodás korának tanulmányozása közben vettem fel a latin szakot, tehát eredendően nem latin szakos voltam, hanem menet közben az egyetemen vettem fel a latin szakot.
3: Érezted, hogy erre szükséged?
2: Mindenképpen, tehát én azt gondolom, hogy Berzsenyit megérteni, Csokonait, Fazekast megérteni klasszikus tudás nélkül szerintem csak hiányosan, vagy hiányosabban lehet, tehát olyan rétegeket nem fedezünk fel egyes életművekben, vagy egyes alkotásokban, amit egyébként meg, hogyha az embernek van, egyetemen emlékszem, hogy Kölcsei retorikáját és Cicero retorikáját hasonlítottam össze, tehát hogy vannak ilyen nyilván fordítások, Kölcsei például komplett Cicero részleteket fordít. Berzsenyi Horácius párhuzamai megint csak, tehát nem én kutattam először. Ez egy nagyon izgalmas világ, és nagyon izgalmasan nyitható a világ visszafelé, és ami engem izgatott, akkor is ma is, az például a filozófia. Tehát, hogy azért a sztoikus gondolkodó többsége azért még Márainál is tetten érhető, vagy azért Szenekát jó, ha ismeri az ember, miközben Márait olvas.
3: És akkor a latint, azt soha nem is oktattad utána?
2: Oktattam 2 évig a diószegi szakközépiskolában. Ott orvosi latint tanítottam, tehát ott arra volt szükség. Egyébként középiskolákban tanítottam magyart, meg kollégiumi nevelőtanár is voltam így párhuzamosan.
3: Itt folyamatosan Szabó Magdát emlegetted, de Szabó Magdát mindenképpen megelőzte, Márai Sándor már emlegetted is, akinek a publicisztikájával foglalkoztál. Milyen szempontból és miért érdekelt ez ennyire?
2: Én már a szakdolgozatomat Márai Béke Itakában című művéből írtam, illetve ennek az antik vonatkozásaiból, és ha jól emlékszem, a 2000-es évek elején került haza a hagyaték, akkor még nem voltam múzeológus sem, tehát múzeumban sem dolgoztam, viszont megmaradt ez az érdeklődés, és felvettem a kapcsolatot a BIM múzeológusával, aki a hagyatékot gondoztam, és lehetőséget adott arra, hogy megnézem ezt a hagyatékot. Ami izgalmas volt, az az, hogy Márai Sándor az emigrációban hogyan vitte tovább azt a vonalat, hiszen az ő publicisztikája az alapvetően nem rádiós publicisztikaként indult, hogy vannak-e olyan motívumok, olyan témák, amelyek az emigrációban is kísérték őt, engem elsősorban ez érdekelt, illetve hogy az emigrációból egy író hogyan kommunikál, mik azok a témák, amiket hazaküld. Tulajdonképpen ennek a doktori disszertációnak az üzenete, vagy amiben ezt így össze lehet foglalni, az nem is Máraitól származik, hanem egy francia szerző nyomán. Tulajdonképpen hitt abban, hogy a pozitív példaképek azok nagyon nyomorúságos helyzetben is tudnak hitet adni, és ilyen példaképeket mutatott föl. A francia szerző azt mondja, hogy most szabadon idézem, a pusztuló Európában a fénylő katedrálisok mutatnak utat a bolyongó vándornak, ezt Márai Sándor úgy írja át, hogy nyilván az ember katedrálisok, tehát a fénylő ember katedrálisok mutatnak utat. Ugye az ember oszlop, mint kifejezés a 17. században abszolút nem volt, tehát a 17. századi református munkákban abszolút nem volt egy ilyen példanélküli, Márai nem református volt, de ezzel együtt, ezt csak arra felmondom, hogy ez az ember katedrális ez olyan furcsán hangozhat, de ezt szerintem értjük mindannyian, hogy a példaképeknek hatása lehet a közmorálra, és ilyeneket mutatott föl. Írókat, költőket, tudósokat mutatott föl a hazaiaknak. Egyébként ő ezt a szereplést, ezt a Szabad Európa Rádió szereplést, ezt valójában nagyon nehézkesen vállalta el, mert nem hitt abban, hogy kívülről a magyar történelmi helyzeten bárki is fog tudni segíteni, és az 56-i 50-ig jutottam el, tehát 51 és 56 közöttre limitáltam azt az intervallumot, amely időszak alatt mondjuk azt vizsgáltam meg, hogy hetente mit publikált. És 56-ban, mivel Dezsőfi Gyula, a Szabad Európa Rádió Müncheni osztályának a vezetője tüdőbeteg lett, ezért Márait és az egyik társát New Yorkból átküldte ide Münchenbe, hogy akkor ő vegye át a vezetést. Márai érdekes módon nem ült meg a müncheni irodában, hanem Rómában tett egy látogatást, illetve Olaszországban, ugye az volt az első emigrációs helye, és arra volt kíváncsi, hogy a hétköznapi emberek hogyan ítélik meg az 56-os helyzetet. Ugye ennek a disszertációnak egy külön fejezete volt az, hogy 56-ot Márai hogyan értékelte, hogyan ítélte meg. A címe egyébként Mint kántál a kis sorsot örököl. Azt gondolom, hogy a mai napig ezt a munkát úgy vállalni tudom.
3: Mindig megtehetted, hogy azokat kutattad, azokban a témákban írtál bármiről, bármit is, ami a szívedhez közel állt, amit te választottál. Tehát mindig minden ilyen munka a saját választásod volt?
2: Nem volt, amikor a munkahelyemen az éppen felmerülő igény szempontjába kezdtem el. Déri Múzeumban dolgoztam az egyetem után 2008-tól 2014-ig, és ott annak is az irodalmi gyűjteményében, tárában, és ott emlékszem, hogy 2008-ban egy támopos pályázat keretében középiskolásoknak múzeumi órasorozatot terveztünk. Én magam, tudom én jó néhány szerzővel, akik ott szóba kerültek, nem foglalkoztam behatóbban, de az ő debreceniségükkel végül is ott kezdtem el foglalkozni, például Szabó Lőrinc, Vadi Endre, tehát velük azért annyira, hogy egyetem alatt sem, meg utána sem, úgy különösebben nem foglalkoztam, és akkor végül is ennek mentén kezdtem el magam beleásni abba a közelebbi, tehát a helyi irodalomtörténet kutatásában, vagy az ehhez kapcsolódó összefüggések keresésében, azt tulajdonképpen a munkámhoz kötődően ástam bele magam. Ilyen volt például mondjuk Jókai, Jókaival sem foglalkoztam, és ugye most Jókai van, úgyhogy néhány évvel ezelőtt Debreceni Egyetemnek a doktorandusz hallgatóit kísértem egy ilyen Jókai sétára, és akkor megnéztük, hogy hol található például Jókai kézirat, rajz, amit ugye annyira nem került még eddig fókuszba.
3: Egyébként a muzeológia az hogy jött a magyar irodalom meg a latin mellé?
2: Furcsa választás elé kerültem, mert a Debreceni Egyetemi Kiadónak épp akkor nyugdíjba ment a vezetője, és én odaadtam be a pályázatomat is. Viszonylag sokáig várakoztam, és úgy jött a lehetőség időközben, hogy akkor itt lenne a Déri Múzeum üresedés félben lévő helye, és én az utóbbit választottam, és nem bántam meg. Tehát én azt gondolom, hogy a szerkesztői munka az egy külön dolog. Tehát a könyves szakma az egy külön dolog, de én mindig is szerettem tárgyakkal bíbelődni, és itt azért a Déri Múzeumban, ugye alapvetően megint csak a helyi irodalom történethez kapcsolódóan, annak is van egy raktára, egy gyűjteménye, azért csokonai kéziratokat nézegetni, vagy pakolni, kezelni, azért ez egy egészen más kihívást jelentett, és hát ott pedig Juhász Bélának, az Alföld egykori főszerkesztőjének a hagyatékával foglalkoztam behatóban, illetve Kis Tamásnak az anyagát kezdtük akkor vizsgálni.
3: Miért jöttél el onnan?
2: Tulajdonképpen áthívtak. Volt egy Arany János kiállítás 2012-ben, és a Református Kollégium múzeumának az akkori vezetője, Gábor Jani Szabó Botond, és jó néhány későbbi kollégám jött át megnézni azt a kiállítást, és ott volt egy vezetésem, és azt követően 12-től 14-ig ott lehetőség kínálkozott rá, és így jöttem át.
3: És akkor itt hogy kezdődött a pályafutásod akkor itt a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen?
2: A Hittudományi Egyetemen 2011-től dolgozom, akkor óraadóként kezdtem el dolgozni, tehát én azóta vagyok itt a magyar tanszéknek a alkalmazásában. A múzeum az pedig ezzel párhuzamosan futott, és akkor a múzeumban először ugye akkor volt a költözködés, úgyhogy itt a múzeum így gyűjteményt előbb A-ból B-be pakoltuk át, és utána vissza a mostani raktári helyre. Ez egyébként egy nagyon jó időszak volt.
3: Ugye, hát éppen ezt szerettem olyan kérdezni, hogy hogy emlékszel vissza erre az időszakra?
2: A múzeológus az általában pakolt. Nagyon fontos, hogy az ember megismerje azt a gyűjteményt, amiből aztán kiállítást épít. Ez mindenféle gyűjteményre igaz. Tehát azt tud jó kiállítást építeni szerintem, aki ismeri a gyűjteményt, és erre ez nagyon jó lehetőséget kínált ez az időszak.
3: És a Nagy Szabó Magda projekt az hogy jött?
2: Megbízott vezetője lettem, tehát ilyen középvezetőként irányítottam a múzeumot, és a 2017-es esztendő, ugye a jubileumi évben püspök úr kérésére dolgoztam ezt föl, ezt az anyagot, tehát nyilván a hagyatéka Dóczi gimnázium révén, ez már egyben volt, ez egy letéti anyag volt akkor, tehát, és ezt megelőzően én egy Szabó Magda sétát vittem. Tehát tulajdonképpen Szabó Magdához nem volt túl sok közöm. Az Ókút apropóján vittem egy sétát, alapvetően egy női csoportnak, és akkor ennek híre ment, de a lényeg az, hogy én kaptam meg ezt a feladatot, és írtam meg a forgatókönyvet, és a kollégákkal együtt készítettük el ezt a kiállítást, ami össze is hozta a csapatunkat, egy nagyon jó lelkületű csapatmunka volt, én ezt nagyon szerettem, ezt a munkát, olykor éjszakában menően, mert ugye kevés volt az idő, ugye 17 októberében ott a születésnap kapcsán át is adtuk, és a megszólítás az pedig hát olyan március, tehát tavasz környékén volt, gyakorlatilag én Szabó Magdába kelten feküdtem, mert ugye itt ennek az volt az izgalma, hogy a meglévő tárgyak hogyan kapcsolódnak, ez volt az egyik kihívás, hogyan kapcsolhatók azokhoz a szövegekhez, Szabó Magda szövegekhez, amelyek debreceni vonatkozásúak.
1: Kedves hallgatóink, Kecán Mariannal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem adjunktusával, a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanárával beszélgettünk. A riporter Tóth Emese volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk. 8 óra után pedig folytatódik a kontinentális reggeli, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, amikor a Fő-Dunán folyamatos apadás tapasztalható, ezt mondta Magyar Péter kormányfő szombaton Pakson az erőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnök hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig

0: kiegészítő kiadványokra, közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-i szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tisztés, és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-ig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap derült napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, a határ közelében előfordulhat néhol zápor, zivatar. A déli szél nagy területen megélénkül, délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Mindened megvan. Első rész. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. 23. Zsoltár első vers. Spurgeon kortársa, Dr. Joseph Parker, a londoni City Temple Church gyülekezet lelkésze volt. Egyik nap ezt az igeverset olvasott.

Vasta fel a szószékről. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Hosszú csend következett, majd becsukta a Bibliáját, a gyülekezetre nézett, és ezt mondta. Nos, barátaim, ennyi elég is. Igei és gyakorlati szempontból is kijelenthető, hogy igaza volt. Ha Isten a pásztorod, semmiben nem szenvedsz hiányt. Még a legmostohább körülmények között sem kell félned semmi bajtól, mert ő veled van. 23. Zsoltár 4. vers. Minden szükséged be lesz töltve, és teljes biztonságban élhetsz, mivel nincs olyan helyzet, amelyben Isten ne tudna gondoskodni rólad. Ezért mondta Pál, hogy ha bár semmije sincs, minden az övé. Isten szemszögéből nézve rajta kívül nincs is szükségünk egyébre. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Róma 8.32 teszi fel a kérdést a Biblia. Ha egyszer a legnagyobb kincsét már nekünk adta, megtagadna-e tőlünk bármi ennél kevesebbet? Bizonyára nem, ugyanakkor az isteni időzítéssel kapcsolatban észben kell tartanunk néhány dolgot. Először is, mivel ő messze bölcsebb, mint mi, nála az irányítás, de ha eljön az alkalmas idő, a válasz is megérkezik a kérdéseinkre. Másodszor parancsolatokat adott nekünk, és amíg nem engedelmeskedünk nekik, a választ sem kapjuk meg. Harmadszor a hit az ima meghallgatás elengedhetetlen feltétele. Jézus maga mondta, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. Márk evangélium a 11. fejezet 24-es vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Folytatódik a kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan a Tunyog-Matolcsi Szamosparti találkozóról hallhatnak.
2: Augusztus 20-ai nap, ez Tunyog-Matolcsnak az ünnepnapja. Ünnepeljük az államalapítást, és minden évben egy gyönyörű rendezvényen emlékezünk meg róla, és várjuk szeretettel a helyi és a környékbeli lakosokat, illetve valamennyi érdeklődőt. Ezen a napon bemutatjuk a Szatmári tájnak a legbecsesebb kincseit, a településünknek, Tunyog-Matolcsnak a legbecsesebb hagyományait, azokat, amelyeket ma is élővé teszünk azzal, hogy évről évre bemutatjuk ezeket, egy kicsit igazodva a mai modern ember igényeihez, de mégiscsak megtartva azokat az erős hagyományokat, amelyeket a régi szatmári gyökereink hagytak ránk.
1: Ezt követően szólunk a kapcsolati mintákról, visszatérő hibákról és a tudatos változtatás lehetőségeiről.
3: Alapvetően a pszichológia több szempontból közelíti meg, hogyha mondjuk családterápiás rendszer szemléletet nézünk, akkor a szüleink vagy a nagyszüleink, ezek a transzgenerációs mintázatok azok, amelyek leginkább befolyásolják a nem is csak a párkapcsolatunkat, hanem az emberi kapcsolatunkat.
1: Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen kontinentális reggelink most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Tunyog-Matolcsi szamosparti találkozó a település hagyományos évente megrendezett nagy rendezvénye, amely a Szatmári Fesztivál része. A programoknak a helyi sportpálya és a szamospartja ad otthont, és általában augusztus 20-án rendezi meg Tunyog-Matolcs önkormányzata. A rendezvényen a látogatókat egésznapos kulturális programok, népi mesterségek bemutató, helyi kézműves termékek, valamint hagyományos szatmári ételek kóstolója várja. A szórakozást és a jó hangulatot számos egyedi program is biztosítja. A részletekről Kovácsné Demeter Tünde polgármestert Széles Szabolcs kérdezte.
2: Szatmárban a hagyományok nagyon fontosak, ha rendezvényekben, népi értékekben gondolkozunk, akkor pedig különösképpen Tunyog-Matolcson a holtszamos mellett és az élőszamos ölelésében 2026. augusztus 20-án folytatódik egy olyan nemes hagyomány, ami tavaly augusztus 20-án ért véget, mégpedig a szamosparti találkozó tekintetében, mely rendezvény a településnek egy kiemelt összejövetele, amelyre nem csak a helybelieket várják, hanem a távolabbról vagy közelebbről érkezőket is. Kovácsné Demeter Tünde polgármester asszonnyal beszélgetek, aki már nagy gőzerővel, a testülettel, az önkormányzattal és valamennyi dolgozóval készül erre a napra, és most már talán kulisszatitkokat is meg tud osztani velünk, polgármester asszony, hiszen nagyjából összeállt a rendezvénynek a programja, és a nagyjából azért teszem idézőjelbe, hiszen sokszor még az utolsó napokban is történhetnek változások, de hát nyilván a fellépők és a főbűsor elemek már megvannak. Hogyan néz ki ez a nap augusztus 20-án itt Tunyog-Matolcson, polgármester asszonya?
3: Ez az augusztus 20-ai nap, ez Tunyog-Matolcsnak az ünnepnapja. Ünnepeljük az államalapítást, és minden évben egy gyönyörű rendezvényen emlékezünk meg róla, és várjuk szeretettel a helyi és a környékbeli lakosokat, illetve valamennyi érdeklődő. Ezen a napon bemutatjuk a szatmári tájnak a legbecsesebb kincseit, a településünknek, Tunyog-Matolcsnak a legbecsesebb hagyományait, azokat, amelyeket ma is élővé teszünk azzal, hogy évről évre bemutatjuk ezeket, egy kicsit igazodva a mai modern ember igényeihez, de mégiscsak megtartva azokat az erős hagyományokat, amelyeket a régi szatmári gyökereink hagytak ránk.
2: Reggel már nagyon korán indul a nap, és ahogy megnézzük a napnak a tematikáját, felépítését, itt a sportelemektől, programoktól kezdve a kulturálisokon keresztül, a gasztronómián át, este a sztárfellépőkön végbe menőig, és még értékes tombola húzás is van, amely szintén hagyománya ennek a rendezvénynek, azért szépen fel van építve a nap, egy keretes szerkezetről beszélhetünk.
3: Így van, délelőtt, és hát reggel kezdődik már a sport eseményekkel, a röplabda és foci bajnok. Erre a környékről is várjuk a megmérkőzni vágyókat, úgyhogy csapatok mérkőznek meg egymással, aztán 10 órakor kezdődik a lovasügyességi versenyek, fogadhajtó versenyek, itt a régi lovas hagyományokat elevenítjük fel, és akkor utána jönnek fellépők, Szega Zoli fog nálunk fellépni, a Szatmár Banda, és este pedig egy Gipó Cirkusz élő koncertet láthatnak a hozzánk látogatók. Menet közben azért olyan érdekes műsorokkal is fogunk szolgálni, amelyek már hagyománnyá váltak, mint a Paraszt Forma 1, ez Tunyog-Matolcsnak az egyedi programja, és várjuk ide is a jeleskedni kívánó csapatokat. Ebben az évben nevezni mindenki egy üveg pálinkával tud, a végén pedig a nyertes viszi az összest. Ez egy nagyon érdekes lőcsösszekére végrehajtott forma, egyre kicsit hajazó mutatvány, ahol a csapatok úgy tudnak szerepelni, hogy ezt a lőcsösszekeret a kijelölt pályán végig tolják. A kocsis természetesen megissza a tankolásnál azt a finom szatmári pálinkáját, gumicsizmát cserélnek a kerékcserénél, és aki a leggyorsabban ér célba, az fogja megnyerni a versenyt.
2: Nem is kell hozzá sok ember, ha már a csapatokat nézzük, hiszen a tunyogmatolcs.hu közösségi oldalon lesznek megosztva, is voltak is már korábban olyan videók és fotók, amelyek bemutatják a különböző programelemeket, és a Paraszt Forma 1-nél az látható, hogy a bakon ülő ember mellé még 3 ember kell, tehát 4 fős csapattal már lehet jelentkezni, nem tudom, van-e korosztályi megkötés itt.
3: Hát ha pálinkát valaki meg tudja inni, szóval nagykorú legyen azért, de ha kisebb, akkor viszont finom hideg vízzel fogjuk kínálni a jelentkezőket. Viszont a másik nagyon látványos és tényleg sok látogatóra számot tartó programelem, a traktor gyorsul alakulási verseny, ami szintén igazi unikum itt a mi kis rendezvényünkön. Itt a gazdakör tagjai azok, akik kiveszik a részüket ebből a programnak a megvalósításából, de természetesen várjuk a jelentkezést itt is, ha valakinek szuper traktorja van, amit meg szeretne próbálni. Itt is a traktorok és a traktorosok egymással versenyeznek a szamosig, szóval ez nagyon érdekes ez a versenyszám is, és mindenki várja, hogy ki lesz az a legügyesebb legény a traktoron, aki megnyeri ezt a versenyt.
2: A településnek van egy nagyon sajátos földrajzi és természetbeni helyzete, hiszen az élő és a holtszamos között terül el, és éppen ebből kifolyólag polgármester asszony többször említette a szamosnak a nevét, hát a szamoson is zajlik majd a program, ha jól tudom, már tavaly is volt arra lehetőség, hogy akik érdeklődtek és szerettek volna, egy picit utajozhattak, megnézhették, hogy hogyan is néz ki a szamosnak az élő világa.
3: Így van, a vízügyi igazgatóság jó voltából utajozni tudunk a holtszamoson, és a holtszamosról teljesen más a településnek a látképe, az a gyönyörű vízi világ, ami itt a Nyugmatolcsot körbeveszi, bárki számára megtekinthető. Elárulom, hogy most van a két nagy hattyú mellett 6 kicsi, úgyhogy az élővilág tényleg egészen különleges, jöjjenek el, nézzék meg.
2: Ha már említettem a felvezetőben, hogy a hagyományok útján ez a rendezvény épül fel, a sajátos mostani 21. századi modern programelemeket is beleötvözve, akkor a hagyományhoz hozzátartozik az is, hogy itt a tombola sorsolásnak mindig volt egy ilyen különleges apropója. Valamikor régen, amikor még indult a szamosparti találkozó, hiszen jövőre majd jubilálni fog, de az egy másik beszélgetés, ott kis csikót sorsoltak. De a mai modern világban már ugye sokan nem is tudnák hova tenni ezt a kis csikót, főleg, hogyha egy társasházi lakás érkeznek. Volt egy időben színes televízió is, de tavaly már egy újfajta főnyereményre is szert tehettek azok, akik megpróbálták a szerencséjüket.
3: Így van, visszakanyarodtunk a hagyományokhoz, persze ötvözve egy kis modern csavarral, tehát egy modern kori kis csikót, egy elektromos robogót sorsoltunk ki a tavaly is, és ebben az évben is ezt fogunk, úgyhogy ebben az évben is egy ilyen modern kori kis csikó vár kisorsolásra. Reméljük, hogy nagyon sokan vásárolnak tombolát, és valaki a nyertese lesz ennek a főnyereménynek, de a főnyeremény mellett természetesen nagyon-nagyon sok egyéb más nyeremények is, értékes nyeremények szoktak gazdára találni, úgyhogy ez egy különleges nyeremény lesz az idén is.
2: Ha már csak a rendezvényt nézzük, akkor a tombolák is csak jelképes összegért, de a belépés pedig díjtalan, tehát próbálnak arra törekedni polgármesterasszonyik az önkormányzati testülettel közösen, hogy azért ezen az államalapítás ünnepén, ami mindannyiunknak fontos az összmagyarságot tekintve, azért méltóképpen tudjuk ünnepelni, és ne legyen az akadály, hogyha valaki el szeretne látogatni, hogy meg tudja ezt tenni.
3: Így van, a rendezvény díjtalan, tehát mindenkit várunk szeretettel erre a különleges napra. Nagyon finomakat fogunk főzni a Szatmári Ízek utcájában. A hagyományos szatmári ízek fognak visszaköszönni. Nagyon sok, legalább 10 főzőcsapat lesz, akik a finomabbnál finomabb ételeket fogják készíteni, és arra invitálunk mindenkit, hogy jöjjön el, ünnepeljük együtt az államalapítás ünnepét, szórakozzon minden család egyet, és egyen igyon nálunk, érezze jól magát.
2: Hamarosan a település oldalára kikerül majd a plakát is, amin a részletes programok láthatóak lesznek, és lehet tájékozódni. Van egy ünnepélyes megnyitója is ennek a rendezvénynek, ahol nyilván polgármester asszony köszöntése mellett azért, ha már augusztus 20-a, akkor az új kenyérnek a megáldása is megtörténik.
3: Ünnepélyes keretek között történik majd ennek a rendezvénynek a megnyitója. A nemzeti lobogónk és a tunyogmotor zászlaját viseletbe öltözött fiatalok fogják kísérni kezükben az új kenyérrel, amit településünk két lelkésze, mindkét lelkésze meg fog áldani, és ezt teszi ezt a napot igazán különlegessé, hogy nem csak összegyűlünk és tényleg szórakozunk egy tartalmas rendezvényen, hanem megőrizzük és megünnepeljük mindazt, ami a magyarságunk része, amelyet ezt a gyönyörű Szatmár vidékét adta nekünk.
2: Polgármester asszonya, még a riport kezdés előtt beszéltük azt, hogy a hagyományok oly mértékben is pontosak, hogy az utókor számára megmaradhassanak, hogy meg kell őket tartani. Ami nem könnyű, hiszen itt Szatmárban is, ha megnézzük a településeket, nagyon sok helyen ezek a falunapok, közösségi rendezvények, amelyek jellemzőek voltak az ott élők életére, azok sajnos eltűntek különböző okokból. Itt azért Tunyogmatolcson az jellemző, hogy nem csak hogy megmaradnak, hanem a rendezvények olykor még bővítve is vannak, és ahogy polgármester asszony is az örökségnéptáncsoporttal, és itt a szamosparti találkozó, Rádióval törekszik arra, hogy ezek a hagyományok meg is jelenjenek a hétköznapokban. Miért is van fontos üzenete annak, hogy ezekre a saját népi tradícióinkra, örökségünkre, múltunkra ne csak büszkék legyünk, hanem meg is tudjuk tartani, és fontossá tudjuk tenni a következő nemzedék számára. Hogyan látja ezt, polgármester asszony?
3: A magyarságnak az öröksége, az nekünk kötelességünk, hogy továbbadjuk a gyermekeink számára. A Jóisten Szatmárt jókedvében teremtett, egy gyönyörű vidéken élünk, és az itteni különleges tradíció, különleges örökséget tovább kell adjuk a gyermekeink az utókor számára. Ebben úgy gondolom, hogy mi élen járunk. Tudjunk Matolcson még az örökségünknek tényleg a lovas hagyományoktól megkezdve a néptáncig, azok a finom szatmári ízek, amelyeket tovább örökíthetünk, ezek még élő részei a mindennapunknak, és ezt az alkalmat igyekszünk arra felhasználni, hogy ezt mindenkinek meg is mutassuk, meg is tudják ezt tekinteni, meg tudják kóstolni a finom ízeket, és ennek élő részévé tudnak válni.
2: Ez a rendezvény egyébként egy összefogásnak a méltó példája lehet, hiszen itt az önkormányzati dolgozókon keresztül, civil szervezeteken át nagyon sok mindenkinek van benne a munkája, hogy létrejöhessen a szamosparti találkozó.
3: Így van, ez tényleg egy különleges összefogás eredménye, hiszen a település valamennyi intézménye, kivétel nélkül minden dolgozója ilyenkor fakanalat ragad, vagy éppen más módon veszi ki a részét a munkából. A civil szervezetek mindegyike, hál' Istennek gazdag ebben a település, mindegyike részt vesz ezekben a programokban, hogy az ilyen széles körűen meg tudjon valósulni.
2: Végére, polgármester asszony, egy kis összegzésképpen egy hívogatást szeretnék kérni, hogy hova is várjak a polgármester asszony az érkező vendégeket.
3: Hívjuk szeretettel és várjuk Önöket Tunyog-Matolcsra, a sportpályára augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, délelőtt 10 órától este 9-ig tartó rendezvényünkre. Mindenkit várunk szeretettel, Szatmári síkságnak emegyöny személyre, Tunyog-Matolcsra jöjjenek el, legyenek velünk, ünnepeljünk együtt, érezzük jól magunkat együtt.
2: Köszönöm szépen Kovásné Demeter Tünde polgármester asszonynak, Tunyog-Matolcs község vezetőjének a beszélgetést, amely a szamosparti találkozóról szólt, amely a település méltán leghíresebb és legnívósabb rendezvénye. Kívánjuk azt, hogy 2026-ban is méltóképpen tudják ünnepelni a magyar államalapítást.
3: Köszönöm szépen az interjút, és várunk mindenkit a legnagyobb szatmári szeretettel és finom ízekkel.
1: Kedves hallgatóink, a Tunyog-Matolcsi szamosparti találkozó a település hagyományos évente megrendezett nagy rendezvénye, amely a Szatmári Fesztivál része. A programoknak a helyi sportpálya és a szamospartja ad otthont, és általában augusztus 20-án rendezi meg Tunyog-Matolcs önkormányzata. A rendezvényen a látogatókat egésznapos kulturális programok, népi mesterségek bemutató, helyi kézműves termékek, valamint hagyományos szatmári ételek kóstolója várja. A szórakozást és a jó hangulatot számos egyedi program is biztosítja. A részletekről Kovácsné Demeter Tünde polgármestert Széles Szabolcs kérdezte.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba, tartja a mondás, és hogy mit jelent ez a párkapcsolatokban. Dr. Dibáci Zsuzsa nyíregyházi pszichológus nyilatkozik rádiónknak. Hallhatnak a kapcsolati mintákról, visszatérő hibákról, és a tudatos változtatás lehetőségeiről, és arról, hogyan kerüljük el, hogy ugyanazokat a köröket fussuk újra és újra. A riporter Pokrovenszky Gergely.
2: Ön szerint, kedves pszichológus nő, miért van az, hogy sokszor hasonló párt választunk, még akkor is, hogyha az előzőben ugyanúgy és olyan formában csalódtunk?
3: Első körben alapvetően a pszichológia több szempontból közelíti meg, hogyha mondjuk családterápiás rendszer szemléletet nézünk, akkor a szüleink vagy a nagyszüleink, ezek a transzgenerációs mintázatok azok, amelyek leginkább befolyásolják a nem is csak a párkapcsolatunkat, hanem az emberi kapcsolatunkat. Hogyha a séma terápiás irányzatot nézzük, ugye a séma kémia most egy nagyon felkapott irányzat, ott pedig a sémáink aktiválódása, nem egészséges sémák kapcsolódása, a sebeken keresztül történő kapcsolódás az, ami befolyásolja azt, hogy hogyan választunk párt, és miért mindig ugyanolyan típusú párt választunk magunknak. Mind a kettőnek az alapja a kötődés. Hogyha a kisgyermekkorra visszagondolunk, akkor mindig van egy úgynevezett elsődleges gondozó, ez az édesanyja, nagymama, valaki, aki nagyon közel áll a gyerkőchöz, és hogyha ő a gyerek alapvető szükségleteit, és most nem csak a fiziológiai szükségletekről beszélünk, hanem az érzelmi szükségleteit nem, vagy nem megfelelő módon elégíti ki, akkor egy ilyen szükséglethiány keletkezik, amelyet ugye a gyerek valamilyen módon nem megfelelő működési mechanizmussal próbál kompenzálni, vagy megoldani, és ezek felnőttkori mintázatokban is megjelennek. Egy nagyon egyszerű példa, ugye az alap szükséglet lehet a feltétel nélküli szeretet, hogyha a gyerek kisgyermekkorban, kamaszkorban azt tanulja meg, hogy a szeretet feltételhez kötött, akkor vagyok szerethető, ha teljesítek, akkor vagyok szerethető, ha jó gyerek vagyok, akkor ő ezt tanulja meg az emberi kapcsolatokról, hogy a szeretet az esetleges, vagy lagos, feltételhez kötött, és a párkapcsolataiban, baráti kapcsolataiban maga fölé rendel mindenkit, és mindenkinek az a fontos, hogy a másik mit érez, hogy a másiknak jó legyen, mert ebből megéli, hogyha ő teljesít, akkor szerethető. Vagy nagyon gyakori probléma ez elvált szülőknél, hogy a gyereket nevelő szülő kvázi bevonja maga mellé a párkapcsolatába a vele maradó gyereket, és megterheli azokkal az érzelmi nehézségekkel, amit mondjuk a párja felé kellene, hogy közvetítsen, és ebből a gyerek, mivel még nem rendelkezik megfelelő énvédelemmel, megküzdési mechanizmussal, azt tanulja meg, hogy az anyai érzelmei fontosak, az anyának sok problémája van, vagy az apának, most teljesen mindegy, hogy kivel marad a gyerek, az övé viszont nem. Mert hogy én miért terheljem a szülőmet a saját problémáimmal, hiszen van neki elég problémája. És a párkapcsolatban is ezt fogja megtanulni, hogy az ő érzelmei nem fontosak, az ő szükségleteinek a kielégítése nem fontos, hanem inkább csak a másik félé. És vannak tipikus ilyen párkapcsolati találkozások, amelyek sajnos nem egészségesek, de mivel egymás sebeihez kapcsolódnak, ezért nagyon hosszú távon fent tudnak maradni. Ilyen például egy ilyen alárendelő személyiségnél, vagy alárendelő működésmódnál egy érzelmileg elhanyagolt ember. Mert hogyha az egyik fél alárendelődik, és folyton kedveskedik, küzd a szeretetért, teljesíteni akar az elismerésért, a másik viszont az érzelmileg elérhetetlen, ők jó páros, mert jól tudnak egymással együttműködni, viszont nyilván nem egészséges, mert egy párkapcsolatból az lenne a legideálisabb, hogyha mind a ketten a sérüléseinket, a gyógyulásainkat tudnánk kivenni. Ami nagyon nehéz, hogy egy ismerkedésnél, ugye szokták ezt mondani, hogy az volt az első benyomásom, hogy ezer éve ismerjük egymást, hogy rögtön egy hullámhosszra kerültünk, csak ezzel az a baj, hogy az ismerősség és az otthonosság érzése, az nagyon gyakran a múltbeli sémáink aktiválódásának a következménye. Nagyon fontos az, hogy megnézze ilyenkor az adott személy, hogy tényleg a hétköznapi értelemben vett kémia működik-e, vagy sajnos azért van ez a nagyon ismerősség érzés, mert hogy a múltbeli sebeink aktiválódtak hallottak. És ennek egy nagyon egyszerű, nem nagyon egyszerű, de hogy egy praktikus oldala van, hogyha azt élem meg egy akár baráti, akár párkapcsolatban, vagy egy ismerkedés során, hogy biztonságban érzem magam, önmagamat adhatok, beszélhetek a saját gondolataimról, érzéseimről, és kapok rá oda-vissza választ, akkor ez egy tényleg jó, egészséges kapcsolódás. De ha azt élem meg, hogy bizonytalan vagyok, hogy szorongok, hogy van egy ilyen fiziológiás aktivációs állapot, ott ezért föl kell, hogy merüljön bennem, hogy vajon gyermekkoromban ezek az érzések milyen helyzetekbe aktiválódtak, és hasonlít-e ez a fiziológiás állapot ahhoz a gyerekkori kielégítetlen szükséglet szempontjából kielégítetlen állapothoz, ami most megjelenik.
2: Mit tanácsol, hogyan ne essünk ugyanabban a folyóba, hogyan ne válasszunk hasonló párt, akik mondjuk rosszul választottak?
3: Egyrészt én azt szoktam mondani párterápia során, hogy minden párkapcsolatból tanulunk. Nézzük meg azt, hogy a következő kapcsolatban mi az, amit át szeretnék vinni, tehát hogy az előzőben jól csináltam, jól éltem meg magam benne, tehát jól képviseltem magam benne, a másiknak is jó volt ez, tehát hogy melyek voltak azok a pozitívumok, amelyek kvázi sikeressé tették ezt a párkapcsolatot, azt vonjam le, és vigyem tovább a következőben. De az is nagyon fontos, hogy nézzem meg, hogy mit csináltam rosszul. Például egy alárendelődő személynél, hogyha látja, hogy a múltbeli kapcsolataiban ő folyamatosan azt nézte, hogy a másiknak mi a jó, és kvázi nem róla szólt a kapcsolat. Én sokszor kérdezem ezt párterápiában, hogy hol vagy te ebben a történetben, és ha az a válasz, hogy nem vagyok benne a történetben, akkor ez nagyon fontos, hogy ezt ne vigyem tovább. Tehát, hogy ha az új kapcsolatomba azt vigyem tovább, amiben én is részese vagyok, nyilván nem kell leuralni a másikat, de hogy egyenrangú partnerek vagyunk. Tehát egy rossz párkapcsolat után, vagy egy lezárult, inkább így mondom, párkapcsolat után kell egy egyenleget, egy főkönyvet vonni, mi az, amit jól csináltam, és szeretném a jövőben is jól végezni, és mi az, amit már látom, hogy nem így kellett volna, és a következőben ezt nem szeretném meglépni. Ez az egyik része a történetnek, a másik része meg mindig a feltenni ezt a kérdést, hogy vajon ez a gyerekkoromból jöhet-e, hogy én így működök egy kapcsolatban. Nem azt mondom, hogy mindenkinek el kell menni terápiába, de azt mindenképpen javaslom, hogy legyen egy tudatosság a párkapcsolatban, és rá kell arra nézni, hogy vajon mennyire húzok én úgy tudattalanul bele ebbe az érzelmi állapotba, hogy nem látom az saját határaimat, kereteimet, nem látom azt, hogy mi jó benne. Nagyon gyakran az a baj ezekkel a működésmódokkal, például mondjuk egy érzelmi deprivációnál, egy érzelmi elidegenedésnél, hogy már a személyiségem része. És a személyiségem része például, hogy hát mindenki magányos a mai társadalomba, vagy jó nekem egyedül. És hogyha ezt már megmagyaráztam magamnak, kvázi ideologizáltam is magamnak, akkor már nagyon nehéz úgy rátekinteni, hogy ez változtatásra szorul. Ez az egyik része. A másik része viszont a függőség, amit be kell hozni, hogy sajnos a párkapcsolatokba is megjelenik ez a fajta adok-kapok irányvonal. Tehát arra is nagyon figyelni kell, hogy vajon ez tényleg rólam szól az érzelmekről, vagy ez egy biokémiai dopamin rendszer működtetés. És akkor nagyon egyszerű példa, hogy ugye egy egyenlőtlen párkapcsolatban, amikor az egyik folyamatosan szeretve szeretne lenni, a másik viszont távolodik, de néha mondjuk ad egy-egy kis morzsát a szeretetből, akkor ez nagyon meg tudja erősíteni a kapcsolatot. Mert egy párkapcsolat rossz, akkor abból ki fog valaki lépni. De ha egy párkapcsolat olyan, hogy néha jó, néha rossz, akkor az benne fogunk maradni, mert mindig várjuk, hogy na, akkor most lesz. Jó, majd megint jó lesz. És hogy ez nem csak a bántalmazó kapcsolatokban van benne, de a bántalmazó kapcsolatok nagyon szépen kirajzolódik, hogy azért tudja, hogy nem jó neki, tudja, hogy ki kellene lépni, de azért nem lép ki belőle, mert egyrészt benne van az otthonosság, az ismerősség érzés, hogy ezt már tudom kezelni, tudom, hogy nem jó, de tudom kezelni. A másik, hogy sajnos ennek van egy agyi biokémiai leképeződése, és olyan, mint a függőség, hogy az agyban olyan aktivációt indít el, hogy ő benne marad, és mint hogy egy szerhasználó visszamegy a különböző függőségeihez, a párkapcsolati nem egészséges függőséghez is vissza tud kapcsolódni.
2: Lehet-e a párkapcsolaton javítani, és hogyha igen, akkor milyen technikákkal vagy mechanizmussal?
3: Két technikával lehet javítani, vagy én beleálltam azt, hogy nekem mondjuk sok problémáim vannak, és akkor mondjuk én egy érzelmeimtől eltávolodó, ez a legtipikabb, vagy egy alárendelő személyiségű ember vagyok, és akkor felfedezem magamban, hogy a párkapcsolatomban ez nem jól csapódik le, vagy a baráti kapcsolataimban, és akkor az első lépés az a tudatosság, hogy megnézem, hogy melyek azok a helyzetek, amikor én mindig belelépek ugyanabba a folyóba, mindig alárendelődő, küzdök, vagy mindig érzelmileg bezárok, és ha már felfedeztem, hogy én ezekben a helyzetekben így működök, akkor már az a lépcsőfok, hogy ezt megállítom, hogy nem megyek bele, hogy észreveszem, és abba hagyom, hogy nem csinálom. Elkezdem magam képviselni, elkezdem az érzelmeimet, a szükségleteimet hangoztatni, és erre, hogyha a párom vevő, akkor ez a kettős dinamika elkezd működni, és kvázi átfordítjuk egymást. Sajnos nem ez az általános tapasztalat, ha egy egyéni terápiában valaki változik, akkor sajnos a párkapcsolati dinamikában egy nagyon értetlen helyzet áll elő, és a másik fél az nem érti, hogy mi történik. Sokszor kapom meg a hozzám járóktól, hogy azt üzeni a férje, a feleség, hogy szereljen vissza, mert hogy az az embernek jobban működött, tehát nyilván az ő sémájához jobban kapcsolódott, tehát nem feltétlenül igaz az a állítás, hogyha én változom, akkor a párom is változik, nem biztos, hogy fog változni, ez általában a kapcsolatnak a tönkremenését vonhatja maga után. Én azt szoktam javasolni, hogy inkább akkor, hogyha probléma van, akkor ezt nem feltétlenül egy pszichológussal, vagy egy párterapeutával, hanem egy akár egy bölcsebb házaspárral is beszéljék meg, vagy akik hasonló életszakaszban vannak kisgyerekkel, üres fészek szindrómában, beszéljék meg, hogy ők ezt hogyan oldják meg, akik bölcsebbek, vagy más tudással rendelkeznek, de nyilván a párterápia ez egy nagyon jól működő technika, mert ott mind a két fél képviseli magát, mind a két félnek megvan a saját igazsága. Én azt szoktam mondani, hogy ugyanazt a könyvet olvassák más nyelven, elcsúszik a kommunikáció, és hogyha vissza tudnak találni egymáshoz, és megértik egymás sémáit, és hogy hogyan reagálnak egymás sémáira, akkor ez egy nagyon tudatos helyzetben lehet állítani. Egyes oktatáson szoktam azt mondani, hogy legyen mindenkinek a készletében egy vicces szó, ami egy saját pozitív élményhez kapcsolódik, és hogyha valami nagyon nehéz állapot van köztük, vitáznak, veszekednek, akkor bárki bedobja ezt a vicces szót, amiről eszükbe jut egy nagyon kellemes, barátságos történet az ő múltjukból, a közös múltjukból, akkor le kell állni a vitával. Az kvázi egy ilyen időt kérek, és nem azt mondjuk ilyenkor, hogy akkor ezt így szőnyeg alá söpörjük, hanem ott akkor azt mondjuk, hogy most időt kérek, mert most már olyan nehéz érzelmi állapotban vagyunk, hogy nem tudunk kompromisszumra jutni, és akkor külön kell menni, és azt kell mondani, hogy egy óra múlva, holnap, egy nem tudom én hét múlva, olyan nincs, hogy soha, de hogy megbeszélj, csak akkor mindenki lehiggad és át tudja gondolni. És szerintem ebből nagyon sok probléma megoldódik, hogy már mikor elvisz az indulat és zsigerből reagálok, hanem egy kicsit lenyugszom, és a másik nézőpontját is figyelembe tudom venni. Én azt szoktam mondani, hogy a vitánál, hogyha működik a szeretet, akkor nem az a fontos, hogy nekem igazam legyen, hanem az, hogy mit érez a másik. És ha én erre az állapotba vissza tudok lépni, hogy az a fontos, hogy mit érez a másik, akkor mindent meg tudunk oldani.
2: Meg tudnak-e mindent beszélni a párok egymással? Hogy látja, hogy mi a tapasztalás a párok egymással kommunikálnak, megbeszélik ezeket a nehéz, zavaró helyzeteket?
3: Hát amikor már hozzám kerülnek, akkor már nyilván nem, mert akkor már eljutnak egy olyan állapotba, ami már nagyon gyakran válás közeli állapot, de ha ott vagyunk hárman vagy négyen, akkor azt látom, hogy ha mind a két félnek tudjuk úgy képviselni az álláspontját, én azt szoktam mondani, hogy úgy működöm egy ilyen helyzetben kvázi, mint egy tolmácsgép, hogy az egyik személy nyelvéről fordítok a másik személy nyelvére, és ez egy nagyon egyszerű példa, hogy van egy feleség, aki meleg vacsorával várja haza a férjét, és a férj nem szól, de késik 2 órát. És a feleség elkezd zsörtölődni, hogy hát én főztem neked meleg vacsorát, és a férj megmondta, hogy de miért nem hívtál fel, vagy miért nem szóltál időben, és elmegy a vacsorán vitatkozás, ahelyett, hogy látnál mind a két fél, hogy a mögött az van, hogy szerettem volna ma hozzád kapcsolódni, egy kellemes randit, egy vacsorát eltölteni, mert azt érzem, hogy kezdünk távolodni egymástól. És ha ezt így lefordítjuk, hogy a mögött nem a vacsora van a hangsúlyban, vagy a fókuszban, hanem az érzelmi kapcsolódás, akkor rögtön megérti a másik fél is, hogy miért volt gond, hogy késett, nem arról van szó, hogy kihűlt a krumplipüré, hanem arról van szó, hogy megint nem tudtunk egy jót beszélgetni, megint nem tudtunk érzelmileg kapcsolódni egymáshoz. De hát alapvetően én azt látom, hogy a kommunikáció nem működik, nem azt kommunikálja senki, ami a szükséglete, vagy nem jól kommunikálja, ami a szükséglete, illetve bedarálja az embereket az élet, és nincs idő beszélgetni, csak arra, hogy kifizeti be a csekket, vagy kihozza haza a gyereket.
2: Mondhatjuk, hogy viszonylag egy alapszabály lenne, hogy ne csak a saját problémánkkal foglalkozunk, hanem próbáljuk megérteni másik félnek, a pár kapcsolatban lévőnek a problémáját, érzelmi dolgait.
3: Abszolút ez lenne a cél. Párterápiánál is, hogy egy picit így szoktunk ilyen székcserés technikát is alkalmazni, hogy átültetjük egymás székébe. És akkor most te beszélj a férj szerepéről benne, mint hogyha te lennél a férjed, te meg beszélj a nő szerepében, és ne azt mondogasd, amit ő mond, hanem azt próbáld átérezni, hogy ebben a helyzetben, amikor te késel a vacsora időről, akkor ő mit érez? Nem az, hogy mit mond, hanem hogy mit érez, hogy vajon milyen érzés az, hogy ő készül, hogy felöltözik, hogy kicsipi magát, hogy megterít, és te meg nem jössz, és amikor ezt ő szóvá meri tenni, akkor te meg letámadod, hogy dolgozni vagy. Tehát ami jogos, mind a két oldalnak megvan mindig az igazsága, csak hogy mi van mögött. És igen, én ezt tanítjuk a párterápiában, hogy egyrészt érthető, megfelelő módon kommunikálja a saját szükségleteit, illetve azt is megtanítjuk, hogy erre hogyan legyen vevő a másik. Ugye tipik párkapcsolati probléma, hogy ez a duzzogok. Nőknél főleg beválik, férfiaknál is szoktam látni zárójel, és hogy mit él meg a másik, mikor az egyik fél elzárkózik érzelmileg előle, mert ez a duzzogás, ez nem más, mint egy érzelmi elzárkózás, ez érzelmi eltávolodás, hogy kvázi magamra vagyok hagyva. És hogyha ráadásul mondjuk neki gyerekkorában van egy ilyen tapasztalása, hogy az érzelmeivel magára lett hagyva, mondjuk egy elvált szülők esetében, akkor ez nagyon borítja az egyensúlyt, hogy na megélem ugyanazt, amit a gyerekkoromban, hogy nem veszik figyelembe, hogy nekem most arra lenne szükségem, hogy beszélgessünk. Nem szeretjük azt, amikor nincsenek kimondva dolgok, de nem is nagyon merik kimondani otthon már, amikor nagyon elmérgesedett a helyzet, mert csak ugyanazokat a veszekedési köröket futják, és vannak olyan házaspárok, akik kis jegyzetten jönnek hozzám, és mondják, hogy ezt otthon direkt nem mondtam, mert tudom, hogy veszekedés lesz belőle, de itt elmondom, hogy akkor én fordítsak és mondjam el, és most már azért egész szépen azok a párok, akik mondjuk X ideje már jönnek, szépen tudnak egymás nyelvén beszélgetni. Ez egy tanulási folyamat, és nem pedig bennünk született, mint ahogy az érzelmi intelligencia és tanulás következtében alakul ki megfelelő módon, meg lehet tanulni, de munka van benne.
1: Kedves hallgatóink, dr. Dibáci Zsuzsa nyíregyházi pszichológust hallották. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.

0: Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 17. fejezetének 10. verséből hallgassuk meg. Azért ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Mit akar itt Jézus velünk? Miért ilyen kemény? Mégis szívek mélyéig hatoló az ő szava. Azért, mert több alázatot vár, hogy legyek alázatosabb. Azért, mert jobban szeretne használni. Azért, mert megbízni szeretne feladatokkal, és megbízik bennünk, hogy engedelmes gyermeke legyek. És nem utolsó sorban, és ez nagyon fontos, hogy önzetlenebb legyek. A közösségi ügyekkel kevesebbet foglalkoznak, háttérben hagyják, csak én érezzem jól magamat, csak nekem és családomnak legyen jó. Talán a maradék időmből, energiámból, pénzemből, amennyire lesz kedvem, még adok, majd még esetleg egy kicsit ott is leszek. De mindig kevesebbet, kevesebbet, nemhogy többet és többet. Ma az a tendencia, az a folyamat érhető nyomon és tapasztalható, és fájdalmas az, hogy mindinkább bezárkózik az ember. Önmagába zárkózik, és valahogy begubózik, és nem érdekli az, hogy milyen feladatokat, szolgálatokat adna az Úr, akár a gyülekezet építésére, akár a közösség építésére, a falu, város javára, a tágabb családban, a nemzet javára. Nagyon hamar lemondunk a szolgálatról. Menjen más, legyen más, de ne én. És valljuk meg, hogy ez annyira eluralkodik bennünk és közöttünk, ez a kivárás és egymásra várás, pont mint a tanítványok esetében. Pál apostol is megértette, hogy az Úr meghagyta a tüviseket, a nyomorúságokat, a betegségeket, de adott hozzá kegyelmet, erőt, a szolgálatban adott hűséget és kitartást. Én hiszem, hogy nem kellett a hóhérnak oda a tőkére nyomnia a fejét, hanem önként hajtja le a pallos előtt, és leírja utolsó levelében, hogy elérkezett az én megáldoztatásom napja, de tudom, hogy kinek hittem, akinél az én kincsem megvan, mert letettem. És azt készítette el az őt szeretőknek, amit szem nem látott, fül nem hallott, sem emberi szív meg nem gondolt. Tudom, kinek hittem, tudom, kinek a szolgálatában vagyok. És hálát adok az én Uramnak, hogy minden nyomorúságos óemberemmel való viaskodásom ellenére, mondja a római levélben, ó, én nyomorult ember, hát ki ez? Ez te vagy meg én. Aki sokszor többre tartom magamat annál, mint hogy haszontalan szolgának mondjam magam. És mégis lehet szolgálni. A mai igemagyarázat Sebestyén László Ede Köröstárkányban szolgáló lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Európa több pontján is tűzvészekkel küzdenek, ezért utazás előtt és közben is mindenki tájékozódjon, illetve legyen körültekintő, ezt tanácsolta Orbán Anita külügyminiszter. A külügyi tárca vezetője arról írt, hogy az elmúlt napokban érkezett jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozót tüzekről számoltak be Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban, Alsó-Ausztriában és Európa más térségeiben is, ezért a külképviseletek és a konzuli szolgálat folyamatosan éjjel-nappal figyeli a helyzetet. A miniszter adatai szerint a konzuli szolgálat call centere péntek éjszaka 170 hívást fogadott, ebből 73 Omis térségével volt kapcsolatos. Ezek döntő többsége már nem segítségkérés, hanem tájékoztatáskérés, ami azt is mutatja, hogy az utazók egyre tudatosabban keresik a hiteles információkat, tette hozzá a miniszter. Orbán Anita bejegyzésében arra kér mindenkit, aki külföldre készül, vagy már külföldön tartózkodik, hogy figyelje rendszeresen a konzulát.

0: forrásból végeznek. Az Állami Erdészeti Társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csaknem 13000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. 12 falu termelői ismertetik meg a látogatókkal a vidéki élet hangulatát és a helyi kézműves folyamatokat az idei nyitott porta napokon a szatmárberegi térségben augusztus 22-től, közölték a szervezők. A rendezvény középpontjában a szatmári szilva áll, amit nem csak megkóstolhatnak a résztvevők, hanem a gyümölcsből készülő termékek előállítási folyamataiba is betekinthetnek. Megnézhetik, hogyan készül a rézüstben 24 órán át rotyogó szilva vár, a töltike és sok más helyi specialitás. Az úgynevezett kakasos mézes kalácsot is megtalálhatják, amely a rendezvény egyedi logós édessége. A stílusos vidéki éttermiség szakmai támogatásával környékbeli éttermek helyi termékekből készült menükkel és különleges szilvás fogásokkal csatlakoznak a programsorozathoz. 12 faluban összesen 14 porta nyit majd ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpártúrákkal is bejárhatnak az érdeklődők, olvasható a közleményben. A porta bejárások mellett Tákoson és Csarodán istentisztelet, a Sóstói Múzeum faluban pedig ingyenes múzeumlátogatás is várja a közönséget. A tájékoztatás szerint a nyitott porta napok rendezvénysorozata a szatmárberegi programokat követően országszerte folytatódik és október 4-éig tart. 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál augusztus 14-e és 23-a között. 10 napon át Tokaj, Hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját. Az idei program sorozat több mint 40 helyszínen, 25 települ és több mint 500 fellépő művész közreműködésével várja a közönséget. A program sorozat részeként vasárnap Lavács József fotóművész kiállítását nyitják meg 15 órától a Tolcsvai Borászati Kultúraházában. Sátoralja új helyen kávé, uzsonna, klassz mix címmel lesz koncert, Sárospatakon jazz és zenés színházi esti szerepel a kínálatban, szerencsén pedig klasszikusok szólalnak meg új frekvencián a Rákóczi Vár udvarán. Részletes program a zemplinifesztivál.hu oldalon olvasható.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap derült napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, a határ közelében előfordulhat néhol zápor, zivatar, a déli szél nagy területen megélénkül, délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban az autizmussal élő gyermekeket nevelő családok életébe, mindennapjaiba, nehézségeikbe pillanthatunk be. Vendégünk Stojcseva Eszter, a Világom Alapítvány vezetője lesz, aki saját történetükön keresztül mutatja be, hogy milyen nehézségekkel kell egy szülőnek megküzdenie, ha autizmussal élő a gyermeke.
2: Viszonylag hamar sikerült azt kimondanunk, hogy ő nem lesz sohasem önálló életre képes. Tehát, hogy bármennyit is foglalkozunk vele, bármennyire is jó iskolába jár, bármennyi fejlesztésre is elhordjuk, azt soha nem fogja tudni megugrani, hogy önállóan egyedül tudjon élni, és tulajdonképpen ez volt az utolsó, vagy hát így a végső érv amellett, hogy akkor meg kell neki teremteni, nem neki, hanem a hozzá hasonló autizmussal élő fiataloknak egy olyan otthont, ahol tényleg abszolút emberhez méltó körülmények között élhetnek úgy, hogy a szülők teljes biztonsággal el tudják engedni a kezüket.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Stojcseva Eszter, a Világom Alapítvány vezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az autizmussal élő gyermeket nevelő családoknak az érintett gyermek életkorának előre haladtával egyre nehezebb a helyzetük. A korai fejlesztésekből még bőven válogathatnak, majd óvodát még csak-csak lehet találni a gyermeknek, de megfelelő iskolát szinte már lehetetlen. Az autizmussal élőkről a társadalom jelentős része valójában keveset tud. Sokaknak ráadásul filmekből van benyomása, ismerete, például az Esőember című egyébként kiváló alkotásból, amelyet azonban semmiképpen nem szabadna általános ismeretnek tekinteni az autizmussal élőkről. Fontos azt is tudni, hogy az autizmussal élők egy része a serdüléssel együtt egyre agresszívabbá is válik, és akár a saját szüleire is rátámadhat. Ha mindez még nem lenne elég egy felelős szülőpárnak, előbb-utóbb arra is gondolniuk kell, hogy mi lesz majd a gyermekükkel, ha ők már nem élnek. A Világom Alapítvány nekik szeretne segíteni. Mai műsorunkban az alapítvány vezetőjével, Stojcseva Eszterrel beszélgetünk, aki hamarosan elmeséli, hogy már el is kezdték építeni a Világom Otthont, egy olyan intézményt, amely az autizmussal élő fiataloknak biztosítana emberhez méltó, otthonos hangulatú lakhatási lehetőséget úgy, hogy közben a szüleik is teljes biztonsággal tudják elengedni a gyermekük kezét. Mai vendégünk tehát Stojcseva Eszter, a Világom Alapítvány vezetője. Ha megengeded, akkor először a személyes érintettségeddel szeretném kezdeni, mert feltételezem, meg mivel utána olvastam a történetednek, tudom is, a Szeretlek Magyarországon megjelent veled készült beszélgetésben, hogy van családi érintettséged, ami gondolom elvezetett a Világom Alapítványhoz, majd ezt mondd el, de először is családilag. Hogy vagytok az autizmussal élő gyermeketekkel? Mi a ti történetetek?
2: Igen, nekem a nagyobbik fiam, Ábel, aki 18 éves, ő az, aki autizmusban súlyosan érintett. Egyébként már egészen kicsi kora óta tudjuk ezt, tehát mi viszonylag hamar kaptunk diagnózist, de nagyon-nagyon sokan küzdenek azzal, hogy évekbe telik, mire egyáltalán odáig eljut a család, hogy a gyermek kapjon egy diagnózist, és el tudja kezdeni a szükséges fejlesztéseket. Nálunk ez szerencsére gyorsan megtörtént, 3,5 éves kora környékén kapott diagnózist, és akkor el is tudtuk kezdeni már nagyon korán a gyermekkori fejlesztéseket.
1: Vissza tudod idézni egyébként ezt a gyerekkori pillanatot, ezt a diagnózist? Akkor már úgy bennetek volt, hogy valami lehet a Ábellel, ami mássá teszi őt, mint a más embereket? Ez megkönnyebbülés volt, nehézség volt? Hogy emlékszel erre vissza? Ez mennyire sokkoló egy családnak?
2: Azt gondolom, hogy alapvetően abszolút sokkoló, tehát amint szembesülsz azzal, hogy valami nagyon, nagyon más, nyilván ez az autizmus kapcsán nem arról van ugye szó, mint amikor egy gyermek valamilyen születéskor látható, például genetikai vagy kromoszoma betegséggel születik, hanem ugye eltelik egy-két-három, kinél több, kinél kevesebb év, mire egyáltalán feltűnik, hogy valami más azon a gyermeken, mondjuk a viselkedésén. Mi ugye a viselkedésén, illetve a beszéd fejlődésének a megkészültsége miatt kezdtünk gyanakodni arra, hogy valami máshogy történik ő vele, mint a társaival. Amikor ő megkapta az autizmus diagnózist, akkor mi erről tulajdonképpen nem tudtunk semmit. Volt a fejemben néhány kép arról, hogy egyáltalán létezik az a dolog, hogy autizmus. Azt hiszem, hogy nagyjából annyit tudtam akkor róla, és ez ugye 15 évvel ezelőtt történt. Amit így körülbelül akkor az átlagember, hogy mondjuk láttam az Esőember című filmet, és akkor élt egy ilyen kép a fejemben, hogy az autisták általában valamilyen zseniális képességgel rendelkező furcsa emberek. Ennél többet én erről nem tudtam, arról sem tudtam, hogy mik a kilátások, nem volt semmifajta jövőkép akkor még a fejemben azzal kapcsolatban, hogy ő a fejlesztésekkel egyáltalán hová fog tudni eljutni, hogy milyen nehézségekkel fogjuk majd magunkat szembe találni az évek során. Tehát igazából, mivel hogy nem jártunk végig egy olyan utat, ami hozhat bizonyos családoknak megkönnyebbülés, hogy na, akkor végre ki van mondva, ez nálunk nem volt. Én inkább akkor azt éreztem, hogy akkor feküdjünk rá minden erőnkkel a fejlesztésekre. Azt nagyon fontos volt tudatosítani magunkban, hogy ez a gyerek, ez ugyanaz a gyerek, aki tegnap is volt, amikor még nem volt papírja arról, hogy ő autizmussal él.
1: 15 évet azt így nehéz lenne feltételezem 2 percben összefoglalni, de egy-két dolgot felvillantasz, hogy aztán mi történt veletek, mire most 18 éves lett Ábel?
2: Igen, azt kell róla tudni, hogy ugye megkésett beszédfejlődés miatt kezdtünk el szakemberekhez járni. Aztán tulajdonképpen ez a korai fejlesztés az nagyon szépen beindult nála, és nagyon-nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy kicsi korában kihozzuk belőle azt, amit csak ki lehet hozni, és akkor igazából hát voltak nagyon jó szakemberek, akikhez elkerültünk, meg voltak kevésbé jó szakemberek is, akikkel kapcsolatba kerültünk, és akkor megpróbáltuk ezek közül a fejlesztések közül beépíteni az életünkbe azt, amiről azt éreztük, hogy ez neki tényleg segít, és hogy a családunkat is segíti. És aztán tulajdonképpen nagyon sok minden a szerencsén múlott a mi életünkben, és ezzel arra szeretnék utalni például, hogy én nagyon teljesen véletlenül tudtam neki olyan óvodát találni, ami egyébként egy családi napköziként működött akkoriban, ahol ő nagyon-nagyon szép és jó dolgokat kapott 3 éven keresztül. Ez egy inkluzív óvi volt, ahol abszolút be tudott illeszkedni a közösségbe, és hogy úgy tudott ő is, meg az egész családunk is a közösség része lenni, hogy egyáltalán nem kellett azt éreznünk, hogy mi bármiben is különbözünk a többi családtól. És hogy ez miért óriási szerencse, azon kívül, hogy mennyire sokat kaptunk tőlük, azért, mert hogy ezt nem a rendszer segítsége által találtam meg ezt a helyet neki, hanem egy teljesen véletlenszerű játszótéri találkozás kapcsán. És akkor, amikor én már kerestem neki óvodát a pedagógiai szakszolgálaton keresztül, és nem tudtak nekem ezzel kapcsolatban érdemi segítséget nyújtani. És akkor tulajdonképpen az iskolaválasztás is így történt, és ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert hogy ezzel a dologgal nem csak én voltam így, hogy nagyon-nagyon magára van hagyva a szülő például egy intézménykereséssel kapcsolatban. És az az igazság, hogy a mai napig megtalálnak olyan szülők, akik most tartanak ott, hogy mondjuk frissen diagnosztizált autizmussal élő óvodáskorú gyermekük van, vagy kisiskolás, vagy éppen iskolába készülő, és hogy nem találják a megfelelő intézményt. Tehát, hogy ebben nem igazán történtek ez alatt a 15 év alatt előrelépések. És sajnos a lehetőségek, azt hiszem, hogy egyre szűkülnek, ahogy a gyermek növekszik, mert én is azt tapasztaltam, hogy fejlesztésből még rengeteg széle elérhető. Nyilván ez nagyon nagyban függ az adott családnak az anyagi lehetőségeitől, de hogy sok minden közül lehet válogatni. Aztán óvoda az már egy picit kevesebb van, iskola még kevesebb. Ha már középiskolás korú egy gyermek, akkor meg aztán tényleg nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy hol lakik a család, el tudnak-e oda járni, mi is nagyon messzire hordtuk Ábelt iskolába. És ott az iskola, azt hiszem, hogy tel is tele van nagyon jó szándékú pedagógusokkal, meg gyógypedagógiai asszisztensekkel, akik abszolút erőn felül teljesítenek nap, mint nap, és tényleg ember feletti, amit ők ott a gyerekekkel csinálnak, mert hogy nagyon nehéz úgy csodát művelni, hogy a körülmények nincsenek ehhez megteremtve. És hogy azt gondolhatnánk, hogy hát ezek kis létszámú osztályok, itt aztán lehet haladni, de hogy 6-7 autista gyerek, legyen az mondjuk elsős, vagy éppen kiskamasz, az iszonyatosan sok egyéni figyelmet igényel, és nagyon nem elég az, hogy ők egy picike teremben két pedagógussal és egy asszisztenssel vannak. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehezített terepen dolgoznak a pedagógusok is. Hát amikor meg bejut a kamaszkor, az azért nagyon-nagyon sok családnál egy óriási kihívást jelent, mert hogy a hormonális változások azok minden embert egyébként megviselnek, minden kamasz gyereket megviselnek, és az autista gyerekek pedig nagyon sok esetben nem értik, hogy mi történik velük, hogy miért változik meg a testük, hogy miért érzik magukat másképp, mint ahogy azelőtt érezték magukat, és nagyon sokszor ez ilyen indulati kitöréseket okoz, hogyha valamilyen esetlegesen társult pszichiátriai betegség van egy gyerek esetében, akkor azok is általában így a kamaszkorral szoktak láthatóvá válni, és hát innentől kezdve meg aztán végképp nagyon-nagyon nehéz a családok helyzete.
1: És akkor hogyan tovább a ti családotok életében oda szeretnék eljutni, hogy hogyan jutottatok arra a döntésre, hogy szükségem van a Világom Alapítvány létrehozására, aminek végül is, ha jól gondolom, akkor már alapból az volt a célja, hogy ezt a Világom Otthont meg tudjátok majd építeni.
2: Igen, ennek az volt a kiinduló gondolata, alapvetően két dolog. Az egyik az, hogy nekem van egy olyan emlékem, amikor Ábelt először vittem iskolába, és akkor aznap nagyon-nagyon próbáltunk felkészülni, nagyon próbáltuk őt is fölkészíteni, nagyon sok mindent leírtam róla a pedagógusoknak, meg az asszisztenseknek azzal kapcsolatban, hogy ő mi az, amitől fél, mi az, amit szeret, mi az, amit nem szeret, mi az, amit nem tud egyszerűen elviselni, és akkor történt egy olyan eset, hogy ezt a kis füzetkét, amiben ezeket a dolgokat leírtam, odaadtam, és nem olvasták el, és nem vettek figyelembe egy olyan dolgot, amitől ő nagyon félt, konkrétan az, hogy szól a zene. Ő azt akkoriban nem tudta elviselni, és hát sajnos így rázárták az ajtót, és nagyon-nagyon sírt, amikor értementem, mert hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az életéért küzdött, vagy az életéért akart akkor menekülni. És ez egy annyira megrázó pillanat volt, amikor én először szembesültem azzal, hogyha őt bármilyen intézménybe beadom, ott hagyom reggel, akár csak az iskolában, akkor nem tudok első kézből információkat kapni arról, mert hogy ő nem tudja elmondani, hogy mit él meg azon a helyen. És hogy mennyire iszonyatosan fontos a bizalom egy ilyen gyerek vagy fiatalnak a szülei, és azok között, az emberek között, akikre rábízza. És valahogy akkor azt éreztem, hogy ez így nem jó, és hogy egyszer majd valamikor valamit szeretnék csinálni annak érdekében, hogy ez jobb legyen. És hát innentől kezdve még nagyon sokáig váratott magára az, hogy alapítványt hozzunk létre, mert hogy a kapacitásaink ezt még amikor Ábel nagyon kicsi volt, akkor nem engedték meg. De hogy a dolognak a másik lába, az pedig az, hogy azért viszonylag hamar sikerült azt kimondanunk, hogy ő nem lesz sohasem önálló életre képes. Tehát, hogy bármennyit is foglalkozunk vele, bármennyire is jó iskolába jár, bármennyi fejlesztésre is elhordjuk, azt soha nem fogja tudni megugrani, hogy önállóan egyedül tudjon élni, és tulajdonképpen ez volt az utolsó, vagy hát így a végső érv amellett, hogy akkor meg kell neki teremteni, nem neki, hanem a hozzá hasonló autizmussal élő fiataloknak egy olyan otthont, ahol tényleg abszolút emberhez méltó körülmények között élhetnek úgy, hogy a szülők teljes biztonsággal el tudják engedni a kezüket. És amikor ez eljött ez a pillanat, akkor ő már kamasz volt, és akkor az osztálytárs szülőkkel összefogva jutottunk arra, hogy akkor létrehozzuk a Világom Alapítványt. Az ő gyerekeik is nagyon-nagyon hasonlóak, hasonló támogatási szükségletekkel élnek, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szükségszerű és megnyugtató lépés volt, hogy mi ezt létrehoztuk. És igen, sok ötletem volt még az elején, hogy mi mindent lehetne csinálni egy olyan alapítvánnyal, ami autizmussal élő embereket és családjaikat támogat, de hogy én a legesleg égetőbb hiányosságnak az ellátórendszerből pont a bentlakásos intézményeknek a meglétét tartom, mert hogy a szülők fáradnak, egy ponton meg fogunk halni, és ezt is muszáj szem előtt tartani, hogy nem leszünk itt nekik örökké, és hogy arra az időre muszáj egy teljes mértékben megnyugtató jövőt fölépítenünk nekik.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Stojcseva Eszterrel, a Világom Alapítvány vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, amikor a Fő-Dunán folyamatos apadás tapasztalható, ezt mondta Magyar Péter kormányfő szombaton Pakson, az erőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnök hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jöhetett volna, ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenék küszöb építésével, fogalmazott a miniszterelnök hozzátéve, a cél, hogy megőrizzék a két üzemelő turbina működését, és a fenék küszöb építésével elérjék a Duna vízszintjének olyan mértékű duzzasztását, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolhassák a turbinákat, jelentette ki Magyar Péter. Európa több pontján is tűzvészekkel küzdenek, ezért utazás előtt és közben is mindenki tájékozódjon, illetve legyen körültekintő, ezt tanácsolta Orbán Anita külügyminiszter. A külügyi tárca vezetője arról írt, hogy az elmúlt napokban érkezett jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozót tüzekről számoltak be Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban, Alsó-Ausztriában és Európa más térségeiben is, ezért a külképviseletek és a konzuli szolgálat folyamatosan éjjel-nappal figyeli a helyzetet. A miniszter adatai szerint a konzuli szolgálat callcentere péntek éjszaka 170 hívást fogadott, ebből 73 Omis térségével volt kapcsolatos. Ezek döntő többsége már nem segítségkérés, hanem tájékoztatáskérés, ami azt is mutatja, hogy az utazók egyre tudatosabban keresik a hiteles információkat, tette hozzá a miniszter. Orbán Anita bejegyzésében arra kér mindenkit, aki külföldre készül, vagy már külföldön tartózkodik, hogy figyelje rendszeresen a Konzinfo tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre, és indulás előtt, illetve a helyszínen is tájékozódjon a helyi viszonyokról és a hatóságok aktuális intézkedéseiről. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csak nem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap derült napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, a határ közelében előfordulhat néhol zápor, zivatar. A déli szél nagy területen megélénkül, délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Sztojcseva Eszterrel, a Világom Alapítvány vezetőjével. Témánk pedig az autizmussal élő gyermekeket nevelő családok helyzete, és az, hogy az alapítvány célkitűzése, hogy létrejöjjön a Világom Otthon, amely egy olyan intézmény lenne az autizmussal élő fiataloknak, ahol emberhez méltó, otthonos hangulatú körülmények között élhetnének, úgy, hogy közben a szüleik is teljes biztonsággal el tudják engedni a gyermekük kezét. Vendégünk tehát Sztojcseva Eszter, a Világom Alapítvány vezetője. Egy gondolatnyit hadd ugorjak vissza oda, amikor azt mondtad, hogy kimondtátok azt, hogy Ábel nem fog tudni egyedül gondoskodni önmagáról. Ezt nehéz volt kimondani, vagy megkönnyebbülés volt utána már, miután kimondtátok, hogy jó, akkor van ez a helyzet, és ehhez keresünk megoldást? Hogy emlékszel erre vissza?
2: Hát én szerintem azért ez egy nagyon nehéz szembesülés. Én azt gondolom, hogy talán ez az, amit a legnehezebb az embernek szülőként elfogadnia, és főként azt, hogy mondjam, tehát éljük az életünket a mindennapokban, és teljesen természetes az, hogy ő olyan, amilyen, de amikor a kortársait látjuk, na az tud nagyon-nagyon fájdalmas és nehéz lenni, én azt gondolom, legalábbis nekem. És amikor azt látod, hogy egy másik 10 éves gyerek már, nem tudom, focitáborban tölti a nyarat, 12 évesen már alig látod otthon, mert a barátaival van. Igen, tehát hogy ezek így fokozatosan tudatosulnak az emberben, de amikor ténylegesen eljön az a pont, hogy azt látod, hogy nem fog tudni gondoskodni magáról, igen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz szembesülés.
1: Köszönöm, hogy erről is ilyen őszintén mesélsz nekünk, és akkor vissza az alapítványhoz. Hogy álltok? Tehát volt egy nagy kampány, összegyűjtöttetek 60 millió forintot, úgyhogy 20 milliót tűztetek ki célul, ezt lehet olvasni rólatok. Mesélj erről a gyűjtésről, mennyire lepett meg az odafordulás az embereknek az irányatokba, és 20-ból 60, ez hogyan érintett téged?
2: Hát ez a 20-ból 60, ez egy egészen döbbenetes szám, és én ezt őszintén nem gondoltam volna, tehát ez nekünk nem az első kampányunk volt. Most ezen a nyáron lett 3 éves az alapítvány, vagy lesz 3 éves az alapítvány, és mindeddig lényegében igyekeztünk társadalmi bázist, meg anyagi bázist építeni, mert hogy az a beruházás, amire mi itt készülünk, az körülbelül ilyen 500 millió forintos beruházás. Tehát nagyjából ennyi ez az összeg, amennyiből ez az épület fel fog tudni épülni. És voltak már kisebb-nagyobb kampányaink, nagyon-nagyon sokan támogattak minket már eddig is, de most ez a legutóbbi volt igazából a legsikeresebb és a legkomolyabb visszajelzés. Ezt április 2-án az autizmus világnapján indítottuk el, és azért 20 millió forintot tűztünk ki akkor célul, mert hogy a meglévő forrásainkkal együtt nagyjából ez az összeg hiányzott ahhoz, hogy egy ilyen első, hogy az építkezésnek az első fázisát azt be tudjuk fejezni. Ami azt jelenti nagyjából, hogy az alapok, meg valameddig a szerkezetépítésben eljussunk. Úgyhogy ez volt a cél, amit mi már őszintén szólva egy csapattal akkor is nagyon-nagyon ambiciózusnak tartottunk, de azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk. És akkor legnagyobb meglepetésünkre ennek az összegnek a triplája gyűlt össze, és hát én most ezt megnéztem, hogy több mint 3000 támogatás érkezett, körülbelül 50-en álltak mellénk újonnan havi rendszeres támogatóként, ami szintén egy óriási nagy dolog. Néhány céges támogatást leszámítva, ez a 60 millió forint mind-mind magán adományozóknak nagyon-nagyon kis összegű adományaiból gyűlt össze. És ez azért egy óriási nagy visszajelzés számomra, mert hogy ez mind-mind olyan emberektől érkezett, akik a saját bőrükön nem tapasztalják nap mint nap azt, hogy mit jelent az, hogy autizmussal élő gyereket nevelni, vagy egy autista emberrel együtt élni, vagy hogy neki otthont teremteni. Hanem ezek olyan emberek, akik az adományaikkal arra mondtak igent, hogy az autista emberek élete számít, és nem csak azoknak számít, akik mi vagyunk, a szüleik, testvéreik, vagy a közvetlen családtagjaik, hanem azoknak is, akik nem érintettek ebben a témában. Úgyhogy óriási bizalom, nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, óriási segítség, és azért azt is szeretném megemlíteni, hogy az anyagi támogatásokon felül nagyon sok építőanyag felajánlást is kaptunk, illetve a kivitelezésnek bizonyos fázisaira is kaptunk felajánlásokat, ami természetesen pontosan ugyanolyan értékes segítség.
1: Abból, amit mondasz, jól érzem-e, hogy ez a fajta társadalmi hozzátok fordulás, tehát azt mondod, hogy olyan emberek látták meg azt, hogy mellétek tudnak állni, tudnak segíteni, akiknek a családjában nincs autizmussal élő ember, hogy én amikor ezt mondtad, még talán azt is belehallottam a hangodba, hogy egy kicsit elcsuklott a hangod, és azt képzeltem, hogy eszedbe juthat sok olyan emlék az elmúlt 15-18 évből, amikor ennek az ellenkezőjét láttad egy szempillantásban, amikor a családoddal valahol voltál, amikor kétségbeesve kerestétek az intézményt, ahol Ábel otthonra találhatna, segítséget kaphatna. Volt ebben ilyen, vagy én magyarázom csak bele?
2: Nem te magyarázod bele, ez abszolút így van, és az, hogy én most azt érezhetem, hogy az ő életük igenis számít, másoknak is, ez tulajdonképpen azért is annyira meglepő, mert hogy én úgy éltem le ezt az elmúlt 15 évet, hogy tulajdonképpen arra voltunk kondicionálva, hogy mindent oldjunk meg magunk otthon, és nincsen segítség, és hogy nem érdekel senkit az, hogy mi van ővele, és az se, hogy mi van a családdal. Tehát, hogy, és ezt nem csak a saját nevemben mondom, hanem nagyon sok szülőtárs nevében tudom ezt mondani, hogy egyszerűen nem érezzük magunkat ugyanolyan értékes embernek, mint bárki más, akinek véletlenül nem született fogyatékkal élő gyermeke. Úgyhogy abszolút így van, hogy nagyon-nagyon kevés külső megerősítés érkezett az elmúlt években azzal kapcsolatban, hogy mi igenis ugyanannyit érünk, megérdemeljük, hogy segítsenek rajtunk, és a gyerekeink is megérdemli, és most azért az élet rácáfolt ezzel a rengeteg jó emberrel, akik viszont ezáltal azt mondták nekem, hogy de igenis, ti is nagyon sokat értek.
1: És akkor a beszélgetés végére a hogyan tovább? Tehát megvannak az adományok, a felajánlások, de azt is mondtad, ha jól emlékszem, 500 millió forintot említettél, hogy az a végső összeg, amire szükség van, akkor most ennek hány százaléka van meg, és hogyan tudjátok a többit szerinted megszerezni? Hogy lesz kész ez az intézmény, hogy lehet oda majd beköltözni?
2: Én azt gondolom, hogy nagyjából az építőanyag és munkafelajánlásokkal együtt körülbelül a fele van meg ennek az összegnek. És most innentől kezdve a hogyan továbbról mi azt a célt tűztük ki, hogy ez a ház ez 2 év múlva álljon, és be lehessen költözni, és erre tulajdonképpen úgy lesz mód, hogy továbbra is számítunk az embereknek az adományozási hajlandóságára, tehát hogy bármekkora összeggel, ha bárki támogat minket, akkor azt meg tudjuk ígérni, hogy a legjobb helyre kerül, és tégla lesz belőle, és otthon lesz belőle. Úgyhogy várjuk továbbra is a magánadományozóknak a kisadományait, illetve most már ott tartunk, hogy a kiviteli terveknek a készítése az utolsó fázisba ért, már elkezdtünk tárgyalni szerkezetépítő kivitelezőkkel, akik vállalnák, hogy kedvezményes áron megépítsék szerkezetkész állapotúra a házat, és folytatjuk tovább az adománygyűjtést, beszállítókat, építőanyagforgalmazókat fogunk megkeresni. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagy-nagy társadalmi összefogás által apró darabokból fog tudni felépülni ez a ház.
1: És számítasz-e esetleg arra, hogy valamiféle kormányzati, önkormányzati, valamilyen pályázati forráshoz juthattok, vagy erről teljesen letettetek, mert az a tapasztalatod az elmúlt 15-18 évből, hogy mindent egyedül, és most némi társadalmi segítséggel?
2: Nem voltak pályázatok az elmúlt időben, pontosabban csak olyanok voltak, amik már meglévő nagy lakóotthonoknak a kisebbekre való kitagolását segítették, de már jó pár éve ezek sem jönnek ezek a pályázatok, és azt hiszem, hogy 2025 decemberére futott ki ez a program, amikor a nagy létszámú fogyatékos otthonokat ki kellett tagolni kisebbekre, és hát nagyon-nagyon reménykedünk abban, több civil szervezettel kapcsolatban vagyok, akik hasonló dolgokon munkálkodnak, tehát nagyon reménykedünk abban, hogy esetleg majd megjelennek olyan pályázati kiírások, amik támogatott lakhatásnak a létrehozására lesznek lehívhatóak. Erről nincsen sajnos még konkrét tudásom. Az biztos, hogy mi most ebből a társadalmi összefogásból el fogunk kezdeni építkezni, és hogyha bármilyen pályázati pénzt esetleg be tudunk vonni majd a jövőben, akkor annak természetesen nagyon fogunk örülni, de hogyha viszont nem ez a mi útunk, mert ebből már kicsúszunk, akkor egészen egyszerűen azt is el kell fogadni, és akkor mi a támogatók segítségével tudunk majd fölépülni. De őszintén azt nagyon remélem, hogy a jövőben lesz állami és EU-s támogatás is arra, hogy minél több támogatott lakhatást tudjon épülni, mert hogy óriási nagy az igény rá. Ugyanis pont amiatt, hogy ugye kitagolták a nagy intézményeket, azok az emberek, akik ott éltek, ők némiképp jobb életkörülményekhez jutottak, viszont új férőhelyek nem létesültek ez alatt az elmúlt tizenvalahány év alatt emiatt. És pont ezért gyakorlatilag felnőtt egy generáció, és most nem csak autista emberekről beszélek, hanem mindenfajta fogyatékossági típusról, akik most már fiatal felnőttek, és egészen egyszerűen nem tudják őket befogadni a meglévő otthonok, mert hogy teli vannak, nincsen férőhely, és kész. És ezen sajnos nincs mit szépíteni, ez nem az ő jó szándékukon múlik. Úgyhogy nagyon sok szülői kezdeményezés, civil kezdeményezés van, engem is nagyon sokan megkeresnek ezzel kapcsolatban, és egyébként biztatok mindenkit, hogy csinálják, és váljanak nyugodtan bele, mert hogy ez egy nagyon-nagyon szép munka, és abban is bízom, hogy esetleg állami támogatással is meg fognak valósulni ilyenek, és amit még nagyon fontos elmondani, hogy a fenntartás fázisában is óriási nagy szükség lesz arra, hogy a normatívát, ami a lakók után jár állami támogatásként, megemelje az állam azért, hogy tényleg egy minőségi életet tudjunk teremteni azoknak az embereknek, akik egy ilyen otthonban laknak, és hogy egyáltalán fenntartható legyen az egész, és hogy ne kelljen ezeknek az otthonoknak mindig egy ilyen kötéltáncot járni, hogy éppen ki tudják-e fizetni a béreket, vagy nem tudják kifizetni a béreket. Azt azért nem árt mindig tudatosítani, hogy ez egy állami feladat, amit mi most készülünk átvenni, és nem csak mi, hanem mindenfajta civil fenntartó, akik támogatott lakhatást üzemeltetnek, szóval ez egy állami feladat. Igen. És óriási feladatot vállalunk ezzel, és nagyon-nagyon bízunk benne, hogy a jövőben az állam sokkal több segítséget fog ehhez nyújtani.
1: Ha elkészül ez a világom otthon, akkor így, ha most becsukod a szemed és elképzeled, mondjuk egy évvel később az indulás után, hogy hogyan néz ez ki? Hogyan képzeljük el itt az életet azoknak az autizmussal élő fiataloknak, akiknek ez lesz tényleg az otthonok? Hogyan telik majd egy napjuk? Hogyan képzeljük ezt el?
2: Én azt szoktam mondani, hogy ez a gyerekkornak és a családnak és a mostani otthonuknak a meghosszabbítása lesz. Ez egy nagyon szép, nagyon kedves és nagyon, nagyon kellemes környezetben kialakított ház lesz, tehát maga a fizikai tér is teljesen másmilyen lesz, tehát nem egy ilyen intézményt kell elképzelni, hanem abszolút olyan lesz, mint egy családi ház, csak egy kicsit nagyobb fajta családi ház, ahol meg lesz mindenkinek a saját szobája, saját fürdőszobával, tehát lesz egy privát életterük, de ezen kívül pedig lesznek közösségi terek. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a tervezési folyamatban arra, hogy a színek, az építőanyagok, a burkolatok, a terek elrendezései mind-mind olyanok legyenek, amik így nagyon-nagyon megnyugtatólag hatnak az emberre, nem csak ő rájuk, hanem tulajdonképpen bárkire. És én elképzelek egy ilyen nagyon kedves, nagyon békés hangulatú otthont, ahol ahol igyekezni fogunk mindenkinek az egyéni szükségleteire a lehető legjobban odafigyelni, és hogy számukra ez tényleg ne egy intézmény legyen, hanem egy otthon, ahol teljes biztonságban élhetnek, olyan emberekkel körülvéve, akik szeretik őket, tisztelik őket, tiszteletben tartják az ő személyes igényeiket és autonómiájukat.
1: Kedves hallgatóink, az Álmod percekben Stoicheva Esztert, a Világom Alapítvány vezetőjét hallották.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra, közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvi nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvi nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csak nem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális

0: megkóstolhatnak a résztvevők, hanem a gyümölcsből készülő termékek előállítási folyamataiba is betekinthetnek. Megnézhetik, hogyan készül a rézüstben 24 órán át rotyogó szilvalekvár, a töltike és sok más helyi specialitás. Az úgynevezett kakasos mézes kalácsot is megtalálhatják, amely a rendezvény egyedi logós édessége. A stílusos vidéki éttermiség szakmai támogatásával környékbeli éttermek helyi termékekből készült menükkel és különleges szilvás fogás sokkal csatlakoznak a programsorozathoz. 12 faluban összesen 14 porta nyit majd ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpártúrákkal is bejárhatnak az érdeklődők, olvasható a közleményben. A porta bejárások mellett Tákoson és Csarodán istentisztelet, a Sóstói Múzeum faluban pedig ingyenes múzeumlátogatás is várja a közönséget. A tájékoztatás szerint a nyitott porta napok rendezvénysorozata a szatmárberegi programokat követően országszerte folytatódik, és október 4-éig tart. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap derült napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, a határ közelében előfordulhat néhol zápor, zivatar, a déli szél nagy területen megélénkül, délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kerekasztalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Európa Szalon, rádiónk magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Itt van hát az első tál leves, behoztam, és hogy el ne ejtsem, mindig imádkoztam. A szakáccsal jól megfűszer számoztattam, bors, sáfrán, gyömbérrel, és meg is sózattam. Bizonyára sok hallgatónak ismerősek lehetnek az ilyen vagy ehhez hasonló sorok, melyeket az esküvőkön a leves behozatalakor mondanak a vőfélyek. Ők a régi lakodalmak igen fontos szereplői voltak, sőt, hosszú évekkel ezelőtt nem is csak egy vőfély volt, hanem több is szolgált egy lagziban. Igaz, hogy akkor volt olyan lakodalom, ami 3 napig tartott. Kedves hallgatóink, a mai Európa Szalonban a vőfélyekről beszélgetünk majd Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Otto Múzeum néprajzosával, aki korábban egy könyvet is írt a vőfélykönyvekről, vőfélyversekről.
2: Az egész lakodalomnak a sikere múlott azon, hogy van-e egy olyan személy, vagy esetleg több olyan személy, aki kézben tudja tartani az egésznek a menetét. Ugye egy több száz fős násznépet kellett mindig irányítani, hogy most mi következik, ki megy, hova megy, mi történik. Nyilván tudták az emberek, hogy mi fog következni, senki nem lepődött meg, hogy melyik szokásmozdulat melyik után következik, hiszen ebben éltek, tudták, de mégis akkor volt jó egy lagzi, hogyha egy vőfély azt úgy irányította, kézben tartotta.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a nyár többek között az esküvők időszaka. Az esküvők elengedhetetlen kísérői, pontjai pedig a vőfélyek, ceremóniamesterek. Ők azok, akik segítik a nagy nap zökkenőmentes lebonyolítását, adják a jó kedvet. Kicsit szervezők, rendezők, szórakoztató művészek is, de mindenképp azon vannak, hogy az ifjú párnak és persze a násznépnek is feledhetetlen legyen az esküvő napja. A most következő beszélgetésben a vőfélyeké lesz a főszerep, de természetesen az esküvőkről és lakodalmakról is beszélgetünk majd Tóth Arnolddal, a Herman Otto Múzeum néprajzosával, tudományos és nemzetközi referenssel. Szerbusz, köszöntelek a stúdióban!
2: Köszönöm a meghívást, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: El kell, hogy mondjuk, hogy jó néhány évvel ezelőtt egy könyvet is írtál, Vőfélykönyvek és vőfélyversek a 19. században címmel, kéziratos vőfélykönyvek Észak-Kelet Magyarországon, ha jól tudom. Erről is mindenképp fogunk beszélgetni, mert hogy így ugye nagy tudója vagy, és nagy kutatója vagy ennek a vőfély témának, vőfély témakörnek. De azért kezdjük mégiscsak a régi lakodalmakkal, hiszen az mindennek a kiindulási pontja, az alapja. Hát milyenek voltak ezek a régi esküvők, régi lakodalmak? Mert azért sok mindenben eltértek a mostaniaktól, igaz?
2: Igen, azt mondhatjuk, hogy a lakodalom tulajdonképpen a népi kultúrának egyfajta csúcspontja, vagy fénypontja. Annyi minden összpontosul egy lakodalomban, a zenétől kezdve a táncon át, a népviselet, a népi ételek, a kapcsolódó népköltészet, a vőfélyeknek a versei, a különböző szokásmozzanatok. A paraszti társadalomnak egy hatalmas nagy ünnepe volt a lakodalom. Tulajdonképpen a szokásokat a néprajzosok 2 nagy csoportba szoktuk osztani, a kalendáriumi ünnepek és az emberi élet fordulói, és ez utóbbinak a sorából nagyon magasra kiemelkedik a lakodalom. És valahogy ez mai napig is így van, nem véletlen, hogy a moziban is a Magyar Mennyegző, ugye a táncházmozgalom bemutatását szolgáló film pont egy lakodalmat választott keret történetnek. A régi lakodalmak, mondjuk a régi alatt azt értjük, hogy a 19. század, 20. század első fele, ez az az időszak, amiről már vannak adataink. Annyiban különböztek a maiaktól, hogy többségüket például nem nyáron tartották. Ugye ma ez természetes dolog, hogy nyár az esküvői szezon. Ez régen nem így volt, hiszen nyáron dolgoztak, akkor volt a legnagyobb mezőgazdasági munkacsúcs. Így aztán 2 időszak emelkedett ki, az egyik az ősz vége, november, adventet megelőző időszak, és a másik természetesen a téli időszak, azon belül is a farsang. Ez volt a lakodalmaknak az ideje, és minden lakodalom egy nagy nyilvános ünnep volt tulajdonképpen az egész falu közösség részvételével. És hát ami a fő különbség a mai lagzikhoz képest, hogy ma szinte kivétel nélkül azt mondhatjuk, hogy egy helyszínen rendeznek egynapos lakodalmakat, már azok, akik rendeznek lakodalmat, mert ez sem teljesen általános. Régen azonban több helyszínen és több napos lakodalmak is lehettek, és ezeknek a típusoknak nagyon sokféle átmeneti formája létezett szerte a Kárpát-medencében. A több helyszín alatt azt kell értenünk, hogy két fő helyszín, a vőlegényes ház és a mennyasszonyos ház. A lagzinak a fő helyszíne a vőlegényes ház, mert ugye a nyelv is kifejezi, a lány férjhez megy, tehát a vőlegénynek az otthonában tartják a lagzit, ahova a mennyasszony megérkezik, de ugye a mennyasszonyos háznál is külön gyülekeznek a vendégek, a mennyasszony násznépe, külön gyülekezik a vőlegény násznépe, és aztán különböző szokások és minták szerint ez a két násznép vagy közösen, vagy külön-külön megy a templomba az esküvőre, az esküvőről van, hogy már közösen mennek tovább a vőlegényes házhoz, de van, hogy még külön hazamegy, mind a kettő külön folytatódik, és aztán a vőlegény csapata, násznépének a képviselői, meg a vőlegény, a vőfélyek elmennek és kikérik a mennyasszonyt, ugye a mennyasszony kikérésnek volt egy nagyon ceremoniális menete a 19. században, és aztán amikor a vőlegényes háznál végül a két násznép egyesül, és maga a lagzi zajlik és elkezdődik, még akkor is nagyon sok mozzanat van, amikor a két násznép egymást oda-vissza meglátogatja, aztán a lakodalmat követő második napon a mennyasszonyos háznál vendégül látják az úgynevezett kárlátó sokat, vagy hérészeseket, akik a, úgymond a maradék elfogyasztására még átvonulnak a másik házhoz. Tehát ez egy olyan nagyon összetett, rengeteg ünnepi mozzanattal a falun belül A-ból B-be való vonulással együttjáró nagy ünnep volt, ami nagyon-nagyon magasra kiemelkedett így a népi kultúrának a mindennapi életéből.
1: Ahogy hallom, hogy több napig tartott egy-egy lakodalom, és ugye régen ez volt a szokás, tehát hogy ez egy általános dolog volt. Hát ez nagyon sok pénz kellett ehhez, hogy megvendégeljék ugye több napon keresztül a násznépet, ami, ha jól tudom, annak idején nem is volt túl kicsi.
2: Így igaz, hát így egy-egy lagziba meghívták azért nem csak a rokonságot, hanem a falubelieket, az utcabelieket, a szomszédokat, úgyhogy ezek valóban ugye több száz fős lagzikrakat kell elképzelnünk, de nem mindig és nem mindenütt volt ez így. Tehát azt tudjuk, hogy a paraszti társadalom is rendkívül rétegzett volt, például vagyoni szempontból, így látjuk azt a 19. században, hogy ez a több napos, több helyszínes lakodalmi modell hogyan változik, hogyan egyszerűsödik, és ennek az egyik oka épp az anyagiakban keresendő, hogy gyakorlatilag olcsóbban meg tudják rendezni, ha csak egy háznál rendezik a lagzit, és hogyha rövidítik az időtartamát, úgyhogy ez a fajta egyszerűsödés, ez már a 19. században elkezdődik. Azt is hozzá kell azért tennünk, hogy a közösség összefogása állt ezeknek a nagy lagziknak a terében. Tehát a násznépből mindenki úgy érkezett, hogy hozott valamit, hoztak egy tyúkot, hoztak egy társüteményt, és nagyon sok részét ennek úgymond összeadta a közösség, illetve oda-vissza segítették egymást az emberek, tehát aki meghívást kapott egyik lagziba, akkor utána az visszahívta a másikat, és ez a fajta oda-vissza kölcsönösség alapon működő közösségi összetartás nagyon sokat segített abban, hogy az egyes családok számára ne legyen nagyon nagy teher egy lagzi megrendezése, de azért valóban, hogyha egy férfi embernek csupa lányai születtek, akiket mind ki kellett házasítani, akkor ő azért gondolkodhatott ezen, hiszen a lányok a kelengyét illett adni, és ezt a kelengyét, a ládát, az ágyneműt, a ruhákat.
1: Ez se volt olcsó mulatság.
2: Ezt elő kellett állítani, létre kellett hozni, és ezt a lakodalmi menet részeként bizony nyilvánosan egy szekérre vitték a mennyasszony ágyát, tehát mindenki látta, hogy milyen gazdag vagy milyen szegényes a kelengye. A változások egyik iránya éppen ez volt a 19. században, hogy a lakodalomnak ez a fajta nyilvánossága egyre inkább háttérbe szorult, és egyre inkább előtérbe került az, hogy ez azért mégiscsak egy magánszférába tartozó családi ünnep, ahogyan ma ismerjük, és például ez a mennyasszony ágyvitele, ez a szokás elem, ez szemünk láttára az írásos forrásokból látjuk, hogy hogyan tűnik el szépen apránként fokozatosan a Kárpát-medence különböző vidékein, és nagyon sok helyen a lagzit megelőző napon este éjszaka a sötétben, mikor senki nem látja, átvitték a mennyasszony holmiát, felszerelését, ágyát a vőlegényes házhoz, de ez már sok vidéken nem volt része a lakodalmi hagyományoknak. És ez a változás, ez a 20. században aztán folyamatosan erősödik.
1: Szépen lassan változtak meg a szokások, vagy mondjuk volt egy olyan pont, teszem azt mondjuk a második világháború után, ugye akkor azért nagyon sokan nehéz anyagi helyzetben voltak. Józan paraszt észre én azt gondolnám, hogy na hát akkor lehet, hogy ott már elkezdtek leszűkülni itt a lakodalom, időtartamok, vendégek száma, egyéb szokások esetleg elmaradtak. Volt-e valami ilyen nagyjáboli pont, amikortól egy nagyobb változás történt, vagy úgy mindig egy kicsit szűkül itt tulajdonképpen az esküvők lakodalmak körül a szokásoknak a tárháza, akár az időtartamot, akár a vendégek számát, akár a különböző hagyományokat tekintve?
2: Igaz, mindkettő. Látjuk azt is, hogy hogyan történik meg a változás lépésről lépésre, de vannak azért kiemelt események, ami általánosan jellemző, például az első világháború. Az első világháború és az azt követő néhány év, 1918-1920, az egy nagyon fontos fordulópont a paraszti társadalomban, különösen a népszokások kapcsán, ugyanis ezeknek a lakodalmi szokásoknak a életben tartásához az kell, hogy ott legyen az adott generáció, korosztály, a fiatal fiúk, a férfiak, és hát a világháborúban pont nem voltak ott jó néhány éven keresztül, egész egyszerűen a szokásokat gyakorló csoport nem volt jelen a falu életében, és nagyon sok helyen látjuk azt, hogy igen, az első háborúig ez így volt, de már a háború után másképp 1920-as, 30-as évektől nagyon sok helyen ekkor történik a változás, és természetesen, amit említettél, a második világháború után az államosítás, a TSS-ítés, tulajdonképpen a paraszti társadalomnak és a kultúrának a nagyon gyors és tulajdonképpen erőszakos felszámolása 50-es, 60-as években nagyon sok helyen ez vetett véget. De azért azt látjuk, hogy ezek a tradíciók mégiscsak megmaradtak, nagyon sok eleme nagyon szívósan él mai napig is, és mondjuk pont a vőfélversek ebbe a kategóriába tartoznak, hogy egészen elképesztő, hogy ma 2026-ban, Lagzikban vőfélyek szinte szóró-szóra ugyanazokat a verseket mondják, mint a 18. század végén. És ezt nagyon sokszor ők maguk sem biztos, hogy tudják, hogy ezek a versek milyen régiek, és hogy honnan vannak.
1: Mindenképp fognak hallani még a hallgatók vőfélyverseket is, de azért még annyira, hogy maradjunk ott a lakodalmaknál, hogy azért nekem ott birizgálja a fantáziámat, hogy amikor mondjuk 3 napig tartott egy lakodalom, mondjuk már el, hogy az ott hogy történt? Péntek, igen, szombat, vasárnap?
2: Igen, általában a hétvége, és gyakorlatilag az első nap az mindig a felkészülés napja volt.
1: Főzés?
2: A főzés, a vendégeknek a gyülekezése, a vőlegényes háznál, a mennyasszonyos háznál, az előkészületek, a sátorállítás, a helyszín berendezése, ugye saját házaiknál rendezték a lagzikat, nem közösségi terekben vagy művelődési házakban, mint sok helyen aztán később. Így aztán át kellett alakítani az udvart meg a házat a nagy számú nép, a násznép fogadására. Érdekes előkészület volt a csigacsináló, ugye ez a bükkalján különösen jellemző volt, a lakodalmi egyik legjellegzetesebb étel a csigatésztás húsleves és a belevaló csigatésztának az elkészítése, az egy külön önálló feladat volt, ami már korábban elkezdődött, erre külön hívogatás volt, külön csigavőfélynek nevezett, egyébként női vőfélyek hívogatták az asszonytársaikat, a lányokat, asszonyokat ebbe a csigacsinálóba, és így készültek a lagzira, rengeteg pici csigatésztát elkészítették és csináló táblácskákon. Aztán a maga a lakodalom napja elkezdődött már kora reggel a mennyasszonyos háznál a mennyasszony búcsúztatásával, amikor ugye a vőlegény násznépe megérkezik, kikéri a mennyasszonyt, a mennyasszony búcsúztatása egy verses búcsúzás volt legtöbbször, ez egy komoly érzelmeket megmozdító eseménye volt a nap menetének, aztán következett az esküvő a templomban, aztán a templom után vagy külön két helyre mentek még vissza, vagy pedig már közösen a vőlegényházához, megtörtént maga a lagzi. Érdekesek voltak az éjfél körüli szokások, ugye a lakodalom nyilvánosságának része volt valamikor, a nász éjszakának is a nyilvánossága, ami azt jelentette, hogy a menyasszony segítői, a nyoszoljó asszony és a nyoszoljó lányok levették a szüzességet jelképező pártát, felkontyolták a menyasszonyt, és ehhez kapcsolódott nagyon sokféle rítus, ének volt, hogy táncok is kapcsolódtak hozzá, majd a vőfé gyertyát gyújtott, eljárta a gyertyás táncot, és a vőlegény kezére adta a menyasszonyt, akik elvonultak, és elhálták a mennyegzőt. Ez a része a lagzinak volt az első olyan eleme, ami tulajdonképpen legelőször kikerült a hagyományból. Ezek az éjfél körüli szokások már a 19. században is nagyon sok felé igen arhaikusnak számítottak, és ezek voltak azok, amik legelőször eltűntek, és a nyilvánosság nyilván innen szorult ki először. És aztán a lagzit követő nap pedig az új asszonyavatás, volt egy nagyon érdekes szokás, amikor befogadták az új asszonyt a vőlegény házánál, és a régi már asszonyok tulajdonképpen maguk közé fogadták az ifjú asszonyt. Ennek is megvoltak a verses és a különböző szokásokkal, étkezéssel, köszöntőkkel tarkított szokásai. És utána pedig az úgynevezett kárlátó, amikor a maradék ételek elfogyasztására még egyszer összejöttek, és gyakorlatilag még egy nagy mulatozást rendeztek még a lakodalmat követő napon is. Hát ez a klasszikus három napos lagzi modell, amiből aztán nagyon sokféle változatban és sokféle verzióban alakult ki aztán végül az egynaposra szűkült és csak a legfontosabb elemeket tartalmazó lakodalom.
1: Bár én olvastam a könyvedben, ami engem nagyon meglepett, hogy például Sátán itt Borsodabói-Zemplén vármegyében a 70-es években még mindig több napos volt a lakodalom. Tehát, hogy voltak olyan települések, ahol nagyon sokáig élt még az a hagyomány, hogy hát nem csak ebédre megyünk, aztán éjfél után valameddig mulatunk és elmegyünk, hanem hogy több napig tart. Mi lehet egyébként annak az oka, hogy bizonyos szokások fennmaradtak, bizonyos szokások teljesen kikoptak? Hogy lehet ez? Mert azért, ha belegondolok abba, nagyon sok háznál, ahogy ugye te is említetted, most is megvan a mennyasszony kikérő, még ha ez egy rendezvényhelyszínen van is, akár egy étteremben van is, vagy akár egy olyan művelődési házban, ahol ugye sok esküvőt tartanak, azért ott is sok hagyományt mégis visszahoznak, még ha ilyen formában is, hogy valóban mondjuk nem a mennyasszonyi háztól kérik ki a mennyasszonyt.
2: Igen, ezek a szokások fennmaradása mindig függ az adott közösségnek a értékítéletétől, hogy mennyire tekintik ezt saját identitásuk részének. Van, ahol nagyon ragaszkodnak ezekhez a tradíciókhoz az adott közösségben, különösen akkor, hogyha egy zártabb közösségről beszélünk, és akkor itt mindenképpen szóba kell hoznunk azt a fogalompárt, hogy endogámia, exogámia, ez a érdekes idegen szó azt jelenti, hogy saját közösségből választunk-e párt magunknak, vagy pedig az az elvárás, hogy a saját közösségen kívülről hozzanak a fiúk mennyasszonyt magunknak. Az ártabb közösségek, amelyek egymás között házasodtak, például a mezőkövesdi matyók is ilyenek voltak, ott ez nagyon nagyban hozzájárult a szokások hosszú ideig való életben maradásához. És ma pedig igazából a házasulandók saját döntésén múlik nagyon gyakran ez, hogy ők ezt fölvállalják-e, azonosulnak-e ezzel a fajta stílussal, értékrenddel, ezzel a régi magyar hagyománnyal, mert azt azért mondjuk el, hogy ez a fajta lagzi, meg a vőfélyeknek a lagziban játszott szerepe, az egy elég karakteres magyar sajátosság. Nyilván a környező népeknél, meg Európa számos népénél vannak hasonlók, ebben a nagyon gazdag formában, ahogy ezt mi ismerjük, ez egy hungarikum, egy magyar sajátosság.
1: És ugye hát pont, hogy itt a vőfélyeket, meg hát a lakodalmaknak a emlékeit is tulajdonképpen megismerhetik a könyvedből, amely 2015-ben jelent meg, és ahogy már említettem, vőfélykönyvek és vőfélyversek a 19. században, kéziratos vőfélykönyvek Észak-Kelet Magyarországon. Azért mielőtt a vőfélyekről beszélünk, egy picit a könyvről is beszélgessünk. Honnan jött annak idején az ötlet, hogy pont ezt a témát kezded el kutatni?
2: Ez tulajdonképpen egy véletlennek, vagy egy ilyen sorsszerűségnek köszönhető, hogy amikor én elkezdtem a Herman Otto Múzeumban dolgozni, akkor az első munkáim közé tartozott a néprajzi adattárnak a rendezése, revíziója. Ebben ugye gyűjtéseket, dokumentumokat őrzünk, és vannak benne különböző gépelt szövegek, meg sok-sok kézírásos anyag, és akkor került a kezembe egy nagyon érdekes kézirat, egy eredeti paraszti kézirat, ami 1841-43 között keletkezett, de ahogy aztán belelapoztam, beleolvastam, 1788-as volt ebben a könyvben az első bejegyzés, és ez kezdett el engem nagyon érdekelni, megpróbáltam ugye elolvasni, és innen indult az érdeklődés a népi írásbeliség irányába, és tulajdonképpen a népi írásbeliségnek az egyik nagyon fontos válfaja vagy terepe a lakodalmi verseknek a kézírásos könyvekbe való összegyűjtése, ezek a vőfélykönyvek, és így kerültem én ehhez a témához, és aztán az ELTE-n, amikor a doktori disszertációra készültem, akkor a téma vezetőim segítségével kiválasztottuk ezt a témát, hogy akkor én erről írjak egy nagy munkát. Hát tényleg nagy munka volt, mert nagyon sok verset dolgoztam fel, ami azt jelentette a gyakorlatban, hogy a különböző minőségű és különböző olvashatóságú kéziratokat ugye értelmeztem. Ez még az AI előtti korszak, tehát nem tudtam őt megkérni, hogy az íráskép alapján olvassa el nekem a beszkennelt oldalakat, ma már ez így történne. Ezt én magam végeztem el, és gépeltem be kézzel ezeket a szövegeket, és utána pedig csoportosítottam, megkerestem a rokonságukat, az előzményeiket, és aztán hát egy jó vastag kis könyvecske lett belőle.
1: Hogyan zajlott az adatgyűjtés? Borsod megye több falujában is jártál például?
2: Terepen nem nagyon jártam, mert főleg a 19. századból fennmaradt kéziratok érdekeltek, úgyhogy terepi gyűjtés csak annyiban volt, hogy egy-két alkalommal például Kisgyőrben beszélgettem vőfélyekkel, akik akkor még gyakorló vőfélyek voltak, és az ő felmenőiknek, őseiknek a vőfélykönyvei egyébként nagyon nagy számban kerültek be a múzeumba. Kisgyőr egy ilyen nagyon hagyományőrző község, és ez régen is így volt, a 19. századból rengeteg paraszti kézirat maradt fenn ebből a faluból, úgyhogy ezeknek egy picit utána jártam a mai élő leszármazottak körébe, de a fő hangsúly az a úgymond irodai kutatáson volt az adattárban a kéziratoknak a feldolgozása.
1: És hát akkor beszélgessünk is valóban itt a régi idők vőfélyeiről. Én úgy tudom, hogy azért régen a jó vőfély nagy megbecsültségnek örvendett.
2: Igen, az egész lakodalomnak a sikere múlott azon, hogy van-e egy olyan személy, vagy esetleg több olyan személy, aki kézben tudja tartani az egésznek a menetét. Ugye egy több száz fős násznépet kellett mindig irányítani, hogy most mi következik, ki megy, hova megy, mi történik. Nyilván tudták az emberek, hogy mi fog következni, senki nem lepődött meg, hogy melyik szokásmozdulat melyik után következik, hiszen ebben éltek, tudták, de mégis akkor volt jó egy lagzi, hogyha egy vőfély azt úgy irányította, kézben tartotta, példát mutatott, hogy hogyan táncolunk, hogyan mulatunk, hogyan éneklünk, és természetesen aki szórakoztatta is a násznépet a megfelelő pontokon, mert hogy tulajdonképpen a vőfélynek három fontos feladata volt, meg van ma is. Az egyik, hogy ceremóniamester, egy szertartás vezető. Ennek nagyon régi történeti gyökerei vannak, mert a 17. századig nem volt általános az, hogy feltétlenül pap kellett összeadja a házasulandókat. A katolikus egyházban ma is ez az egyetlen olyan szentség, amelyet nem a pap szolgáltat ki, hanem a házasulandó felek szolgáltatják ki egymásnak a teológia szerint. És ugye ebből a megfontolásból kiindulva tulajdonképpen bárki összeadhatta a házasulandókat, és a vőfélyeknek volt ilyen szerepe is, hogy ő előttük zajlott maga a házasságkötés, és a ceremóniáknak a megfelelő szertartásossága, ünnepélyessége, a hozzá kapcsolódó ünnepi köszöntőversek, a különböző nagyon terjedelmes, magasztos beszédek, ez volt az egyik szerepük. Aztán a másik szerepük a lakoma rendezés, a tálalómesteri szerep. Ennek is a gyökerei valahol ott a kora újkorban találhatók meg azokon a főúri nemesi lakodalmakon, amelyeket például Erdélyből Apor Péter leírt a 17. századból. ahol azt látjuk, hogy ahogy jönnek egymás után a különböző fogások, ezeket az ott szolgáló mulatságot kiszolgáló zenekar zeneszámokkal kíséri, és mindegyik fogáshoz van egy nóta, egy kakasnóta, egy levesnóta, egy káposztanóta, ehhez kapcsolódtak különböző felkonferálások. Ebből alakult ki tulajdonképpen az, hogy a vőfély irányításával hordják be és hozzák az ételeket, és mindegyikhez kapcsolódik valamilyen tálaló vers. És a harmadik szerepük pedig a mulattató, tréfamester, ennek a gyökerei pedig a kollégiumi diákság körében keresendők, például a Sárospataki Református Kollégiumban is szokásban volt, hogy a városi polgárok vagy az egyházi előjárók családjában, ha lakodalom volt, akkor a diákok csapatostul meglátogatták a lakodalmas házakat, adományokat gyűjtöttek, cserébe köszöntő verseket mondtak, komoly tartalmú köszöntő verseket, amelyekkel köszöntötték az ünnepeltet, a házasulandókat, az örömapát, örömanyát, és tréfás verseket, amikor egymással vitatkoztak, egymással versengtek, hencegtek tulajdonképpen, vagy kioktatták egymást a házasság miben létéről, pro és kontra bibliai érveket sorakoztattak a házasság mellett és ellen, vagy pedig olyan hazugságverseket mondtak ezek a diákok, amelyeken mindenki jókat nevetett, hogy milyen messze jártak, kikkel harcoltak, míg ide jutottak, és ezeket az ételeket az asztalra tudták tenni. Ezekből alakultak ki azok a lakodalmi mulatóversek, amikkel a vőfély szórakoztatja a násznépet, és ugye ennek is ez a párbeszédes formája ebből a diák hagyományból megmaradt, mert nagyon sok vőfély könyvben úgy olvassuk, hogy a nagy vőfély ezt mondja, a kis vőfély megválaszol.
3: Tehát két vőfély is volt?
2: Akár több is, igen. Nagy vőfély, kis vőfély, és akár kis vőfélyek. Hogyha igazán nagy számú volt a lakodalom, akkor több vőfély is szolgálhatott.
3: Egy picit azért beszéljünk itt a női vőfélyekről, vagy vőfélyasszonyokról, nem is tudom, hogy kell mondani, mert én róluk még soha nem hallottam. Ők kik voltak, rokonok, vagy ők is ilyen idézőjeles hivatalos vőfélyek, akik lagzira-ragzira jártak esetleg annak idején, és mi volt az ő feladatuk?
2: A női szerepek tulajdonképpen a nyoszójó asszony tisztségben testesültek meg, hogy a nyoszójó asszony volt egy olyan idősebb női rokon, aki a menyasszony körüli teendőket irányította itt az öltöztetéstől kezdve, a búcsúztatáson át, az esküvőre való kísérésig, aztán amikor befogadják a vőlegény házánál az új asszonyt, mikor oda megérkeznek, akkor mindig a nyoszójó asszony volt az, egy idősebb női rokon, aki kiállt tulajdonképpen a menyasszony képviseletében, vagy nevében, vagy védelmében, és az ő védőszárnyai alatt az ő ellenőrzése mellett zajlott mindig minden, ami a menyasszonnyal történt. Ő volt egy biztos pont a menyasszony számára. Ez egy köztiszteletben álló szerepkör volt, és az ő segítői voltak a nyoszójó lányok. Tehát tulajdonképpen így feleltek meg a tisztségek egymásnak, hogy volt egy násznagy, aki az egész lagziban talán a legrangosabb szereplő volt. Ma ezt úgy neveznénk, hogy aki a vőlegény esküvői tanúja, mai szóhasználatban, ő volt a násznagy, a vőfélyeknek feleltek meg női párjaként a nyoszójó asszonyok, és a kisvőfélyeknek pedig a nyoszójó lányok. És akkor ez a tisztségviselői kar gondoskodott az egész lakodalomnak a ünnepélyességéről és a megfelelő menetéről.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a vőfélyek, az esküvők, lakodalmak elmaradhatatlan szereplői voltak a legtöbb esküvőn, még ma is ők segítik a nagy nap zökkenőmentes lebonyolítását, és azt, hogy az ifjú pár és a násznép is jól érezze magát. A jó hangulathoz hozzátartoznak a többnyire tréfás, csalafinta vőfély versek is. Folytatjuk tovább a beszélgetést Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Otto Múzeum néprajzosával, aki korábban egy könyvet is írt a vőfélykönyvekről, vőfélyversekről.
3: A vőfélyeknek hogy alakultak ki annak idején a szövegeik? Mindig ilyen verses formájúak voltak, vagy volt, amikor csak elmondták a szövegüket?
2: Többnyire verses formájúak voltak, ez nagyon érdekes, hogy valószínűleg ennek az áll a hátterében, hogy a verses szövegeket sokkal könnyebb megjegyezni. És ez egy nagyon érdekes fejlemény, hogy hogyan alakul a vőfé verseknek a verselése. Hogyha elolvasok mondjuk egy példát, itt a könyv itt van előttem, akkor mindenki fogja hallani, például egy lakodalmi mulató vers, egy vacsora előtti mondóka, ha soká érkezik az étel. Éppen most érkeztem Operenciáról, barátságban váltam angoltól, muszkától, sok minden jót hoztam a török császártól, utána érkeznek megterhelt tevéink, mindjárt következnek ím pompás étkeim. És aztán sorolja, hogy odakinn egy vatkan is van megláncolva, két beteges nőstényból, ha nyásra húzva, sült pecsenye helyett egy nagy fejsze foka, 77 esztendős keréknek az agya. Az első tál étel lesz bagolynyerítés, ezt fogja követni a kemencenyögés, a csirkeordítás, kis borjú köhögés, negyedik tál étel lesz üres kocsi zörgés. Ezt akkor mondta a vőfé, amikor várt a násznép türelmetlenül a vacsorára, és még húzni kellett az időt.
3: De akkor még nem szolgálták fel akkor még nem szolgálták ételeket. Fel,
2: ez még csak egy ilyen szórakoztató szövegnek számított. Jól lehetett ebben hallani, hogy felező 12-esekből állnak a strófák. 12 szótag, ami két hatos fél sorra tagolódik. Ez a magyar költészetnek egy nagyon régi versformája. Arany János ebben írta a Toldit, a Családi Kört, Petőfi Sándor ebben a versformában írta a János Vitézt, tehát ez egy nagyon széles körben elterjedt közismert versforma. A gyökere ennek a tankönyvekben keresendő. Hogy ez miért épp ilyen lett, nagyon nagy valószínűséggel azért, mert amikor Mária Terézia bevezeti a kötelező népoktatást, 1770-es évekről beszélünk, akkor ugye tankönyv is kell az elemi iskolák alsó négy osztálya számára, és egy Losonczi István nevű református nagykőrösi professzor írja az első komoly magyar tankönyveket. Kis tükör, ez volt a címe ennek a könyvnek, ami három kötetre tagolódott, aztán később hármas kis tükör, ez magyar földrajzot és történelmet tartalmazott, és ebben a vers formában volt elmesélve a komplett magyar történelem és a Kárpát-medence földrajza, és a diákok verses memoriterrel tanulták meg. És ezt
3: vélhetőleg jóval könnyebben.
2: Jóval könnyebben. És ez a fajta verses gondolkodás, ez a vers ritmus, ez a vers mérték, ez a négy soros, páros rímes, vagy mind a négy rím ugyanaz, bokor rímes, ez a vers forma, ez annyira bevésődött a magyar nép gondolkodásába, esztétikai érzékébe, hogy nem véletlen, hogy gyakorlatilag az összes ilyen köszöntőves típus, nem csak a vőfévesek, de például a temetési búcsúztatók is, vagy bármilyen ünnepre a névnapi köszöntők is ebben a versformában íródtak, és így a vőfévesek között nagyon ritkán találunk olyat, ami prózai lenne, ami ilyen hosszú, dagályos, barokkos körmondatokból álló szöveget jelent, hanem mindig ez a verses forma, és ezeket a verseket kézirassos könyvekbe ugye le is jegyezték, éppen azért, hogy könnyebb legyen megtanulni, átörökíteni, továbbadni, meg hát fel tudják eleveníteni, ha valamit elfelejtenének.
3: Említetted, hogy volt ugye egy olyan kézírásos vőfélykönyv, amiről úgy gondoltad, hogy az 1800-as években íródott, majd pedig kiderült, hogy már elkezdték az 1700-as évek második felében is. Ez volt a jellemző, hogy inkább így kézírásos formában valaki lejegyzetelte, és akkor szerencséje volt a későbbi generációknak esetleg, vagy sok azért szájról szájra is terjedt ezek közül a vőfé rigmusok versek közül?
2: Tulajdonképpen mind a két modell igaz. Vannak olyan kézírásos könyvek, amiket úgy nevezhetünk, hogy több generációs kéziratok, amiken nyilvánvalóan látszik, hogy több mint 100 éven keresztül használatban voltak, jó vastagok, egybekötötték egymás után a különböző íveket a különböző generációk, hogy egy kötetben, egyben meglegyen az a tudás, amit meg akarnak őrizni, és akkor ez tulajdonképpen látszik, hogy hogyan adták családon belül, vagy falun belül személyről személyre, nemzedékről nemzedékre. Ilyen volt ez a kisgyőri kézirat is, hogy 1788-ban elkezdték olyan temetési énekek lejegyzésével, amit református zsoltárok dallamára, de saját maguk által írott szövegekkel énekeltek, ilyen aktualizált temetési énekként, ezekkel kezdődik, aztán sok-sok-sok vőfévessel folytatódik, és egészen a 19. század végéig még vannak benne bejegyzések, hogy kié volt, ki használta. Ez az egyik típus, és vannak olyan vőfélykönyvek is, amik kis vékonykák, egy pici kis füzet az egész, és az meg szemmel láthatóan egyetlen egy személy kézírása, és az is nagyon feltűnő, hogy rendkívüli módon hasonlít a nyomtatásban megjelent vőfélykönyvekre. A versek sorrendje, szerkezete, még a formája is követi a nyomdai tördelésnek a formáját. Ebből azt látjuk, hogy nagyon sok vőfélyvers másolás útján keletkezett, mert hát nyilván a könyvkiadók azért ráéreztek arra, hogy itt van egy olyan szegmens, ahol lehet egy kis hasznot begyűjteni, és 1793-ban a Váci nyomda kiadott egy vőfélykönyvet. Mátyus Péter volt a szerzője, Vőfények kötelessége címmel, és nyilván kéziratos meg szóbeli hagyományból összegyűjtött verseket tettek át nyomtatásba, és az nagyon olcsón vásári környezetben földre kiterített ponyváról árulták, innen jön a név, hogy ezek ponyvanyomtatványok. Hát nagyon sokféle ilyen ponyvanyomtatvány volt, szép históriák, kalendáriumok, mindenféle műfaj, ezek egyike volt a vőfélykönyv, és hát nagyon sok vőfély a vásárban megvette ezeket a füzeteket, de aztán nem jutott el mindenki, ha ez nyilván a nyomtatott eredeti, ezért másolás útján kézzel aztán lemásolták, alakítottak rajta, nyilván azokat vették át, ami az ő falujukban aktuális, ahogyan ők ezt használják, ezeket a verseket, és így alakult át a nyomtatott írásbeliség kézírásos, aztán meg szóbeli írásbeliség. Nagyon érdekes folyamat.
3: Milyen típusú versikék, költemények voltak ezek? Mert gondolom azért tartalmukat tekintve mindig igazodtak a lakodalom éppen adott pontjához. Tehát én azért, ha jól sejtem, mint ahogy a mai napig sok minden fenn is maradt, volt külön a lánykéréshez versike, volt külön a, nem tudom, most mondok valamit, szó szerint a szertartáshoz való versike, így tagolódtak ezek?
2: Igen, ezek a nyomtatott vőfélykönyvekben is így következnek, mindegyiknek megvan az instrukció az elején, hogy vacsora előtt mondóka, ha soká érkezik az étel, vagy azt mondja, hogy vacsora köszöntő, leves köszöntő, káposzta bevitelekor ezt mond.
3: Halljuk is ezt, hogyha lehet.
2: Itt a jó káposzta a friss disznóhússal, jól megeszkábálva, mint a szekér gúzzsal. Egyenek csak ebből uraim gusztussal, legyenek mindvégig jó appetítussal. Ez a magyaroknak híres eledele, melyet ha valaki jó ízű nyel le, nem lesz az napának semmi veszedelme, sőt inkább távozik minden ő félelme. Ez volt a töltött káposztára mondott vers, azért mondták, hogy a káposzta Magyarország címere, mert ma azt gondoljuk, hogy a gulyásleves mondjuk a magyar nemzeti étel, valójában a káposzta számított igazi magyar sajátosságnak, a káposztás hús, amit ma mondjuk úgy mondanánk, hogy székelykáposzta éttermi környezetben, illetve a töltött káposzta, aminek különböző táji változatai mindenhol elterjedtek voltak, ez volt a fő lakodalmi étel is.
3: És még a mai napig nagyon sok helyen nagyon sok szigorúan helyen ragaszkodnak hozzá.
2: A töltött káposzta, hagyományos lagzinak nagyon fontos része, úgyhogy így. És igen, a versek is ugyanígy következtek, aztán a különböző bor, pálinka és pohárköszöntők, és aztán a különböző mulatóversek. Gyakorlatilag a vőfélykönyvek többé-kevésbé akár arra is alkalmasak lehetnek, hogy az egykori lakodalomnak a menetét rekonstruáljuk belőle. Nyilván volt sok olyan szokásmozzanat, amihez nem kapcsolódott vers, lehetett olyan, hogy leírták a verseket, de nem hangzott el minden, de azért többé-kevésbé, ahogy a vőfélykönyvek tartalmazzák, az nagyjából az akkori lagziknak a menetét is, a sorrendjét, szokáselemeit mutatja.
3: Mi volt a tapasztalatod, ahogy ezeket tulajdonképpen kutattad? Volt, hogy egyes vőfélyek kicsit a saját szája ízükre szabtak egy-egy versikét, vagy úgy valamit változtattak rajta, vagy ez inkább tájegységenként volt a jellemző, a kicsi változtatás?
2: Nagyon érdekes, hogy ebben a műfajban nem nagyon vannak táji különbségek. A tájegységek nem igazán rajzolódnak ki, és ennek a hátterében az lehet, hogy van az egész műfaj mögött egy nyomtatott írásbeliség, ami azt jelenti, hogy Kőszegtől Kolozsvárig és Nyitrától Szabadkáig terjesztették ezeket a vásári ponyva füzeteket, és ez viszonylag már korán a 19. század közepén azt mondhatjuk, hogy ezt a vőfélyverses szöveghagyományt nagyon egységesítette. Tehát az ország különböző pontjain felbukkannak ezek a versek, de ami még érdekesebb, hogy szinte egyetlen egy vőfélykönyvben sem találtam olyan szöveget, ami pontosan egyezett volna egy másikkal. Tehát egy pici változtatás mindegy mindegyikben van. Tehát a népköltészetnek az a fajta gazdagsága, ez nagyon-nagyon szépen visszaköszön ezekben az írott szövegekben is, ahogyan a népdalok is szájról szájra terjedve minden faluban egy picit más. Itt is nyilván felismerhető, hogy szívvidámításra Isten a bort adta, amint a Zsoltárba Szent Dávid mondotta, azért is hordóját gazdán kifúratta, teli kancsó borát ide felhozatta. Ez mondjuk nyomtatásban is ugyanígy jelent meg, és ezt egy az egyben lemásolták, de nagyon sok változata van ennek a szövegnek, ahol egy picit másképp vannak a szavak, picit más a sorrend, fölcserélik esetleg a soroknak a sorrendjét a verszakon belül, és akkor látjuk, hogy egy-egy eredeti nyomtatott szövegnek hogy burjánzik a rengetegféle változata a vőfélyek egyéni használatában.
3: Az egyik legnagyobb csoportja talán ezeknek a versikéknek azért az ételekhez kötődött, ahogy hallhattuk is, hogy akár külön a töltött káposztához, külön a borhoz, meg hát a minden egyes fogáshoz, ahogy hallhattuk, hogy ahogy hozzák sorban, mindegyik kapott egy-egy kis versikét. Magához, a ceremóniához milyen versek kötődtek, hogyha tudnál esetleg olvasni, idézni?
2: Hát például a mennyasszony búcsúztató, ami egy igen fontos eleme, egy nagyon ceremoniális és ünnepélyes része volt a lakodalomnak, vagy amikor megérkeznek a templomba, és akkor van egy úgynevezett hitre követő vers, leány kikérő, ezekhez mindig kapcsolódott valamilyen, azt mondja, búcsúztatás esküvőre. Tisztelt háznép, halljunk egy pár búcsúszavat, mielőtt itt hagynánk ez érdemes házat, mert illő, hogy midőn így útra indulunk, Isten ember előtt híven beszámoljunk. A mi menyasszonyunk is e módon szólna, hosszú érzelmétől most szavakhoz jutna, elmondanám tehát, mit elméje gondolt, ilyen formán volna, látom bús arcáról. Örömmel virrat fel rám e szép reggel, örömmel üdvözlém ártatlan szívemmel, de mostan keblemet nagy bánat fogja el, mert a házas élet útjára lépek fel. Nyilván a menyasszony búcsúztatása, akkor konkrétan sírtak. Tehát nem is voltak abban az érzelmi állapotban, hogy ők bármit tudtak volna mondani. Ezt váltotta ki a vőfé, aki a menyasszony helyett és nevében elmondta ezeket a nagyon megható, bár rendkívül sablonos búcsúszavakat, és szinte minden menyasszony ugyanazokkal a szavakkal búcsúzott a faluban, de természetesen a rokonokat, a neveket, a házasságot kísérő különböző személyi kapcsolatokat belefűzték azért ezekbe a versekbe, mindig aktualizálták az adott helyzetre, az adott személyre szabottan hozták létre azokat a szövegváltozatokat, amik ilyenkor a ünnepélyességet emelték és elhangzottak.
3: Akkor tulajdonképpen a vőfénynek volt egy olyan szerepe is, nem, hogy a mennyasszony és a vőlegény idézőjeles szerepét is oly módon megmutassa, hogy mit érez éppen a mennyasszony, mit érez éppen a vőlegény, mert például ez a búcsúzás is tulajdonképpen a mennyasszony nevében beszél, tehát illetve a lánykikérés is azért a vőlegény nevében, igaz?
2: Így van, igen, így van. Tulajdonképpen megadták azokat a kereteket, azokat a társadalmi elvárásokat, hogy egy vőlegény szerepben, egy mennyasszony szerepben hogyan kell, hogyan illik viselkedni, és ha belegondolunk, ez nagyon-nagyon megkönnyítette az egyén dolgát. Mert ha ma nézem a házasulandókat, akkor bizony egy évvel ezelőtt elkezdenek gondolkozni az ifjú párok, hogy akkor a lagziba ez hogy legyen, az hogy legyen, most ezt a mozzanatot hogy csináljuk. Itt ezt láttuk, ott azt láttuk, az interneten ezt ajánlják, és gyakorlatilag mindenki kénytelen saját maga létrehozni a saját maga lagziát. És ez borzasztó nagy idő, energia, erőfeszítés, ettől mind megkímélte az egyént és a családot egy ilyen hagyományos közösség, ahol megvoltak az előre kialakult menetrendek, megvoltak az előre kialakult szerepek, és tulajdonképpen csak bele kellett helyezkedni egy hagyománynak a láncolatába. Nyilván ez le is korlátozta az embereket, tehát ott nem lehetett azért ettől nagyon eltérően viselkedni, ugyanakkor meg is könnyítette a dolgukat, mert nem sokat kellett gondolkozni, hogy most mi a teendő egy ilyen házasulandó ifjú párnak.
3: Végezetül néhány versikét azért te megjelöltél itt a könyvedben. Halljuk ezeket, hadd hallják a hallgatók is, mert én azt gondolom, hogy sok érdekesség lesz benne.
2: Igen, a vőfélyek vitája például az egyik, az nagyon érdekes volt nekem, amikor ezekkel először találkoztam. Amikor az első vőfély, vagy nagy vőfély a házasság mellett szól, és azt mondja, hogy Uraim, halljunk szót, szólok igazságot, nem beszélek tréfát, hanem valóságot. Adjanak hát nékem egy kis szabadságot, míg előbeszélem a szent házasságot. És aztán Ádám, Mózes, az Úr hogyan teremtette a házasság szentségét, házasság intézményét, befejezi, hogy boldog, kinek vagyon jó hív felesége, mert az jó feleség az ház ékessége. Boldog, kit így megáld Isten ő felsége, ezt minden elhiggye, itt versemnek vége. És akkor a kisvőfé ráfelel, így van az instrukció. A kisvőfé a házasság ellen mond. Állj félre, barátom, én is hadd beszéljek, még olyan legénytől higgyed, hogy nem félek, magányos éltemmel veled nem cserélek, éljél te párosan, én egyedül élek. És aztán hozza Szent Pált, példának, aki nem házasodott meg, Krisztus keresztje volt az ő gyönyörűsége, aztán hozzák a hazug Delilát, aki ugye Sámsonnak volt a nem éppen példa értékű felesége, és a konklúzió a végén, jobb pajtás, ha te is meg nem házasodol, majd úgy a konyháról nem is gondolkozol, de hidd el, ha egyszer te megpárosodol, mit egyetek ketten, azon sopánkodol. Mert kell az asszonynak, szita, rosta, kanál, azt akarnál mindig, ha tökröt hajtanál, majd ott is vakarod, ahol nem is viszket, ha az feleséged így dolgokra késztet. A Bibliából idéznek itt. Pro és kontra elhangzanak az érvek a házasság mellett és ellen. Egész hosszan 30-tól több verszakon át zajlik ez a disputa, ez az
3: mindig
2: felváltva, és mindig ráfelelnek. A záró mozzanat természetesen a házasság mellett, az erkölcsi konklúzió nyilván a házasság mellett zárja a nagyvőfély. És még egy talán egy nagyon érdekes része az északkelet magyarországi lakodalmaknak, palóc vidékeken még egészen mondhatni ma is sokfelé megvan a tréfás verbunk, amikor a vőfély szolgáló legényeket toboroz maga mellé. Ennek az a funkciója, hogy a lagziban a mulatást egy kicsit beindítsa. Egy vőfély, mint egy vezető táncos elől táncol, mutatja a figurát, és mindig egy-egy legényt kihív a násznéből. Természetesen leginkább a nagyszájú, a verekedős, a vagány hírébe álló fiúkat szokta ugye maga mellé választani, és aztán olyan figurákat mutat, hogy guggolva megyünk, hogy egymás kezét megfogva
3: mindenképp mulatságos legyen.
2: Mindenképpen mulatságos, tréfás és kiszolgáltatott helyzetben táncolnak a táncolók, és ehhez is kapcsolódik egy hosszú-hosszú versezet, aminek pedig az az érdekessége, hogy az ókori görög mitológiából és a római mitológiából idéznek, persze többé-kevésbé helyesen, részben helytelenül, ami azt mutatja, hogy egy nagyon komoly, ilyen kollégiumi, deákos, latinnos műveltség áll ezeknek a verseknek a hátterében. Ugye a kollégiumi diákság körében a versírás az egy tantárgy volt, minden kollégiumi diáknak volt kézírásos verseskönyve, 18-19. Században a Patakév debreceni pápai református kollégiumban, és aztán ezek a fiúk lettek a tanítók, a kántorok, a közösségben, a presbiterek, a gyülekezetekben, vagy lelkészek, segédlelkészek, és nyilván az ő szövegtudásuk, meg az ő mitológiai és bibliai tudásuk átkerült ezekbe a vőfélyversekbe is. Úgyhogy ilyen módon régi szöveghagyomány, a szolgáló legények toborzása, bölcs Jupiter, ki a földet igazgatod, az ég abroncsait fel alá mozgatod, mi az akaratom, előre tudhatod, min igyekezek, azt is sajdíthatod. Kiszállt egy új vitéz Marsnak mezejére, villog a kard, legény kéne a végére, segélj meg Jupiter, légy éltem vezére, szálljon áldás tőled minnyájunk fejére. És aztán ugye Jupiter sugallatára kiválaszt egy fiút, csapj fel pajtás, te is, add be a kezedet, jó katona leszel, látom személyedet, ne gondolkozz sokat, ne törd a fejedet, lénunggal megrakod mindjárt a zsebedet. Vagyis zsoldot kapnak majd, hogy ezzel biztatja őket, és így a regrutákat toborozza maga mellé a vőfély, és ezzel indul be aztán a lakodalmi tánc, a mulatozás az észak-kelet magyarországi lagzikban.
3: Hát akkor tulajdonképpen minden egyes mozzanatra volt valami vers, ahogy hallhattuk, nem is rövid némelyik, tehát nem is csak mondjuk egy négy sor, és akkor Isten áldja, hanem azért, ahogy elmondtad az imént is, hogy kérdezt felelek, volt egy kis vitatkozás is némelyik résznél. Volt egyébként kifejezetten olyan vers, is, ami abszolút lezárja a lakodalmat, vagy akkor már úgy szélett a násznép, és akkor egyszer csak vége lett, vagy ott is volt egy szerepe a vőfénynek.
2: Vannak olyan versek, ami a lakodalmi búcsúzó, ami egy olyan tartalmú szöveg, ami tulajdonképpen a mulatozás végét bejelenti, és adománygyűjtést tartalmaz, tehát arra biztatja a vendégeket, hogy a szakácsasszonyok számára és a vőfélyek számára, ha nem sajnálják, akkor azért adományokkal meg lehet köszönni a szolgálatot. Egy ilyen lezáró vers, és tulajdonképpen ezeket a verseket azért, ha belegondolunk, fejből tudták, tehát egy nagyon komoly szövegtudás kapcsolódott a vőfélyek gyakorlatában ehhez a tisztséghez. A kézírásos könyvek, a nyomtatott füzetek segítettek abban, hogy ezt memorizálják, de nem nagyon tudunk arról adatot, hogy valaha is olvasták volna ezeket a verseket, hanem ezt kívülről fejből kellett tudni, és mindig a megfelelőt éppen mondani.
3: Hát, én nagyon sok mindent tudnék még kérdezni ezzel a témával kapcsolatban, mert én azt gondolom, hogy elképesztően gazdag ez a kincsestár, tényleg ez az emléktár, hogy hogyan zajlottak régen az esküvők, és hát mi minden fontos szerepe volt a vőfélyeknek, amikből tegyük hozzá, nagyon sok ugye még a mai napig is fennmaradt. Minden esetre most itt az időszűke miatt le kell zárjuk ezt a beszélgetést, de Tóth Arnoldnak, a Herman Ottó Múzeum néprajzosának, tudományos és nemzetközi referensének köszönöm, hogy mindezeket elmondtad nekünk.
2: Köszönöm szépen én is a figyelmet.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától. Az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett apadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának, tette hozzá a kormányfő, aki szombat délelőtt Pakson az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével, mondta a miniszter. Elnök. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet, a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. A munka két részből áll, egy fenékküszöb kialakításából, amelyhez 145 000 köbméter követ használnak, valamint két egyenként 80 méteres bárka egymás mellé állításából, rögzítéséből, beforgatásából és irányított süllyesztéséből. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait.

0: Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Augusztus 19-én este, illetve augusztus 20-án egész nap vár mindenkit a negyedik protestáns sokadalom. Ez már a negyedik alkalom lesz, hogy együtt ad hálát a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház, lelki alkalmak, klasszikus és komoly zenei koncertek, előadások, gyermekprogramok és kirakodó vásár is lesz a budai vár három helyszínén. Mások mellett fellép Agárdi Szilvia látássérült énekesnő, az akusztikus városi zenét népzenei hangszereléssel játszó 5. évszak, Kéri György Skót Dudán ad elő ismert nemzetközi protestáns dallamokat és egyházi énekeket, és színpadra állítják a Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspökötletéből született, Szabó T. Anna verseire és Grillusz Dániel zenéjére épülő Látod-e Istent című gályarab oratóriumot. Emellett orgona maraton, kóruskoncertek és toronytúra is várja az ünneplőket. A negyedik protestáns sokadalom részletes programja az esemény Facebook oldalán olvasható.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap többnyire derült napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, amelyből a határ közelében zápor zivatar sem kizárt. A déli szél nagy területen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 33 és 35 fok között valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Debrecenből, a Nagyerdei Református templomból. Igét hirdet Berta Zoltán lelki pásztor.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött

kiáltom az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 476. ének első és második versét énekeljük. Ó, áldandó Szent Háromság, nyögésemre figyelmezz!

Helyünket elfoglalva énekeljünk, fohászkodjunk a 84. Zsoltár mindegyik versét énekelve. Ó, seregeknek Istene!

0: Hallgassuk a 139. Zsoltár első 18 versét.
1: A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől, orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne. Jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal. A sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet. Te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok.
0: Jöjjetek, imádkozzunk!
2: Seregeknek Istene, énekünkkel és imádságunkkal is próbáljuk kifejezni, hogy mennyire vágyunk a te hajlékod és a te közelséged után. Vágyunk megérkezni hozzád. Különösen, mert a fejünkben még sok minden zakatol. Szeretnénk találkozni veled, de mintha megint máshol lennénk, mint te. De hogy ne lennénk máshol, hiszen te vagy a Szent, a mindenható Teremtő, az egyedüli Szent Háromság. Mégis hogyan lehetne közünk hozzád? Ezzel az erőtlen imával? Bocsáss meg nekünk, hogy megint magunkból indulunk ki, hogy mi akarjuk imával kicsikarni azt, amit te már régen nekünk adtál. Köszönjük, hogy te szemmel tartod a járásunkat és a pihenésünket, hogy neked gondod van minden utunkra. És lehet, hogy még nyelvünkön sincs a szó, de te már pontosan tudod azt, Urunk. Nem is szeretnénk hosszan szólni, hanem a Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hogy segélykiáltó szavainkat formáld át a te félelmetes és csodálatos neved magasztalására. És szent lelkeddel mutasd meg nekünk a te drága szándékaid. Amen.
0: Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljünk a 824. ének első három versét. Szólj, szólj hozzám, Uram!

Szeretett testvérek, Isten igéjemet az ő szent lelke segítségével hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a mai napra a kijelölt Ószövetség ige szakaszban, a Krónikák első könyvében, a 17. fejezetben, az első 15 versben. Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Ószövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán ezt mondta Dávidnak. Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, mondd meg szolgámnak Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr. Nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam. Hiszen attól fogva, hogy feloztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amíg együtt vándoroltam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akit népem Izrael pásztorául rendeltem, miért nem építettetek nekem egy házat cédrusfából? Most azért ezt mond szolgámnak Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a júnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál. Kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többi a gonoszok, mint kezdetben. Attól az időtől fogva, hogy bírákot rendeltem népemnek, Izraelnek, és megaláztam minden ellenségedet. Azt is kijelentettem neked, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Atya leszek, és ő az én fiam lesz. Nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam elődöttől, hanem házam és királyságom szolgálatába állítom örökre, és trónja örökké szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Kedves testvérek, nem mindig értjük, amikor egy ötletünket, vágyunkat, amelyet tökéletesen helyesnek érzünk, és minden szempontból igaznak, Isten szerint valónak, mégis elutasítja az Úr. De amikor Isten nemet mond egy valóban jónak látszó tervünkre, az nem tesz értelmetlenül. Nem a kárunkra, nem a bántásunkra teszi. Itt is egy ilyen helyzetet látunk. Dávid Izrael nagy királya, aki bár időben nem az első, Saul bukott királysága után a második király, de méltóságban és tisztességben, hatalomban ő a zsidók nagy királya. Rajta keresztül Isten megmutatta, hogy azt az első bűnös vágyat, miszerint a nép királyt kívánt Isten uralma helyett vagy legalábbis mellett, hogyan tudja ő áldássá formálni. Neki is voltak hibái, neki is voltak bűnei, de felismerve azokat, az Úrnál keresett és talált menedéket. Szándékait az Úr ügyének szolgálatába szerette volna állítani. Az ő uralkodása alatt az ország egységessé vált, győzelmeket értek el az őket fenyegető ellenség ellen. Királyként szép palotában lakott, a szövetség ládája a fővárosba, Jeruzsálembe kerül, de csak sátor a szentély, ahogy a vándorlás során is. És Dávid épített palotájával szemben kontrasztban áll ez a mobil szentély, és ez Dávidnak is szemet üt. Nagyon helyesen érezzük. Szeretne hát templomot építeni Istennek. A gondolatra a próféta válasza sem hangozhat másképp, tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. Viszont ahogy tovább olvastuk, kiderült az Isten válasza, hogy mégsem ez az ő akarata most. És ez nagyon megdöbbentő. Isten felkent királya,
Egy rendkívül jó szándékú, Isten iránti szeretettel teljes gondolatot visz a prófita elé, és a prófita azt mondja, tedd meg azt, amit szeretnél, mert veled van az Úr. El tudunk képzelni ennél egyértelműbb helyzetet? És mégis kiderül, hogy Isten azt mondja, ne így legyen most. Nem garancia a megfelelő döntésre tehát, hogy valaki felkent király. Nem garancia az, hogy jó szándékú a terve. És nem garancia még az sem, hogy valaki próféta. És nem igazolja senkinek a gondolatát önmagában az, ha azt mondjuk és látjuk, hogy egyébként Isten azzal az emberrel van. Még az ószövetségi embernek is meg kellett értenie, hogy bár ott volt az Istentől kapott rengeteg törvény, szabályozás, de a mindenható nem szabályok, algoritmusok szerint működik. Nem a mieink szerint. Nem mindig az emberi elmével leglogikusabbnak tűnő, leginkább várható, kiszámítható választ adja. És ezt nekünk is meg kell érteni. Ahogy azt is, hogy amint itt kiderül, egy szent embernek sem minden szava kijelentés. Nem minden szava Isten üzenetének a közvetítése, még akkor sem, ha Isten nevét kimondja abban a mondatban. Pedig a próféta azért volt ott a király mellett, hogy mindvégig meglegyen a kapcsolat a földi uralkodó és Isten között. Hogy ott legyen a közvetítő. De itt Nátán próféta egyszerűen egy hívő, jószándékú barátként szólal meg. Akinek nem jut eszébe az, hogy Isten másként is gondolhatja. Hiba ez? Ha hiba is, ő ettől a hibától eltekintve is szent ember marad, és a következő szava már lehet valódi kijelentés. És az is lesz. Isten ő rá bízza a válaszának közvetítését. Lehet, hogy nagy kihívás ezt így elfogadni, és a magunk életében is értelmezni. Mégis fontos meglátni azt, hogy sem a saját személyünk, sem a másik ember személye, sem a saját gondolataink szerinti legőszintébb tisztaság sem biztosít arról, hogy ami a szívünkben van, az van az Isten tervében is. De hát honnan tudhatjuk akkor, hogy mi az Isten terve? Nátán végül megkapta prófétaként a választ. Na de ha nekünk nincsen személyes prófétánk, aki kijelentést kap, vagy nem kapunk mi magunk közvetlenül, akkor marad az örök és érvényes szentírás. Annak igéje, amelyek eligazítanak és tanítanak. És ha nem találjuk benne a választ, akkor az abban való megnyugvásra van szükség, amiről ez az ige is tanít. Lehetnek szándékaink, terveink, de az Úr akaratában meg kell békélnünk. A példabeszédek könyvében így olvassuk. Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg. Nem könnyű, amikor ezt érezzük, de Isten szeretne bennünket megnyugtatni. Ő nem ellenünk van. És Dávidot is ebben erősítette meg, amikor válaszolt. Mégis a válasz Dávid gondolatára elutasító az adott helyzetben. De azt mondja Isten, hogy elsősorban nem az épített templommal van baja, és nem is Dáviddal. Bár később, amikor Dávid átadja a feladatot a fiának, miután ő maga szépen gondosan sok mindent előkészített, azt mondja Salamonnak, hogy ő maga azért nem építhetett templomot, mert azt mondta neki Isten, hogy ő sok vért kiontott, és aki utána jön, az lesz a nyugalom embere. És nagyon szép üzenet van ebben a kijelentésben is. Mert a békés állapothoz, a megnyugváshoz köti az épített szentély létrehozását. A templom a békeháza legyen. De itt, amikor először Nátán prófétán keresztül, amikor itt halljuk Isten válaszát, akkor még másra szeretné felhívni a figyelmet. Mégpedig arra, hogy lehet templomot építeni, de akkor, amikor az Isten mondja.
Emlékezteti Dávidot, hogy eddig hogyan volt a néppel. Nem volt épített templom, és ő ugyanő volt. Az Isten ugyanúgy Isten volt. Azt mondja Dávidnak, hogy ő egy szóval nem kérte, hogy építsenek neki templomot. Ő nem igényli. És ezzel arra mutat rá, hogy az embernek nem kell önállósítania magát az Úr ügyében olyan szempontból, hogy a végén azt gondolja majd, hogy meglepi az Istent valamivel. Add majd Istennek valamit, amire ő eddig nem is gondolt, vagy nem kért. Ha nem kérte, sőt, az éppen addig jelenlévő állapotot támogatta, akkor ne gondoljam, hogy majd én jobban tudom. Annak a veszélynek a lángját szerette volna Isten kioltani, hogy Dávid nagyobbnak gondolja magát, mint aki. Mint hogyha adhatna valamit Istennek, mert nem. Az ember nem tud adni Istennek, mint ha neki szükségletei lennének. Pál ezt így fogalmazza meg az Új Szövetségben. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és fölnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mint hogyha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Nem mi döntünk az ő sorsáról. Nem a mi jó ötleteink viszik előre az ő ügyét, mert nincs olyan ötletünk, amire ő ne gondolt volna. A templom sem az ember ajándéka Istennek, hanem éppen ellenkezőleg. Az Úr szava, ott a profécia végén erre emlékezteti Dávidot, Isten az Atya, ő a király, nem az ember. Ő cselekszik velünk, nem mi vele. Ő hat ránk, nem mi ő rá. És ennek kell a helyére kerülnie a Dávid szívében. És ezt kell majd átadnia a fiának is. Az Úr építi a mi házunkat. Erre hívja fel most a figyelmet azzal, hogy módosítja Dávid szándékát, és ő dönti el, ki és mikor építsen templomot. Isten tehát nem egyszerűen elutasít, hanem korrigál. Az alapvető emberi ötletre Dávidnak nemet mond, mert többet szeretne annál is adni. Lesz templom, de ez többet fog jelenteni, mint amennyit Dávid gondol. Mert Isten megerősíti nem egyedül őt, hanem azt mondja, hogy Dávid házát teszi maradandóvá. Vajon mi másra vágyna egy király? Sőt, Dávid ebben a maradandóságban azt nem is sejthette, mennyivel többet ígér még ennél is Isten. A megváltót, aki által Isten a legtöbbet adja nekünk. Akiben megmutatta, hogy tehetünk mi bármi rosszat, ő kegyelmet kínál. De azt is megmutatta, hogy tehetünk mi bármi jót. Magunktól nem vagyunk képesek eljutni hozzá. Nem tudjuk magunkat megváltani. És erről beszél itt is az Úr Dávidnak. Emlékezteti őt, hogy ő volt ott a néppel, a vándorlásban is. Ő volt az, aki vele is ott volt, megjelent az ő életében, aki vezette személyesen őt. Ő tette pásztorból fejedelemmé. Ő adott a népének országot, győzelmeket. Ő akarja az ember házát építeni. Az Úr ad. És neki az a legnagyobb gyönyörűség, ha amit ő ad, elfogadjuk, és az ő terve átragyog rajtunk. De ne menjünk el a kérdés mellett, ahonnan indultunk. Akkor tehát templom vagy sátor, mégis vajon melyik a kedvesebb Istennek? A fő különbség a kettő között nem is az, hogy mennyire díszes, méltó vagy szép, hanem az, hogy az egyik ideiglenes, mobilis, a másik maradandó és helyhez kötött. Melyik illik jobban az Úrhoz?
hiszen Isten állandó, végtelen, örök, mindenható, mindenütt jelenvaló. És mégis úgy beszél magáról, hogy sátorról sátorba ment, egyik hajlékból a másikba. Mintha miattunk emberszerű, antropomorf módon közelítene hozzánk, és így is beszél velünk. Ha mindenhol jelenlévő Isten helyet változtat, vagy éppen helyhez kötött. De tulajdonképpen azt mondja Isten, hogy neki jó volt úgy, ahogy volt. És azt is mondja, hogy jó lesz majd úgy is, ahogy lesz, mert nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy hol lakik az Isten, hanem arról, hogy az ember számára hogyan fejeződik ki az, hogy hol van Isten. A sátor, templom nem valóságos lakhely, hanem az Isten ember közötti kapcsolat és kommunikáció megtestesítője. És üzenet van egyébként mindkét formában. Mert mit fejez ki Isten azzal, hogy azt mondja, velük vándorolt és sátorról sátorra járt? Az, hogy ő velünk jár az úton. Ő olyan, akivel együtt van mozdulás, van előrehaladás. Isten nem egy mozdulatlan, állandó, mobilis, olyannyira, hogy mindenhol ott van. A vándorlásban is. És mit fejez ki azzal, hogy épített temploma lesz? Hogy ő valóban erős, hatalmas, de elérhető, biztos pont. Mindig megtalálható. Méltó helyen a szövetség ládájával, ami szintén az Istennel való kapcsolat megerősítő szimbóluma a számukra. Szükség volt a sátorra és a vándorlásban. Szükség lesz a templomra is, mint viszonyítási pontra, fizikai, lelki értelemben is akár. Tudni, ott van Isten, de leginkább így mondva, ott is ott van Isten. Így kapcsolódik ő az emberhez szabadon. Mozgás és megállás, lendület és megnyugvás, küzdés és töltődés. Mindebben ott van Isten. Jelen van az életünkben. És úgy, hogy mégsem igazodik, a saját terve szerint halad, viszont lehajol hozzánk. A mi létformánk szerint fejezi ki támogatását. Ő, aki jelen van, valóban mindenhol. És ebből következik Salamon felismerése, amikor majd ő végül tényleg megépítheti és megépíti a templomot. És a felszenteléskor így imádkozott. Uram, Izrael Istene, nincs hozzád hasonló Isten, sem fent az égben, sem lent a földön. Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívvel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél hatalmaddal, be is teljesítetted a mai napon. Most azért, Uram, Izrael Istene, tartsd meg, amit a te szolgádnak, Dávidnak, apámnak ígértél, amikor ezt mondtad. Nem vesznek ki színem elől utódaid, akik Izrael trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra, és előttem járnak, ahogyan előttem jártál te is. Most azért, Izrael Istene, váljék valóra ígéreted, amelyet a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak tettél. De vajon lakhat-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis, tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgass meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma a te szolgád a te színed előtt imádkozik. Nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad, ott lesz az én nevem. Hallgass meg az imádságot, amikor a te szolgád ezen a helyen imádkozik. Hallgass meg a te szolgádnak és népednek, Izraelnek könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgass meg lakóhelyeden a mennyben, hallgass meg, és bocsáss meg nekik. Salamon szavai nagyon alázatosak. Nem gondolja, hogy ez lenne az Úr lakóhelye,
amit ő épített. Mert megkapta a tanítást. Volt előzmény, volt kijelentés, volt építkezés a királyi úton, a királyi fejekben és lelkekben, szívekben. Ezekben a szavakban benne van, amit ő kapott, az átöröklött élmények, tudás és hit. Minket is így vezethet Isten a be nem teljesített vágyainkkal kapcsolatban. Nagyobb áldásokkal, mint ahogy mi terveznénk, de talán nem személyesen a mi életünkre szólóan, hanem más táblatokban. Dávid és Salamon szándéka ugyanaz volt, de Isten terve más és más volt a számukra, mert minden ember más. És Isten tervébe is különböző módokon kapcsolódhat be. Van személyre szabott küldetés is, és ezért nem lehetnek ugyanazok a céljaink a különböző helyzetekben, állapotokban, korokban. De célunk közösen megérteni és elfogadni Isten üzenetét, cselekedeteit, általa a be nem töltött vágyainkat. Még ha nehéz is. Elfogadni azt, hogy ő jobban tudja, és ő építeni akarja a házunkat. Úgy, hogy ő többet lát, mint amit mi elképzelni is tudunk. Ámen. Feleljünk az ige üzenetére, a 184-es számú éneket énekeljük az első 6 versével. Mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják.

0: Emeljük fel szívünket, és így imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálával telt a szívünk, hogy mi úgy fordulhatunk feléd, hogy tudjuk, itt vagy közöttünk. Nem csak helyet adtál nekünk, ahol feléd fordulhatunk, hanem önmagadat. Te mindig többet adsz, mint amit mi kérni tudunk. Nincs nagyobb hatalom, nincs nagyobb győzelem, mint amit Krisztusban adtál nekünk. Köszönjük, hogy méltatlanul a te dicsőségedbe hívsz minket az ő áldozata által. És hálával köszönjük meg, hogy azt is tudhatjuk, könyörgéseinket meghallgatod. Téged dicsérünk, amikor kívánságaink teljesülnek, de téged dicsérünk, amikor nem látjuk teljesedni azokat, tudva, hogy azok a kéréseink is ott vannak előtted. És ha neked kedves, add meg nekünk az üzenetet, hogy értsük, mit tartogatsz a számunkra. De adj nekünk békességet, ha válasz nélkül kell türelmesen várnunk, és elfogadni az életünk eseményeit. Kérünk, bocsásd meg, amikor dühösek, értetlenek, türelmetlenek vagyunk. És adj erőt, biztonságot a közösségben, egymás szeretetében. Gyarapítsd népedet, támogasd az elesetteket, járj az úton levőkkel, testben és lélekben, harcokban vagy békességben legyünk is. Téged magasztalunk, aki ott vagy mindenhol. Maradj velünk a te népeddel, és adj többet annál önmagad szerint, mint amit mi kérni tudunk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjátok az áldást. Adja meg nektek az Atya dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék a szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.
1: Zárásképpen a 771. dicséret verseit énekeljük.

0: Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk Debrecenből a nagyerdei református templomból, igét hirdetett Berta Zoltán lelki pásztor.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett apadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának, tette hozzá a kormányfő, aki szombat délelőtt Pakson az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével, mondta a miniszter. Elnök. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. A munka két részből áll, egy fenékküszöb kialakításából, amelyhez 145 000 köbméter követ használnak, valamint két egyenként 80 méteres bárka egymás mellé állításából, rögzítéséből, beforgatásából és irányított süllyesztéséből. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-i és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvi nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvi nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsük, hangsúlyozta a miniszter. Közleményt adott ki az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek ellátásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház. A tájékoztatás szerint az intézménybe 9 sérült érkezett augusztus 16-ára virradó éjszaka az M3-as autópályán történt súlyos

0: és tárgyi feltételt biztosít a sérültek ellátásához. Az elhunytakat is a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház patológiájára szállították, írja az intézmény közleménye. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción, tette hozzá a vezérigazgató. Hegyi Zsolt azt mondta, most már a miskolci és a veszprémi járatok is követhetők és valós időben tervezhetők a MÁV Plusz applikációban. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. 45 éve működik a református iszákos mentőmisszió, eleinte gyógyító konferenciákat, csendes napokat szerveztek, majd elkezdték a prevenciós és utógondozó szolgálatot. 1993 óta a Magyar Kék Kereszt Egyesülettel közösen munkálkodnak, a gyógyító és utógondozó heteket Dömsödön tartják, ahol a Kék Kereszt addiktológiai rehabilitációt és szenvedélybetegeket ellátó átmeneti otthont működtet. Ma már az egész ország fogadják a segítséget kérő embereket. Az iszákos mentő misszió több mint 20 évig Németné Balogh Katalin vezette, aki nemrég nyugdíjba vonult. A szolgálat történetéről, lényegéről beszélt rádiónknak.
1: Volt egy időszak a rácsodálkozás, a lehetőség csodája 81-ben, és ez eltartott a rendszerváltásig, amikor azért elsősorban az iszákos mentő rész működött egészen 93-ig. Ez a lelki munka, hogy Isten gyógyít, hogy ezt lehet az egészségügyel együtt látni, hogy nekik is van dolguk, nekünk is, de végül is Isten a gyógyító Isten, aki lelkileg úgy építi, gyógyítja, szabadít a szenvedélybetegségből az embereket, hogy az az örök életre vezet, akár visszaesésekkel is. Nagyon sok lelkész volt önkéntes, és eközben épült az egészségügyel is a kapcsolat. És hát sok mindenben meghatározó volt a Kék Kereszt, hogy hogy működteti a Dömösi házat, hogy változik a résztvevők, a szolgatársak száma. Mondhatnánk csúnyán, hogy hát intézményesített a szolgálat, de egy másik oldalról azt látom, hogy mindent megtesz azért, hogy csak a muszáj legyen. Tehát az a muszáj, ami mentének az ember kifelé megteszi azt, ami kötelesség, de nem ez tölti ki az életünket, mert akkor nincs idő szeretni az alkoholistát, nincs idő szabadságban, szeretetben evangéliumot hirdetni, hanem körülvesznek azok a valóban nagyon intézményi keretek és elvárások, ami gyakorlatilag elvesz ebből.
0: Egy új kiállításnak ad otthont a Debreceni Református Egyetemi templom. A különleges térben Olasz Ferenc fényképeit mutatják be. Az Arcodat keresem című tárlat tematikája egyedi, templomi freskókról, útszíli keresztekről letekintő Krisztus arcokat örökített meg a fotográfus. Úgy helyezték el a műveket, hogy akár egy imaséta keretében is végig lehet nézni azokat. Ezzel az imádság évéhez is kapcsolódnak. A kiállítás indulását szándékosan a turisztikai frekventált időszakra, a karneváli hétre időzítették. Augusztus 17-től 3 héten át ingyenesen látogatható a program. Részletek Tutmatolcsi Lászlótól, az Egyetemi Templom kulturális igazgatójától.
2: Olasz Ferenc fotográfus képeiből válogattunk össze egy tárlatra valót az egyetemi templomban. Az ő életműve az eléggé a szakralitás felé mutat. Itt Krisztus arcok lesznek majd a kiállítás fő fókuszában. Fotográfusi munkásságának az egyik fő lábát ez adja, ez a téma. Ezek a legváltozatosabb helyen előforduló Krisztus arcok. A templomi freskókon előforduló Krisztus ábrázolásoktól az útmenti korpuszokon található Krisztus ábrázolásokig nagyon sokféle. 40 képből álló válogatás szerepel a tárlatban. állaton, és ami a különlegességét adja majd ennek a kiállításnak egyébként, az az, hogy imasétaként is végigjárható lesz, variálható a terv az egyetemi templomnak, mert nem fixek a padsorok. Ez valóban egy nagyon jó lehetőséget kínál most is arra, hogy úgy tegyük be ezt a kiállítást, ami pici többletet ad. Tehát a képek elhelyezése, a kihelyezett imádságszövegek tényleg

0: látogatót egyfajta elmélyültebb élménybe tudja majd bevinni. Ugye Református Egyházban idén az imádság éve van, és mi ezzel a programmal szeretnénk kapcsolódni ehhez a tematikus évhez. Ingyenesen látogatható a kiállítás egyébként. Igyekeztünk kihasználni azt, hogy nagyon sok turista van a városban ekkor, 20-a előtt, karneváli hét van. Augusztus 17-től lesz látható, és szeptember 4-ig tudják megtekinteni az érdeklődők. 20-án és 21-én is nyitva lesz a tárlat.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Clan. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes Aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: napi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: A nagy darab ember feje lehorgadt. Néhány pillanatig csönd volt, aztán lassan beszélni kezdett, nehézkesen. Gyermekkoromban a nevem miatt csúfoltak az iskolában. Urgumborgul, Poppenkor, Bangyil, Bangyil, Ungoriano, Pupupu. Rossz volt. Meg kellett mutassam nekik, hogy jobb román vagyok, mint a többi együttvéve. Elakadt itt, karját nézte, tapogatta a bal kezével. A karom, nem érzek semmit benne, mozdítani se tudom, mint egy nagy darab fa. Mi lesz velem? Parintje, szent ember, mi lesz velem? Mondd csak tovább, biztatta az öreg. Ki kell jöjjön belőled a méreg, mint a genny a fekélyből. Csak úgy gyógyulhatsz meg. Hát beszélj! Hoztak egy magyar családot oda Jasiba. Nyöszörögte. Gyümölcskertész volt, vagy valami ilyesmi. Annak volt egy fia, velem egy idős. Hogy megmutassam a többieknek, ki vagyok, iskolaszünetben kint az udvaron oda mentem ehhez a fiúhoz, elébe álltam, és megkérdeztem, magyar vagy? Az vagyok, felelte a fiú, és egyenesen a szemembe nézett. Úgy vágtam pofon, hogy elesett. Amikor fel akart kelni a földről, az arcába rúgtam. Újra elesett. Vér folyt az orrából a szájába. Mondd azt, hogy román vagy, parancsoltam neki. Akkor már többen álltak ott körülöttünk. Román vagyok, nyögte a magyar fiú. Csókold meg a román földet, parancsoltam, és újra rúgtam egyet beléje. Az megcsókolta a földet. Nyal tisztára a cipőm talpát, Bangyil, mondtam, és oda tartottam az orra elé. Ettől egyszerre csak megvadult a magyar fiú, felordított, mint egy vadállat, elkapta két kézzel a lábamat, és csavart egyet rajta. Hát, az fájt bokában, elestem. Ráestem a magyarra. Elkaptam a nyakát, a fejét, és verni kezdtem a földbe. Egy kő hevert ott, abba vertem a fejét. Akkor már csupa vér volt az arca meg a feje. Egyebet se láttam, csak vért. Addig vertem a fejét a kőhöz, amíg eltátotta a száját. Úgy húztak le róla a többiek. Ez volt az első magyar, akit megöltem, parintje. Az iskola megbüntetett érte, de nem nagyon. A többiek, akik az udvaron voltak, azt hallották, hogy a magyar kezdte a verekedést. Büdös románnak nevezett, azt hallották. Hős voltam egyszerre. Román nemzeti hős. Magam is elhittem már, amit a többiek mondtak, hogy a magyar kezdte. Csak belül valahol éreztem, hogy amit tettem, az rossz volt, és ez az érzés mérgessé tett. Kerestem a verekedést. Ha magyart nem találtam, jó volt a zsidó, a cigány, a német, akárki. Amikor Kodránó jött, odaszegődtem hozzá, és több mint 60 zsidót vertem alára. Emiatt aztán oda kellett, hogy szegődjem a kommunistákhoz, hogy megmeneküljek a zsidók bosszójától. Szekuritátet is lettem, ide helyeztettem át magam Erdélybe, és a magyarokat kezdtem verni, papokat, tanítókat, volt urakat, akiket csak a kezembe adtak vallatásra. Bevallottak azok mindent, amit csak parancsoltam nekik. Így lettem ezredes. Elcsuklott benne a szó. Mozgatni próbálta a karját, de nem sikerült. Felnyögött a karom. Parintje. A karom meddig marad így? De az öreg, mintha meg se hallotta volna. Feleséged is van, két gyermeked. Azokat is veled, pedig nem magyarok, nem zsidók. De megbosszantanak, mindenkit verek, aki megbosszant. Téged is, vénember, téged is agyonverlek még ma. Bármiféle varázslat is van veled. Megkötöztetlek az embereimmel, és addig verlek, míg porrá nem töröm minden csontodat. Jaj, a korom! Ordította magát, és egész teste rángatozni kezdett a fájdalomtól. Stefane Todore, majmontjánó! Üvöltött elkékülve az ajtó felé. Hol az anyátok keservében vagytok? Arca elkékült, egész testében reszketett, de nem tudott mozdulni. Hiába ordítasz, rendőrök ezredese, szólt rá az öreg. Nem hallja meg senki. Mint ahogy a magyarok ordítását sem hallotta meg senki, amikor verted őket. Papokat vertél, tanítókat, tisztességes, becsületes, derék embereket. Az ezredes bal keze lassan kinyúlt az íróasztal fiókja felé, kihúzta a fiókot és belenyúlt. Nehéz szolgálati pisztoly fekete csöve emelkedett az asztallapja felé. A nagy, húsos kéz, amely megmarkolta, reszketett, de a puffadt arcon gonosz vigyorgás jelent meg. Megöllek, vén paraszt, akárki is vagy, vén bangyil disznó. Mutatója görbült a pisztoly ravaszán, de lövés nem tördült. Az öreg ember csak álltott, szálfa egyenesen az asztal másik oldalán, és szembenézett az ezredessel. Tekintete kemény volt és jéghideg. Semmire való ember vagy te, Unguriano, mondta halkan kimérten, és a hitvány ember belepusztul a saját hitványságába. Kapkodsz félkezeddel a pisztolyot zárja után. Nincs benne töltés, mi? Istenverte ember vagy te, Unguriano. Dobd el a pisztolyt, dobd el magadtól, mert megégeti kezedet a forró acél. Érzed a tüzét? Leperzseli csontodról a húst. Az ezredes fölordított fájdalmában, és eldobta magától a pisztolyt. Csapkodta égett kezét az asztalon, vergődött, nyögött, hab omlott elő a szájából. Ide figyelj, rendőrök ezredese, mondta az öreg, előre hajolva a fájdalomtól vonagló ember felé, és jól figyelj minden szavamra, mert csak egyszer hallod, amit most mondok neked, soha többet. Amit most érzel, ez az égető fájdalom visszatér beléd minden nap, pontosan ebben az időben, és eltart mindaddig, amíg az óramutatójad fönn a falon egyszer körbejár. Se orvos, se orvosság nem segít rajta. Így rendelte az úr. Csak egyetlen módon szabadulhatsz tőle. Ha minden gonosz tettedet, amit életedben elkövettél, jó cselekedettel fizeted vissza. Odafönt a nagy számadónál föl vagyon róva minden tetted, a rossz is, a jó is. És a rosszért járó büntetést csak a jó törölheti el. Rajtad múlik hát és senki máson, hogy meddig tart a szenvedésed. Azzal megfordult az öreg, az ajtóhoz ment, és kilépett az ezredes irodájából. Lőrinc ott állt még mindig, ahol hagyta volt, két kezét összetéve, maga elé nézve. A rendőrírnokok asztaluk fölé görbedve ültek mozdulatlanul. Mehetünk, mondta az öreg. Kint voltak már a csillagos, hideg ég alatt, amikor megkérdezte a legény. Azok odabent meddig alszanak? Amíg kijutunk a városból, és megtelepszünk éjszakára, Kerekes Mihályéknál odatúl a gyümölcsösök megett. Azon a karácsony estén különös dolog történt a brassói rendőrségen. Az ügyeletes rendőrtisztviselők csak annyit tudtak mondani, hogy végezték a maguk dolgát a külső irodában, amikor az ezredes irodájában nyögést hallottak. Bementek, és hát ott feküdt az ezredes a padlón. Nyögött, vonaglott, csikorgatta a fogát, és láthatólag szörnyűséges fájdalmai voltak. Mentőkocsiba tették nyomban, és vitték a kórházba. A doktorok adtak neki valamiféle csillapítókat, és úgy egy óra múlva megszűnt a fájdalom. Az ezredes hazament, de gyönge volt egész testében, akár az őszi légy. És másnap este 8 óra felé, pontosan ugyanabban az időben, mint az előtte való napon, a rettenetes fájdalmak újra csak visszatértek beléje. Vizsgálták az orvosok, de nem lelték a fájdalmak okát. Egyszerre azután egy jó óra múltával megint csak megszűnt a fájdalom. De az ezredes egészen más ember volt már akkor. Sápadt, mint a halál, és a természetében is úgy megszelídült, hogy nem lehetett ráismerni. Nem szitkozódott, nem káromkodott, csak bement az irodájába reggel, és egy idő múlva behívta egyik bizalmas emberét. Te, Jonica, tegnap előtt este, itt voltál te? Amikor az ezredes elvtárs azt a rohamot kapta, serénykedett Jonica a válaszsal. Én voltam az, aki a mentőket hívta, aki először hívta. De az ezredes nem erre volt kíváncsi. Félbeszakította bizalmasát. Volt itt valaki az irodában, egy öreg paraszt? A rendőrtisztviselő csodálkozva rázta meg a fejét. Nem. Hát hogy is lett volna? Nem engedünk be senkit, csak úgy. Na jól van, Jonica, elmehetsz. De Jonica csak állt az íróasztal előtt. Mikor végezzük a házkutatást annál a magyar papnál? Akarta tudni. Az ezredes néhány pillanatig maga elé bámult. Aztán csak legyintett a kezével. Hát, kár pocsékolni az időt. Hozzuk be a papot, kapott Jonica a szó. Nem, nem, rázta meg gazdája a fejét. Nincs értelme. Odakint összesúgtak a szekuritáte tisztviselői. Valami nem volt rendjén az ezredesükkel. Egy hétre rá mégiscsak behozták hozzá a brassói magyar papot. Iratokat találtak nála a házkutatást végzők, amelyek azt bizonyították, hogy a pap összeköttetésben állt az Amerikában működő revizionista magyar szervezetekkel, amely szervezeteknek minden egyes tagja román gyilkoló, háborús bűnös vagy összeesküvő, tanúskodtak a rendőrök. Mit tudsz felhozni mentségedre, pap? Kérdezte az ezredes, anélkül, hogy ordított vagy káromkodott volna. Mindössze 20 bibliát kaptunk ajándékba az amerikai testvéregyháztól. Menteketőzött a megszeppent pap, de azokat is elkobozták, mindjárt megérkezésük után egy sem maradt nálam. Az ezredes ránézett az előtte fekvő jelentésre. Megírtad ezt Amerikába, mi árulkodtál? De még mindig nem ordított, és a rendőrök, akik behozták a papot, egymásra néztek. Ilyesmi még nem történt. Az észrevehette a pillantásokat, mert az arca, nyaka lassan veresedni kezdett. Csak a testvéregyháznak írtam meg, hogy ne küldjenek többet. Hebegte megrettenve a lelkész, de tovább már nem jutott. Ungoriánu ezredes kirúgta maga alól a széket, felkapta az asztalán heverő szíjostort, és végigvágott vele a szerencsétlen pap arcán olyan erővel, hogy annak arcán azonnal kiserdült a vér. Testvér! Mi? Ordított el magát az ezredes, káromkodásokkal fűszerezve minden szót. Neked még mindig testvéred az átkozott magyar fasiszta disznók csordája oda, hát mi? Tanuld meg, Bangyil, hogy neked csak egy testvéred van, az a román nép, egy apád és ez a szocialista állam, egy anyád és ez a román haza, és ütötte, verte a szerencsétlen papot, amíg az vérezve roskadt össze a padlón. Vigyétek kínen ezt a disznót, üvöltött. Zárjátok a sötét lyukba, és se vizet, se ételt. Ne adjatok neki, amíg hason csúszva bocsánatot nem kér a román néptől. Az utolsó szó már alig jött ki a torkán. Megkörbült a háta, szeme kimerett, és tátogott, mint a partra dobott ponty. Csak intett a kezével, hogy vigyék, vigyék el onnan a papot. Beleroskadt a székbe, feje nagyot koppant az asztallapján, és nyögött szörnyűségesen. A rendőrök kivonszolták a papot, s egy altiszt telefonált a mentőkocsiért. Hordágyan vitték ki a fájdalomtól vonagló ezredest. Az orvosok vizsgálták, röntgenezték, és vakarták a fejüket. Telefecskendezték fájdalomcsillapítóval, de nem tudták megmondani, hogy mi baja. Másnap reggel, amikor az ezredes magához tért a kórházi ágyon, sápat volt és rücskös, mint a túlérett alma. Segédtisztjét hivatta. Janica, eresszétek haza azt a magyar papot, érted? Eresszétek haza. Délig még úgy hevert az ágyon, mint aki halálában. Délben aztán egyszerre csak fölült. Az ügyeletes orvos éppen akkor lépett be a szobába, hogy megvizsgálja. Nincs mit vizsgálnod, mordult rá mogorván a fiatal orvosra, nincs már semmi bajom. Hazengedték a papot. Adjátok a ruhámat, megyek haza én is. Az orvos és az ápolónő összenéztek. Az orvos vállat vont. Hagyjátok, hadd menjen. Ha visszatér a fájdalma, úgyis itt lesz megint. De a fájdalom nem tért vissza jó hosszú ideig. Ungoriánu ezredes megszelítült, ahogy alantasai suttogták maguk között. Annyira megszelítült, hogy a Securitate bukaresti központjából kiküldtek Brassóba egy vizsgáló biztost, hogy nézzen utána, mi történt az ezredessel. Július derekán érkezett meg a vizsgáló biztos egy szép, langyos nyári napon. A rendőrkocsi már várakozott rá a repülőtéren, és vitte egyenest a parancsnokságra. Az épület előtt néhány borzas hajú fiatal emberből álló tüntetőcsoport fogadta. Táblát tartottak maguk előtt. Halál a magyar árulókra. A tüntetők lelkesedéssel fogadták a Securitate fejesét. Tisztítsuk meg a magunk sorait először, kiáltották néhányan. Váltsátok le Ungoriánut. Odabent két magyar tanár kihallgatása folyt, akiket az állam ellen irányuló izgatással vádolt egy román diákcsoport. A vizsgáló biztos szó nélkül bement, leült a terem egyik sarkában, és figyelte a kihallgatás menetét. Egy őszhajú magyar számtantanár állt hátrakötözött kezekkel az ezredes előtt. Bevallott, hogy izgattál a román állam ellen? Kérdezte kimért hangon az ezredes. Nem izgattam senki és semmi ellen, felelte az öreg magyar tanár. Mindössze a román állam alkotmányából idéztem, mely szerint nekünk magyaroknak éppen annyi jogunk van ebben az országban, mint nektek románoknak. Az alkotmányban van ez? Bámult rá az ezredes. Igen, felelte a tanár. De itt az áll, bökött az ezredes az előtte lévő papírosra, hogy te izgattál az államhatalom ellen. Az állam alkotmányához való ragaszkodást nem lehet államellenes izgatásnak nevezni, makacskodott a tanár. Bent a párnázott ajtó mögött nekiesett az ezredesnek. Elment az eszed, Unguriano, mi ez? Politikai bűnösök kihallgatása? Burzsvá dekadencia, semmi más. Nem békés szomszédok civakodásával állunk itt szemben, hanem halálos ellenséggel, akiket el kell taposnunk, mint a férged. Na de Dumitru lecsóvált Unguriano a fejét. Becsületes munkában megőszült tanárembereik ezek, nem véreskező összeesküvők. A te dolgod, hogy véreskező összeesküvőket csinálj belőlük. Dörtült rá a szekuritáte kivizsgálója, akiket saját vallomásaik alapján elpusztíthatunk. Tudod te ezt? Mi történt veled, Unguriano? Te voltál az egyik legalaposabb, legderekabb emberünk. Kiöregedtél? Elfelejtetted, hogy miképpen kell vallatni ezeket a büdös magyarokat, mi? Na gyere csak, én felfrissítem az emlékezetedet. Azzal nagy léptekkel visszadübörgött a vallatóterembe, nyomában a meghökkent ezredessel. Oda dübörgött a megkötözött kezű öreg tanárhoz, és az arcába ordított. Ide figyelj, te átkozott bandyil! Bevallod-e mindjárt, hogy a román állam rendje ellen, a román az a biztonsága ellen és a román nép ellen esküdtetek össze, idegen hatalmakkal cimborálva, he? Vagy azt várod, hogy kiverjen belőled az igazat? Azzal öklével a megkötözött ember arcába sújtott. A tanár megtántorodott, száján és orrán ömleni kezdett a vér, és eldőlt a padlón. A bukaresti odaugrott hozzá, két kézzel belemarkolt őszhajába, és verni kezdte fejét a padlóba, amíg megvéresedett a keze is, meg a padló is. Elengedte az öreg tanár haját, és belerúgott a hasába. Vallani fogsz, kutya, ha a börtön padlóját kell is felsúroljuk veled, ordított elkékült arccal, majd Unguriano felé fordult. Rajtad a sor, mutasd meg ezeknek a kutyáknak, hogy mi történik azzal, aki megugatja a románt. Rúgj a belibe, amíg be nem vallja a bűnét. Unguriano odalépett a földön fekvő véres ábrázatú emberhez, lehajolt hozzá. Mondd már, hogy beismered, amivel vádolnak, marogta a véres arcba. De a tanár csak nyögött a padlón és köpte a vért. Unguriano, ordított rá bukaresti, teljesítsd a parancsot, verd a bitang magyart. Az ezredes előtt elsötétült a világ. Kétségbe esett erővel fölkapta a vézna félholtra vert embert a padlóról, és hozzávágta a falhoz. Aztán mielőtt az összeroskodhatott volna újra, ütni kezdte mindkét öklével, ahol csak érte. Ütötte, püfölte neki vadultan, míg egyszerre csak ő maga is megtántorodott. lépett néhányat hátrafelé, mint a részeg, és összeroskodt a terem közepén. Egy pillanatig néma csönd volt. A rendőrök egymásra néztek. Aztán a szekuritáte kivizsgálója rájuk szólt szárazon: vigyétek az ezredest az irodájába, és hívjátok a mentőket. Beteg embernek a kórházban a helye. Ki a parancsnok helyettes? Én vagyok, jelentkezett Janica. A bukaresti bólintott. Átveszed a parancsnokságot. A vallatást folytatni kell, amíg be nem vallják bűneiket a gazok, vagy meg nem döglenek. Valami két órával későbben a katonai repülőgép, amelyik a szekuritáte kivizsgálóját vitte vissza Bukarestbe, viharba került a hegyek fölött, és lezuhant. Roncsait és a holttesteket csak napok múltával lelték meg egy bozótos sziklakatlanban, ahova ösvény se vezetett. Két oláp akkorára katriájuk, akik fenn a gerincen nyúlókat legeltettek. Ezek mondták el a többinek, hogy az egyik halottnak, akiről kiderült, hogy a szekuritáte biztonsági irodáját vezette, olyan volt az arca, amikor rátaláltak, hogy keresztet kellett vetnie annak, aki látta. Mintha csak magával az eleven ördöggel került volna szembe halála percében. De volt ott valami egyéb is, amit a pásztorokon kívül senki se vett észre. A holt ember mellett frissen hántolt bükkfabot hevert kurtabot, alig három arasznyi. Olyasmi, amilyenre a juhászok szokták fölróni a fejősök, mentők és a bárányok számát. Rovás volt ezen is, de másféle rovás, különös, hosszúra nyúló rovás, mint ha valami titkos írás lett volna. És mivel azok, akik feljöttek oda, hogy elvigyék a holtakat, és kivizsgálják a szerencsétlenség okát, nem törődtek a furcsa kicsi bottal, így az egyik pakorár magával vitte. Néhány héttel későbben eladta egy fiatal hegymászó turistának, aki a kolozsvári egyetemen tanult, és aki megmutatta az egyik magyar tanárjának. Az felismerte a rovásokban a régi magyar ékírás jeleit, és hamarosan meg is fejtette a jelentését. Ne bántsd a magyart! Ez volt rávésve a hántolt bükkfasarjra. Hogy miképpen került a rovásbot a holtember mellé, az nem derült ki soha. Valamint az sem, hogy mi okozta a repülőgépvesztét. A magyar verő Ungoriano fél esztendőt töltött a kórházban idegösszeroppanással, legalábbis ennek nevezték a doktorok a baját. Nyugdíjazták is nyomban, és visszatérhetett Jasiba, a maga fajtája közé. Évekkel később egy vándorképkiállítás érkezett Jasiba. Fiatal festők munkáit mutatta be néhány napig. A felesége rávette Ungoriánot, hogy nézzék meg a kiállítást, és ahogy unatkozva jártott a termeket, egyszerre csak földbe gyökeredzett a lába. A falról egyszerű fakeretbe foglalva egy arc nézett le rá, egyenesen a szemébe. Hosszú, fehér hajú, fehér szakálú öreg ember arca. Nézése barátságos volt, jó és szelíd, de a szeme. A szemében volt valami metsző, mint egy acélpenge kékese kifent éle, ami keresztül hatolt rajta egészen a lelkéig. Domnezeu, morogta Ungoriano megrendülten, és keresztet vetett magára. Mit mondasz? Fordult felé a felesége. Semmit. Dadogta az ura. Csak ez a festmény, ez az öreg ember. Jó festmény, nézett oda az asszony is. Igazán jó. Tette hozzá elismeréssel, és közelebb lépett a képhez. Mintha csak élne. Kifestette. Közel hajolt a képhez, és elolvasta a sarkába rajzolt nevet. Elekes. Soha nem hallottam róla. Azt hiszem, magyar név. De jó kép, akárki festette, is tehetséges. A nap hátra levő részén Ungureanu úgy járt kelt, mint egy alvajáró. Megveszem holnap ezt a képet, mondta este a feleségének. Micsoda képet? Hát azt az öreg embert. Jó kép volt, bulintott az asszony, de láttam a szebbet is. Azt a folyópartot, például a sok virággal. Másnap Ungureanu elment újra a kiállításra. De a kép már nem volt ott. Megkönnyebbült, elsóhajtott föl, aztán megvásárolta a felesége számára a folyópartot a sok virággal.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és vasárnap 13 órától.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett apadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának, tette hozzá a kormányfő, aki szombat délelőtt Pakson az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével, mondta a miniszter. Elnök. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. A munka két részből áll, egy fenékküszöb kialakításából, amelyhez 145 ezer köbméter követ használnak, valamint két egyenként 80 méteres bárka egymás mellé állításából, rögzítéséből, beforgatásából és irányított süllyesztéséből. Közleményt adott ki az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek ellátásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház. A tájékoztatás szerint az intézménybe 9 sérült érkezett augusztus 16-ára virradó éjszaka az M3-as autópályán történt súlyos lengyel autóbusz baleset helyszínéről. A sérültek közül két beteget súlyos, életveszélyes állapotban vett fel a kórház központi anesteziológiai és intenzív terápiás osztálya. Egy sérültet az idegsebészeti osztályra szállítottak, valamint 6 sérültet a traumatológiai osztályon ápolnak. Az ő állapotuk jelenleg nem tesz szükségessé intenzív osztályos kezelést, ellátások a sérüléseik jellegének és súlyosságának megfelelően történik a kórház érintett osztályain, fogalmaz a közlemény hozzátéve. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi szükséges szakmai és tárgyi feltételt biztosít a sérültek ellátásához. Az elhunytakat is a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház patológiájára szállították, írja az intézmény közleménye. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción, tette hozzá a vezérigazgató. Hegyi Zsolt azt mondta, most már a miskolci és a veszprémi járatok is követhetők és valós időben tervezhetők a MÁV Plusz applikációban. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Augusztus 10-

0: nemzetközi protestáns dallamokat és egyházi énekeket, és színpadra állítják a Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspökötletéből született Szabó T. Anna verseire és Grillus Dániel zenéjére épülő Látod-e Istent című gályarab oratóriumot. Emellett orgona maraton, kóruskoncertek és toronytúra is várja az ünneplőket. A negyedik protestáns sokadalom részletes programja az esemény Facebook oldalán olvasható.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap többnyire derült napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, amelyből a határ közelében záporzivatal sem kizárt. A déli szél nagy területen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 33 és 35 fok között valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, az Ablak című

0: Magazin műsorunkban én Birta Zoltán vagyok, a következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
1: Úgy gondoltuk, hogy minden tehetség válogasson a saját tehetségének megfelelő táborban, hogy a nyár folyamán is ne csak élményekkel gazdagodjon, hanem tudást és tehetségének megfelelő képzést is kapjon.
2: A tavalyi év az egész jó volt kalászos szempontból, a téli csapadék. A január-februári hónapban mindenki nagyon bizakodott, hogy most ez még jobb év lesz. Tehát erre mutattak az irányjelzők. Tavasszal bizony azért, tavaszi szárosságban már mindenki kezdett kételkedni, hogy ez azért közel se lesz a tavalyi évnek a szaldója megközelítve.
0: Jövünk a részletekkel, kérem tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Sűrűn kerekasztalán meghívott vendégünk.
2: Aki jelen esetben nem más, mint dr. Váradi Natália, a Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatója. Köszöntjük műsorunkba.
3: Tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit, jó napot kívánok.
1: Nagyon izgalmasan telt a múlt hét. Ha jól számoltam, akkor 6 tábor zajlott egyszerre, és a Géniusnak legalább 9 táborra van 2026 nyarára tervezve, úgyhogy a nagyon nagy dömping az múlt héten volt. Még volt ez a 6.
3: Igen, úgy gondoltuk, hogy minden tehetség válogasson a saját tehetségének megfelelő táborban, hogy a nyár folyamán is ne csak élményekkel gazdagodjon, hanem tudást és szakképzést és szakmát is, vagy tehetségének megfelelő képzést is kapjon. Táboraink minimum 30 óra szakfoglalkozást tartalmaznak, ennél több lehet, de minimum ennyinek kell lennie, és ezen kívül vannak az egyéb, hát úgymond szabadidős tevékenységek, de nyilvánvalóan ezek irányított szabadidős tevékenységet. Ahol nem sporttábor van, ott akkor kézműveskednek, vagy énekelnek, vagy gyöngyöt fűznek, vagy rajzolnak. Ahol pedig fordítva van, tehát mindig igyekszünk, hogy az aktív tehetséggondozás is megvalósuljon, és a gyerekek megfelelő mennyiségben mozogjanak is. Ami a 6 tábort illeti, ugye zajlott egy ungvidéki sporttábor, illetve egy beregvidéki sporttábor párhuzamosan. Itt nagyon igyekeztünk az egyéni sportágakat is fejleszteni, illetve a csapatjátékokon volt a hangsúly. Ugye az egyéni tehetség az például rabdalugás, dekázás, kapuradobás, labdavezetés és így tovább. Páros játékok voltak, röplabda, csapatjátékok, tenisz és így tovább, tehát mindenféle sportterületen igyekeztük a gyerekeket fejleszteni, és karate is volt, hiszen meg is kell tudni védeniük magukat. Tehát a sporttáborban nagyon sok gyermek vett részt, ugye egyébként 40 fős a keretünk táboronként, de ezt jóval meghaladtuk, 49 gyermek volt a sporttáborban, a Meregszáziban is, olyan 40-től több az ungvidékiben is. Emellett zajlott az ungvidéki népzené és néptánc tábor is. Itt természetesen a népzenének, a néphagyományoknak, a népszokásoknak, a népi kultúrának, a hangszeres foglalkozásoknak, a különböző tájegységek néptánc jellegzetességeinek adóztunk, úgyhogy itt néptáncé volt a főszerep. Kisgelyőcön az elmúlt éveknek megfelelően Cipőnek, vagyis a Republik Front emberének állítottunk emléket. Az ő zenéit, az ő nótáit, dalait énekelték, dolgozták fel a fiatalok Ivaskovics Józsefékkel közösen. Ivaskovics József első perctől jelen van a csapatával a táborba. Látogatást tettek a gyerekek magának a Cipőházba is, hiszen az a Tulipán tanodának most a tulajdonát képezi, és kölcsön kértük tőlük. Egészen hangulatos, fergeteges volt ez a rendezvény is. Talán ott külön szép dolog, hogy ott különböző árvaházaknak a lakói is jelen vannak évről évre, és csodálatos produkciókkal állnak elő ők is. Lejjebb jövet Péterfalván a Jankovics Mária alkotó táborunk második turnusa valósult meg, hiszen 2002-től, úgyhogy már 5 éve ez a Jankovics Mária alkotó tábor 2 turnusban valósul meg, azért, hogy a gyerekekre minél inkább oda tudjon figyelni a mester, tehát minél inkább egy mentor program legyen, hiszen a gyerek kezét meg kell fogni hozzá, közelebb oda kell menni, tehát ez egy kicsikét, hát úgymond egyénibb foglalkozásokat igénylő terület. Úgyhogy a Jankovics Mária alkotótábor Tisza Péter falvi turnusa is megvalósult. Ott a különböző évfordulókra reflektáltak, ilyen volt például Mici Mackó 100 éves, vagy a Popártnak a horrorra is odafigyelt, tehát nagyon érdekes, színes volt. Vagy a fotográfia 200 évét dolgozták fel. És természetesen itt zajlott az úgynevezett zenevarázslat alkotó táborunk, vagy művészeti táborunk is. Ez egy klasszikus zenei tábor. Ennek a szakmai vezetője Várnagy Andrea, Liszt Ferenc díjas, Magyarország érdemes művésze. És Ez viszont úgy épült fel, hogy minden nap adtak koncertek neves művészek, és őket követték a gyermekeknek a produkciói koncertjei, tehát egy másfél órás koncerttel zártuk minden nap a napot. Az első nap Várnagy Andrea és Eckhardt Gábor 8-szoros Artist Youth díjas életműdíjas, tehát nagyon sok díja van, fel se bírom sorolni, hogy hány díja van az Eckhardt Gábornak. Ők ketten adtak koncertet, Liszt Ferenc arcai, tehát igyekeztünk Liszthez igazítani az egészet az évforduló miatt, és utána a gyerekek. De velünk volt például Kohán István, világhírű klarinitművész, vagy Somogyi Péter, világhírű hegedűművész, vagy Gubinec Ákos, junior primadíjas művész, tehát minden nap volt egy elismert szakembernek koncertje, aki egyébként egész nap tanította a gyerekeket. Egyébként 3-4 napot itt tartózkodott szinte minden művész. Kohán elment ugyan szerdán, de érkeztek helyette mások, tehát nagy nyüzsgés, pörgés volt, és a végén pedig egy nagy gála műsorral végződött, egy nagy gála koncerttel, hiszen a tábor lakói, ez a közel 50 fős gyermek, illetve 31 fős tanári gárda, ugyanis a tanárok mentor programban részesültek, itt a gyerekek a zenetanárokkal érkeztek meg ebbe a táborba, és tehát egy ilyen 100 fő mozgott a hét során, és zenekarok álltak össze péntekre, tehát klasszikus zenekarok.
2: Ez egy komoly formálódás azért 5 nap alatt.
3: Igen, klasszikus zenekarok álltak össze, és klasszikus zenei zenekarok előadása mellett a gyerekek egyénileg is produkciókat mutattak be. Gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon szép hét volt, több mint 200 gyermek táborozott, több tucat szakemberrel, nem is tudom hányan, közel 60 szakember biztos volt a táborokban, természetesen az egyetem hallgatói, azok nevelői tevékenységet látnak el, hiszen nyári pedagógiai gyakorlatokat egy nagy része a csapatnak nálunk teljesíti, de visszaérkezett információkból úgy látjuk, hogy mindenki megtalálta maga helyét, ez is bizonyítja, hogy a tehetség sokszínű, és hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és már most mielőtt elköszöntek volna, már jöttek oda hozzám, hogy ugye jövőre is lesz zenetábor, meg sporttábor, mert hogy ez ilyen jó volt. Természetesen a sportolóknak nagyon nehéz volt, mert iszonyat meleg volt, de egy gyermektől se hallottam, az az igazság, hogy ők ezt most nem bírják, hogy azt nem csinálják.
1: Igen,
3: a sportábor, mindkét sportábor a legforróbb időszakban volt, de ennek ellenére nagyon jó hangulatú volt, hiszen a sportáborok ugye versenyekkel záródnak, annak ellenére, hogy nagyon meleg volt, mégis mindent beladtak a gyerekek, hogy az övék legyen az a kupa, az az érem, vagy az az oklevél, és nem sajnálták még a testi egészségüket se, olyan sunggal szaladtak a labda után, úgyhogy a versenyek is nagyon izgalmasak voltak, nem csak a hangverseny, hanem a sportverseny, is, hiszen minden tábornak a végén a hét alkotásaiból vagy kiállítás, vagy verseny zajlik, tehát például a Jankovics Mária alkotótáborban festészet, grafika és kézműves kiállítás volt, a gitártáborban csodálatos koncertet adtak, a sportolók meg ugye versenyeztek.
2: Az, hogy mondjuk egy turnusban párhuzamosan két sporttábort is meg kell szervezni, vagy az, hogy az alkotótábort is legalább két alkalommal meg kell rendezni, ez mutatja valahol a diákoknak az aktivitását, tehát igény van rá?
3: Így van, természetesen igény van rá. Több mint 440 gyermek regisztrált egyébként a 9 táborra. Ez 337 fizikális gyereket jelent, hiszen vannak gyerekek, akik 2-3 táborba is regisztráltak, annak ellenére, hogy mondtam, hogy biztos, hogy nem fogjuk befogadni a 2-3, ezt néhány hónappal ezelőtt, mikor itt voltam nálatok, tehát ezt nem tudta megtenni a lelkem, úgyhogy befogadtuk az összes regisztrációt, aki befért természetesen, és nagy igény van rá, igen, mert a másik, ami nagyon fontos számunkra, hogy a gyermek nem tehet arról, hogy hova születik. Hát, hogy most Agnasz Latinára született, vagy Dobronyba, vagy egy ilyen családba, vagy egy olyan családba. Nekünk az a feladatunk, hogy az esélyegyenlőséget biztosítsuk számukra, vagyis hogy minél közelebb teremtsünk számukra lehetőséget arra, hogy ők a tehetségüknek megfelelően fejlődjenek, vagy éppen töltődjenek, vagy barátságokat teremtsenek, vagy kapcsolatokat teremtsenek. És ezért is működik egyébként a 15 tehetségpontunk, hogy minden gyermekhez eljussanak a hírek, az információk, a lehetőségek, és minden gyermeknek lehetősége legyen arra, hogy igenis szombatonként ők bejárnak tanulni, mert hozzájuk közel esik 30, max. 40 kilométerre van hozzájuk egy tehetségpont, és éppen ezért van az, hogy a táborok is több településen valósulnak meg, Kisgelyőc, Nagy Dobrony, Péterfalva, tehát minden az Egánede szakképzési centrum, illetve a liceum hálózat, illetve hát az egyetemünknek a különböző bázisain zajlanak ezek a táborok, de igyekszünk úgy, hogy minden gyermeknek lehetőséget kínáljunk, biztosítsunk arra, hogy ő, ha fejlődni akar, jelen legyen. Ráadásul ugye az egyetemnek több alegysége van, vagy társszervezete, ilyen például a Pedagógus Szövetség, vagy ilyen a Tulipán Tanoda, vagy a liceum hálózat, vagy az Egánede, és nekik is vannak táboraik, és úgy rakjuk ezeket össze, hogy a gyermek mindegyikbe el tudjon menni, ne essenek egybe, vagy össze van egyeztetve természetesen, és nagy igény van rá, hál' Istennek. Az a több, közel 70 tanár van a programokban, a nyári táborokban, ez pedig azt bizonyítja, hogy van szakemberi háttér, akire lehet számítani, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk, és köszönjük a magyar kormánynak is az anyagi támogatását, hiszen a gyermekeknek ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy ingyen részt vehetnek ezekben a táborokban. Még kettő van hátra, tehát a mai nap megkezdődik a Peregvidéki Népzene és Néptánc tábor.
1: 51 percekben lesz a megnyitó.
3: Igen, a percekben, ha rohanok át a megnyitóra, 51 gyermek regisztrált, különböző 13 településről és 11 szakember dolgozik majd velük együtt, illetve hát még vár ránk a sportolóknak a válogatott kézilabda tábora, akik itt kezdenek Berek Szászonnal, a sportolók a válogatott kézilabdások tábora itt fog kezdődni, és Dunaszerdahelyen fog végződni. Velük egy egész nagy kirándulást, illetve szakmai utat.
2: Tábor lesz.
3: Igen, szakmai utat valósítunk meg, hiszen annak a végén Kárpát-medencei versenyek zajlanak majd, és ők képviselik Kárpát.
1: Nagyon szépen köszönjük a részletes beszámolót. Hát rengeteg tábor, rengeteg helyszínnek és a rengeteg tematikájának a hallatán, azért azt gondolom, hogy igen, izgalmas ez a nyár, és kitartás kívánunk a következő projektnek a kivitelezéséhez, és sok erőt a következő tanév kezdéshez, mert hát lassan az is itt van a nyakunkon, ha fogalmazhatunk.
3: Köszönjük szépen, tényleg a szülőknek a bizalmat, a gyerekeknek, hogy minket választanak, és a szakembereknek a munkát, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a soron következő programjaink már meg vannak hirdetve a honlapon, ilyen például az Ady Endre ösztöndi, vagy az 56 Kárpátalján pályázat, és a kézilabda tehetségpontokba való jelentkezés. Kérjük, hogy mindenki figyelemmel kísérje, és ne nézzék el a határidőket, mert az sajnos be kell tartani. Köszönöm, hogy itt lehettem, Isten áldja Önöket, szép napot kívánok, áldott nyarat!
2: Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Váradi Natáliával, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány igazgatójával beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Huszár Tibor agrármérnököt. Köszöntjük műsorunkban.
2: Köszöntelek én is benneteket és a kedves rádióhallgatókat.
3: Hát az aratás gőzerével zajlik, akkor most azért már, ha valaki helyben sétálni a táblák között, akkor láthatja, hogy a jelentős munka már túl vagyunk ezen, ami hogy a kalászosoknak a értékelését meg lehet tenni. Milyen évet zártunk ebből a szempontból meglátásra, szerint itt Kárpátalján?
2: Hát a tavalyi évhez képest mindenképpen elmaradt a termés átlag. Óriási az aszály, sőt, még a tavasszal nem is látszott, hogy a tavaszi, tehát a téli kitelelés után még szépnek mondhatók voltak a vetések, de majd mondhassuk úgy, hogy úgy maradtak. Tehát a csapadék hiány miatt így a műtrágyázás is elég szakaszosan zajlott, a lomtrágyázás is, tehát óriási a meleg.
3: Tényleg azt hittük, hogy egyébként a hatalmas hóesés meg a hómennyiség azért jó alapot ad majd a következő szezonnak?
2: Hát persze. Hát, sőt, a tavalyi év az egész jó volt kalászos szempontból, a téli csapadék, tehát a január-februári hónapban mindenki nagyon bizakodott, hogy most ez még jobb év lesz, tehát erre mutattak az irányjelzők. Tavasszal bizony azért, tavaszi szárosságban már mindenki kezdett kételkedni, hogy ez azért közel se lesz a tavalyi évnek a szaldója megközelítve.
1: Ilyenkor a kultúra nem fejlődik ki, ilyenkor nincs kellő mennyiségű szem magában, a virágban, a szemnek a nagysága nem éri el, hogy áll ez össze? Tehát miért lesz majd kevesebb?
2: Itt minden összefügg mindennel, tehát virágzáskor se kaptunk elég esőt, nagy volt a szárazság, így nem volt olyan a szem kötődés sem. Ami megkötődött, az sem tudott szépen kifejlődni, mert ahhoz is szükség van azért valamilyen szintű csapadékra. Próbálkozunk azért lomtrágyákkal pótolni a legalább a tápanyag utánpótlás, mert ugye a kevés csapadékkal egy összefügg az is, hogy nem tudja úgy gyökéren keresztül felvenni a tápanyagot sem. Tehát a tápanyag felvételt is toppolja ez a száj. Kevés volt, nagyon kevés számok voltak a kalászban. Többé-kevésbé a kalász kifejlődött, csak félig üresen maradt.
1: A kalászosok az egy gyűjtő fogalom, nagyon sokféle növény tartozik hozzá. Hol van a legnagyobb gond, hol az, ahol még azt mondhatnánk, hogy viszonylag elviselhető a termés?
2: Az árpa az hamarabb szokott virágzani, és más időszakba kötődik, mint a búzafélék. Az árpa termése hozom az még, azt mondom, hogy többé-kevésbé reális volt, a búzája volt az egy elenyészően gyengébb, a tavasziak nagyon kevés helyen sikerültek, tehát az ab is a tavalyi 3-4 tonnához képest most csak 2,5-3 tonnát jó indulattal tudott, amíg szépek, amelyik tábla szépnek mondható volt. A búza is szerintem a 30-40 mázsán állt meg legjobb, legszebb táblákba, úgyhogy tavaly volt 60-70. Az árpafélék azok ilyen 30-40 mázsa körül volt most. Hát az is 5-6 tonna illik, hogyha már az ember csinálja.
3: Talán legfontosabb kérdés minden évben a maga az értékesítésnek a matematikája, mert ugye lehet kevés, akkor általában a jobb ár szokott lenni, ha sok van, akkor meg hiába nagyon sok van, de ha gyengébb az ár, akkor szinte sok esetben az sem viszi előre a gazdát. Most mi a helyzet? Sokkal kevesebb termék, még feltehetőleg nagyobb ár van.
2: Még a tavalyi árat se éri el, sajnos jelen állapotban, mert a belső piac az elég teli, tehát ott nagyon szép termésekről beszélnek, hát most a valóság alapját nem tudjuk, de az értékesítés most a tavalyi árhoz képest 30%-kal lejjebb van. Odesszába talán nem működnek a portok a háború következménye miatt, és így a gabona export az ugye most megállt. Ilyenkor ugye felvásárló piacon van egy kis pangás, akinek van a raktárja, az mélyen áron alul értékesített, vásárol, és majd, ha lesz kihordás, akkor majd értékesít. Hát most is a kisgazdaságok szívják meg, úgymond, hogyha mondhatom így. Tehát aki tud raktározni, az próbál időt nyerni, aki nem, az viszont olyan áron adja, ahogy most viszik.
1: A mostanában tapasztalható, úgy értem az elmúlt hetekben tapasztalható, imitom a szélsőséges időjárás, az mennyire volt hatással az aratásra?
2: Hát a vihar az, ami két héttel ezelőtt, úgy emlékszem hétfőn,
3: igen,
2: az a meglévő buzatáblákba is rengeteg kárt csinált, tehát a beérett magokat is kipüfölte, kiverte a földre. tehát ez még jobban hátráltatta. Tehát ahhoz képest, hogy nem sokáig tartott a vihar, elég 40 mm csapadék esett a mi környékünkön, ez visszafogta vagy 3 napra, vagy 4 napra is az aratást, de elég sok kárt is csinált még a veteményekbe is.
3: Beszéljünk a következő területekről, mert van még a kalászosokon kívül. Ugye a tengeri az, amely egy örök kérdés, amely mindig várat magára, most hogy áll?
2: A kukorica is, vannak olyan táblák, amik szépnek mondhatóak, vannak olyan táblák, amik már feladták a harcot ezzel a hőséggel.
3: Ez mit jelent?
2: Hát, hogy azokról nem valószínű, hogy kell lesz betakarítani, vagy csak azért, hogy meglegyen a neve, hogy le van aratva, és átelelünk benne egy-két csövet.
1: Tehát ilyen gyakorlatilag száraz kórókat képzeljünk el?
2: Hát ami most kisárul, azt le se kell leszaratni, azt csak lemulcsozni és bedolgozni a talajba. Ha most, én már láttam ilyen táblát, sajnos nálunk is, eleinte még csak Magyarországon találkoztam ilyennel, hogy ennyire ki tud sárgulni a kukorica nyáron, és már most itthon is láttam sajnos.
1: Tehát ez nem azt jelenti, hogy a táblában egy-egy ilyen növényt látunk, hanem konkrét táblákat képzeljünk el.
2: Így van, tehát szinte októberi sárgaságból pompázik már, olyan is van.
1: Itt mennyire volt hatással az, hogy valaki később vagy esetleg korábban vetette el a magokat?
2: Aki később vetette, azoknak még nagyobb az esély, most kiszárad, mert ugye a kukoricánál is megvan az a fenofázis, hogy milyen időszakban nyomja ki a, mikor virít, mikor nyomja ki a csövet, és az a kukorica még most kezd csövet nevelni, az biztos, hogy nem fog tudni ebbe a szárazságba. Az, amelyik már ezen túl van, tehát bekötődtek a szemek, ott lesz termés, természetesen kevesebb, mivel nem tudnak kifejlődni szépre a kukoricának. Apróbb magok lesznek, ebből kifolyólag a termés átlag is bőven a várható, vagy az elvártnál alacsonyabb lesz.
1: Ez a helyzet mennyire van kihatása majd a vetőmagokra? Tehát mennyire abból a termésből vagy betakarításból állítják majd elő a vetőmagokat, vagy a vetőmagok azok inkább importról érkeznek? Hogyan működik ez a rész?
2: A vetőmag az egy teljesen másik történet, mert ott a vetőmag előállítással foglalkoznak, ott biztos vagyok benne, hogy az öntözés is ki van dolgozva, mert abban még több pénz van. Tehát azt nem lehet a véletlenre bízni, hogy most kiszárad vagy se nem. Ott rengeteg a kézi munka benne, a címerezik, válogassák. Betakarítás után, betakarítás sem szemesen történik, hanem csövesen. Aztán viszik feldolgozó üzembe, ahol lefejtik, szárítsák, kalibrálják, az egy óriási munka, az egy teljesen másik történet, ott biztos, hogy öntöznek. Vagy locsolnak, vagy valamilyen formában a csapadékot pótolják.
1: Egyik közkedvelt és szép kultúra, legalábbis amikor utakon járunk, és olyan szemed gyönyörködtető a napraforgó. Hogyan állunk most ebben?
2: Napraforgó még egyenlőre egészen jó. Bírja ezt a hőséget, biztos, hogy nem tudott olyan szép kalapokat nevelni. De most ez megint attól függ, melyik régióban, én inkább a miénket látom. Hát azért bízunk benne, hogy a 2,5-3 tonnát el fog érni, amíg szép. Amíg időben volt vetés időben, ki tudta ő is nevelni a kalapokat. Hát nem, én nem bízok benne, hogy legalább a napraforgó sikerül valamilyen szinten.
1: Az mikor derül ki? Tehát most augusztus közepén járunk. Mikor van annak a reális aratása?
2: Magyarországon vannak olyan helyek, ahol már megkezdték a héten a napraforgó aratást. Nálunk azt gondolom, hogy még egy hónap minimum, amíg odaérünk, hogy aratni lehessen. Még zöldek a napraforgók, még nem kezdtek el egyáltalán leszáradni, még az alsó levele is se. Úgyhogy még az még vegerezes időben, még egy hónap, 2 is lehet. Ha most ígérnek csapadékot, mert mármint ígér megint az időjárás előjelzés, akkor neki is meghosszabbodik a vegerezes ideje, ha nem, akkor hamarabb következik, ott is az aratás.
3: Mi lesz ennek a második műszaka a napraforgónak? Mi lesz belőle? Gondolom nem a helyi magfeldolgozókba kerül majd a piacra,
1: nem szotyola.
3: Elmagoljuk, hanem teljesen más szél.
2: Ezek a fekete, az olajmagnak is hívják, tehát ez mindenki feldolgozásra kerül. Tehát ebből 99%-ban napraforgó olaj lesz.
1: Azoknak az értékesítése hogy történik? Vagy ez felvásárló piacon? Úgy szintén.
2: Az olajos magoknak az elmúlt években az olajos magoknak a legjobb a felvásárlási indexe. Tehát van is rá vevő, van is rá piac. Sokkal jobban tervezhető, mint a gabonafélékkel, most azt tudom mondani. Hogy milyen lesz az ára, az meg majd kiderülhet. Tavaly egész jó ára volt, az elmúlt 2 évben duplájára emelkedett a napraforgó felvásárlási ára, de a napraforgó az ugye az így megint egy másik dolog, teljesen más a kultúra. nevelése, mint egy gabonafélék, sokkal több odafigyelést igényel, mindenféle gyomfajtákra külön kell vegyszerezni, oda kell figyelni a gombabetegségekre, rovarkártevőkre, tehát sokkal nagyobb odafigyelést és sokkal több munkát igényel, mint például egy zab vagy egy árpaféle.
3: De ugye gyakorlatilag nem is lehet minden éven ezt használni, mert ugye óriási kizsigeli a talajt.
2: Hát vetésforgóba kell mindent használni. Tehát a monokultúrát egyedül a kukorica bírja megfelelő technológia mellett, 5-6-7 évig is lehet egy táblán kukoricát termelni, talajfertőtlenítéssel, megfelelő rovarírtással, meg tápanyag utánpótlással. Az összes többi kultúrát mindenképp vetésforgóba kell vetni.
3: Van még egy furcsa, számomra furcsán mezőgazdasági növény, ez a szója. Egyre több parcellával, területtel találkozunk itt Kárpátalján vidékünkön is.
2: A szója nagyon jó, és én ajánlom mindenkinek beilleszteni a vetésforgóba. Ugye hidrogénkötő baktériumok vannak a tövén, pillangós virágok családjába tartozik. Dusítsa a talajt nitrogénnel, ezáltal lazítsa is a talajt. Bármilyen kultúrát vetünk utána, szinte nagyon jó elővetemény, nagyon jó előkészíti a talajt. Szója is szereti, ha egyszer önmaga után van vetve például, de kukorica napraforgónak első osztály előveteménye. Az őszi kalászosok, na, én azt tudom mondani, hogy én nálam az is bevált. Azt, az még vita tárgya, mert sokan mondják, hogy kalászos féléknek nem jó elővetemény. Én próbáltam, én nem tapasztaltam vele róla, hosszat nem.
3: És hol hasznosítják újra, vagy mi lesz a szójából?
2: Szójából.
3: Húspótlás, vagy ilyen?
2: Hát most azt én nem tudom, de olajnak viszik mindenféleképpen, tehát kisajtják belőle az olajat, extrahálják, vagy valahogy így nevezik, és úgy viszik külföldre is már nagyobb százalékba feldolgozva.
3: Az értékesítése mennyire gazdaságos hosszú távon, hogyan látjátok?
2: Hát ugyanúgy, mint a napraforgónak, azt mondom, hogy van rá vevő, tehát van rá érdeklődés, többé-kevésbé reális az ára is.
3: Ebben az esztendőben nem kell talán attól tartanunk, hogy a kutakon nincs megfelelő mennyiségű üzemanyag, de azért az árát, ha megnézzük, akkor itt az aratás idejére hát elszabadult, mondhatjuk, hogy 90 felett van a dízelára, amely tényleg ijesztő. Ez hogyan sikerül ezt orvosolni, mennyire csapódik le az árképzésben, vagy csak elmenek egymás mellett, amit kéne érte adni, meg amit kapunk érte a piacon?
2: Hát így van, tehát abszolút nem, nincs összefüggésben egyik a másik, a kevesebb marad természetesen megint a gazdálkodó zsebébe. Tavaszi gázolajárhoz képest a nyári időszakra visszacsökkent az ára, de most megint drasztikusan emelkedett. Tehát reméljük, hogy vissza fog menni, mert van hova neki, meg lenne is. Meg annyira a világpiaci ára sincs olyan magason most a kőolajnak, hogy ilyen magas gázolajárakkal kell, hogy dolgozzunk, de hát sajnos ez van.
3: Ez egy hektár megművelése szempontjából mennyi üzemanyag kell egy hektár, nem tudom.
2: Ez vált talajfüggő, de akár 70-80-100 literig is elmehet.
1: Ez egy elég komoly fogyasztás.
2: Ez az összes
3: művelet
1: egybeadó. Tehát egy éves szinten körülbelül egy gazdálkodónak ennyivel kell kalkulálnia?
2: Hát én azt a 80-100 liter mondom, ez biztos, mert még abból sem mindig jön ki az ember, mert ugye vannak üres járatok, vagy valami gondból kifőleg vissza kell, be kell menni, ez minden üzemanyag. Tehát a 80-100 literrel illik kalkulálni.
3: Mi az, ami következőképpen megjelenik tevékenységképpen, hogy az aratás a kalászosoknál megtörtént, ilyenkor mi a? Megpihen a föld, megpihen a gazda, vagy mi zajlik a következő napokban, hetekben, hónapokban?
2: Hát a kalászosok betakarítását követően van a tarlóhántás művelet, amit nálunk nem mindenhol művelnek, használnak. Ez is vitatárgyát képezi, hogy ez most szükséges procedúra, vagy se nem. Nálunk mindenki még a szántás hívja, ebbe a száraz időszakban viszont én is azt látom, hogy ha száraz a tavaszunk, akkor nem őszi szántott talajba vetett kultúra sokkal gyengébb. Tehát a szántással tudunk csapadékot, nedvességet raktározni a talajba, és ugye a tavaszi időszakban jobban meg tudnak indulni a kultúrnövények, ezáltal minél fejlettebb a nagy hőség idejére, annál jobban fogja vészelni a hőséget is. Tehát a tavaszi művelési talajok már most nagyon gyenge mutatókat mutatnak.
3: Kitartást kívánunk a következő napokhoz, hetekhez, hónapokhoz is az értékesítésben, is jó számokat, mert nagyon fontos, hogy a gazdáink meg tudjanak ebből élni, és a vidékünk ellássa magát ebből a szempontból. Sok erőt és áldást kívánunk az értékesítésben.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Huszár Tibor agrármérnökkel beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió kárpátaljai magazinműsorát hallották.

Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítása. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak el meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300 ezer beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Visszafogott maradt az albérletek havidrágulása, mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban, derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adataiból. Júliusban országosan 1,6%-kal emelkedtek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten 1,7%-os drágulást mértek. Éves összevetésben 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az elemzés szerint, bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kérdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Az éves országos emelkedés mértéke továbbra is jóval visszafogottabb a korábbi évek 10-11%-os drágulási üteméhez képest, írja az elemzés. Augusztus elején Budapesten 260 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben. Káncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a valódi esélyteremtéshez folyamatos munkára és személyre szabott támogatásra van szükség, hogy a rászoruló gyermekek hasonló esélyekkel indulhassanak, mint társaik. A kormány nyár elején 50 ezer forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén még nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyermekek évközbeni felzárkózására. Ezért az idei adat

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiteri csendes hétvégét szervezett a beregszászi református gyülekezet.
2: Hát nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, ugyanis egy kb. Egy hónappal ezelőtt említettem a presbitériumban, hogy a régi időkben a presbitériummal elvonultunk idő közönként 3-4 napra, és akkor együtt át tudtuk beszélni a gyülekezet életet, személyes beszélgetések voltak, és ez nagyon sokat jelentett annak idején, gazdagította a szolgálatot.
1: Ismét tartós jó hangulat és színvonalas programok voltak a 11. Mérai Világzenei Csűrfesztiválon.
3: Az, ami összetartja, az igazából az, hogy mi barátok vagyunk, nem csak táncos társak, hanem nagyon régi barátságok fűznek minket össze, táncegyüttesen belül, és sok időt töltünk egymással. Nagyon sokat vagyunk együtt, nagyon sok közös programot szervezünk, és nagyon sok időt töltünk egymásra, és rendes, tisztességes barátságok vannak az együttesen belül.
1: A Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság.
4: Pontosan így volt, mert édesapám Zsukoszki Miklós, ő mindig is nagyon érzékeny volt szociálisan, és az 1998-as árvizek idején és a 2001-es árvíz idején próbált összetoborozni minél több embert, hogy segítsenek az árvízi védekezésben.
1: Mezei Karsa énekes, a Káva zenekar nagy bőgőse.
5: Most ennek a keretein belül történik minden, majdnem minden tábor válaszúton, Szentkirályon, most ugye, vagy a városban, a Hagyományok házánál sok foglalkozás. Magyar napokon is biztos, hogy Kallus 100 keretein belül, vagy ennek lesz dedikálva, címezve csomó foglalkozás, vagy hagyományok.

0: Háza, vagy a Kallós megjelenése. Milyen tájegységek? Hát hitelesen keveset, amúgy amire szükség van. Szóval van, amit tájegységtől függetlenül, gyermekfoglalkozás, gyermekdalok, dallamok, felcsiki, moldvai, aztán kicsi mezőség, kicsi kalotaszegi. Hát amit kell, amit meg tudunk megfelelően, kellően szólaltatni, azt bárkinek bármikor.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Presbiteri csendes hétvégét szervezett a beregszászi református gyülekezet a Dédai tó partján. A több napos alkalom lehetőséget adott a gyülekezet presbitereinek arra, hogy kiszakadjanak a mindennapokból, elcsendesedjenek, feltöltődjenek és közösségben töltsenek időt. Hogy mit jelent számukra ez a közös hétvége, milyen gondolatokkal és tapasztalatokkal gazdagodtak, arról elsőként a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztorát, Tarackközi Ferencet, majd a gyülekezet főgondnokát Birta Jánost, valamint Rubec Norbert, presbitert hallhatják. Aki kérdez, Barta Miklós.
2: Hol tartották meg a rendezvényt? Miért tartották pont most, vagy az időzítés miatt? Néhány szót erről a rendezvényről.
3: Hát nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, ugyanis kb. egy hónappal ezelőtt említettem a presbitériumban, hogy a régi időkben a presbitériummal elvonultunk időközönként 3-4 napra, és akkor együtt át tudtuk beszélni a gyülekezeti életet, személyes beszélgetések voltak, és ez nagyon sokat jelentett annak idején, gazdagította a szolgálatot. Viszont nem kell arról beszélni, hogy milyen külső körülmények vesznek bennünket körül, idestova most már 6.-8. éve, Covid, utána a háború, és ez teljesen így elhalványult, és utána erről beszéltem, akkor ilyen alulról jövő kezdeményezés presbitériumban egy néhányan mondták, hogy milyen jó lenne, hogyha most is szerveznénk ilyet, és ennek apropóján úgy éreztem, hogy ez valóban egy Istentől kapott indítatás, és akkor átgondoltuk, hogy ezt hogyan lehetne kivitelezni. Megkerestük először a Nagycsaládos Egyesületet, hogy elkérhetjük-e tőlük a parcellát a Dédai tó partján, és mivel pozitív volt a viszony, ezért megkaptuk, ebből kifolyólag oda tudtuk szervezni a presbiteri hétvégét. Ezúton is természetesen nagyon köszönjük a Nagycsaládos Egyesület vezetőségének, hogy ez hozzájárult, és elkezdődött a szerveződés, átgondoltuk, hogy mire is tennénk a hangsúlyt, és az fogalmazódott meg, hogy egyrészt mindaz, ami mindenkinek az életét terheli, a fáradtság, a megfásultság, az aggodalom, tehát hogy erre próbáljunk először egy testi választ adni, miszerint tópartján pihenni, együtt lenni, jól érezni magunkat, jókat tenni. Másik oldala pedig az, hogy lelkileg egy kicsit feltöltődni, ennek megfelelően igyekeztünk olyan témákat keresni, amelyek lelkileg erősítették az embereket. Például a szív, az első téma az volt, hogy mikor a szív elfárad, a következő téma az volt, amikor a lélek meggyengül, avagy a reménység mikor megkopik, és aztán a megújulás kérdése volt, és így azt gondolom, hogy először arra kerestük a választ, hogy milyen állapotban vagyunk, és aztán, hogy ebből hogyan lehet felállni, hogyan lehet megerősödni, és új erővel neki kezdeni a mindennapi életnek. Ugyanakkor az is színesítette az egész alkalmat, hogy most nem csak a presbitériummal voltunk, hanem presbiter családokkal, így az a idestova 60-65 ember, ebből 25 gyerek volt, és ez egészen mássá színesítette az egész alkalmat. Gyerekeknek külön program, illetve felnőttekkel előadások, beszélgetések, és ezúton szeretném megköszönni a Beregi Református Egyházmegyének, az Esperesének, Tóth Lászlónak a szolgálatát, Nagy Szabolcsnak, a Jánosi gyülekezet lelkészének, ők jöttek előadást tartani, és aztán estére mindig evangelizáció volt, és ezek segítettek abban, hogy kicsit feltöltődjünk, megerősödjünk.
4: Mint korábban már jeleztem és ma említettem, ugye új tagokkal is bővült a presbitérium. Mennyire gondolja azt, hogy az ő életükben, és ez egy változás, már mint úgy értve, hogy presbiterek lettek, részt tudtak venni ezeken, és persze az is kíváncsi lennék, hogy mennyire voltak aktívak ők ezeken a napokon.
3: Hát ugye ez mindig úgy szokott lenni, hogy aki valami újat kezd, az mindig aktívabb. Tehát a kezdeményezés is az új presbiterektől jött, és természetesen nagyon-nagyon nyitottak voltak, és a visszajelzésekből, meg a megtapasztalásaimból én azt mondhatom, hogy szerintem nagyon-nagyon jól érezték magukat. Az éjszakai beszélgetések valóban, tehát azok a közvetlen beszélgetések, azok szintén egy csodálatos színe az egész alkalomnak. Természetesen ilyenkor az ember meg is fárad, és másnap reggel kicsit nehezebb, de nem voltunk időhöz kötve, és amikor egy kicsit csúsztunk, az nem volt gond. De aztán, mivel ott volt a tó, tehát a víz mindig felfrissített, amikor már kicsit lankadt a figyelem, és akkor megint neki tudtunk ugrani, neki tudtunk vágni, és így én azt gondolom, az ő számukra is ez egy nagyon erősítő, bátorító volt. Hiszem azt, hogy most egy újabb lendülettel ugrunk neki annak, ami itt Beregszászban, a mi látókörünkben van, közösségünkben van.
5: Nagy szeretettel üdvözlöm én is a tisztelt rádióhallgatókat. Valóban egy olyan esemény zajlott a hétvégén, presbiter családok találkozója, kirándulása. Régebben a gyülekezet gyakorolta ezt, a presbiter családok mindig elmentek, vagy a presbiterek mindig elmentek egy ilyen összekovácsoló hétvégére. Ez egy kicsit más volt valóban, mert gyerekekkel, családokkal együtt kirándultunk. A Dédai tóparton egy sátorozós hétvége volt, ahol együtt főztünk, együtt pihentünk, együtt napoztunk, együtt fürödtünk, és megismerhettük az valóban újonnan megválasztott presbiterek családjait is. Közelebb kerülhettünk egymáshoz. Nagyon fontosnak tartom, mert hát ha egy gyülekezetben vagyunk, egy szolgálatban állunk, Isten szolgálatában, akkor tudjuk, hogy kikkel vagyunk együtt, ha gondunk van, ha nehézségünk támad, kikre támaszkodhatunk ebben az ügyben, abban az ügyben. Ezért szervezte a vezetőség Taraszkozi Ferenc tiszteletes ezt a hétvégét, és én úgy gondolom, hogy valóban nagyon hatásos volt az én számomra legalábbis az, mert voltak olyan beszélgetéseim, amikor közelebb hoztak egy-egy presbiterhez.
6: Mennyire másképpen kezelte akkor is, mennyire másképpen kezelte most ezt a helyzetet? Érződött egy kicsit azért az, hogy egy másik pozícióban van?
5: Hát picit úgy gondolom, hogy nagyobb a felelősség. Hát gondnokként a vezető lelkészünknek a jobb keze kell, hogy legyek. Addig voltam, most értsék jól a csak presbitert, hogy addig egy presbiter voltam a 24 között, most pedig ott kell, hogy legyek a vezető lelkészem és a presbiterek között, hogy összhangot teremtsek. Így látom ezt most. A fő feladatunk, hogy beleszóljak, a fő feladatunk az, hogy ahogy egyszer meg is fogalmaztuk a régebbi presbiterekkel, hogy egy ember is el ne vesszen. Ezt tekintjük fő feladatunknak.
6: És hogyha már ezt a gondolatmenetet folytatva, azért már eltelt néhány hónap, mióta ebben a pozícióban vagyunk. Mi az, amit most már úgy ki szeretne emelni, mi az, amit ugye el szeretne mondani? Rengeteg sok közös munka zajlik ezt látni. Viszont vannak olyan dolgok is szerintem, ami netalán, ha lehet ilyenekről beszélni most. Mik azok a fő feladatok 2026 nyarán? Mik azok a fő feladatok, amit most még azért ebben az évben úgy megtervezett, amit végbe szeretnének vinni? Néhány szót erről.
5: Nagyon sok minden már a nyáron megtörtént, a táborok megvoltak. Most még az, ami egy fő feladat, amire koncentrálunk, ez a villámtöltés. Nagy ifjúsági összejövetel, összegyülekedés, ahol tavalyi évre visszatekintve voltak megtérések, voltak gyerekek jöttek, csatlakoztak. Úgy gondolom, hogy ez most is nagyon fontos, hogy meglegyen szervezve. Ehhez nagyon sokat tud hozzátenni a presbitérium munkájával, szolgálatával, hogy ez gördülékenyen menjen, zajlódjon majd le.
6: Hogy élted meg? Mi az, amit hazavittél magaddal? Néhány szót erről az alkalomról.
7: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! 2025 végén lettem első körben úgymond megválasztva presbiternek, és ez a hétvége nekem annyit jelentett, ugyebár ezt tudni illik, hogy azt hiszem 7-8 éve nem volt ilyen presbiter családos alkalom itt a Beregszászi Református Gyülekezetben, és most tiszteletes úr feldobta ezt a kérdést, hogy ha van rá igény, akkor meg szeretnénk tartani meg, hogyha összejön, és akkor erre a július vége, augusztus elejei 3 napra, 2 éjszakára került sor. Az időjárás az nagyon meleg volt, és családostól mentünk, én, a fiam és feleségem, nagyon felemelő volt, kihívás volt, mert még fiam 6 éves lesz, de még sátorban nem aludt, nagyon várta, ő úgy nevezi, hogy táborozás. Azt hittük, hogy egy nap lesz kint alvás, és utána mennek haza, de végig voltak, mind a 2 éjszaka ott aludtunk. Nagyon jók voltak az igei alkalmak, jó volt a közös elcsendesedés, közös dicsőítések, énekek, amit ott ismerkedések, akik nem ismerték egymást, jobban megismerhették egymást. Jók voltak a programok, nagyon érdekes volt, amit szombaton Gogola István magával hozott, ilyen csapatépítő, ismerkedő játékok voltak, nagyon meleg volt, aki nem figyelt oda magára, le is égett rendesen, a víz is jó hőmérsékletű volt.
6: Tudom azt is, hogy valóban, ahogy említetted, nem csak test, hanem lelki feltöltődésről is szólt a rendezvény. Azt is hallottam, hogy ilyen elvonult, csendes beszélgetések is voltak. Ha ne talán benned is felmerült, igaz, nem tudom, hogy mennyire voltak kérdések, szerintem csak mindenki csak úgy figyelt és hallgatott, odafigyelve azok a rendezvényekre is, ne talán az idősebb vagy tapasztaltabb presbiterekre is. Te kaptál-e választ, ha nem is szóban, de fejben, arra az elhivatottságra, ahogy említetted 2025 eleje, és most már azért 2025 26 nyarát írunk, és azért már eltelt egy kis idő, amióta itt vagy aktívan a gyülekezetben. Te kaptál-e olyan dolgokra választ, ismétlem, nem szóbelileg, nem élő embertől hallva ezt, amire úgy talán, amikor úgy készültetek a családdal, felmerült benned, voltak-e ilyen dolgok, amire azt mondod, hogy na, és úgy jöttetek az, hogy igen, megkaptam erre a választ?
7: Hát folyamatosan, amióta közelebb kerültem a gyülekezethez is, és Istenhez is, sok ilyen megtapasztalás van fentről, ami minél tovább, annál többet tapasztalok, és most is voltak olyan dolgok, amit úgymond tényleg hazavittem. Fáradtan, testileg, de lelkileg feltöltődve értünk haza, én azt tudom mondani.
6: Fiatalok, azok az emberek, akik ne talán majd ugyanúgy egy ilyen választás előtt lesznek majd, mint te, a te korodbeliért emberek, akik ne talán a megtérés szélén vannak, és ne talán úgy érzik, hogy szeretnének közelebb kerülni Istenhez. Mi az az két-három mondatban, amit most megfogalmaznál?
7: Bátran vállalkozzanak, és Isten mindig úgy alakítja, hogy amire elhívott, arra készen fogsz állni, készen fognak állni.
1: Presbiteri csendes hétvégét szervezett a Beregszászi Református Gyülekezet, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A múlt hétvégén csütörtökön és vasárnap között ismét hangos volt méra, ugyanis megszervezték a 11. világzenei csűrfesztivált. A szervezők számos színvonalas programmal várták a résztvevőket, akiknél végig kitartott a jókedv. A következőkben egy rövid összeállítást hallhatnak a csűrfesztiválról, ahol különböző témák kerültek előtérbe. Először Kis Gabriel a népi iparművésszel beszélgettünk a kalotaszegi pártákról. Ezt követően Vince Pistuka Hunort, a mérai cifra néptánc együttes táncosát kérdeztem a táncos közösség jelenlétéről és jelentőségéről Mérában. Végül, de nem utolsó sorban Balázs Botont önkéntessel hallhatnak egy rövid beszélgetést az idei csűrfesztiválról. A riporter Palkó Hanna.
2: Mi is pontosan a kalotaszegi párta, és miért olyan különleges?
3: Kalotaszegi pártát a leány a falvakban mindig konfirmálásra kapja. Ez a szüzesség jelképe és a fejét övező gyöngyös pánt gyakorlatilag. Miért különleges? Hát azért, mert gyakorlatilag ilyet máshol nem láthatunk. Ez a népművészetnek az egyik mesteri darabja. Gyönyörűen el van készítve, egy kiforrott, nagyon szép alkotás, és gyönyörűvé teszi a lányokat.
2: Honnan indult az ön érdeklődése a párták iránt? Az előadáson azt láttam, hogy nagyon nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel beszél a pártákról. Honnan indult ez?
3: Sok évig néptáncoltam, és a néptánc kapcsán elkerültem Kalotaszegre, mert hát Kalotaszeg egy olyan ikonikus tájegység, amit látni kell minden táncosnak, és akkor már én gyöngyöt fűztem otthon Magyarországon, és maga a gyöngy az, ami megragadott itt. Természetesen a viselet is és a tánc is, de maga a gyöngy kultúra egy olyan hatalmas tárházát mutatta meg, akár a technikai tudásnak, akár a diszipliménnek, akár a mintakincsnek, amire én azt gondoltam, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Szakirodalmakban nem volt felelhető ez a kincs, ez a mintakincs, ezért én úgy gondoltam, hogy muszáj ezt felgyűjteni, és más érdeklődők számára is hozzáférhetővé tenni.
2: Mit tudhattak meg azok, akik ellátogattak erre az előadásra, így nagy vonalakban, és voltak-e olyan érdekességek is, amelyeket kevesen ismernek?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Számomra is volt a gyűjtés során olyan meglepő pillanat, meglepő információ, amit előtte nem tudtam. Egy ilyen gyűjtés, ez mindig tartogat meglepetéseket az ember számára. Láthattuk az előadásban, hogy már az 1900-as évek, 1800-as évek végén a pártáknak a gyöngyei, a párták már az archívképeken felelhetőek, megtalálhatóak, tehát a viselet részei voltak. Én ezt először nem gondoltam, hogy ennyire régre nyúlik vissza a pártának a története. Azonban a szerencsére, mivel vannak archívképeink, illetve múzeumban őrzött tárgyaink, ezeket mind fel lehetett kutatni, be lehetett azonosítani. Az előadás gyakorlatilag a második kiadványnak a leírását tartalmazta, tehát az archív leírásoktól kezdve kezdtem el a pártáknak a történetét feldolgozni. Az évek során a falvakban történt változásokat mutattam be, illetve a mai napig viselt pártáknak a jellegzetességeit villantottam fel egy-két kép erejéig az előadásban. Erről is szól a kiadvány, de azt gondolom, hogy a kiadványban vannak olyan információk, ami a párta készítőknek, akik autodidakta módon akár, vagy hozzáértőként szeretnének eredeti pártát készíteni, nagy segítség lehet számukra.
2: Mennyi időbe telik elkészíteni egy ilyen gyöngyös pártát?
3: A párta készítő asszonyok, illetve a családjaik, akikkel interjút készítettem, azt mondták, hogy egy hónap alatt azért két párt el tudott készülni. Azért a mai világban munka mellett, illetve egyéb más elfoglaltság mellett azt gondolom, hogy ez egy bátor vállalás lenne. Ha én készítenék most egy pártát, azért 2-3 hónapot biztos, hogy szánnék rá. Azért a pontos elkészítés, meg az, hogy nem vagyunk hozzászokva folyamatosan ehhez az ülőmunkához, ez a gyöngyfűzéshez, mert ez is igénybe veszi azért a hátat, a kezet, a szemet. Mindig időt kell hagyni a pihenésre, úgyhogy egy ilyen 2-3 hónap szerintem szükséges egy megfelelő párt elkészítéséhez.
2: Miért fontos, hogy egy olyan rendezvényen, mint a Méra Világzenei Csűrfesztivál ne csak a zenével, hanem a népviselettel is megismerkedhessenek a látogatók, mit gondol?
3: Hát a népművészet része elsősorban, tehát tárgyi anyanyelvünk, a viselet, az ékszer, hogyan viselték a tudást, tehát hogy ezt ugyanúgy a zene mellé, a tánc mellé hozzá kell tenni azoknak, akik ezekkel foglalkoznak, mert úgy lesz teljes. Tehát, hogy egy kalotaszegi táncot előadni olyan viseletben, ami nem ide jellemző, azt gondolom, hogy egy nagyon modern hozzáállás lehet. Azonban, hogyha tudjuk, hogy mik az idevaló minták, díszítmények, és úgy öltözünk fel, és úgy táncoljuk el, akkor egy sokkal autentikusabb élményt kaphat a néző.
2: Az elmúlt percekben Kis Gabriella népi iparművésszel beszélgettünk a kalotaszegi pártákról. A következőkben Vince Pistuka Hunort kérdezem, aki a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosa.
4: Szerinted mi az, ami összetartja a mérai táncos közösséget? Hát az, ami összetartja, az igazából az, hogy mi barátok vagyunk. Nem csak táncos társak, hanem nagyon, nagyon régi barátságok fűznek minket össze, táncegyüttesen belül, és sok időt töltünk egymással. Nagyon sokat vagyunk együtt, nagyon sok közös programot szervezünk, és nagyon sok időt töltünk egymással, és rendes, tisztességes barátságok vannak az együttesen belül.
2: A néptánc csoportnak van-e különös szerepe a fesztiválon, ők is segítenek a szervezésben, vagy ők úgymond csak a fellépéssel, amit nem lehet csaknak nevezni?
4: Hát természetesen, hogyha bármiben tudunk segíteni, ugye Zoltánéknak, akkor segítünk. Legyen az egy kaláka munka, csűrnek a felújítása, vagy bárminek a megszerelése, ugye, mivel fesztivál előtt is már próbáltunk a színpadon, ugye, az előadásra. Nagyon sokszor megjártuk, hogy egy pár léc eltörött, szóval időközben még azokat helyettesíteni kellett, hogy tudjunk próbálni, és ugye majd a fesztiválon fellépni. De mellette akármiben, amiben csak segíteni tudunk, ott vagyunk, nem vagyunk direkt módon szervezői, vagy önkéntesei, vagy segítői a fesztiválnak, de amiben csak tudunk, segítünk nekik.
2: A Mérai Cifra Lelkek című előadásotokon látszott, hogy mennyire igényesen meg lett tervezve, és elő lett adva, és szeretném megkérdezni, hogy így a hallgatók is belelássanak, hogy körülbelül mennyit készültetek erre az előadásra, amíg ilyen szintű profizmussal elő tudtátok adni. Úgy látszott így külső szemlélőként, hogy ez már így a véretekben benne van, hogy mi miután jön.
4: Hát az egész projekt az nagyjából egy évvel ezelőtt indult, akkor született meg az ötlet, és akkor fogalmazódott meg, hogy ez meg fog történni. Mi nem azt jelenti, hogy egy éven keresztül erre próbáltunk és erre készültünk, hanem csak ugye akkor, amikor mindenkinek az idejéből kitelt, mert ugye nem vagyunk hivatásos együttes, hanem ezt önszorgalomból tesszük. És így az egy év alatt nagyon sok időnk van az előadásban, nagyon sokat próbáltunk, nagyon sok időt szántunk erre, mindenki amennyit csak tudott, és ez még csak a második előadásunk volt, szóval az első volt a előadásnak a bemutatója az operában, ezelőtt, tehát nagyjából egy hónappal. Szóval azt nem mondanám, hogy már a vérünkben van, majd esetleg a 14. előadás után, mert az év végéig 14 előadásunk lesz, azután talán majd mondhatjuk, de tény és való, hogy az elmúlt időszakban elég sokat próbáltunk és készültünk erre a fesztiválra, és érződött a csapaton az, hogy sokkal kényelmesebbek vagyunk már a koreográfiában.
2: Ez látszott is. Te hogy érzed magad, mint résztvevő akkor a fesztiválon, és félig ugye előadó is?
4: Én nagyon jól érzem magam, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy volt olyan év, amikor kihagytam volna a fesztivált, már a kezdetek óta, hogyha igen, akkor is csak egy pár nappal. Én nagyon jól érzem magam, nagyon hangulatos, nagyon családias, nekem ugye legtöbb barátom itt van, a úgymond kis táncos családom is itt van, és velük érzem jól magam, velük tudok szórakozni, elengedni magam, szóval én ide mondhatom azt, hogy úgy járok, mint haza.
2: És egy utolsó kérdés, említetted, hogy mennyiszer részt vettél már ezen a fesztiválon, szerinted, vagy te hogy látod, hogy mi az, ami visszahozza ide a résztvevőket évről évre? Én nagyon sok embertől hallottam, hogy már évek óta visszajárnak, akár külföldiek is.
4: Szerintem a leginkább a helynek a varázsa az, ami megfogja az embereket, szóval ez az egész koncepció a csűrrel, és nem egy megszokott ilyen nagy fesztiválos hangulat, hanem ahogy már elmondtam az előbb is, egy ilyen családias kis hangulatot ad ez az egész csűr és az egész fesztiválnak a helyszíne. Ugyanúgy mindegy, láthatjuk, nagyon sokan jönnek családdal, gyerekekkel, és persze a fellépők is, a programok. Zoltánék nagyon jól összerakják az egész fesztiválnak a programját, szóval valószínűleg emiatt is nagyon szeretik az emberek, de az, hogy kik járnak vissza igazából erre a fesztiválra, és ugye mondhat, hogy nagyon sokan visszajárnak, személy szerint is nagyon sok emberrel van, amikor csak itt a fesztiválon találkozok, szóval van úgy, hogy évközben nem is látjuk egymást, de ez a fesztivál az a biztos pont, ahol mindig összegyűlünk, és akkor évről évre tudunk találkozni.
2: Az elmúlt percekben Vince Pistuka Hunorral, a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosával beszélgettem, a Mérai Táncos Közösség jelenlétéről és jelentőségéről. A következőkben Balázs Botont önkéntest kérdezem a Méra Világzenei Csűrfesztivállal kapcsolatban. A fesztivál igényes szervezése a részletekben is látszik. Mennyi munkátok van ebben, és mióta szervezitek az eseményt?
5: Szerdán érkeztek az önkéntesek, azelőtt persze a szűkebb szervezői csapat előszervez, és igazából mi csak tényleg a végső simításokat végezzük el a fesztivál elején, illetve hétfőn összepakoljuk a kellékeket, rendet csinálunk, és így adjuk át a fesztivál területét. Tehát az önkéntesi munka is lényegében a szervezést, illetően az utolsó csimítások elvégzése, és inkább a fesztivál közbeni munka az, ami meghatározó.
2: A Mérai Fiatalság is besegít a szervezésbe?
5: Tudom, hogy idén nincsen helyi fiatal, de Erdély szerte, tehát tényleg Székelyföldtől Párciumig mindenhonnan jelentkeznek önkéntesek.
2: Milyen érzés úgymond szervezőként is részt venni ezen a fesztiválon? Neked, te hogy éled meg?
5: A fesztivál méretéből adódóan ez ugye egy kis családias, tehát nagyon családias a hangulat, és az egész fesztivál szemlélete és a főszervezők szemlélete is lényegében abban merül ki, hogy ők egy olyan fesztivál szerettek volna szervezni, és mi is ebben segítkezünk, hogy ez megvalósuljon. Hát egy igényesebb, nem egy nagy tömegrendezvényt szeretnének kreálni ebből az egészből, hanem egy igényesebb kis jó hangulatú eseményt, és önkéntesként meg pontosan e véget nagyon jó látni a munkánk gyümölcsét, tehát nagyon jó részt venni, vagy kivennünk a részünket ebből az egészből, mert hogy így kicsit magunkénak is érezhetjük az egészet, illetve nem teher a munka, tehát egyikünknek sem, és azért nap végén érzi az ember, hogy dolgozott, viszont ki tudjuk venni a részünket a fesztiválból is, és a fesztivál hangulatát, mint résztvevő is meg tudjuk tapasztalni önkéntesekként.
2: Mi az szerinted, ami évről évre visszahozza ide a résztvevőket Mérába?
5: Szerintem az, amit az előbb is elmondtam, hogy ez a családias közeg, maga a helyszín, az is szerintem nagyon igényesen lett létrehozva, és ide tényleg csak olyan ember jön el, akit érdekel a world music, akit érdekel a fesztiválnak a tematikája is, és én úgy gondolom, hogy ez egy igényesebb kört céloz meg. Ez egy kikötött szabály, hogy nem haladhatja meg az 1000 főt a fesztiválon résztvevők száma, és pontosan emiatt a méretéből adódóan a nem tömegrendezvény is, ez egyedisége az, ami visszahozza ide az embereket évről évre, és az, ami vonzóvá teszi.
1: A múlt hétvégén csütörtökön és vasárnap között ismét hangos volt Méra, ugyanis megszervezték a 11. világzenei csűrfesztivált.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A kárpátaljai Dercen közösségi életében különleges helyet foglal el a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság, amely nem csupán egy mentőszolgálat, hanem a hitből fakadó szolgálat élő példája. Az alakulat létrejöttének gondolata az 1998-as és 2000-es pusztító árvizek idején fogalmazódott meg Zsukovszky Miklós református lelkipásztor szívében, aki közvetlenül tapasztalta meg az emberek kiszolgáltatottságát és szenvedését. A kezdeményezésből végül 2005-ben szervezett formában is létrejött az önkéntes tűzoltóság, amelynek célja kezdettől fogva az volt, hogy baj esetén gyors segítséget nyújtson, életeket és értékeket mentsen. Zsukovszky Miklós nem csak lelkipásztorként, hanem közösségépítőként is maradandót alkotott, megszervezte és éveken át vezette az egységet, amely mára több tucat önkéntes szolgálatával működik, és a térség biztonságának meghatározó pillérévé vált. A Derceni Önkéntes Tűzoltóság jelmondata is kifejezi küldetésüket. Istennek dicsőség, egymásnak segítség. A következőben az alakulatról Zsukovszky Annával, a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság ügyvezető parancsnokával beszélgetünk.
6: Az Erceni Önkéntes Tűzoltóság munkáját nem kell nagyon bemutatni, de mégis azért összegezve ritkán halljuk az elmúlt sok évnek a történetét. 98-as árvíz az, amely katalizátorként hatott a derceni közösségre, és amelyet, hogy rengeteg élelmiszer szervezése, főzése zajlott, hogy azon munkatársakat etessék, akik gáton dolgoznak. Izgalmas összefogás volt, és ami gyakorlatilag máig megmarad. Ekkor indult el a Erceni Önkéntes Tűzoltóságnak a gondolata is, ha jól tudom.
7: Igen, igen, ez pontosan így volt, mert édesapám Zsukovszky Miklós, ő mindig is nagyon érzékeny volt szociálisan, és az 1998-as árvizek idején és a 2001-es árvíz idején próbált összetoborozni minél több embert, hogy segítsenek az árvízi védekezésben. Még akkor visszaemlékezve emlékszem arra, hogy egy zsigulia volt akkor, és a zsiguliára rászerelt egy ilyen számítógéphez való kis hangfaldobozt, és azzal járta a falut, és még akkor diktafonra felvette egy bizonyos szöveget, ezt kihangosítva toborozta össze az embereket, hogy akinek van lapátja, vagy bármilyen eszköz, amivel tudna segíteni a védekezésben, az jelenjen meg a parókián, és csatlakozzon ehhez a munkához. Úgyhogy az asszonyok a gyülekezetünkben összegyűlve, ők különböző élelmiszereket gyűjtöttek össze, ebédet főztek, a férfiak pedig csapatostól elindultak és próbáltak segíteni Botrágy és a környező településeken.
8: Mit jelent a Derceni közösség számára, vagy a környék számára jelenleg a napjainkban ez az önkéntes tűzoltóságnak a működése?
7: Hát egyrészt ez biztonságérzetet ad magának a gyülekezetnek a számára és a Derceni község számára, hiszen nem csak Dercen községnek vállaltuk a tűzbiztonságáért való felelést, hanem a környező településeken is. Ez most jelenleg 12 ezer embernek a tűzbiztonságának a biztosítását jelenti.
6: Óriási út az, amely az elmúlt évtizedekben mögöttetek van, tehát sok éven keresztül fiatal lányként is vonultál a csapattal. Kinek mesél a legfontosabb lépcsőfokokról, az első gépjármű fecskendőről, mert ezt tudjuk a Dercenektől, hogy nem tűzoltó autó, hanem gépjármű fecskendő, azért ma egy igen felszerelt csónakkal és egyéb eszközparkkal rendelkező tűzoltóság vagytok, amely méltán ismert a vidékünkön.
7: Igen, az első gépjármű fecskendőnek a megérkezése is nagyon érdekes történet volt, mert apukám akkoriban a televízióban látta azt, hogy Magyarországon régebbi tűzoltó gépjárműfecskendőket szerelnek le, és újabbakat kapnak, és az már is azon gondolkozott, hogy hová kerülnek ezek a régiek. És ő akkor egy levelet írt az akkori belügyminiszternek, kevés reményt fűzött hozzá, hogy érkezik erre a levélre válasz, hogy ha lehetséges, akkor szeretnénk egy ilyen tűzoltó gépjárművet elfogadni. És hónapok teltek el, de megérkezett a válasz levélben, ezt a levelet meg is lehet még most is tekinteni az emlékszobában Dercenben, hogy Tatabánya város szeretne felajánlani egy Csepel típusú gépjárművet a számunkra, és majd ezt Debrecenne főterén át is adta a belügyminiszter a számunkra. Jelenleg már több mint 5 autóval, csapatszállítóval rendelkezünk, tartozik hozzánk igen egy csónak is, amelyet tudunk akár képzéseket is végezni, de volt most egy pár hete, hogy eltűnt személy keresésében is részt vettünk.
8: Hogyha már így eltűnt személykeresésről van szó, milyen munkák azok, vagy feladatok azok, amelyeket el kell látni egy önkéntes tűzoltóságnak?
7: Hát ugye mi munkánk az nagyon széles körül, nem csak tűzesetekről van szó, hanem nagyon sokszor volt már az, hogy baleseteknél segítettünk, szabadtéri tűzesetek az oltásában, akár avartűznél például, ugye eltűnt személynek a keresésében. Nagyon gyakran járunk akár gyermekeket például oktatni, ilyen nyílt napokat szervezünk, van, hogy iskolákban is ellátogatunk, vagy akár korábban ugye a családi napokon helyszínbiztosítást vállaltunk. Kémény tűzesetek, nagyon széles körülön van szükség a munkánkra.
6: Balesetek alkalmával is benneteket hívnak, és sok esetben autóbaleseteknél is jelen vagytok.
7: Igen, sajnos több esetben is szükség volt a segítségünkre, volt, amikor feszítő vágóval kellett például sérültet kiszabadítanunk, de sajnos sok esetben volt, amikor nagyon komoly sérülést szenvedtek, és nagyon sok esetben elhaláloztak sérültek.
8: Hogy önkéntességről beszélünk, mekkora jelenlétre, vagy milyen jelenlétre van szükség ezekben a helyzetekben, hogy helyt tudjunk állni?
7: Korábban a tűzoltó csapatunkhoz 45-en tartoztak, ez nyilván háború előtti létszám. Jelenleg 16-an vagyunk, de nagyon aktív a csapatunk, hála Istennek, mindenki szívügyének tekinti a tűzoltóságot. 5-6-an minimum részt szoktunk venni, és mindig vigyázunk arra is, hogy oda-haza is maradjanak tartalékban is tűzoltóink, akik bármikor ők is bevethetőek, mert nagyon sok esetben volt már példa arra is, hogy egy időben akár két helyen is helyt kellett, hogy álljunk.
6: Hogyan kell elképzelni a csapatot, mert én tudom, hogy mindig fel van szerelve csipogóval, hogyha van, akkor viszont mint a filmekben, akkor szaladás van, ott adjuk a karácsonyi ebédet, az újévi kacsát, és szágódunk a gócból. Mi a rendszer? Tudjuk, hogy vannak 24 órás szolgáltat betöltő, meg akik felveszik a telefont, és akik nyomják az indítógombot a gépparkban. Hogyan kell elképzelni ezt a logisztikát?
7: Kezdetekkor ez is nagyon érdekes volt, mert akkor meg nem volt semmilyen csipogó rendszerünk, hanem vagy SMS-ben értesítettük a tűzoltótársainkat, vagy pedig körbe telefonáltuk. Tudtuk azt, hogy ez nem egy gyors megoldás, de egyszerűen nem volt akkor még más technika, ami a rendelkezésünkre állt volna. Később hollandiai tűzoltó barátaink felállítottak egy csipogó rendszert, amit már azóta még egyszer tudtunk frissíteni, és így jelenleg akár egy gombnyomással 10 kilométeres körzetbe tudunk riasztást beadni. A csapattagjaink közé tartoznak nyilván gazdák, farmerek, autószerelők, gázszerelők, vagy fogorvosok például, és igen, ilyenkor ez azt jelenti, hogy amikor megérkezik a vészjelzés, vagy vészhívás, akkor aki tudja a saját munkáját, akár ott hagyja, félbehagyja, és azonnal hát szaladva, vagy biciklivel, vagy ki, hogy megközelítjük a laktanyát, felvesszük a védőruhát, és már is az első 4-5 ember, ők el is indulnak azonnal a helyszínre. Akik esetleg később érkeznek, ők pedig majd a csapatszállítóval, vagy pedig a visszaállítóval tudnak becsatlakozni az oltásba.
8: Hogyan néznek ki a felkészülések egy-egy bizonyos helyzetre? Hogyan lehet ilyenkor napra késznek lenni?
7: Tűzoltóságunk számára minden évben szerveztünk képzéseket, legtöbbször külföldi előadókat próbáltunk meg elhívni, hogy mindig tudjuk frissíteni a tudásainkat. Minden évben kétszer volt, vagy háromszor erre alkalom, és tudni kell azt, hogy önkéntesnek lenni nem kötelező, de az önkéntesek számára vannak kötelezettségek. És ilyen volt számunkra ez a képzés is. Ilyenkor nagyon sok esetben iskolában tartottunk képzéseket, ahol ilyen szimulációs feladatokat csináltunk. Van ilyen füstképző gépünk, amellyel el tudtunk játszani egy bármilyen tűzesetet, akár a pincében, ahol elhelyeztünk egy babát, amit meg kellett találjunk. Volt, hogy légzőkészülékkel kellett bemennünk, vagy anélkül. Volt, hogy tetőre kellett másznunk, onnan például kellett leereszkednünk, vagy az ablakból, hogy tudnánk például egy gyermeket lehozni, mert ugye az iskoláknak a épületei nagyon magasak és több emeletes épületekről van szó. Árvízvédelmi képzéseink is vannak gyakran, és most májusban pedig tervezünk ismét egy képzést a tűzoltóságunk számára, ahol Hollandiából fognak érkezni hozzánk előadók.
6: Én magam többször láttam bevetésen, akár a Berek-kábel területén volt egy gyár tűz, ahol a DRC-nél önkéntes tűzoltóság gyakorlatilag kiszolgálta a Berek-szászjakat és a vonzás közvetében lévő egységet visszaállítással folyamatosan. Segített a munkát is, amikor a kettes iskola lángra kapott, akkor is jelen volt és teljes részét oltotta. Úgyhogy nagyon izgalmas volt látni ezt, hogy milyen munkával és milyen profizmussal indulnak neki. És amit egyébként megyei szinten is nagyon komolyan veszek, mert tudják, hogy ez velük lehet számolni. Hát gyermeke is született ennek a derceni önkéntes református tűzoltóságnak, pedig ez a mezővári református önkéntes tűzoltóság.
7: Igen, apukám mindig gondolta arra, hogy nálunk nagyon problémás mindig a víznek a beszerzése már egy tűzesetnél. Ezért nagyon sokat dolgozott azon, hogy egy visszaállító gépelmű fecskendőnk is legyen, ami hozzánk került, az akkor egy ilyen aszfaltmosó gépjármű volt, amit egy kicsit átalakítottunk, de 8000 liternyi vizet tudtunk akkor vele szállítani. Ezt sikerült már azóta lecserélnünk, most jelenleg több mint 12000 liternyi vizet tudunk szállítani, és azért érdekesség ez, mert nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy kifejezetten az állami tűzoltóságnak erre a visszaállító ótónkra van szüksége, van, hogy a csapatot nem is kérnek, de egy nagyobb gyár vagy szállodának például az eloltásához van, hogy kifejezetten kérik, hogyha megyünk, az is például mindenképpen menjen. De egyébként, hogyha ház vagy lakástűzről van szó, akkor azonnal indul a gépelmefecskendő és a visszaállító is.
6: Mezővári, mit kell róluk tudni, mert ott is megkezdte a munkát a közösség, és pont ilyen keretek között teszik a munkájukat.
7: Igen, Mezőváriban is egy nagyon aktív csapat alakult, Záfábián Sádor püspök úrnak a segítségével, és ő koordinálja és vezeti ezt a csapatot Mezőváriban. Ők Berek-szászhoz tartoznak, és nagyon sok esetben ők is besegítenek a munkálatokban. Nemrég ők is bevetésen voltak, a Muzsai Kishegynél történt ez egy ilyen hatalmas avartűz, és nagyon összetartó csapatról tudok ott is beszámolni.
1: Az elmúlt percekben Zsukovszki Annával, a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság ügyvezető parancsnokával beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon Mezei Karsa énekest, a Káva zenekar nagybőgősét kérdezte Hermann Dániel népdaloktatásról, népzenéről.
9: Itt vagyunk a 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon, és Mezei Karsával, a Káva együttes nagybőgősével fogok beszélgetni, aki a bandájával nem egyszer a napokban néptánc és népdaloktatást kísért. Milyen élmény itt lenni, Karsa? Milyen foglalkozásokon vesztek részt?
10: Hát milyen élmény itt lenni? Hát el kell jönni, és be kell logni, és akkor megtudja az ember. Milyen foglalkozásokon? Hát alapvetően gyermek foglalkozásokra lettünk megfogadva, hogy a játékokat, gyerektáncokat és a kis népdaloktatást, már hogy ami a gyerekeknek szól, azt kísérjük. Aztán szépen lassan beétessékeltek minket a nagy énekoktatásra, a nagyokhoz. Nyitrai Marian tanárnő kísértük le, illetve az adatközlőket, az öreg adatközlőket. Aztán anyummal is, Sánta Műkével volt szerencsénk baselni, én nagyon örültem ennek. Na, úgyhogy jó élmény, gazdag élmények alakultak, jöttek létre, úgyhogy emlékezetes, már hogy számomra.
9: Hány éve jártok amúgy a Kávával a Méla Világzenei Csűrfesztiválra, vagy neked más történeted van a fesztiválon személyesen?
10: Is. Így külön-külön Csomós Peti és Miklós Barniők járkáltak már, meg én is voltam tavaly előtt, de így együtt zenekarként, ugye egyre a fesztiváltok függetlenül most komolyodott meg a zenei életünk, úgyhogy most vagyunk először így együtt Mérán.
9: És a repertoárról egy kicsit tudsz mesélni, miket játszottatok, milyen tájegységeket fettetek le, és nagyjából milyen tematikába fértetek bele, mert ugye most van a Kalos Száz is, amire így a Méra Fesztivál idén ráhúzza maga arculatát valamilyen szinten, vagy ezzel tudtatok-e valahogy kapcsolódni, vagy együttműködni tematikailag?
10: Hát ugye a Kalos Száz az most ennek a keretein belül történik minden, majdnem minden tábor válaszúton, Szent Királyon most ugye, vagy a városban, a Hagyományok Házánál sok foglalkozás. Magyar Napokon is biztos, hogy Kallós Száz keretein belül, vagy ennek lesz dedikálva, címezve csomó foglalkozás, vagy Hagyományok Háza, vagy a Kallós megjelenése. Milyen tájegységek? Hát hitelesen keveset, amúgy amire szükség van. Szóval van, amit tájegységtől függetlenül gyermekfoglalkozás, gyermekdalok, dallamok, felcsiki, moldvai, aztán kicsi mezőség, kicsi kalotaszegi. Hát amit kell, amit meg tudunk megfelelően, kellően szólaltatni, azt bárkinek bármikor.
9: Azt tudni kell rólad, hogy nem csak nagybőgőző, hanem népéneket is szoktál űzni. És nem csak kesztelésből, valamilyen mérás foglalkozása az énektudásoddal létrejött, vagy most nem sikerült ezt hasznosítani?
10: Hát nem sikerült, mondjam így. A népdaloktatáson tudtam egy kicsit engedni ennek az érdeklődésemnek. Meg aztán 12-kor ugye papíralapon lejár a program, de utána volt szerencsém énekelni.
9: Azt áruld el még, hogy gyorsan, röviden, hogyha bemutatod a Káva zenekart, a bandádat, kik a tagjai, hogyan alakultatok, hogy egy kicsit ismerjék meg egymást a hallgatók és a zenészek, és emellett, hogy nagyjából a következő időkben hol fogtok megjelenni, hol hallhatóak a műveitek, vagy a játékaitok.
10: Nem is tudom, hogy találkoztunk, talán válaszúton, vagy véletlenül a Heltaiban, nem tudom már. Szépen lassan így egyikünk, másikunk csatlakozott. Ugye a kemény mag az Csomós Péter és Debreceni Riki. Ők régóta muzsikálnak együtt, ugye ők Szamos Ardóból vannak, és aztán szépen lassan csatlakozott Miklós Barni, Dezső László, primásunk, Miklós Barinak a testvére Miklós Boti, ő is primás. Szóval úgy vagyunk, hogy Három tagú a zenekar, Csomós Peti, Miklós Barni és én, de ha kell, akkor van harmonikásunk, ugye Riki, ha kell, akkor van két másodhegedűsünk, Dezső Lászlós, Miklós Boti, aztán egy-egy cimbalmos is befigyel, mondjuk, hogyha Kis Barnira gondolok, nem tudom, jól emlékszem a nevére, keveset jár velünk, de na, úgyhogy Isten tudja, így összekovácsolódtunk, összegerebjésztük egymást, úgyhogy így. A következőkben, hát mi nem vagyunk egy koncertzenekar, hogy így fogalmazzak. Gyerekfoglalkozásokra, hogyha SOS nincs zenekar, akkor általában minket kérnek fel. Úgyhogy óvodákban és Isten háta mögötti falvakban hurkatöltő fesztiválokon szoktunk publikálni. Ennyi.
9: Köszönöm szépen Mezei Karsának a válaszait, a Káva zenekar nagybőgősének. Itt közben a hangulat is leolvasható, amire a Világzenés űrfesztiválra behallatszik a harangszó.
1: Az elmúlt percekben Mezei Karsa énekest, a Káva zenekar nagybőgősét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Európa több pontján is tűzvészekkel küzdenek, ezért utazás előtt és közben is mindenki tájékozódjon, illetve legyen körültekintő, ezt tanácsolta Orbán Anita külügyminiszter. A külügyi tárca vezetője arról írt, hogy az elmúlt napokban érkezett jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozót tüzekről számoltak be Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban, Alsó-Ausztriában és Európa más térségeiben is. Ezért a külképviseletek és a konzuli szolgálat folyamatosan éjjel-nappal figyeli a helyzetet. A miniszter adatai szerint a konzuli szolgálat call centere péntek éjszaka 170 hívást fogadott, ebből 73 Omis térségével volt kapcsolatos. Ezek döntő többsége már nem segítségkérés, hanem tájékoztatáskérés, ami azt is mutatja, hogy az utazók egyre tudatosabban keresik a hiteles információkat, tette hozzá a miniszter. Orbán Anita bejegyzésében arra kér mindenkit, aki külföldre készül, vagy már külföldön tartózkodik, hogy figyelje rendszeresen a Konzinfó tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre, és indulás előtt, illetve a helyszínen is tájékozódjon a helyi viszonyokról és a hatóságok aktuális intézkedései. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint, írja a Honvéd vezérkar közleménye. Állatorvosi ellátásra kapnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, ezt közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás többek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezetek rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap többnyire derült napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, amelyből a határ közelében zápor, zivatar sem

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Tisza Szent Mártoni Református templomból. Igét hirdet Batthyány Zsolt, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. 150. Zsoltárunk első versét: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát.

Leülve folytassuk a mi Isten tiszteletünket, magasztalva tovább ének szóban, ami mindenható úrunkat, a 173-as énekünket énekelve. A 173-as énekünket mindegyik versével, mely igen jó az Úristent dicsérni.

A Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön a mindenható Úrunktól, aki Atya, a Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassuk meg a mindenható Úrunknak hozzánk szóló szavát. Úgy, mint az írva található az apostolok cselekedetei könyvében, annak 6. fejezetében, az első 7 versben. Eképpen szól hozzánk Istenünk igéje. Azóban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkéti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegy asszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül, testvérek, 7 férfit, akikről jó bizonságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát, és az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyi édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg neked ezt a mai napot, amelyben újra összegyűjtöttél bennünket. Hálásak vagyunk neked, mindenható atyánk, hiszen oly sok minden van ebben a világban, ami nehézség, ami fájdalom, oly sok katasztrófa, oly sok háború, és mégis itt lehetünk együtt örvendezve, hálát adva, hiszen nem csak, hogy megtartottál, nem csak, hogy éltettél minket mind a mai napig, hanem a keresztség sákramentuma által megmutatott számunkra, hogy te jövőt tervezel felőlünk. Te újra és újra elhívsz magadnak gyermekeket, hogy bizonyítsd, te vagy a mi éltető Urunk. Te gondot viselsz rólunk. Nem kell más tennünk, csak bízni benned, csak élni veled, követni, amit számunkra kijelentesz. Ezért is vagyunk együtt, mindenható Úrunk. Könyörgünk attól, hogy ki tudjunk zárni most magunkból mindazt, ami foglalkoztat, mindazt, ami leköti a mi életünket. Segíts, hogy háttérbe tudjuk szorítani, hogy egyedül csak rád figyelhessünk. Így taníts és vezess most ma minket. Attól, hogy le tudjuk tenni minden terhünket, bűnünket a te színed elé, tisztíts meg tőlük, s tölts fel a te igéddel, szent lelked jelenlétében, hogy igaz gyermekeiddé válhassunk. Így taníts, vezess, szent lelked és igéd által légy jelen velünk. Amen. Istenünk igéjére készülve énekeljük a 214-es énekünket. A 214-es énekünket énekeljük: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére.

Szeretett testvérek, az az igemától szólni kívánok ma közöttetek, a mindenható Atyánk szent lelkét segítségül hívva és várva, és amiről bizonyságot kívánok tenni ezen a mai napon, írva található Timóteus levelünk folytatásában, Timóteushoz írott első levél, 3. fejezet, 8. versétől a 13. verssel bezárólag. Eképpen. A diagónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Feleségük is hasonló a tiszteletre méltó legyen, nem rágalmazó, hanem mértékletes, mindenben hűséges. A diagónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusra vetett hit hirdetésére. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett testvérek, Pál apostol a mai napon a diakónusi tisztségről tanít bennünket. Az elmúlt héten hallhattunk arról, hogy miképpen szól a vezetőkről, a lelkészekről, mindazokról, akik az egyház szerepében jelen vagyunk, és ezen a mai napon pedig ezt tovább víve maga a diakónusi tisztség kerül előtérbe. És kik a diakónusok? Tudjuk jól, sokat halljuk, sokat vagyunk jelen ebben a szolgálatban, hiszen mindazok a diakónusoknak szoktuk hívni, akik lényegében a tevékeny szeretett szolgálatban vannak jelen. Mindazok, akik igazából mondhatnánk úgy is, hogy az egyház kezei. Végzik azt a szeretett szolgálatot, azt az isteni valódi szeretett megélést, ami ott van jelen a szegények gondozásában, a betegek ápolásában, az özvegyek megsegítésében. Mai napig láthatjuk, hogy mennyire fontos ez a munkaterület, ez a szolgálat, hogy mennyire nélkülözhetetlen is ez az egyház számára, hiszen a tevékeny szeretetet nem lehet sohasem mellőzni. Már az apostolok idején, ahogy nőttek a gyülekezetek, kialakult az a helyzet, hogy egy ember nem tud mindent megtenni. Ahogyan egyre többen és többen csatlakoztak egy-egy gyülekezethez, kialakultak a nehézségek, a problémák felvetültek, ahogyan hallhattuk az apostolok cselekedeti könyvéből is, voltak, akik elkezdtek panaszkodni, milyen dolog az, hogy egyik helyre eljut a vezető, a másikhoz nem jut el, egyik helyen ott van, a másikon nincsen, és ilyenkor mi más is kerülne előtérbe, mint az, hogy azért, mert. Azért nem jut el hozzám, mert biztos a másikat szereti, engem nem. A másikra odafigyel, rám meg nem is néz. Ugye itt kifejezetten az volt, hogy a zsidókhoz elmegy, a görögökhöz nem megy el. Tehát a gyülekezet vezetőségét kezdték el rágalmazni a gyülekezethez frissen csatlakozók, hogy nem úgy élik az életüket, ahogyan szerintük kellene. 2000 évvel ezelőtt szólal meg ez az ige. 2000 évvel ezelőttről szól a gyülekezeti közösségről, és szerintem mindannyian érezzük, hogy ahogyan oly sokszor kifejeztük már ezt, nincs új dolog a nap alatt. Ahogyan régi időben így volt ez, ugyanígy működik mind a mai napig. Mert ugyanaz a rész jelenik meg, egy embernek mindenhol ott lenni, egy embernek mindenhez is érteni, és mindenben is jelen lenni képtelenség. Mit csináltak a kezdeti időben? Összeülnek az apostolok, és megbeszélik. Áttárgyalják, felvetődik egy probléma, mit tegyünk. Növekszik a gyülekezet, mi pedig kevesek vagyunk. Kevesek vagyunk, mert a tanítást elhagyni nem lehet. A szolgálatokat elhagyni nem lehet. De az emberekhez is oda kéne menni. Ott kéne lenni a betegágy mellett. Ott kéne lenni imádkozva. Ott kéne lenni meg annyi helyen is segíteni. De már kevesen vagyunk. Imádkozva létrehozzák a diakónusi tisztséget. Azt mondják, hogy kell 7 férfi, aki besegít nekünk,
és majd ők elvégzik a tevékeny szeretett szolgálatot. Ők majd ott lesznek az emberek mellett, segítenek az úrasztal megterítésében, segítenek abban, hogy a gyülekezet jól tudjon működni. De hogyan is hozzák létre ezt? Azt mondják, de vannak feltételek. Ne úgy hozzunk létre egy tisztséget, hogy aki csak akar, jöjjön és szolgáljon, hanem bizony ez fontos feladat. Nem mindegy, hogy kik lesznek ezek az emberek. Azt mondja Pál apostol, hogy az első dolog, aminek meg kell felelnie, erről tanítja Timóteust, tiszteletre méltó legyen. Tehát úgy válasz diakónust, úgy legyen mellette segítő ember, hogy ő a gyülekezetnek tiszteletre méltó egyéne legyen. Hogyan tudjuk meg valakiről, hogy tiszteletre méltó? Ismerni kell. Nem csak úgy valahonnan ide jött, jelentkezett az állásra, azt mondta, hogy itt vagyok, majd én elvégzem, és már oda adjuk neki ezt a szolgálati területet, tessék, végezd, csináld, hanem ismerni kell. A kezdeti időben csak az válhatott diakónussá, csak az lehetett a gyülekezetnek szolgáló embere, akire a közösség azt mondta, igen, benne megbízunk. Igen, ő olyan ember, aki tudja képviselni a gyülekezetünket, aki Isten szerinti életet él, akire felnézünk, aki valóban képes lesz erre. És ezért mondja azt Pál apostol, és szintén nagyon fontos következő ismérv, semmiképpen nem szabad kétszínűnek lennie. Vizsgáljátok meg jól, nézzétek meg jól azt az embert, biztosan ismeritek? Biztos, hogy olyan ember, aki ha el fog menni egy-egy házhoz, és ott szolgál, és ott jelen van, már pedig azzal, hogy jelen vagyunk, hirdetjük Krisztust, az fogja látni róla, amit szeretnétek, hogy lásson. Krisztus kép fogja képviselni? Jó hírét fogja terjeszteni Krisztus egyházának, a gyülekezetünknek? Vizsgáljátok meg! Nem lehet olyan, aki mértéktelen borívó, aki valamiben túlzottan eléli az életét, nem úgy él, ahogyan Krisztusban kéne élnie, ne legyen haszonleső, ne a pénzért vállalja pusztán, ne azért legyen a diakóni tisztségben jelen, mert ebből akar megélni, hanem első rendben szolgálni akarjon. Ez legyen a talentuma, a tehetség, a lelki ajándéka, mert akkor fogja tudni igazán jól képviselni mindazt, amit ez a tisztségnek jelentenie kell. És mindezeket átszemlélve, átgondolva, vizsgáljuk meg a mai napjainkat. Hogyan éljük meg most a szeretett szolgálatot? Milyen szeretett szolgálati munkatársakat látunk? Hogyan választja meg az egyházunk az alkalmazottjait? A gyülekezeteink az alkalmazottjait? Milyen egy református intézmény? Kimerjük azt mondani, hogy minden tagjára büszkék vagyunk? Felnézünk rájuk? Tiszteletre méltóak? Nem kétszínűek? Nem haszonlesők? Nem hatalmaskodók? Hanem bátran hitvallók? A gyülekezetünknek tagjai? Hiszen gyülekezeti tagság nélkül hogyan is ismernénk őt? Márpedig Pál apostol és a kezdeti időben így választottak gyülekezeti alkalmazottakat. Nem lehetett másképp. Úgy gondolom, a mai világunkban nagyon sok nehézség származik ebből, mert nem mindegy, hogy mi a célunk. Azért akarunk egy-egy szolgálati területet megvalósítani, egy-egy intézményt létrehozni, mert azt mondjuk, hogy ez kell, mert ez hiány, mert ebben úgy látjuk, hogy van előre menetel, vagy pedig azért, mert azt mondjuk, hogy a gyülekezetünk ebben ki tudna teljesedni. Olyan sok a fiatal, aki tetre kész, olyan sokan lennének, akik tudnának szolgálni egyes területen, sok a fiatal tanár, sok azok, akik tudnának gyermekekkel foglalkozni. Hát hozzunk létre egy intézményt, és itt vannak a gyülekezeti tagjaink. Ők fognak benne szolgálni, nekik adunk munka lehetőséget, és egyben a gyülekezetünk hírnevét ápolják. Krisztushoz vezetik a jövőt, vagy Krisztusban ápolják a beteget. Nem mindegy, mit miért teszünk. Ha valaki csak pénzért szolgál, ha valaki csak úgy gondolja, hogy neki a munkáját letudja, és azért megkapja a maga bérét, attól nem is várhatjuk el
hogy ő bármilyen szinten képviselje Krisztust. Vagy elválhatjuk, de hogyan tudja megvalósítani az életében, ha neki személyes kötődése nincsen hozzá. Ha ő neki fogalma sincsen arról, hogy mit jelent a krisztusi lét. Fogalma sincsen, mit jelent az, hogy egy úrasztali közösségben együtt vagyunk. Vagy milyen öröm számunkra egy-egy keresztelő, hogy gyarapszik Isten egyháza. Én úgy gondolom, hogy nem a munkavállalókban van a probléma, hanem abban, hogy mi hogyan állunk hozzá. Mi mit akarunk elérni célként. A középkorban az egyházunk, én úgy gondolom, erő teljesen céltévesztett. Megtapasztalhattuk 100%-osan, milyen az, amikor azt mondjuk, hogy elég nekünk a négy fal között lenni, elég nekünk az, hogy a vezetők, a lelkészi vezetők, az egyházi vezetők döntenek, és ők tudnak mindent, a gyülekezeti tagok pedig csak éljék az életüket. Adakozzanak, és majd mi mindent tudunk. Hatalmaskodás, pénzéség, és mindenféle negatív emberi tulajdonságok jöttek elő, mikor elérkezett a reformáció kora. És ezt nem szabad azt mondani, hogy ez egy felekezetnek a nehézségei, vagy egy felekezetnek a tévútja, hiszen ezek mi vagyunk, a mi múltunk. Mi jövünk innen, és könnyen juthatunk ugyan ide, ha nem tanulunk a múlt hibáiból. Ha engedjük azt, hogy beszüremkedjen az anyagiasság, beszüremkedjen a hatalomvágy, vagy a kétszínűség. Ha azt mondjuk, hogy elég nekünk a templom falain belül kereszténynek lenni, a hétköznapokon pedig ne nézzen ránk senki, mert ott hagy éljük a magunk életét, ez fog félrevezetni minket. Ez fogja Isten ítéletét ránk hozni, mert ez nem az az út, amit kijelölt számunkra. Nem azért van szükség munkavállalásra az egyházon belül, hogy megéljenek belőle emberek, hanem azért, hogy Isten szeretetét kiteljesítsük, hogy Isten akaratát megvalósítsuk, hogy valóban lehessünk azzá a gyülekezetté és azzá az egyházzá, amire az Isten hívott el minket. De ehhez nekünk is ugyanolyan lelkülettel kell lennünk, ami megvolt az apostoloknak. Leülni, imádkozni, és közösen elkérni az Isten vezetését. Ezt akarja nekünk? Vezet engem, minket arra, hogy nevezzük ki őt erre a tisztségre? Alkalmas lesz, tiszteletre méltó, Isten tudja képviselni? Nem mértéktelen, nem képmutató, nem hatalomittas, nem vagyonimádó, hanem valóban a mi gyülekezetünk tagja, a mi egyházunk igaz követe? Milyen emberekre nézünk fel? Milyen emberekre merjük azt mondani, hogy igen, ő alkalmas rá? Mindannyiunk felelőssége ez, mert együtt alkotjuk Isten egyházát. Nem csak a vezetők, nem csak a presbiterek, nem csak a diakónusok, hanem együtt vagyunk egy család. Szeretett testvérek, tevékeny szeretetet végezni, az nem kérdés, hanem a kötelességünk. Jézus Krisztus megmutatta számunkra földi ittléte során, hogy az, amikor csak tanítok, az, amikor csak bezárkózok a templom falaim belül, az csak törvényeskedéshez, az csak hatalom imádathoz vezet. Ki kell mennünk. Ki kell mennünk, és élni kell a mi hitünket. Bárkivel találkozunk, annak kell odaadni önmagunkat. A nincstelennek, az éhezőnek, az otthontalannak, a bújdosónak, az özvegynek, az árvának, a betegnek, mindenkinek, akinek nekünk van szüksége ránk. Aki valóban arra vágyik, hogy megkapja a szeretetet, aki Isten szeretetétől távol esett, de minket küld oda az Isten, mert erre hívott el minket, mindannyiunkat a maga területére. Senkitől sem vál el olyan dolgot az Isten, amire képtelen lenne, amire ereje felül kéne végezni, de elvárja azt, amire teremtett, amihez tehetséget adott, amire adta a talentumot, és azt elvárja, hogy gyarapodjunk vele, hogy szolgáljunk általa, és együtt fejlődjünk, együtt legyünk áldásossá. Mert ő kínálja az áldást, kínálja a boldogságot, kínálja a vele való igaz közösséget, ahol nincs félelem, ahol nincs aggódás,
hanem csak benne való igaz békesség és nyugalom. Adja meg számunkra, hogy mindenható Úrunk, hogy valóban tudjunk ide eljutni, hogy valóban épüljünk fel így együtt egy igaz gyülekezetté, ahol mindannyian látjuk a személyes szolgálati területünket, ahol mindannyian tevékeny szeretetet tudunk végezni, ott, ahová az Isten küld minket. Ebben tanítson, ebben vezessen, ebben tartson meg minket, ami mennyei atyánk. Amen. Imádkozzunk mindezért. Szerető mennyei Urunk, hálatelt szívvel köszönjük meg neked a te igédnek vezetését, a te jelenlétedet, a te tanításodat. Köszönjük neked, hogy ilyen szinten gondot viselsz rólunk, hogy nincs olyan ezen a világon, ahol te ne tudnál jelen lenni, nincs olyan történés, nincs olyan jelenlét, amit te ne tudnál megváltoztatni, amit te ne tudnál jóra fordítani, amiben te ne tudnál ott lenni mellettünk. Köszönjük neked, hogy hitvaló őseinken keresztül oly sokszor megláthattuk ezt, hiszen emberiségünk oly sokszor elhagyott téged, bűn-bűnre halmozva, meg annyi családságot elkövetve, és mi mégis itt lehetünk ezen a mai napon is örvendezve te benned. Köszönjük, hogy tart még a kegyelmi idő. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, a gyermeket, akikkel újra és újra megajándékozol minket. Különösképpen köszönjük a mai keresztelőt. Áldjuk téged a családdal együtt, hogy megőrizted mind az édesanyát, mind a gyermek életét, hogy elkövetkezhetett életükben ez a mai nap is, ahol veled együtt örömöt, hálát adva megköszönhetik a te kegyelmedet, és oda szánhatják önmagukat te neked, hogy te legyél a vezérlő, te legyél az útmutató, te legyél az, aki mindent helyén kezelsz. Kérünk, áld meg így a család életét és a gyermek életét. Segíts meg őket, tanítsd és vezesd őket szüntelen, hogy meg tudjanak maradni abban az igaz szeretetben, áldásban, amit te készítesz el számukra. Segíts meg így őket, mennyei édesatyánk. Könyörgünk a mi személyes jelenlétünkért, minden egyes gyülekezeti tagunk jelenlétéért. Add, hogy mindannyian láthassuk, hogy mi a mi feladatunk, hogy mi a mi személyes rendeltetésünk. Ebben áldj meg minket, adj bölcsességet, adj erőt, adj bátorságot, hogy szüntelen benned élhessünk. Könyörgünk, légy a mi egyházunkkal. Te látod, hogy mennyi benne a fájdalom, nehézség, mennyi benne a világi dolog, mennyi benne a hatalomvágy, vagy éppen pénzészség. Kérünk, szüntess meg minden emberit, szüntess meg benne a gyarlóságot, és add, hogy megújuljunk, és igazi gyülekezetekként, igazi egyházként benned éljünk. Taníts, vezess, újíts meg így egyházunkat. Könyörgünk az előttünk álló egyházi választásokért. Kérünk, add azt, hogy valóban azok a vezetők legyenek, akiket te elhívtál magadnak, hogy valóban megújuljunk, valóban benned éljünk. Kérünk, így adj nekünk bölcsességet, hogy valóban a te szent akaratod szerint dönthessünk. Könyörgünk, atyánk, világi, országi vezetőinkért is, adj nekik igazságot, adj nekik igaz áldást, légy velük és könyörülj rajtuk, hogy valóban mindenben a te szent akaratod szerint tudjanak dönteni, és szeretetben, igazságban tudjanak kormányozni. Segíts meg így őket. Könyörgünk, atyánk, a betegekért, te légy az áldott orvosuk. Könyörgünk, a gyászolóknak légy vigasztalója. Könyörgünk mindazokért, akik háborút szenvednek, hisz oly sok országban, jelen pillanatban is fegyverrobogás zajlik. Kérünk, szüntesd meg az emberi gyűlölködést, rossz akaratot, kapzsiságot, adj békét, add, hogy beköszöntsen a te igaz országod kora. Mennyei édesatyánk, így hozzuk eléd a mi egész teremtettségünket, te légy továbbra is a mi őriző, gondozó, igaz messiásunk. Amen. Egy percet csendesében vigyük személyes kérésünket a mi Urunk színe elé.

Áldott a mi mennyei édesatyánk, aki meghallgatja mi könyörgő szavainkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk mindezek után a mírunk áldását. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, hát nem hallottad. Örökké való Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyak kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. És az Isten tiszteletén kezdetén tanult énekkel zárjuk Isten tiszteletünket. A 807-es énekünket énekeljük mind a három versével.

0: Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk a Tisza-Szentmártoni Református templomból. Igét hirdetett Batthyány Zsolt, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Társadalmi szemléletváltást csürget az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalára közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak nagy feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben, majdnem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írta a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. 12 falu termelői ismertetik meg a látogatókkal a vidéki élet hangulatát és a helyi kézműves folyamatokat az idei nyitott porta napokon a Szatmár-Beregi térségben augusztus 22-től, közölték a szervezők. A rendezvény középpontjában a szatmári szilva áll, amit nem csak megkóstolhatnak a résztvevők, hanem a gyümölcsből készülő termékek előállítási folyamataiba is betekinthetnek. Megnézhetik, hogyan készül a rézüstben 24 órán át rotyogó szilvalekvár, a töltike és sok más helyi specialitás. Az úgynevezett kakasos mézes kalácsot is megtalálhatják, amely a rendezvény egyedi logós édessége. A stílusos vidéki éttermiség szakmai támogatásával környékbeli éttermek helyi termékekből készült menükkel és különleges szilvás fogásokkal csatlakoznak a programsorozathoz. A 12 faluban összesen 14 porta nyit majd ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy akár szervezett kerékpártúrákkal is bejárhatnak az érdeklődők, olvasható a közleményben. A porta bejárások mellett Tákoson és Csarodán istentisztelet, a Sóstói Múzeum faluban pedig ingyenes múzeumlátogatás is várja a közönséget. A tájékoztatás szerint a nyitott portanapok rendezvény sorozata a szatmárberegi programokat követően országszerte folytatódik, és október 4-éig tart.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap többnyire derült napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, amelyből a határ közelében záporzivatar sem kizárt. A déli szél nagy területen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 33 és 35 fok között valószínű.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Svédasztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 5:30-kor a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Ezt követően szólunk arról, hogy nem csak az agrárium, vagyis a termőföldeket sújtja a csapadékmentes időszak, hanem az erdőket is.
2: A legnagyobb gond a fiatal erdősítések, folyamatban lévő erdőfelújítások kárt szenvednek. Ugye nálunk ez úgy csapódik le, hogy egy-egy területen, ahol erdősítést hajtottunk végre, ott ugye a fiatal erdőt ápolnunk kell, és gyakrabban előfordul az, hogy ezeket a fiatal erdősítéseket pótolni kell.
1: Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Augusztus 16-a van az Ábrahámok és a Rókusok neve napja. 1849-ben e napon az olmüci császári haditörvényszék halálra ítélte gróf Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. 1884-ben átadták a keleti pályaudvart az utazóközönségnek, akkor úgy hívták központi indóház. 1397-ben született Albert magyar király, Magyarország első Habsburg-házi uralkodója. 1834-ben Vértesi Arnold, újságíró lapszerkesztő, a Kisfaludi Társaság és a Petőfi Társaság tagja született. 1896-os születésű Ruzicskai György Munkácsi Mihály díjas festőművész, érdemes és kiváló művész. Nevezetes munkája a Liszt album rajz sorozata, a Tessedik Sámuel élete című alkotás, Gyula várának krónikája, vagy rajzsorozat Arany János toldiához. 1928-ban Juhász Ferenc Kossuth díjas költő, a nemzet művésze született, tőle 2015-ben búcsúztunk. József Attila díjas költő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 1937-ben született és 2007-ben hunyt el Madaras József, Kossuth díjas színész, filmrendező, érdemes művész. 1938-ban született Balczó András, háromszoros olimpiai bajnok, öttusázó, a nemzet sportolója. 1974-ben pedig Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai bajnok úszónő született. 1915-ben hunyt el augusztus 16-án Szél Kálmán politikus, miniszterelnök. 1977-ben Elvis Presley, amerikai énekes, színész hunyt el. Kedves hallgatóink, az augusztus 16-ai nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: aki a felséges rejtekében lakik. A mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakart téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felül, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Bele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.
1: Mai gondolatainkat a Bibliából, a Zsoltárok között.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. augusztus 16-án vasárnap 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Augusztus 21-ig ajánlhatnak fel jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, tornazsákokat, írószereket a városlakók rászoruló gyerekek számára. A Nyíregyháza önkormányzata és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Által meghirdetett Ne dobd ki az iskolatáskát című akció segítségével évente mintegy 100 család iskolakezdését tudják megkönnyíteni. A szervezők a Korányi Frigyes utcai és a Kerék utcai hulladékudvarba várják az adományozókat. Nyíregyháza önkormányzata és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Idén 6. alkalommal hirdette meg jótékonysági akcióját. A városlakók az elmúlt hetekben már átadhatták az általuk nem használt, de még jó állapotban lévő iskola kezdéshez szükséges eszközöket. A két nyíregyházi hulladékudvarban várják a használt, de még szép állapotú adományokat, amik megkönnyítik a hátrányos helyzetű gyerekek iskola kezdését. Várnak táskákat, tolltartókat, mappákat, minden olyan dolgot, ami szükséges lehet egy szeptemberi iskola kezdéshez. Csipke Hajnal Tünde, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. PR referense a nyiregyháza.hu-nak azt mondta, a beérkezett tárgyakat átadják a két nyíregyházi gyermekjóléti intézménynek, és ők fogják továbbítani a rászoruló családok részére. Ők tudják azt, hogy milyen nemű és milyen korú gyerekeknek kell csomagokat készíteni ezekből az adományokból. A nyíregyházi lakosok nagyon érzékenyek szociálisan, mert az elmúlt években jellemzően több mint 100 családnak tudtak segíteni, és remélik, hogy elérik most is ezt a nagyságrendet. A tanszereket augusztus végén adják át egy nyilvános eseményen, amelyen ott lehetnek az adományozók is. Ennek az a célja, hogy a felajánlók lássák, hogy jó helyre kerültek a táskák, tolltartók, tornazsákok, mappák, valamint részesüljenek abból az örömből, amit a gyerekeknek szereztek. Akinek van otthon olyan taneszköze, amelyet már nem használ a gyermeke, és szeretne örömet szerezni egy kisiskolásnak, augusztus 21-ig elviheti a két gyűjtőpont egyikére, a Korányi Frigyes utcai vagy a Kerék utcai hulladékudvarba. Két elismerést is átvehetett az év oktatója díj 2026 ünnepélyes átadóján Barabásné dr. Kárpáti Dóra, a Nyíregyházi Egyetem egyetemi docense, a Gazdálkodástudományi Intézet igazgatója. A hallgatók jelölései alapján az emberi példakép kategória díjazottjai közé választott oktató a közönségdíjat is elnyerte. A díjazottat Barabásné dr. Kárpáti Dórát hallják.
2: A szavakkal nem lehet elmondani, hogy mit éreztem, amikor kimondták a nevemet. Maga ez az egész folyamat, ugye a HÖOK, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája idén második alkalommal szervezte meg ezt az évoktatója díjat, és az volt a célja, hogy azoknak az oktatóknak adjon elismerést, akik a hallgatók számára valamilyen szempontból példaképek. Három kategória volt, az emberi, a szakmai és a tanári példakép. Az egyetemeket hallgatói létszám alapján osztották csoportokba, kis, közepes és nagy létszámú egyetemek. A hallgatók első körben Neptunkóddal tudtak szavazni, ez alapján kerültünk be, és így összesen 3x3, tehát 9 oktató került országosan kiválasztásra. Én a közepes létszámú egyetemeken belül az emberi példakép kategóriába kerültem. Ez a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Doktoranduszok Országos Szövetsége szervezte idén 6. alkalommal. Ez az Edukáció Plusz konferencia, és ennek a része volt az évoktatója díj átadása. És a díjátadó végén került kihirdetésre a közönség díjnek a nyertese. Itt elárultak előtte nekünk egy kis statisztikát, hogy több mint 4000-en szavaztak, és a szavazatok 57,75%-ával én vehettem át a közönség díjat is. A munkámnak a középpontjában mindig is a hallgatók álltak és állnak. Nagyon nagy létszámú csoportokat oktatok, tehát olyan jellegű tárgyaim vannak, menedzsment jellegű társadalomtudományi módszertani tárgyak, ami több szakon megjelenik. És azért azt szoktam mindig mondani, hogy igaz, hogy 20 éve vagyok a pályán, de minden fél év egy újabb kihívás, hiszen a mai fiatalok oktatása teljesen más szemléletet és módszertant igényel.
1: két énekkara is van a milotai gyülekezetnek, a nőszövetség tagjai újjáéreztettek egy hagyományt, így már női kara is van az egyházközségnek, így készülnek az októberi kórus találkozóra. Szalai Kont Andrást, a milotai, uszkai és magosligeti református egyházközségek lelkipásztorát hallják.
3: A nőszövetség bizonyos alkalmak köré gyűlik most még össze. Nekem az a tervem, majd elnök asszonya is beszélni akarok erről, hogy hónapról hónapra, vagy akár hétről hétre is az ősztől kezdve legyenek olyan alkalmak, amelyek szépen folyamatosságában zajlanak, vagy egyfajta rendszert jelentenek ilyen formán. Most is van benne, a nagy események köré gyűlik általában össze téli időszakban. Ugye nyilván a korai sötétedés miatt könnyebb megszervezni bizonyos alkalmakat, ugye faluhelyen a nyár az azt jelenti, hogy van elfoglaltság a kiskertben, földeken, kiki tudja a magáét, de egy nagy öröm volt az, hogy nőszövetségi tagok újraélesztettek egy hagyományt tulajdonképpen, vagy egy énekkart mondhatjuk így, úgyhogy most a női énekkara is van a gyülekezetnek. Itt érdemilleti Pálinkás tiszteletes úréket, akik sok évvel ezelőtt mentek már a gyülekezet közösségéből, ők rakták le ennek az alapjait, és most ez nekem nagy örömömre, ez újjá szerveződött, vagy újjá szerveződik a nőszövetségi kereteken belül, aztán majd meglátjuk, hogy ezt kinyitják a nőszövetségi tagok, vagy sem a teljes gyülekezet irányába és felé, és most már, ha jól emlékszek, igyekszek itt visszaidézni magamban, talán két ünnepünkön is szolgáltak már ének szolgálata, ami azt gondolom, hogy az istentiszteleti alkalmainkat még ünnepélyesebbé, még meghittebbé tette, és a gyülekezet részéről is az volt a visszacsatolás, hogy jó volt őket így együtt látni, együtt hallani, valóban lélekemelő volt az ő énekük. Kis László Zoltánné az, aki az énekkar tulajdonképpen vezeti, elnök asszonya egyetemben állítják össze az énekeket, azt a 3-4 éneket, ami megállja a helyét egy-egy istentiszteleti ünnepi alkalmon is, és így készülnek majd a kórus találkozóra is a reménységünk szerint, majd ugye talán októberben lesz a egyházmegyei kórus találkozó, ahova már két csapattal fog reménységünk szerint érkezni az egyházközség, a milotai férfi népdalkör, ez az egyik, és az asszonyi énekkar, vagy a női énekkar pedig majd a második, úgyhogy két énekkarunk is van a gyülekezet közösségén belül.
1: Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint.
4: 12 falu termelői ismertetik meg a látogatókkal a vidéki élet hangulatát és a helyi kézműves folyamatokat az idei nyitott porta napokon a szatmárberegi térségben augusztus 22-től, közölték a szervezők. A rendezvény középpontjában a szatmári szilva áll, amit nem csak megkóstolhatnak a résztvevők, hanem a gyümölcsből készülő termékek előállítási folyamataiba is betekinthetnek. Megnézhetik, hogyan készül a rézüstben 24 órán át rotyogó szilva vár, a töltike és sok más helyi specialitás. Az úgynevezett kakasos mézes kalácsot is megtalálhatják, amely a rendezvény egyedi logós édessége. A stílusos vidéki éttermiség szakmai támogatásával környékbeli éttermek helyi termékekből készült menükkel és különleges szilvás fogásokkal csatlakoznak a programsorozathoz. 12 faluban összesen 14 porta nyit majd ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpártúrákkal is bejárhatnak az érdeklődők, olvasható a közleményben. A porta bejárások mellett Tákoson és Csarodán istentisztelet, a Sóstói Múzeum faluban pedig ingyenes múzeumlátogatás is várja a közönséget. A tájékoztatás szerint a nyitott porta napok rendezvénysorozata a szatmárberegi programokat követően országszerte folytatódik és október 4-éig tart.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nem csak az agráriumot, vagyis a termőföldeket sújtja a csapadékmentes időszak, hanem azokat a földterületeket is, amelyekről kevesebb szó esik, az erdőket is. Hogyan mutatkozik meg mindez, milyen válaszaik léteznek erre az erdőgazdálkodóknak? Gál Tamás beszélgetését hallják.
2: A vonal túlsó végén Tölgyfa Gábor, a Nyírerdő ZRT műszaki igazgató helyettese. Jó napot kívánok, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre áll.
3: Üdvözlöm a rádió hallgatókat.
2: Arra kérem önt, hogyha lehet, akkor egy körképet mondjon nekünk, hogy mennyire sújtja az erdőt, az erdőket, a Nyírerdő ZRT fenntartásában működő erdőket, az aszály.
3: Hát ugye ez nem ezévi történés, hogy aszállyal kell szembenéznünk, hanem azért az elmúlt időszakokban már egyre gyakrabban, illetve inkább úgy fogalmaznám, hogy az aszálynak a mértéke az, ami erősödik és kritikussá válik, mert hát ugye régen is voltak azért aszályos nyarak, meg aszályos időszakok, de sokkal ritkábban. Most már egy évben nincs is olyan mértékű aszály, amivel nagyon-nagyon nagy probléma lenne, következő évben már valószínűleg lesz. Illetve hát a tendencia az, ami nagyon rossz irányba megy, ugye, amit nem feltétlenül aszálynak hívunk, hanem mondjuk klímaváltozásnak, és ebbe ugye nagyon-nagyon sok minden belefér, és nem olyan nagyon hosszú idő alatt, nem olyan óriási értékekben, de a adatok, tehát a meteorológiai adatok, azok sajnos azt mutatják, hogy probléma van, problémával kell szembenézni, és a jövőbe úgy kell tekinteni, hogy ezt mindenképpen figyelembe venni. Az erdőnek van egy olyan tulajdonsága, hogy viszonylag plasztikus, tehát tudja tompítani azokat az időjárási szélsőségeket, amit esetleg más vegetáció nem. Tehát itt azért, ha van egy aszályos időszak, az erdő az, ami még mind a talaj kiszáradásában, mind a növényzetnek a túlélőképességében azért egy elég erős plasztikus tulajdonsága van, de azért ez sem végtelen. Gyakorlatilag egyre gyakrabban nézünk olyannal szembe, hogy akár már idős erdők is más képet mutatnak, mint amit mutatni kéne neki.
2: Ebbe bele is kapaszkodnék ebbe a szóba. Milyen képet kellene mutatni? Tehát azt mondja, hogy ez most már egy tendencia. Igen. Hogyan mutatkozik ez meg akkor az erdőkben?
3: Nagyon nehéz ezt ugye egy mondattal, két mondattal megfogalmazni, mert erdő és erdő között azért van óriási különbség. Más a helyzet egy fiatalosban, más a helyzet egy idős erdőben. Ugye a legkomolyabb probléma és a legnagyobb gond a fiatal erdősítések, folyamatban lévő erdőfelújítások, amik kárt szenvednek. Ugye ilyenkor mi nincs zárt erdőállomány, viszonylag az a plasztikusság, amit az előbb említettem, az kevésbé érződik és kritikusabb. Nálunk ez úgy csapódik le, hogy egy-egy területen, ahol erdősítést hajtottunk végre, erdőfelújítást, ott ugye a fiatal erdőt ápolnunk kell. Gyakrabban előfordul az, hogy ezeket a fiatal erdősítéseket pótolni kell, vagy nagyobb arányban kell pótolni, vagy esetleg szélsőséges esetben újra kell erdősíteni, újra kell csemetével ültetni. Tehát ez az egyik oldala. A másik oldala mondjuk az idős erdők, amik ugye egy kicsit plasztikusabbak tudnak lenni, de ott is azért egyre jobban elválnak azok a termőhelyek, amik kevésbé tudják tolerálni ezt a időjárás változást, és ott legyengül az állomány. Növekedésben visszaesés történik, illetve ami egy ilyen kárláncolatot indít el. Tehát nem érzi jól magát az erdő, mert kevesebb a víz, vagy mélyebben van a talajvíz, vagy a nyári hőségnapok száma nagyobb, sokkal kitettebb lesz más károsítóknak esetleg, más kórokozóknak. Tehát ez egy ilyen komplex folyamat, aminek az a szélsőséges esetben a vége, hogy esetleg egy idős erdős elpusztul, vagy kipusztul.
2: Térjünk akkor egy kicsit vissza a fiatal erdősítésre, amit említett. Önök tudnak ez ellen védekezni, akkor az aszály ellen, hogyha fiatal erdősítésről van szó, tehát itt gondolok konkrétan az öntözésre, tehát hogy akár napról napra öntözni, vagy már lehet látni ilyen megoldásokat a városban, amikor egyfajta ilyen zsákokat tesznek a fák tövéhez.
3: Hát nálunk ez üzemi körülmények között nem megoldható. Tehát öntözésben nem tudunk gondolkodni, sem vízmennyiség, sem technológia nincs erre. Itt a tervezésnek van óriási jelentősége. Ugye amikor egy erdőfelújítást hajtunk végre, előtte egy tervezési folyamat zajlik, az adott termőhelyen számba lehet venni, hogy milyen fafajokkal, milyen állománytípusokban lehet gondolkodni, és mondjuk ez változik. Tehát ahol esetleg eddig tölgyben gondolkodtunk, tehát kocsányos tölgyben tudtunk gondolkodni, ott nem biztos, hogy most már abban kell, mert olyanok a helyzetek. Még mindig van, hogy azért olyan terület, ahol ez kivitelezhető, de mondjuk már inkább elmegyünk egy elegyesebb erdőállományba, amiben kevesebb a tölgy, vagy esetleg hazai nyarasokban gondolkodunk. Tehát fafaj megválasztás az egyik lehetőség. lehetőség. Amikor már egy erdősítés el van indítva, és akkor kiszárad, akkor meg kell ismételni. Tehát akkor azt tudjuk tenni, hogy ismételünk, és amit mondjuk a kezelési metódusokat úgy választjuk meg, hogy egy picit visszafogjuk a kellemetlen hatásokat. Gondolok itt arra, hogy egy fiatal erdősítést, az alföldön mesterséges erdőfelújításra gondolok, mondjuk a sor közét, azt tárcsázni szoktuk gépi erővel, azért, hogy a gyomot visszaszorítsuk, nem biztos, hogy tárcsázást kell választani, mert a tárcsázás egy nyers talajfelszínt hozunk létre, ahol ezek a homoktalajok akár 50-80 fokra is felmelegednek, és az nagyon kellemetlen egy mellette lévő kis csemetének. Tehát egy növényzetet hagyunk meg a sor közben, és mondjuk százúzással szorítjuk vissza a gyomkonkurenciát. És vannak még ilyen kezelési módok, amiben lehet választani. Én egyre tenném fel a hangsúlyt, hogy a fafaj megválasztás és a jövőbeni szenárióknak a ismerete. Elég komoly tudomány foglalkozik ezzel manapság már, mert sajnos ez a klímaváltozás, amiben benne vagyunk. Ez már nem az a kategória, hogy elhiszem vagy nem hiszem. Tehát az adatok, a térfogat egységre eső széndioxid molekulák száma, ez már fix. Tehát ez nem fog megváltozni.
2: Amit mondott, akkor ez azt jelenti egyébként, és hogy ugye akkor más fajtákban is kell gondolkodni, hogy ezek szerint akkor meg fog változni az erdőink jellege hosszabb távon?
3: Hosszabb távon igen. Tehát meg fog változni a fafaj állomány, vagy a faállomány típusoknak az eloszlása. Nyilván ez nagyon hosszú táv, tehát azért ez nem 10 év, hanem mondjuk 30-50-70 év, amiről beszélünk, tehát nehéz úgy megfogni, tehát mi erdészek ehhez azért hozzá vagyunk szokva, hogy amit ma elkövetünk, azt nem feltétlenül holnap ér, hanem a nagyon-nagyon holnap után ér, tesszük.
2: Van azért itt nálunk a nyírségben egy olyan invazívnak nevezik faj, amellyel megkötötték még annó eleink a homokot, és hát azért eléggé sikerrel jártak. Egészen pontosan ugye az akácról van szó, az akácnak kedvez ez a klíma.
3: Ez a klíma semmi nem kedvez, de megél az akác ebben a klímában, de nem növekszik úgy, mint egy jobb klímában, vagy egy jobb termőhelyen. Tehát klímaváltozás nem csak azt jelenti, hogy megélek vagy nem élek meg, hanem hogy megélek és milyen növekedést produkálok. Ugye az akász az egy idegenhonos fafaj, kultúrerdőket alkot, elsősorban gazdasági jelentősége van. És nyilván ilyen szempontból számít az, hogy milyen fahozama van egy adott területen. Ez nyilván kevesebb lesz, de még mindig meg fog tudni élni, úgy gondolom, az akász. Továbbra is, ahol az akászon kívül más, mondjuk honos fafajokból alkotott erdőállomány létrehozható, ott azért még mindig abban kell gondolkodni, úgy gondolom. De itt a nyírségben, amikor a erdeink több mint fele akácos, azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, meg nem foglalkozni vele. Nagyon-nagyon szélsőséges esetben lesz olyan hely, ahol az akác sem fog már megélni. Ezt is el kell tudni fogadnunk, hogy esetleg olyan erdeink lesznek a jövőben, ami nem alkott teljesen zárt állomány, tehát elnyíló erdőnek hívják az ilyet, vagy pedig adott esetben nem erdős vegetáció lesz rajta, hanem egy vegetáció, vagy már füves vegetáció. Tehát ezt is el kell fogadni. Nehéz elfogadni, mert azért a magyar erdőtörvény is olyan jellegű és olyan irányultságú, hogy ahol erdő volt, meg van, ott hosszú távon is annak kell lenni. Ez egy picit biztos fog változni.
2: Az elmúlt időszakban, és akkor ha már így részben az erdőterületet szóba hozta, csökkente egyébként az erdőterület nagysága az aszály következtében?
3: Nálunk nem jellemző. Vannak azért délebbre lévő erdőgazdálkodók, meg erdőgazdaság, ahol sokkal komolyabb problémát jelent ez. Itt a Szeged környéki, más Kiskun megyei területekre gondolok, de összességében Magyarországon nem csökkent az erdőállomány, hanem még mindig növekszik. Hát ugye már ez több mint 2 millió hektár, és a 22% a hazánknak erdővel borított, és ugye ez azért Trianonban 11% volt.
2: Beszéljünk egy kicsikét a központi intézkedésekről, meg egy kicsikét a tapasztalatokról is, mert hogy nem régen volt a vándorgyűlése az erdészeknek, és itt azért a minisztérium is megjelent. A kérdésem az lenne, hogy mennyire volt nyitott, mennyire voltak nyitottak az önök problémájával kapcsolatban, van-e esetleg valamilyen megoldási lehetőségük, vagy olyan fajta dolog, amit ők nagyon támogatnának?
3: Azért ennyire konkrétumokról nem volt, gondolom, szó a vándorgyűlésen. A vándorgyűlés ugye az Országos Erdészeti Egyesületnek egy éves rendezvénye, már 156. alkalommal volt az idén, és most mi voltunk ennek a házigazdája itt a nyírségben, Nyíregyházán. Két részből áll a vándorgyűlés, és mi kezdjük visszafelé a kronológiában. Ez volt egy nap, amikor a terepi programok zajlottak, mi működési területünken 7 szakmai programot kínáltunk a ideérkezőknek, ami ránk jellemző problémák, sikerek, mi hétköznapjainkat mutattuk be, legyen az akác gazdálkodás, legyen az szakmárberedt térségnek a tölgazdálkodása, vagy a természetvédelmi megfontolások a nagy erdőben, vagy éppen a világhírt búcsúti dám gazdálkodást mutattuk be, nagyon színesen, meg nagyon tisztán és nyíltan, úgy gondolom, ezek voltak egyébként a visszajelzések is, tehát ez egy ilyen terepi program. És akkor előtte nap csütörtökön volt a mindenki közgyűlésünk, ami minden évben szokott lenni. Ez egy hivatalosabb, az adott időszak. Hát nyilván a házigazda szeméből is, illetve adott időszakba jellemző erdészeti politikának a lényegét, a aktualitását hozzuk ide, és nagyon nagy örömünkre Gajdos László miniszter úr nyitotta meg az egész ünnepi közgyűlést. Örültünk neki, ugye óriási változás történt a erdőgazdálkodók, az állami erdőgazdálkodók tekintetében, hogy a tavaszi választások után a minisztériumok átrendezésével élő környezetért minisztériumhoz tartozunk most már. Eddig ugye az Agrárminisztérium volt a tulajdonosi jogoknak a gyakorlója.
2: Mennyiben változtatja meg az önök életét? Mondta, hogy óriási, de mennyiben változtatja meg?
3: Azért óriási, mert más, ugye is eddig nem így volt. Az, hogy mennyiben fogja megváltoztatni, azt szerintem a jövő a közeljövőt fogja megmutatni. De azt kinyilatkoztatta a miniszter úr, hogy számít az erdészekre és az erdők erdőkezelésében mindenképpen az erdészek tudására, tapasztalatára, gyakorlati érzékére van szükség, és erre számít. Ez szerintem nagyon fontos volt.
2: No, még egy kérdés, így visszakanyarodva a témánkhoz, az eredeti témánkhoz, hogy itt a megyénkben, illetve hát az önök által kezelt erdő területeken lehet különbséget tenni, hogy hol van a száj jobban, a száj sújtott a terület, és hol van kevésbé. Ugye említette Szegedet, ahol ott azért már komoly problémák vannak, de mit lehet mondani a tekintetben a megyénkről?
3: A mi működési területünk Szabolcs-Szatmár és Hajdú-Bihar vármegyék, a délnyírségi területeink, tehát a Debrecentől keletre, Vámospért, Csalápi területek az, amelyek a legkritikusabbak a száj meg szárasság szempontjából, és hogy észak felé haladunk egy picit talán jobb, de nem lehet ezt ilyen élesen elvágni. Talán ott kevésbé rossz, de ott sem tündöklő már a helyzet.
2: Köszönjük szépen a rendelkezésünkre.
3: Én köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, nem egyik napról a másikra jött az aszály, hanem ez egy tendencia. Bár az erdő leginkább ellen tud neki állni, mégis évről évre tapasztalható, hogy egyre jobban sújtja az erdőt is az aszály, mondta rádiónk az iménti percekben Töltfa Gábor, a Nyírerdő ZRT műszaki igazgató helyettese. Hozzátette, inkább a fiatal erdősítések, illetve az idős erdőrészek a veszélyeztetettek. Az aszály ellenállóbb fafajták telepítését igényli, valamint az ültetési technológiákon is változtatni kell. A riporter Gál Tamás volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangéliuma 17. fejezetének 10. verséből hallgassuk meg. Azért ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Mit akar itt Jézus velünk? Miért ilyen kemény? Mégis szívek mélyéig hatoló az ő szava. Azért, mert több alázatot vár, hogy legyek alázatosabb. Azért, mert jobban szeretne használni. Azért, mert megbízni szeretne feladatokkal, és megbízik bennünk, hogy engedelmes gyermeke legyek. És nem utolsó sorban, és ez nagyon fontos, hogy önzetlenebb legyek. A közösségi ügyekkel kevesebbet foglalkoznak, háttérben hagyják, csak én érezzem jól magamat, csak nekem és családomnak legyen jó. Talán a maradék időmből, energiámból, pénzemből, amennyire lesz kedvem, még adok, majd még esetleg egy kicsit ott is leszek. De mindig kevesebbet, kevesebbet, nemhogy többet és többet. Ma az a tendencia, az a folyamat érhető nyomon és tapasztalható, és fájdalmas az, hogy mindinkább bezárkózik az ember. Önmagába zárkózik, és valahogy begubózik, és nem érdekli az, hogy milyen feladatokat, szolgálatokat adna az Úr, akár a gyülekezet építésére, akár a közösség építésére, a falu, város javára, a tágabb családban, a nemzet javára. Nagyon hamar lemondunk a szolgálatról. Menjen más, legyen más, de ne én. És valljuk meg, hogy ez annyira eluralkodik bennünk és közöttünk, ez a kivárás és egymásra várás, pont mint a tanítványok esetében. Pál apostol is megértette, hogy az Úr meghagyta a tüviseket, a nyomorúságokat, a betegségeket, de adott hozzá kegyelmet, erőt, a szolgálatban adott hűséget és kitartást. Én hiszem, hogy nem kellett a hóhérnak oda a tőkére nyomnia a fejét, hanem önként hajtja le a pallos előtt, és leírja utolsó levelében, hogy elérkezett az én megáldoztatásom napja, de tudom, hogy kinek hittem, akinél az én kincsem megvan, mert letettem. És azt készítette el az őt szeretőknek, amit szem nem látott, fül nem hallott, sem emberi szív meg nem gondolt. Tudom, kinek hittem. Tudom, kinek a szolgálatában vagyok. És hálát adok az én Uramnak, hogy minden nyomorúságos óemberemmel való viaskodásom ellenére, mondja a római levélben, ó, én nyomorult ember, hát ki ez? Ez te vagy meg én. Aki sokszor többre tartom magamat annál, mint hogy haszontalan szolgának mondjam magam. És mégis lehet szolgálni. A mai igemagyarázat Sebestyén László Ede Köröstárkányban szolgáló lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett apadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának, tette hozzá a kormányfő, aki szombat délelőtt Pakson az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével, mondta a miniszter. Elnök. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. A munka két részből áll, egy fenékküszöb kialakításából, amelyhez 145 ezer köbméter követ használnak, valamint két egyenként 80 méteres bárka egymás mellé állításából, rögzítéséből, beforgatásából és irányított süllyesztéséből. Eddig 209 tankönyvé nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvi nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvi nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya részeként a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni, a nyári kampány részletei is itt érhetők el. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, ezt mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután a katonai és légiparádé lesz, amelyet a rakpartról lehet majd megtekinteni. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egész napos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten. A Budai Várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Szentjobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A rendezvények részletes programjait az augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érdeklődők.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű, egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 28 és 35 fok között valószínű.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudják, mit jelent az, hogy őshonos és nem őshonos? Hogy milyen károkat tud okozni egy behurcolt növény vagy állat? Hogy milyen eszközökkel lehet harcolni ellenük? Egyáltalán megállítható-e a terjedésük vagy sem? Ezekről beszélgetek majd vendégemmel, Halasi Melindával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával.
2: Itt kezdődik a dolog, hogy máshogy értékeljük azt, hogy mi az, hogy őshonos és nem őshonos. Egy ökológus számára őshonos fajnak azt tekintjük, ami a Kárpát-medencében hosszú ideje jelen van, és van egy olyan dátum, Amerika felfedezése, amikortól kezdve beszélünk új jövevényekről, tehát olyan fajokról, amik ezelőtt a dátum előtt nem voltak meg a Kárpát-medencében, nem alkalmazkodtak úgy az itteni viszonyokhoz, és nem ágyazottak be az itteni tájképbe úgy, mint korábban. Ráadásul ezek gyakran hátrahagyják a saját betegségeiket, kártevőiket, versenytársaikat, és ezért extra előnyhöz jutnak itt, és ezért tudnak ennyire terjedni, és esetenként komoly problémákat okozni, akár a természetvédelem, akár más ágazatok számára.
1: Remélem, most is sikerült felkeltenem a figyelmüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Inváziós fajok terjedése és kezelési lehetőségei Magyarországon címmel online kiadványt jelentetett meg a Hunren Ökológiai Kutatóközpont, amely részletesen bemutatja az inváziós folyamat lépéseit a behurcolástól a megtelepedésen és terjedésen át, egészen a tömegessé válásig. Rávilágít arra, hogy az invázió nem egyetlen esemény, hanem egymásra épülő szakaszok sorozata, ahol a korai felismerés és a gyors beavatkozás döntő jelentőségű. A szerkesztő Halasi Melinda elmondása szerint a kötet egyik fő üzenete, hogy az inváziók kezelése komplex társadalmi tanulási folyamat. A természet és társadalomtudósok, a döntéshozók, a gazdálkodók és az állampolgárok együttműködése nélkül nem lehet sikeres. Épp ezért céljuk, hogy a kiadvány párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy összehangolt, ágazatokon átívelő fellépéshez az inváziós fajokkal szemben.
2: Sajnos azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy azért ebben a témában elég sokat hallhatunk, akár a sajtóban is, mondjuk például a kaktusz terjedéséről, vagy a kokárda virágról, vagy akár most a szőlőkabócáról, ami ugye gazdasági károkat is okoz, mégis valahogy nehezen tudatosul az az emberekben, hogy ez egy olyan probléma, ami nem csak a kutatókat meg a szakembereket érinti, hanem a hétköznapi embereket is. És ez a kötet igazából nem egy kifejezetten szakmai kiadvány, ami csak szakembereknek szól, hanem egy olyan ismeretterjesztő kiadvány kívánt lenni, amit tudnak használni esetleg pedagógusok a munkájukban, egy kicsit is érdeklődő nem szakemberek is ránézhetnek, és úgy megérthetik talán belőle, ez lett volna a célunk, hogy miért is jelent ez ekkora problémát, és miért gondoljuk azt, hogy ez nem csak ökológia, nem csak természetvédelem, hanem érinti a gazdaságot és a társadalmat is.
1: Egyáltalán az emberek tisztában vannak azzal, hogy mi az, hogy őshonos, meg nem őshonos?
2: Nem, ezt nagyon jól látod. Itt kezdődik a dolog, hogy máshogy értékeljük azt, hogy mi az, hogy őshonos, és nem őshonos. Egy ökológus számára őshonos fajnak azt tekintjük, ami a Kárpát-medencében hosszú ideje jelen van, és van egy olyan dátum, Amerika felfedezése, amikortól kezdve beszélünk új jövevényekről, tehát olyan fajokról, amik ezelőtt a dátum előtt nem voltak meg a Kárpát-medencében, nem alkalmazkodtak úgy az itteni viszonyokhoz, és nem ágyazottak be az itteni tájképbe úgy, mint korábban. Ráadásul ezek gyakran hátrahagyják a saját betegségeiket, kártevőiket, versenytársaikat, és ezért extra előnyhöz jutnak itt, és ezért tudnak ennyire terjedni, és esetenként komoly problémákat okozni akár a természetvédelem, akár más ágazatok számára. Viszont például, hogyha kertészek fejével gondolkodunk, sokszor egy kertészeti újságban már honos fajként jelenik meg az, ami itt úgymond meghonosodott, tehát nagyon régóta itt van, nagyon régóta használják a kertészek, akár városi díszparkokban, akár magánkertekben, illetve vannak olyan növények, ami mondjuk gyerekkorunk óta itt van a tájban, és mindenki megszokta. A népdalok az akácos útról, ugye az akác az a magyar identitás része valahol, de ugyanakkor egy Amerikából származó növény, ami akár károkat is tud okozni a természetvédelem számára. Tehát, hogy nagyon mások a megközelítések, és ebben kéne valahogy először egyetértenünk, és elfogadni azt, hogy ki hogy gondolja ezt, tisztában lenni vele, és tisztában lenni azzal, hogy akkor ezek közül melyek azok a növények, állatok, vagy alsóbrendű élőlények, amik problémát okoznak, és amivel azoknak is kell foglalkozniuk, akik esetleg honosnak, vagy őshonosnak tekintik őket.
1: Igen, olvasva ezt a kiadványt, én meglepődtem, hogy amit mondtál, hogy sok olyan növény van, amivel együtt nőttünk föl, és őshonosnak hiszük. Tehát ilyen például a Kiskunság szikes pusztáin a cidrus néven ismert tamariska, vagy például az ördögcérna. Én se gondoltam, hogy ezek nem őshonosak, pedig nem őshonosak, csak láttuk őket, ott volt körülöttünk, és ezért gondoltuk azt, hogy ezek őshonosak.
2: Igen, de például a saját korom is olyan, hogy gyerekkoromban nekem büszkén mutatták azt az egy kertet, ahol volt, hogy nekik van papagájviráguk, és ez milyen szép. És ugye most ez egy olyan növény, amit az EU tiltó listára tett, és nem szabad forgalmazni, nem szabad ültetni.
1: És akkor még ott vannak azok a fajok, idegenhonos fajok, amelyeket célzottan hoztak be hazánkba, például ha halakról beszélünk.
2: Igen, nagyon sok ilyen van. Tehát alapból a korábban behozott fajok többsége az olyan, hogy valamilyen gazdasági célból, vagy akár díszítő értékük miatt hozták be őket. Ugye a kertészet is keresi mindig az új fajokat, keresi azokat, amik itt túlélnek ez alatt az éghajlat alatt, és tudjuk a kerteinkbe ültetni. Az erdészek keresnek olyan fafajokat, ami túlélik a nehéz körülményeket, és gyorsan fejlődnek, hamar jön belőle vissza faanyag. A mezőgazdaság is próbálkozik mindig új fajokkal, a halászat is próbálkozik mindig új fajokkal. Tehát ez egy természetes folyamat. Önmagában ez nem gond. Az a gond, hogy az utóbbi években nagyon felgyorsultak ezek a folyamatok, egyrészt a kereskedelmi folyamatok, milyen új fajok jönnek be. Nagyon sok olyan faj jön be, amit nem direkt hozunk be, hanem behozunk véletlenül egy olyan fajjal, amit amúgy szeretnénk, mondjuk behozunk mediterránból növényeket, és vannak ugyan próbálkozások, hogy ezeknek a növényeknek a kártevői ne érkezzenek be, de hát azért valami mindig átcsúszik. És ráadásul ugye sokat beszélünk mostanában a klímaváltozásról is, és sajnos sokszor a klímaváltozás ezt kedvezhet ezeknek a fajoknak, mint a honos fajoknak. Tehát összetevődik az, hogy sokkal több faj jön, akár véletlenszerűen is, meg az, hogy esetleg jobbak már nekik a körülmények, mondjuk télen nem fagynak el a kártevők, kullancsok, vagy akár olyan növények, amik terjedésre képesek.
1: A kiadvány az részletesen bemutatja az inváziós folyamat lépéseit a behurcolástól, a megtelepedésen és terjedésen át egészen a tömegessé válásig. Mert hogy van az, amikor véletlenszerűen kerül be valami hozzánk, és úgy gondolják az emberek, hogy esélye nincs arra, hogy túléljen, de hát már ez is megdőlt sok faj esetében.
2: Igen, ez így van. Vannak olyan növényfajok, amik nálunk még Magyarországon nem tudnak például túlélni az esetleges téli nagy hidegek miatt, de mondjuk már Nyugat-Európában terjednek. Tehát, hogyha egy-egy faj megszokja az itteni környezetet, adaptálódik, tehát olyan genetikai változatai élnek túl, amik mégiscsak jól érzik itt magukat, vagy megváltozik az itteni környezeti lehetőségük, akkor okozhatnak problémát. Tehát ezért fontos az, hogy azokra a fajokra is figyeljünk, ami jelenleg még esetleg nem érkezett meg Magyarországra, vagy megérkezett, de tudjuk, hogy igazából a jelenlegi körülmények között még nem jelent problémát. Tehát ez az első lépés, hogy a határokon átcsúszást, illetve az, hogy mondjuk a kertekből, vagy termesztésből, tenyésztésből kijusson a természetbe, azt megakadályozzuk.
1: És akkor hozzátok részletesen a kiadványban, hogy helyi vendégből hódító, amikor egy faj túl jól alkalmazkodik, és ugye itt vannak az alkalmi fajok, például a barátpapagáj, vagy az évelő tolborszfű, és ott vannak a megtelepedett, már meghonosodott fajok, a nyest kutya, aztán ott van a tintahalgomba, ami már Magyarországon is megtalálható, a zemplénben, a csereháton és az akteleki karszton is, és ugye ez volt az, amikor az őrségben bukkantak rá először az 1960-as években, most 2026-ot írunk. Tehát nagyon jól alkalmazkodtak.
2: Igen, ez előfordul. Vagy ott van például a nílusi lúd is, ami megjelenik. Tudjuk, hogy már Nyugat-Európában, például Németországban kifejezetten nagy problémákat okoz, és ezek azok az alkalmak, amikor igazából mi azt javasoljuk, hogy ezeket a egy-egy helyen megjelenő, már megtelepedett fajokat viszonylag gyorsan föl lehet számolni. Tehát ha tudjuk, hogy amúgy más országokban problémát jelent, és nálunk is problémát jelenthet, akkor megpróbáljuk megakadályozni, hogy nagyobb mértékben elszaporodjanak az országon belül.
1: Ha a növényeket nézzük, akkor azok kétféle módon terjedhetnek. Egyrészt mondjuk maghordozással, tehát mi turisták vagy laikusok is vihetjük, mert ugye nem gondolunk arra, hogy a ruhánkra például egy-egy kirándulás során mennyi mindent tapadhat, és mennyi mindent hozhatunk be azzal, vagy az, amikor szándékosan ültetnek el, például kaktuszokat. Számomra megdöbbentő volt, amikor arról kellett interjút készítenem, hogy országszerte elterjedtek például a medvetalp kaktuszok, a fügekaktuszok, és hogy ezeket valószínűleg túrázók ültethették el, vagy olyanok, akik szerettek volna a természetben is gyönyörködni a kaktuszokban.
2: Igen, ugye az emberek szeretik a változatosságot, szeretik az újdonságot. Én is szeretek a kertembe szép új növényeket ültetni, És abba ugye nehéz belegondolni, hogy ez mit jelent. Miért zavarna egy sziklagyebben bárkit is egy kaktusz, amikor úgyse mennek oda, hát milyen jól néz ki, csak az látja, aki tényleg fölbír mászni ilyen helyekre. És hogyha elterjedott az a növény, akkor nagyon nagy természetvédelmi károkat okoz, mert a sziklagyepeken nagyon szép hazai olyan fajok is élnek, ami akár endemikus, tehát sehol másuk nincsen, csak nálunk egy ilyen gyepben. Úgyhogy ezt meg kéne gondolni, hogy mit hova ültettünk ki szándékosan, és az a véleményem, hogy szándékosan nem szabadna a természetbe semmit sem kiültetni, nem szabadna kísérletezni ilyenekkel, mert amíg még az ember kijár és kontrollálja, addig jó, de mi van, hogyha én már nem tudok oda kimenni és kontrollálni. A másik, amit említettél, hogy ugye vannak a véletlen esetek, ugye amikor kirándulunk, akkor inkább bosszankodunk azon, hogy mi minden gyűlik össze mondjuk az okninkon, de abban nem gondolunk bele, hogy ami összegyűlik, azt egyik helyről mi elvittük a másikra, és hogy ott mi lesz vele, mert miért gondolnánk bele, ugye csak nekünk okoz bosszúságot. De hát ezért érdemes mondjuk mielőbb megszabadulni tőlük, egyrészt ne szúrja a bokánkat, másrészt még olyan helyen dobjuk ki, ahol nem visszük át mondjuk egy olyan szép helyre, amit amúgy élvezünk, mert még érintetlen természetnek érezzük. Tehát inkább az autó mellett szedjük le az okninkról, és dobjuk ki ott egy szemetesbe, mint hogy bevigyük máshova.
1: A kereskedelemnek óriási szerepe van egyébként az idegen honos fajoknak a terjesztésében és terjedésében. Mit ír elő a jogszabály? Mert ha jól tudom, akkor vannak fajok, amelyeket tilos behozni, mégis bekerülnek az országba.
2: Igen, vannak. Egyrészt vannak inváziós fajokra vonatkozó rendelkezések. Elsősorban EU-s előírások, van egy rendelet kifejezetten az inváziós fajokkal kapcsolatban, és a listás fajokat ugye értelemszerűen egyik tagállamban sem szabadna kereskedelmi forgalomba hozni. Aztán lehetnek helyi vonatkozások, illetve vannak külön a kártevőkre vonatkozó karanténszabályok, növények, állatok kereskedelmére vonatkozó különböző szabályok, amik nem kifejezetten az invázió korlátozására szólnak, de mégis hozzásegítenek ezekhez. Viszont hát azért az emberekben mindig van egy olyan, hogy jaj, de az mennyire szép, és csak nekem legyen, és általában akár a jó szándék is megvan, hogy ő csak magának akarja, és nem akar ebből gondot, hogy utána kiszabaduljon, vagy kiutassa a természetbe. De hát aztán megvan az a figyelmetlen hozzáállás is, amikor mondjuk egy akváriumi halat aztán mégis kiengednek. Ráadásul olyan helyre, ahol tudják, hogy jól érzi magát mondjuk egy meleg vizeket kedvelő halat egy hévízi területre. Ez mindig megvolt szerintem az emberben, hogy szereti áthágni a szabályokat, hogy rám nem vonatkozik, de azért jó lenne megfontolni azt is, hogy mekkora kárt okozunk ezzel másoknak a magunk örömének a biztosítása érdekében.
1: Internetes kereskedelem azt ellenőrzik egyáltalán, vagy ellenőrizhetetlen?
2: Hát szerintem ez nagyon nehezen ellenőrizhető, nem hiszem, hogy ez lenne az út. Én inkább azt gondolom, hogy ha tudatosulna az emberekben az, hogy még ha be is hozom, nagyon vigyázni arra, hogy véletlenül se jusson ki a természetbe, akkor...
1: Vagy ha megunta, akkor nem kiengedni a természetbe, hanem mondjuk elvinni egy állatkertbe.
2: Hát elvinni egy állatkertbe, nagyon sok ilyen csoport van, ahol valaki más átveszi, aki örülne neki, tehát hogy ne a természetbe dobjuk ki, még akkor se, hogyha azt gondoljuk, hogy ó, az mondjuk úgy is elpusztul. Mert az egyik kaktuszfertőzés pont így kezdődött, hogy csak kidobták, hogy ne legyen útban, nem gondoltak arra, hogy az ott túl fog élni és problémát fog okozni.
1: Igen, és ott kezdődik, ahogy mondtad is, ha már például állatokról beszélünk, akkor felelős állattartás. Tehát, hogy ne vegyünk aligátorteknőst, mert hogy nem marad picike. Tehát az nagyon nagyra meg tud nőni. És túlél bennünket.
2: Igen, igen. Ilyen szempontból egyébként jó lenne, hogyha tényleg a kifejezetten speciális élőlényekkel foglalkozó akvaristák a veszélyekre is fölhívnák a figyelmet. Meg a kereskedők is, tehát hogy sokszor nem is tudják ők maguk sem, hogy milyen tulajdonságokkal bír egy faj, és milyen következménye lehet annak, hogy azt valakinek eladják.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Halasi Melindával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
3: Quand remonte la dernière fois, nous avons été si heureux. Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción, tette hozzá a vezérigazgató. Hegyi Zsolt azt mondta, most már a miskolci és a veszprémi járatok is követhetők és valós időben tervezhetők a MÁV Plusz applikációban. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Augusztus 19-én este, illetve augusztus 20-án egész nap vár mindenkit a negyedik protestáns sokadalom. Ez már a negyedik alkalom lesz, hogy együtt ad hálát a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház, lelki alkalmak, klasszikus és komoly zenei koncertek, előadások, gyermekprogramok és kirakodó vásár is lesz a budai vár három helyszínén. Mások mellett fellép Agárdi Szilvia látássérült énekesnő, az akusztikus városi zenét népzenei hangszereléssel játszó 5. évszak. Kéri György Skót Dudán ad elő ismert nemzetközi protestáns dallamokat és egyházi énekeket, és színpadra állítják a Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök ötletéből született, Szabó T. Anna verseire és Grillus Dániel zenéjére épülő Látod-e Istent című Gálya Rab oratóriumot. Emellett orgona maraton, kóruskoncertek és toronytúra is várja az ünneplőket. A negyedik protestáns sokadalom részletes programja az esemény Facebook oldalán olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 28 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Halasi Melindával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával arról, hogy inváziós fajok terjedése és kezelési lehetőségei Magyarországon címmel online kiadványt jelentetett meg a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mire képesek az inváziós fajok, szóval milyen hatással lehetnek a természetre és az emberre?
2: Hát ugye, amit leggyakrabban hallunk, azok a természetvédelmi szempontok, amit már most is említettem mondjuk a sziklagyepre ültetett kaktuszok kapcsán, hogy ezek az új fajok ki tudnak szorítani az élőhelyükről őshonos fajokat, amik itt vannak régóta, egyedi értéket képviselnek, mert sehol másuk nincsenek Európában, vagy csak kis területen vannak Európában. Fölborítják a fajok közötti kapcsolatokat, mondjuk a táplálékláncot. Tehát, hogyha egy patica bogár máshogy táplálkozik, mint az itthoni, akkor ugye az egész kapcsolatrendszerre más lesz, és átalakítja azzal, hogy ő tömeges. Aztán vannak olyan fajok, amiket könnyebb észrevenni, amik kártevők vagy kórokozók, ezekről ugye hallunk is, mert károkat okoznak az állattenyésztésben, a mezőgazdaságban, vagy akár az emberi egészségben is. Ugye vannak olyan szúnyogfajok, amik igen súlyos betegségeket képesek hordozni, akár az ember számára, akár a háziállatok, elsősorban a kutyák számára. Vannak olyan kullancsok, amik szintén idegenhonosak és betegséget terjesztenek, tehát ezeket úgy érezzük a bőrünkön, és aztán vannak olyanok, amit kevésbé érzünk, meglátunk, tehát mondjuk az, hogy rengeteg pollenhozó inváziós növényfaj van, ott van a selyemkóró, vagy az aranyvesző. Azt gondoljuk, hogy ez jó, mert nagyon sok beporzó látogatja őket egy adott időszakban, ugye, amikor virágoznak, de aztán nem tudjuk, mi van akkor, amikor már elvirágoztak és nincsenek. Akkor a halaknál is, ugye, amiket behoztak új fajokat halgazdasági céllal, nagyon sokszor az őshonos fajokat meg kiszorították, tehát, hogy van egyfajta gazdasági haszon, de közben a hazai fajokból származó haszon meg elenyészik.
1: Igen, ha az embert nézzük, akkor az Észak-Amerikából behurcolt ürömlevelű parlagfű jutott rögtön eszembe, és erről van is példa a kiadványban, ami ugye óriási problémákat okoz, és nem csak az emberek egészsége szempontjából, hanem gazdasági szempontból is. A kiadvány hozza az inváziós folyamat ökológiai modelljét és a kezelési lehetőségeit. Tehát magyarán, hogy hogyan kerül be hozzánk, hogyan kezd kivadulni, hogyan telepedik meg, és ugye a terjedésnek milyen hatása van, meg hogy egyáltalán hogyan lehet ezt megállítani, mert itt van a kulcs szó, úgy gondolom, hogy hogyan lehet megállítani, mert jelen pillanatban ezt csinálják a természetvédelmi szakemberek, hogy próbálják meggátolni a terjedést, a további szaporodást, a teljes inváziót, csak ez azért nagyon nehéz munka.
2: Igen, ez önmagában a természetvédelmen múlna csak, akkor biztosan nem megvalósítható. És azért fontos tisztában lenni ezzel a folyamattal, meg ennek a szakaszaival, mert mindegyik szakasznál kicsit más megközelítéssel lehet valamit is elérni. Már említettem azoknál a fajoknál, amik még nincsenek itt, ott elsősorban az ellenőrzés, a szabályzás, az, hogy ne engedjük ki, ne rakjuk ki a természetbe, az önmagában segíthet. Azoknál a fajoknál, ami már egy-egy helyen megjelenik, és talán kezdene terjedni, mondjuk madarak fészket raknak, és megpróbálnak tojást kikeltetni. Ott ugye, ha még időben el tudjuk ezeket távolítani, akkor nem tud tovább szaporodni, tehát már megjelent, de nem kezd el nagyon terjedni. És aztán vannak azok a növények, amik elkezdenek terjedni, vagy állatok, vagy kártevők, ott ugye az a lényeg, hogy próbáljuk meg őket visszaszorítani viszonylag kisebb lokalitásokra, hogy ne okozzon mindenütt problémát. És aztán vannak olyan fajok, ami már szinte az egész országban jelen van, ott meg igazából nagyjából a kármérséklés az, amit tudunk tenni, tehát említetted a parlagfüvet, nem véletlenül van a parlagfűmentes kert, meg az ellenőrzések, jogszabályok, büntetések, hogy próbálnak visszafogni ennek a fajnak is a terjedését, illetve a károkozását, mert hogyha ott van, de én még lekaszálom azelőtt, hogy pollent hozna, akkor ezzel megakadályozom azt, hogy ugye egy csomó embernek kijöjjön az én területem miatt az allergiája és a vonatkozó egészségügyi költségek is csökkentheti. Tehát, hogy más szintek vannak, és más a felelőssége ebben az egyes csoportoknak. A döntéshozók elsősorban a szabályzással tudnak ebbe beavatkozni, mi kutatók azzal, hogy próbáljuk nyomon követni a folyamatokat, és megérteni a miérteket, meg hogy mit lehet tenni. Természetvédők az aktív beavatkozásokkal, és hát azt gondoljuk, hogy a különböző más ágazatok és a társadalom is jó lenne, hogyha ebbe a folyamatba becsatlakozna, és ami az ő részükről megtehető, azt megtennék.
1: Meg lehet egyébként véglegesen akadályozni, el lehet ezeket az inváziós fajokat véglegesen tüntetni hazánkból?
2: Hát erre a rövid válasz az, hogy nem. A hosszabb válasz az, hogy melyik fajról van szó, tehát vannak olyan fajok, amiknek az esetében igen, pont ezek, ami csak egy-egy fordul elő, és a hosszabb válasz része az is ugye, hogy Magyarország nem egy szigetország, hanem minden oldalról szomszédos országok vannak, és egy ilyen határt nagyon nehéz szabályozni, tehát hogy mi az, ami bejut hozzánk, mi az, ami nem. Igazából pontosan ezért fontos az, hogy meghatározzuk, hogy melyek azok a fajok, amik kifejezetten nagy gondot okoznak, kifejezetten rizikót jelentenek, és ezek ellen hogyan lehetne fellépni, csökkenteni az általuk okozott károkat.
1: Olyan volt már, hogy azt hitték, hogy megszabadultak egy idegen honos fajtól, és aztán mégis felbukkant újra?
2: Biztosan volt egy példát, te is említettél azt a tintahalgombát, hogy ugye nagyon régen látták már, aztán nagyon sokáig nem. És aztán most újra van. Meg olyan példát tudok hozni, a keleti ostorfa, az egy viszonylag jó parkfa, mert bírja a városi környezetet, és nagyon sok helyen ugye ültették a városokban, parkokban, abszolút nem jelentett problémát egészen az utóbbi évekig, de most ez az egyik új olyan inváziós növényfaj, ami megjelent a természetben, és mindenütt találkozni vele pici csíra növény formájában, és attól félünk, hogy ez lesz a következő ilyen katasztrofális hatásokkal bíró növényfaj.
1: A kiadvány hoz hazai példákat, idegenhonos fajok az inváziós folyamatban, és itt van például egy kerti növény, amikről beszéltél, például a sárga kokárda virág, és itt gyönyörűen képpel be vannak mutatva ezek az idegenhonos fajok, valahol térkép is van, hogy hol van az elterjedése. Ezzel gondolom azért is vannak ezek a képek, hogy fölismerjük mi is, tehát hogy ezek lehet, hogy nagyon szépek, de hogy nem jók ebben a közegben, ahol vannak, mert hogy óriási károkat tudnak okozni, ugye? Tehát az őshonos faunát tudják elnyomni, elveszik a teret azoktól a növényektől, amelyek már régóta velünk vannak, és tényleg őshonosok Magyarországon, sokkal jobban tudnak alkalmazkodni az inváziós fajok a feltételekhez, tehát amik itt vannak.
2: Igen, ugye azok lesznek sikeresek, amik jól tudtak alkalmazkodni, és részben ezért vannak a képek, hogy fölismerhetők legyenek. És nem csak képek vannak a kiadványban, hanem nagyon sok helyen megjelennek QR kódok, felhívások arra, hogy hiába kicsi ez az ország, azért mégis nagy ahhoz, hogy minden talpalatnyi területét kutatók, természetvédők ismerjék. És nagyon fontos az, hogy a lakosságot be tudjuk vonni ezeknek a fajoknak a feltérképezésében, hogy hol fordulnak elő. Tehát igazából bárki egy mobiltelefon segítségével, vagy néha akár mobil nélkül is tud segíteni azzal, hogyha bejelenti ezeknek a fajoknak az előfordulását. Tehát valahol látja, és akkor az adott oldalon jelzi, hogy itt volt ez a faj. A legtöbb esetben az a jó, hogyha tud küldeni egy fényképet, vagy akár magát a lecsapott szúnyogot, vagy befogott szúnyogot, és akkor ezt szakértők azonosítják, hogy tényleg az-e, és akkor fölkerül egy újabb pont a térképre, hogy na, itt is van, és hogy akkor kell rá figyelni, hogy nem terjed-e onnan tovább.
1: Hát ezek azok a bizonyos közösségi kutatások, citizen science programok.
2: A- közösségi kutatási programok, jó néhányat megneveztünk ezek közül a kiadványban, talán ismert lehet a szúnyogmonitor, de van kifejezetten állatokra vonatkozó felmérés is, tehát akár a mosómedve, akár a nutria kapcsán, vannak kártevőre vonatkozó felmérések, atkákra például, vagy kabócákra, és vannak általánosabb típusú felmérések, például az iNaturalist-en az inváziós növényfajokról, egy hazai felmérés, amihez lehet csatlakozni. Van kifejezetten a kertünkre vonatkozóan egy program, a kert kistavakra vonatkozóan, tehát ilyen jellegű közösségi kutatási programokra felhívásokat is tettünk ebbe a kötetbe.
1: És nincsenek könnyű helyzetben a természetvédelmi szakemberek, mert ugye az érdekek ütköznek. Tehát ha például a közönséges selyemkórot hozzuk, vagy az akácot hozzuk. Ugye a méz, a méhézek, a beporzók, a selyemfűmézet, mindenki ismeri. Tehát ugye az akácot nagyon kedvelik a méhészek, ugyanígy a selyemkórót is kedvelik. Hát a selyemkóróról láttam a térképet, döbbenet. Lassan nincs az országnak olyan része, ahol a selyemkóró ne lenne megtalálható.
2: Igen, mondjuk a selyemkor és az akác is olyan, hogy azért mind a kettőt gazdasági érdekből telepítették be, tehát ezért is van belőlük ennyi, és akkor itt ütközik ugye a gazdasági érdek a természetvédelmi érdekkel. Éppen ezért a természetvédelem sem gondolja azt, hogy most akkor ezeket a fajokat így egyszerre el lehetne tüntetni az országból, hiszen gondoskodni kell arról, hogy milyen növényfajok tudják kiváltani akkor azt a funkciót, hogy a selyemkóróból vagy az akácból méz van, vagy hogy az akácból faanyagot nyerünk. Tehát itt nagyon fontos az, hogy az ágazatok megfelelően egyeztessenek, és az is, hogy hol mi történik az országban. Tehát egy természetvédelmi értéket meg akarunk óvni, akkor ott ezeknek a növényeknek esetleg nincsen helye. De ahol meg mondjuk a fakitermelés a cél, vagy az, hogy az adott helyi közösség meg tudjon élni és tudjon mézet termelni, akkor ott lehet, hogy az a fontos. Tehát sok ágazat részéről kompromisszumokat kell találni, hogy hol tudunk együttműködni, illetve hol van egyikünknek vagy másikunknak előnye és fontossága.
1: És akkor még ott van a másik oldal, azok az élőlények, például a nutriát ugye gazdasági céllal hozták be, de ott van a mosómedve, amit ha egy kicsit is utána olvas az ember, akkor tudja nagyon jó, hogy a felnőtt és idősebb mosómedvék azok agresszívvé válhatnak. Tehát sokszor úgy felmerül bennem a kérdés, hogy miért gondolják emberek azt, hogy a mosómedve az jó házi állatnak. Tehát, hogy miért akarunk olyan élőlényeket háziasítani, ami nem házi. Tehát azoknak megvan a természetes saját közege, miért kell ezeket behozni például egy Magyarországra?
2: Hát azért az exotikum az mindig vonzó. Én nekem a rokonom Rosie Geraldtól nagy kedvencem volt, én is tartanék elefántot, hogyha megtehetném. Tehát én megértem ezt a vonzódást, és azt, hogy milyen cuki egy mosómedve. Szerencsére nem minden ember engedheti meg magának, hogy ilyen állatokat mondjuk behozzon. Az a lényeg, hogy aki megengedheti, az meg ne engedje ki a szabadba semmiképpen, bár véletlen kiszökések mindig is vannak. De a mosómedve az már olyan szinten elterjedt Európában, hogy lassan az sem lepne meg, hogyha magától is megjelenne, és nem csak háztartásokból szabadulna ki. A nutria az egy kicsit más, mert azt ugye tenyésztették, és aztán amikor bedőlt ez az ágazat, akkor valószínűleg több helyen az volt a legegyszerűbb módszer, hogy kiengedjék őket a szabadba. Tehát szerintem ez a folyamat van, hogy vonzanak az egzotikumok, én azt szeretném tartani. Az a folyamat is van, hogy új és új dolgokat fedezünk fel, hogy hogy lehet hasznosítani egy-egy növényt vagy állatot, akár egy gombát, de nem tudjuk még fölmérni ezeknek a jövőbeni következményeit, tehát hogy igazából nagyon-nagyon óvatosan kellene ezekkel bánni, és nagyon szigorú intézkedéseket hozni ahhoz, hogy ne tudjanak kiszabadulni ezek a természetbe.
1: Hogyan lehet megtudni, hogy mely fajok hordoznak inváziós kockázatot? Vannak kockázatelemzések?
2: Léteznek kockázatelemzések, igen. Erre többféle megközelítés is van. A legegyszerűbb ugye az, hogy körbenézni, hogy és mi van a szomszédoknál. Tehát mondjuk a mi fajok ismerten Európában már problémát okoznak, azt ha én dönthetnék, egy az egybe azt mondanám, hogy na, akkor Magyarországon is most azonnal vigyázzunk, és nem kéne ezekkel foglalkozni, nem kéne megengedni mondjuk a kereskedelmi forgalomba hozásukat.
1: Tehát magyarán a természetvédő és a kutató fölhívná erre a figyelmet a döntéshozók felé, és a döntéshozó meg hozhatna egy jogszabályt pontosan azért, mert ez kockázattal járhat, hogy ez ne történjen meg, ami mondjuk más országban.
2: Igen, akár így, ilyen folyamatban. Tehát, hogy ez, hogy mi van a szomszédomnál, vagy mi ismert a világban, ez az egyik megközelítés. A másik megközelítés, hogy magának a fajnak a tulajdonságait is vizsgálják, mennyire várható az, hogy nagy mennyiségben el tud szaporodni, mennyire várható az, hogy túlél az adott környezetben, mennyire várható az, hogy olyan forrásokat használ, mondjuk olyan a táplálkozása, hogy az itthon vagy Európában, mert általában ezek nem hazai rendszerek, problémát okoz. Tehát, hogy kvázi ilyen döntési fa van, az egyik oldala az ennek a döntési fának, erre van is egy elég bonyolult ábra a kiadványunkban, hogy mennyire képes várhatóan terjedni, ezt becsüljük meg. A másik oldalon meg azt becsüljük meg, hogy mennyire várható, hogy negatív hatása lesz a természetvédelemre, a gazdaságra, vagy a társadalomra, mondjuk egészségügyi kockázatok révén. És ez alapján be lehet kategorizálni egy adott fajt, hogy nem veszélyes, hogy azért van benne rizikó, tehát megfigyelni érdemes, főleg ugye ez olyankor fordul elő, hogyha még nem ismert, hogy mennyire fog tudni terjedni az a faj, és akkor vannak azok a fajok, a piros fajok, amiről tudjuk már, hogy nagyon tud terjedni, és akkor problémát is fog tudni okozni, és akkor ezek ellen viszont jó lenne valamilyen szinten fellépni.
1: Hogyan fogadták az emberek ezt az online kiadványt? Én, amikor kikerült a poszt, hát olvastam hozzászólásokat, vannak köztük elég érdekesek. Tehát van, aki nagyon támogatja és elfogadja, valaki pedig teljes szemellenzés.
2: Hát ez nagyon változó. Egyrészt vannak, akik kifejezetten örülnek, hogyha megjelennek ilyen kiadványok, mert ugyan van több, ilyen friss azért nem nagyon, de mindegyik egy kicsit más szempontokat tud nyújtani, és segít jobban megérteni az egész problémakört. És akkor van, aki viszont nem olvassa végig, mert szerintem, hogyha valaki végigolvassa, mi bevontuk a méhészek szempontjait, nem azt mondtuk, hogy egy az egybe rossz, amit csinálnak. Bevontuk azt a szempontot, amit az elején kérdezte, hogy mi az, hogy honos meg őshonos. Tudjuk, hogy nem mindenki számára az a honos, amit mi írunk le, de szeretnénk tudatosítani, hogy valójában erről van szó. És igyekezünk megszólítani az embereket, hogy aki egy picit is hozzá tud segíteni ahhoz a folyamathoz, hogy feltérképezzük az inváziós fajokat, illetve igyekezzünk korlátozni a káros hatásait, az megtehesse. Mert sokszor az van, hogy az emberek érzékelnek problémát, de nem tudják, hogy ők egyáltalán mit tehetnének, és akkor föladják. Tehát, hogy igazából mi azokat szerettük volna megszólítani, akik nyitottak erre, és én azt gondolom, hogy azért egyre többen nyitottak a természetvédelmi problémák megértésére, és főleg arra, hogy szeretnének valamit tenni és előmozdítani, hogy ne ilyen legyen a helyzet.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról az online kiadványról hallhattak, amelyet a Hunren Ökológiai Kutatóközpont jelentetett meg az inváziós fajok egyre nagyobb mértékű terjedése miatt.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett apadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának, tette hozzá a kormányfő, aki szombat délelőtt Pakson az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével, mondta a miniszter. Elnök. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. A munka két részből áll, egy fenékküszöb kialakításából, amelyhez 145 ezer köbméter követ használnak, valamint két egyenként 80 méteres bárka egymás mellé állításából, rögzítéséből, beforgatásából és irányított süllyesztéséből. Eddig 209 tankönyvé nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-i szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvi nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvi nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény. Augusztus 19-én este, illetve augusztus 20-án egész nap vár mindenkit a negyedik protestáns sokadalom. Ez már a negyedik alkalom lesz, hogy együtt ad hálát a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház, lelki alkalmak, klasszikus és komoly zenei koncertek, előadások, gyermekprogramok és kirakodó vásár is lesz a budai vár három helyszínén. Mások mellett fellép Agárdi Szilvia látássérült énekesnő, az akusztikus városi zenét népzenei hangszereléssel játszó 5. évszak. Kéri György Skót Dudán ad elő ismert nemzetközi protestáns dallamokat és egyházi énekeket, és színpadra állítják a Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspökötletéből született, Szabó T. Anna verseire és Grillus Dániel zenéjére épülő Látod-e Istent című gályarab oratóriumot. Emellett orgona maraton, kóruskoncertek és toronytúra is várja az ünneplőket. A 4. protestáns sokadalom részletes programja az esemény Facebook oldalán olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 28 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Európa Szalon, rádiónk magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Itt van hát az első tál leves, behoztam, és hogy el ne ejtsem, mindig imádkoztam. A szakáccsal jól megfűszer számoztattam, bors, sáfrán, gyömbérrel, és meg is sózattam. Bizonyára sok hallgatónak ismerősek lehetnek az ilyen vagy ehhez hasonló sorok, melyeket az esküvőkön a leves behozatalakor mondanak a vőfélyek. Ők a régi lakodalmak igen fontos szereplői voltak, sőt, hosszú évekkel ezelőtt nem is csak egy vőfély volt, hanem több is szolgált egy lagziban. Igaz, hogy akkor volt olyan lakodalom, ami 3 napig tartott. Kedves hallgatóink, a mai Európa Szalonban a vőfélyekről beszélgetünk majd Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosával, aki korábban egy könyvet is írt a vőfélykönyvekről, vőfélyversekről.
2: Az egész lakodalomnak a sikere múlott azon, hogy van-e egy olyan személy, vagy esetleg több olyan személy, aki kézben tudja tartani az egésznek a menetét. Ugye egy több száz fős násznépet kellett mindig irányítani, hogy most mi következik, ki megy, hova megy, mi történik. Nyilván tudták az emberek, hogy mi fog következni, senki nem lepődött meg, hogy melyik szokásmozdulat melyik után következik, hiszen ebben éltek, tudták, de mégis akkor volt jó egy lagzi, hogyha egy vőfély azt úgy irányította, kézben tartotta.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a nyár többek között az esküvők időszaka. Az esküvők elengedhetetlen kísérői, pontjai pedig a vőfélyek, ceremóniamesterek. Ők azok, akik segítik a nagy nap zökkenőmentes lebonyolítását, adják a jó kedvet. Kicsit szervezők, rendezők, szórakoztató művészek is, de mindenképp azon vannak, hogy az ifjú párnak és persze a násznépnek is feledhetetlen legyen az esküvő napja. A most következő beszélgetésben a vőfélyeké lesz a főszerep, de természetesen az esküvőkről is, lakodalmakról is beszélgetünk majd Tóth Arnolddal, a Herman Otto Múzeum néprajzosával, tudományos és nemzetközi referenssel. Szerbusz, köszöntelek a stúdióban!
2: Köszönöm a meghívást, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: El kell, hogy mondjuk, hogy jó néhány évvel ezelőtt egy könyvet is írtál, Vőfély könyvek és vőfély versek a 19. században címmel, kéziratos vőfélykönyvek Észak-Kelet Magyarországon, ha jól tudom. Erről is mindenképp fogunk beszélgetni, mert hogy így ugye nagy tudója vagy, és nagy kutatója vagy ennek a vőfély témának, vőfély témakörnek. De azért kezdjük mégiscsak a régi lakodalmakkal, hiszen az mindennek a kiindulási pontja, az alapja. Hát milyenek voltak ezek a régi esküvők, régi lakodalmak? Mert azért sok mindenben eltértek a mostaniaktól, igaz?
2: Igen, azt mondhatjuk, hogy a lakodalom tulajdonképpen a népi kultúrának egyfajta csúcspontja, vagy fénypontja. Annyi minden összpontosul egy lakodalomban, a zenétől kezdve a táncon át, a népviselet, a népi ételek, a kapcsolódó népköltészet, a vőfélyeknek a versei, a különböző szokásmozzanatok. A paraszti társadalomnak egy hatalmas nagy ünnepe volt a lakodalom. Tulajdonképpen a szokásokat a néprajzosok két nagy csoportba szoktuk osztani, a kalendáriumi ünnepek és az emberi élet fordulói, és ez utóbbinak a sorából nagyon magasra kiemelkedik a lakodalom. És valahogy ez mai napig is így van, nem véletlen, hogy a moziban is a Magyar Mennyegző, ugye a táncházmozgalom bemutatását szolgáló film pont egy lakodalmat választott keret történetnek. A régi lakodalmak, mondjuk a régi alatt azt értjük, hogy a 19. század, 20. század első fele, ez az az időszak, amiről már vannak adataink. Annyiban különböztek a maiaktól, hogy többségüket például nem nyáron tartották. Ugye ma ez természetes dolog, hogy nyár az esküvői szezon, ezért

0: Igen, nem így volt, hiszen nyáron dolgoztak, akkor volt a legnagyobb mezőgazdasági munkacsúcs. Így aztán két időszak emelkedett ki, az egyik az ősz vége, november, adventet megelőző időszak, és a másik természetesen a téli időszak, azon belül is a farsang. Ez volt a lakodalmaknak az ideje, és minden lakodalom egy nagy nyilvános ünnep volt tulajdonképpen az egész falu közösség részvételével. És hát ami a fő különbség a mai lagzikhoz képest, hogy ma szinte kivétel nélkül azt mondhatjuk, hogy egy helyszínen rendeznek egynapos lakodalmakat, már azok, akik rendeznek lakodalmat, mert ez sem teljesen általános. Régen azonban több helyszínen és több napos lakodalmak is lehettek, és ezeknek a típusoknak nagyon sokféle átmeneti formája létezett szerte a Kárpát-medencében. A több helyszín alatt azt kell értenünk, hogy két fő helyszín, a vőlegényes ház és a mennyasszonyos ház. A Lagzinak a fő helyszíne a vőlegényes ház, mert ugye a nyelv is kifejezi, a lány férjhez megy, tehát a vőlegénynek az otthonában tartják a Lagzit, ahova a mennyasszony megérkezik, de ugye a mennyasszonyos háznál is külön gyülekeznek a vendégek, a mennyasszony násznépe, külön gyülekezik a vőlegény násznépe, és aztán különböző szokások és minták szerint ez a két násznép vagy közösen, vagy külön-külön megy a templomba az esküvőre. Az esküvőről van, hogy már közösen mennek tovább a vőlegényes házhoz, de van, hogy még külön hazamegy, mind a kettő külön folytatódik, és aztán a vőlegény csapata, násznépének a képviselői, meg a vőlegény, a vőfélyek elmennek és kikérik a mennyasszonyt. Ugye a mennyasszony kikérésnek volt egy nagyon ceremoniális menete a 19. században, és aztán amikor a vőlegényes háznál végül a két násznép egyesül, és maga a Lagzi zajlik és elkezdődik, még akkor is nagyon sok mozzanat van, amikor a két násznép egymást oda-vissza meglátogatja, aztán a lakodalmat követő második napon a mennyasszonyos háznál vendégül látják az úgynevezett kárlátó sokat, vagy hérészeseket, akik a, úgymond a maradék elfogyasztására még átvonulnak a másik házhoz. Tehát ez egy olyan nagyon összetett, rengeteg ünnepi mozzanattal a falun belül A-ból B-be való vonulással együttjáró nagy ünnep volt, ami nagyon-nagyon magasra kiemelkedett így a népi kultúrának a mindennapi életéből.
1: Ahogy hallom, hogy több napig tartott egy-egy lakodalom, és ugye régen ez volt a szokás, tehát hogy ez egy általános dolog volt. Hát ez nagyon sok pénz kellett ehhez, hogy megvendégeljék ugye több napon keresztül a násznépet, ami, ha jól tudom, annak idején nem is volt túl kicsi.
0: Így igaz, hát így egy-egy lagziba meghívták azért nem csak a rokonságot, hanem a falubelieket, az utcabelieket, a szomszédokat, úgyhogy ezek valóban ugye több száz fős lagzikrakat kell elképzelnünk, de nem mindig és nem mindenütt volt ez így. Tehát azt tudjuk, hogy a paraszti társadalom is rendkívül rétegzett volt, például vagyoni szempontból. Így látjuk azt a 19. században, hogy ez a több napos, több helyszínes lakodalmi modell hogyan változik, hogyan egyszerűsödik, és ennek az egyik oka épp az anyagiakban keresendő, hogy gyakorlatilag olcsóbban meg tudják rendezni, ha csak egyháznál rendezik a lagzit, és hogyha rövidítik az időtartamát. Úgyhogy ez a fajta egyszerűsödés, ez már a 19. században elkezdődik. Azt is hozzá kell azért tennünk, hogy a közösség összefogása állt ezeknek a nagy lagziknak a terében. Tehát a násznépből mindenki úgy érkezett, hogy hozott valamit, hoztak egy tyúkot, hoztak egy társüteményt, és nagyon sok részét ennek úgymond összeadta a közösség, illetve oda-vissza segítették egymást az emberek, tehát aki meghívást kapott egyik lagziba, akkor utána az visszahívta a másikat, és ez a fajta oda-vissza kölcsönösség alapon működő közösségi összetartás nagyon sokat segített abban, hogy az egyes családok számára ne legyen nagyon nagy teher egy lagzi megrendezése, de azért valóban, hogyha egy férfi embernek csupa lányai születtek, akiket mind ki kellett házasítani, akkor ő azért gondolkodhatott ezen, hiszen a lányokkal kelengyét illett adni, és ezt a kelengyét, a ládát, az ágyneműt, a ruhákat.
1: Ez se volt olcsó mulatság.
0: Ezt elő kellett állítani, létre kellett hozni, és ezt a lakodalmi menet részeként bizony nyilvánosan egy szekérre vitték a mennyasszony ágyát, tehát mindenki látta, hogy milyen gazdag vagy milyen szegényes a kelengye. A változások egyik iránya éppen ez volt a 19. században, hogy a lakodalomnak ez a fajta nyilvánossága egyre inkább háttér előtérbe szorult, és egyre inkább előtérbe került az, hogy ez azért mégiscsak egy magánszférába tartozó családi ünnep, ahogyan ma ismerjük, és például ez a menyasszony ágyvitele, ez a szokás elem, ez szemünk láttára az írásos forrásokból látjuk, hogy hogyan tűnik el szépen apránként fokozatosan a Kárpát-medence különböző vidékein, és nagyon sok helyen a lagzit megelőző napon este, éjszaka a sötétben, mikor senki nem látja, átvitték a menyasszony holmiát, felszerelését, ágyát a vőlegényes házhoz, de ez már sok vidéken nem volt része a lakodalmi hagyományoknak. És ez a változás, ez a 20. században aztán folyamatosan erősödik.
1: Szépen lassan változtak meg a szokások, vagy mondjuk volt egy olyan pont, teszem azt mondjuk a második világháború után, ugye akkor azért nagyon sokan nehéz anyagi helyzetben voltak. Józan paraszt észtel én azt gondolnám, hogy na hát akkor lehet, hogy ott már elkezdtek leszűkülni itt a lakodalom, időtartamok, vendégek száma, egyéb szokások esetleg elmaradtak. Volt-e valami ilyen nagyjáboli pont, amikortól egy nagyobb változás történt, vagy úgy mindig egy kicsit szűkül itt tulajdonképpen az esküvők lakodalmak körül a szokásoknak a tárháza, akár az időtartamot, akár a vendégek számát, akár a különböző hagyományokat tekintve?
0: Igaz, mindkettő. Látjuk azt is, hogy hogyan történik meg a változás lépésről lépésre, de vannak azért kiemelt események, ami általánosan jellemző, például az első világháború. Az első világháború és az azt követő néhány év, 1918-1920, az egy nagyon fontos fordulópont a paraszti társadalomban, különösen a népszokások kapcsán, ugyanis ezeknek a lakodalmi szokásoknak a életben tartásához az kell, hogy ott legyen az adott generáció, korosztály, a fiatal fiúk, a férfiak, és hát a világháborúban pont nem voltak ott jó néhány éven keresztül, egész egyszerűen a szokásokat gyakorló csoport nem volt jelen a falu életében, és nagyon sok helyen látjuk azt, hogy igen, az első háborúig ez így volt, de már a háború után másképp 1920-as, 30-as évektől nagyon sok helyen ekkor történik a változás, és természetesen, amit említettél, a második világháború után az államosítás, a TSS-ítés, tulajdonképpen a paraszti társadalomnak és a kultúrának a nagyon gyors és tulajdonképpen erőszakos felszámolása 50-es, 60-as években nagyon sok helyen ez vetett véget. De azért azt látjuk, hogy ezek a tradíciók mégiscsak megmaradtak, nagyon sok eleme nagyon szívósan él mai napig is, és mondjuk pont a vőfélversek ebbe a kategóriába tartoznak, hogy egészen elképesztő, hogy ma 2026-ban, lagzikban vőfélyek szinte szóró-szóra ugyanazokat a verseket mondják, mint a 18. század végén. És ezt nagyon sokszor ők maguk sem biztos, hogy tudják, hogy ezek a versek milyen régiek, és hogy honnan vannak.
1: Mindenképp fognak hallani még a hallgatók vőfélyverseket is, de azért még annyira, hogy maradjunk ott a lakodalmaknál, hogy azért nekem ott birizgálja a fantáziámat, hogy amikor mondjuk 3 napig tartott egy lakodalom, mondjuk már el, hogy az ott hogy történt? Péntek, igen. Szombat, vasárnap?
0: Igen, általában a hétvége, és gyakorlatilag az első nap az mindig a felkészülés napja volt.
1: Főzés?
0: A főzés, a vendégeknek a gyülekezése, a vőlegényes háznál, a menyasszonyos háznál az előkészületek, a sátorállítás, a helyszín berendezése, ugye saját házaiknál rendezték a lagzikat, nem közösségi terekben vagy művelődési házakban, mint sok helyen aztán később. Így aztán át kellett alakítani az udvart meg a házat a nagy számú nép, a násznép fogadására. Érdekes előkészület volt a csigacsináló, ugye ez a bükkalján különösen jellemző volt, a lakodalmi egyik legjellegzetesebb étel a csigatésztás húsleves és a belevaló csigatésztának az elkészítése, az egy külön önálló feladat volt, ami már korábban elkezdődött, erre külön hívogatás volt, külön csigavőfélynek nevezett, egyébként női vőfélyek hívogatták az asszonytársaikat, a lányokat, asszonyokat ebbe a csigacsinálóba, és így készültek a lagzira, rengeteg pici csigatésztát elkészítették kis csináló táblácskákon. Aztán a maga a lakodalom napja elkezdődött már kora reggel a menyasszonyos háznál a menyasszony búcsúztatásával, amikor ugye a vőlegény násznépe megérkezik, kikéri a menyasszonyt, a menyasszony búcsúztatása egy verses búcsúzás volt legtöbbször, ez egy komoly érzelmeket megmozdító eseménye volt a nap menetének, aztán következett az esküvő a templomban, aztán a templom után vagy külön két helyre mentek még vissza, vagy pedig már közösen a vőlegényházához, megtörtént maga a lagzi. Érdekesek voltak az éjfél körüli szokások, ugye a lakodalom nyilvánosságának része volt valamikor a nász éjszakának is a nyilvánossága, ami azt jelentette, hogy a menyasszony segítői, a nyoszoljó asszony és a nyoszoljó lányok levették a szüzességet jelképező pártát, felkontyolták a menyasszonyt, és ehhez kapcsolódott nagyon sokféle rítusének, volt, hogy táncok is kapcsolódtak hozzá, majd a vőfény gyertyát gyújtott, eljárta a gyertyás táncot, és a vőlegény kezére adta a menyasszonyt, akik elvonultak, és elhálták a mennyegzőt. Ez a része a lagzinak volt az első olyan eleme, ami tulajdonképpen legelőször kikerült a hagyományból. Ezek az éjfél körüli szokások már a 19. században is nagyon sok felé igen archaikusnak számítottak, és ezek voltak azok, amik legelőször eltűntek, és a nyilvánosság nyilván innen szorult ki először. És aztán a lagzit követő nap pedig az új asszonyavatás, volt egy nagyon érdekes szokás, amikor befogadták az új asszonyt a vőlegény házánál, és a régi már asszonyok tulajdonképpen maguk közé fogadták az ifjú asszonyt. Ennek is megvoltak a verses és a különböző szokásokkal, étkezéssel, köszöntőkkel tarkított szokásai. És utána pedig az úgynevezett kárlátó, amikor a maradék ételek elfogyasztására még egyszer összejöttek, és gyakorlatilag még egy nagy mulatozást rendeztek még a lakodalmat követő napon is. Hát ez a klasszikus három napos lagzi modell, amiből aztán nagyon sokféle változatban és sokféle verzióban alakult ki aztán végül az egynaposra szűkült és csak a legfontosabb elemeket tartalmazó lakodalom.
1: Bár én olvastam a könyvedben, ami engem nagyon meglepelt, hogy például Sátán itt Borsodabói-Zemplén vármegyében a 70-es években még mindig több napos volt a lakodalom. Tehát, hogy voltak olyan települések, ahol nagyon sokáig élt még az a hagyomány, hogy hát nem csak ebédre megyünk, aztán éjfél után valameddig mulatunk és elmegyünk, hanem hogy több napig tart. Mi lehet egyébként annak az oka, hogy bizonyos szokások fennmaradtak, bizonyos szokások teljesen kikoptak? Hogy lehet ez? Mert azért, ha belegondolok abba, nagyon sok háznál, ahogy ugye te is említetted, most is megvan a mennyasszony kikérő, még ha ez egy rendezvényhelyszínen van is, akár egy étteremben van is, vagy akár egy olyan művelődési házban, ahol ugye sok esküvőt tartanak, azért ott is sok hagyományt mégis vissza-vissza hoznak, még ha ilyen formában is, hogy valóban mondjuk nem a mennyasszonyi háztól kérik ki a mennyasszonyt.
0: Igen, ezek a szokások fennmaradása mindig függ az adott közösségnek a értékítéletétől, hogy mennyire tekintik ezt saját identitásuk részének. Van, ahol nagyon ragaszkodnak ezekhez a tradíciókhoz az adott közösségben, különösen akkor, hogyha egy zártabb közösségről beszélünk, és akkor itt mindenképpen szóba kell hoznunk azt a fogalompárt, hogy endogámia, exogámia, ez a érdekes idegen szó azt jelenti, hogy saját közösségből választunk-e párt magunknak, vagy pedig az az elvárás, hogy a saját közösségen kívülről hozzanak a fiúk mennyasszonyt maguknak. Az zártabb közösségek, amelyek egymás között házasodtak, például a mezőkövesdi matyók is ilyenek voltak, ott ez nagyon nagyban hozzájárult a szokások hosszú ideig való életben maradásához. És ma pedig igazából a házasulandók saját döntésén múlik nagyon gyakran ez, hogy ők ezt fölvállalják-e, azon azonosulnak-e ezzel a fajta stílussal, értékrenddel, ezzel a régi magyar hagyománnyal, mert azt azért mondjuk el, hogy ez a fajta lagzi, meg a vőfélyeknek a lagziban játszott szerepe, az egy elég karakteres magyar sajátosság. Nyilván a környező népeknél, meg Európa számos népénél vannak hasonlók, ebben a nagyon gazdag formában, ahogy ezt mi ismerjük, ez egy hungarikum, egy magyar sajátosság.
1: És ugye hát pont, hogy itt a vőfélyeket, meg hát a lakodalmaknak a emlékeit is tulajdonképpen megismerhetik a könyvedből, amely 2015-ben jelent meg, és ahogy már említettem, vőfélykönyvek és vőfélyversek a 19. században, kéziratos vőfélykönyvek Észak-Kelet Magyarországon. Azért mielőtt a vőfélyekről beszélünk, egy picit a könyvről is beszélgessünk. Honnan jött annak idején az ötlet, hogy pont ezt a témát kezded el kutatni?
0: Ez tulajdonképpen egy véletlennek, vagy egy ilyen sorsszerűségnek köszönhető, hogy amikor én elkezdtem a Herman Otto Múzeumban dolgozni, akkor az első munkáim közé tartozott a néprajzi adattárnak a rendezése, revíziója. Ebben ugye gyűjtéseket, dokumentumokat őrzünk, és vannak benne különböző gépelt szövegek, meg sok-sok kézírásos anyag, és akkor került a kezembe egy nagyon érdekes kézirat, egy eredeti paraszti kézirat, ami 1841-43 között keletkezett, de ahogy aztán belelapoztam, beleolvastam, 1788-as volt ebben a könyvben az első bejegyzés, és ez kezdett el engem nagyon érdekelni, megpróbáltam ugye elolvasni, és innen indult az érdeklődés a népi írásbeliség irányába, és tulajdonképpen a népi írásbeliségnek az egyik nagyon fontos válfaja, vagy terepe a lakodalmi verseknek a kézírásos könyvekbe való összegyűjtése, ezek a vőfélykönyvek, és így kerültem én ehhez a témához, és aztán az ELTE-n, amikor a doktori disszertációra készültem, akkor a téma vezetőim segítségével kiválasztottuk ezt a témát, hogy akkor én erről írjak egy nagy munkát. Hát tényleg nagy munka volt, mert nagyon sok verset dolgoztam fel, ami azt jelentette a gyakorlatban, hogy a különböző minőségű és különböző olvashatóságú kéziratokat ugye értelmeztem. Ez még az AI előtti korszak, tehát nem tudtam őt megkérni, hogy az íráskép alapján olvassa el nekem a beszkennelt oldalakat, ma már ez így történne. Ezt én magam végeztem el, és gépeltem be kézzel ezeket a szövegeket, és utána pedig csoportosítottam, megkerestem a rokonságukat, az előzményeiket, és aztán hát egy jó vastag kis könyvecske lett belőle.
1: Hogyan zajlott az adatgyűjtés? Borsod megye több falujában is jártál például?
0: Terepen nem nagyon jártam, mert főleg a 19. századból fennmaradt kéziratok érdekeltek, úgyhogy terepi gyűjtés csak annyiban volt, hogy egy-két alkalommal például Kisgyőrben beszélgettem vőfélyekkel, akik akkor még gyakorló vőfélyek voltak, és az ő felmenőiknek, őseiknek a vőfélykönyvei egyébként nagyon nagy számban kerültek be a múzeumba. Kisgyőr egy ilyen nagyon hagyományőrző község, és ez régen is így volt a 19. századból, rengeteg paraszti kézirat maradt fenn ebből a faluból, úgyhogy ezeknek egy picit utána jártam a mai élő leszármazottak körébe, de a fő hangsúly az a úgymond irodai kutatásom volt az adattárban a kéziratoknak a feldolgozása.
1: És hát akkor beszélgessünk is valóban itt a régi idők vőfélyeiről. Én úgy tudom, hogy azért régen a jó vőfély nagy megbecsültségnek örvendett.
0: Igen, az egész lakodalomnak a sikere múlott azon, hogy van-e egy olyan személy, vagy esetleg több olyan személy, aki kézben tudja tartani az egésznek a menetét. Ugye egy több száz fős násznépet kellett mindig irányítani, hogy most mi következik, ki megy, hova megy, mi történik. Nyilván tudták az emberek, hogy mi fog következni, senki nem lepődött meg, hogy melyik szokásmozdulat melyik után következik, hiszen ebben éltek, tudták, de mégis akkor volt jó egy lagzi, hogyha egy vőfély azt úgy irányította, kézben tartotta, példát mutatott, hogy hogyan táncolunk, hogyan mulatunk, hogyan éneklünk, és természetesen aki szórakoztatta is a násznépet a megfelelő pontokon, mert hogy tulajdonképpen a vőfélynek három fontos feladata volt, meg van ma is. Az egyik, hogy ceremóniamester, egy szertartás vezető, ennek nagyon régi történeti gyökerei vannak, mert a 17. századig nem volt általános az, hogy feltétlenül pap kellett összeadja a házasulandókat. A katolikus egyházban ma is ez az egyetlen olyan szentség, amelyet nem a pap szolgáltat ki, hanem a házasulandó felek szolgáltatják ki egymásnak a teológia szerint. És ugye ebből a megfontolásból kiindulva tulajdonképpen bárki összeadhatta a házasulandókat, és a vőfélyeknek volt ilyen szerepe is, hogy ő előttük zajlott maga a házasságkötés, és a ceremóniáknak a megfelelő szertartásossága, ünnepélyessége, a hozzá kapcsolódó ünnepi köszöntőversek, a különböző nagyon terjedelmes, magasztos beszédek, ez volt az egyik szerepük. Aztán a másik szerepük a lakoma rendezés, a tálalómesteri szerep. Ennek is a gyökerei valahol ott a kora újkorban találhatók meg azokon a főúri nemesi lakodalmakon, amelyeket például Erdélyből Apor Péter leírt a 17. századból, ahol azt látjuk, hogy ahogy jönnek egymás után a különböző fogások, ezeket az ott szolgáló mulatságot kiszolgáló zenekar zeneszámokkal kíséri, és mindegyik fogáshoz van egy nóta, egy kakasnóta, egy levesnóta, egy káposztanóta, ehhez kapcsolódtak különböző felkonferálások. Ebből alakult ki tulajdonképpen az, hogy a vőfély irányításával hordják be és hozzák az ételeket, és mindegyikhez kapcsolódik valamilyen tálaló vers. És a harmadik szerepük pedig a mulattató, tréfamester, ennek a gyökerei pedig a kollégiumi diákság körében keresendők, például a Sárospataki Református Kollégiumban is szokásban volt, hogy a városi polgárok vagy az egyházi előjárók családjában, ha lakodalom volt, akkor a diákok csapatostul meglátogatták a lakodalmas házakat, adományokat gyűjtöttek, cserébe köszöntőverseket mondtak, komoly tartalmú köszöntőverseket, amelyekkel köszöntötték az ünnepeltet, a házasulandókat, az örömapát, örömanyát, és tréfás verseket, amikor egymással vitatkoztak, egymással versengtek, hencegtek tulajdonképpen, vagy kioktatták egymást a házasság miben létéről, pro és kontra bibliai érveket sorakoztattak a házasság mellett és ellen, vagy pedig olyan hazugságverseket mondtak ezek a diákok, amelyeken mindenki jókat nevetett, hogy milyen messze jártak, kikkel harcoltak, míg ide jutottak, és ezeket az ételeket az asztalra tudták tenni. Ezekből alakultak ki azok a lakodalmi mulatóversek, amikkel a vőfély szórakoztatja a násznépet, és ugye ennek is ez a párbeszédes formája ebből a diák hagyományból megmaradt, mert nagyon sok vőfély könyvben úgy olvassuk, hogy a nagy vőfély ezt mondja, a kis vőfély meg válaszol. Kis
1: tehát vőfély két vőfély is mond. Volt?
0: Akár több is, igen. Nagy vőfély, kis vőfély, és akár kis vőfélyek. Hogyha igazán nagy számú volt a lakodalom, akkor több vőfély is szolgálhatott.
1: Egy picit azért beszéljünk itt a női vőfélyekről, vagy vőfélyasszonyokról, nem is tudom, hogy kell mondani, mert én róluk még soha nem hallottam. Ők kik voltak, rokonok, vagy ők is ilyen idézőjeles hivatalos vőfélyek, akik lagzira-ragzira jártak esetleg annak idején, és mi volt az ő feladatuk?
0: A női szerepek tulajdonképpen a nyoszójó asszony tisztségben testesültek meg. Ugye a nyoszójó asszony volt egy olyan idősebb női rokon, aki a menyasszony körüli teendőket irányította itt az öltöztetéstől kezdve, a búcsúztatáson át, az esküvőre való kísérésig, aztán amikor befogadják a vőlegény házánál az új asszonyt, mikor oda megérkeznek, akkor mindig a nyoszójó asszony volt az, egy idősebb női rokon, aki kiállt tulajdonképpen a menyasszony képviseletében, vagy nevében, vagy védelmében, és az ő védőszárnyai alatt az ő ellenőrzése mellett zajlott mindig minden, ami a menyasszonnyal történt. Ő volt egy biztos pont a menyasszony számára. Ez egy köztiszteletben álló szerepkör volt, és az ő segítői voltak a nyoszójó lányok. Tehát tulajdonképpen így feleltek meg a tisztségek egymásnak, hogy volt egy násznagy, aki az egész lagziban talán a legrangosabb szereplő volt. Ma ezt úgy neveznénk, hogy aki a vőlegény esküvői tanúja, mai szóhasználatban, ő volt a násznagy, a vő főfélyeknek feleltek meg női párjaként a nyoszójóasszonyok, és a kisfőfélyeknek pedig a nyoszójólányok. És akkor ez a tisztségviselői kar gondoskodott az egész lakodalomnak a ünnepélyességéről és a megfelelő menetéről.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!
2: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a vőfélyek, az esküvők, lakodalmak elmaradhatatlan szereplői voltak a legtöbb esküvőn, még ma is ők segítik a nagy nap zökkenőmentes lebonyolítását, és azt, hogy az ifjú pár és a násznép is jól érezze magát. A jó hangulathoz hozzátartoznak a többnyire tréfás, csalafinta vőfélyi versek is. Folytatjuk tovább a beszélgetést Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Otto Múzeum néprajzosával, aki korábban egy könyvet is írt a vőfélykönyvekről, vőfélyversekről. A vőfélyeknek hogy alakultak ki annak idején a szövegeik? Mindig ilyen verses formájúak voltak, vagy volt, amikor csak elmondták a szövegüket?
0: Többnyire verses formájúak voltak, ez nagyon érdekes, hogy valószínű ennek az áll a hátterében, hogy a verses szövegeket sokkal könnyebb megjegyezni. És ez egy nagyon érdekes fejlemény, hogy hogyan alakul a vőfély verseknek a verselése. Hogyha elolvasok mondjuk egy példát, itt a könyv itt van előttem, akkor mindenki fogja hallani, például egy lakodalmi mulató vers, egy vacsora előtti mondóka, ha soká érkezik az étel. Éppen most érkeztem Operenciáról, barátságban váltam angoltól, muszkától, sok minden jót hoztam a török császártól, utána érkeznek megterhelt tevéink, mindjárt következnek ím pompás étkeim. És aztán sorolja, hogy odakinn egy vatkan is van megláncolva, két beteges nősténybolha nyásra húzva, sült pecsenye helyett egy nagy fejsze foka, 77 esztendős keréknek az agya. Az első tál étel lesz bagolynyerítés, ezt fogja követni a kemencenyögés, a csirkeordítás, kis borjú köhögés, negyedik tál étel lesz üres kocsi zörgés. Ezt akkor mondta a vőfély, amikor várt a násznép türelmetlenül a vacsorára, és még húzni kellett az időt.
1: De akkor még nem szolgálták fel
0: akkor
1: még
0: nem szolgálták
1: ételeket.
0: Fel, ez még csak egy ilyen szórakoztató szövegnek számított. Jól lehetett ebben hallani, hogy felező 12-esekből állnak a strófák. 12 szótag, ami két hatos fél sorra tagolódik. Ez a magyar költészetnek egy nagyon régi versformája. Arany János ebben írta a Toldit, a Családi Kört, Petőfi Sándor ebben a versformában írta a János Vitézt, tehát ez egy nagyon széles körben elterjedt közismert versforma. A gyökere ennek a tankönyvekben keresendő. Hogy ez miért épp ilyen lett, nagyon nagy valószínűséggel azért, mert amikor Mária Terézia bevezeti a kötelező népoktatást, 1770-es évekről beszélünk, akkor ugye tankönyv is kell az elemi iskolák alsó négy osztálya számára, és egy Losonczi István nevű református nagykörösi professzor írja az első komoly magyar tankönyveket. Kis tükör, ez volt a címe ennek a könyvnek, ami három kötetre tagolódott, aztán később hármas kis tükör, ez magyar földrajzot és történelmet tartalmazott, és ebben a vers formában volt elmesélve a komplett magyar történelem és a Kárpát-medence földrajza, és a diákok verses memoriterrel tanulták meg. És ezt
1: vélhetőleg jóval könnyebben.
0: És ez a fajta verses gondolkodás, ez a vers ritmus, ez a vers mérték, ez a négy soros, páros rímes, vagy mind a négy rím ugyanaz, bokor rímes, ez a vers forma, ez annyira bevésődött a magyar nép gondolkodásába, esztétikai érzékébe, hogy nem véletlen, hogy gyakorlatilag az összes ilyen köszöntőves típus, nem csak a vőfélversek, de például a temetési búcsúztatók is, vagy bármilyen ünnepre a névnapi köszöntők is ebben a versformában íródtak, és így a vőfélversek között nagyon ritkán találunk olyat, ami prózai lenne, ami ilyen hosszú, dagályos, barokkos körmondatokból álló szöveget jelent, hanem mindig ez a verses forma, és ezeket a verseket kézirassos könyvekbe ugye le is jegyezték, éppen azért, hogy könnyebb legyen megtanulni, átörökíteni, továbbadni, meg hát fel tudják eleveníteni, ha valamit elfelejtenének.
1: Említetted, hogy volt ugye egy olyan kézírásos vőfélykönyv, amiről úgy gondoltad, hogy az 1800-as években íródott, majd pedig kiderült, hogy már elkezdték az 1700-as évek második felében is. ez volt a jellemző, hogy inkább így kézírásos formában valaki lejegyzetelte, és akkor szerencséje volt a későbbi generációknak esetleg, vagy sok azért szájról szájra is terjedt ezek közül a vőfély Rigmusok versek közül?
0: Tulajdonképpen mind a két modell igaz. Vannak olyan kézírásos könyvek, amiket úgy nevezhetünk, hogy több generációs kéziratok, amiken nyilvánvalóan látszik, hogy több mint 100 éven keresztül használatban voltak, jó vastagok, egybe kötötték egymás után a különböző íveket, a különböző generációk, hogy egy kötetben, egyben meglegyen az a tudás, amit meg akarnak őrizni, és akkor ez tulajdonképpen látszik, hogy hogyan adták családon belül, vagy falun belül személyről személyre, nemzedékről nemzedékre. Ilyen volt ez a kisgyőri kézirat is, hogy 1788-ban elkezdték olyan temetési énekek lejegyzésével, amit református zsoltárok dallamára, de saját maguk által írott szövegekkel énekeltek, ilyen aktualizált temetési énekként, ezekkel kezdődik, aztán sok-sok-sok vőfélverssel folytatódik, és egészen a 19. század végéig még vannak benne bejegyzések, hogy kié volt, ki használta. Ez az egyik típus, és vannak olyan vőfélykönyvek is, amik kis vékonykák, egy pici kis füzet az egész, és az meg szemmel láthatóan egyetlen egy személy kézírása, és az is nagyon feltűnő, hogy rendkívüli módon hasonlít a nyomtatásban megjelent vőfélykönyvekre. A versek sorrendje, szerkezete, még a formája is követi a nyomdai tördelésnek a formáját. Ebből azt látjuk, hogy nagyon sok vőfélyvers másolás útján keletkezett, mert hát nyilván a könyvkiadók azért ráéreztek arra, hogy itt van egy olyan szegmens, ahol lehet egy kis hasznot begyűjteni, és 1793-ban a Váci nyomda kiadott egy vőfélykönyvet. Mátyus Péter volt a szerzője, Vőfények kötelessége címmel, és nyilván kéziratos meg szóbeli hagyományból összegyűjtött verseket tettek át nyomtatásba, és az nagyon olcsón vásári környezetben földre kiterített ponyváról árulták, innen a név, hogy ezek ponyvanyomtatványok. Hát nagyon sokféle ilyen ponyvanyomtatvány volt, szép históriák, kalendáriumok, mindenféle műfaj, ezek egyike volt a vőfélykönyv, és hát nagyon sok vőfély a vásárban megvette ezeket a füzeteket, de aztán nem jutott el mindenki, hogy ez nyilván a nyomtatott eredeti, ezért másolás útján kézzel aztán lemásolták, alakítottak rajta, nyilván azokat vették át, ami az ő falujukban aktuális, ahogyan ők ezt használják, ezeket a verseket, és így alakult át a nyomtatott írásbeliség, kézírásos, aztán meg szóbeli írásbeliségé. Nagyon érdekes folyamat.
1: Milyen típusú versikék, költemények voltak ezek? Mert gondolom azért tartalmukat tekintve mindig igazodtak a lakodalom éppen adott pontjához. Tehát én azért, ha jól sejtem, mint ahogy a mai napig sok minden fenn is maradt, volt külön a lánykéréshez versike, volt külön a, nem tudom, most mondok valamit, szó szerint a szertartáshoz való versike, így tagolódtak ezek?
0: Igen, ezek a nyomtatott vőfélykönyvekben is így következnek, mindegyiknek megvan az instrukció az elején, hogy vacsora előtt mondóka, ha soká érkezik az étel, vagy azt mondja, hogy vacsora köszöntő, leves köszöntő, káposzta bevitelekor ezt mond.
1: Halljuk is ezt, hogyha lehet.
0: Itt a jó káposzta a friss disznóhússal, jól megeszkábálva, mint a szekér gúzzsal. Egyenek csak ebből, uraim, gusztussal, legyenek mindvégig jó appetítussal. Ez a magyaroknak híres eledele, melyet ha valaki jó ízű nyel le, nem lesz az napának semmi veszedelme, sőt, inkább távozik minden ő félelme. Ez volt a töltött káposztára mondott vers, azért mondták, hogy a káposzta Magyarország címere, mert ma azt gondoljuk, hogy a gulyásleves mondjuk a magyar nemzeti étel, valójában a káposzta számított igazi magyar sajátosságnak, a káposztás hús, amit ma mondjuk úgy mondanánk, hogy székelykáposzta éttermi környezetben, illetve a töltött káposzta, aminek különböző táji változatai mindenhol elterjedtek voltak, ez volt a fő lakodalmi étel is.
1: És még a mai napig nagyon sok helyen nagyon sok szigorúan helyen ragaszkodnak hozzá.
0: Töltött káposzta, hagyományos lagzinak nagyon fontos része, úgyhogy és igen, a versek is ugyanígy következtek, aztán a különböző bor, pálinka és pohárköszöntők, és aztán a különböző mulatóversek. Gyakorlatilag a vőfélykönyvek többé-kevésbé akár arra is alkalmasak lehetnek, hogy az egykori lakodalomnak a menetét rekonstruáljuk belőle. Nyilván volt sok olyan szokásmozzanat, amihez nem kapcsolódott vers, lehetett olyan, hogy leírták a verseket, de nem hangzott el minden, de azért többé-kevésbé, ahogy a vőfélkönyvek tartalmazzák, az nagyjából az akkori lagziknak a menetét is, sorrendjét, szokáselemeit mutatja.
1: Mi volt a tapasztalatod, hogy ezeket tulajdonképpen kutattad? Volt, hogy egyes vőfiek kicsit a saját szája ízükre szabtak egy-egy versikét, vagy úgy valamit változtattak rajta, vagy ez inkább tájegységenként volt a jellemző, a kicsi változtatás?
0: Nagyon érdekes, hogy ebben a műfajban nem nagyon vannak táji különbségek. A tájegységek nem igazán rajzolódnak ki, és ennek a hátterében az lehet, hogy van az egész műfaj mögött egy nyomtatott írásbeliség, ami azt jelenti, hogy Kőszegtől Kolozsvárig és Nyitrától Szabadkáig terjesztették ezeket a vásári ponyva füzeteket, és ez viszonylag már korán a 19. század közepén azt mondhatjuk, hogy ezt a vőfélyverses szöveghagyományt nagyon egységesítette. Tehát az ország különböző pontjain felbukkannak ezek a versek, de ami még érdekesebb, hogy szinte egyetlen egy vőfély könyvben sem találtam olyan szöveget, ami pontosan egyezett volna egy másikkal. Tehát egy pici változtatás mindegyikben van. Tehát a népköltészetnek az a fajta gazdagsága, ez nagyon-nagyon szépen visszaköszön ezekben az írott szövegekben is, ahogyan a népdalok is szájról szájra terjedve, minden faluban egy picit más. Itt is nyilván felismerhető, hogy szívvidámításra Isten a bort adta, amint a Zsoltárba Szent Dávid mondotta, azért is hordóját gazdán kifúratta, teli kancsó borát ide felhozatta. Ez mondjuk nyomtatásban is ugyanígy jelent meg, és ezt egy az egyben lemásolták, de nagyon sok változata van ennek a szövegnek, ahol egy picit másképp vannak a szavak, picit más a sorrend, fölcserélik esetleg a soroknak a sorrendjét a verszakon belül, és akkor látjuk, hogy egy-egy eredeti nyomtatott szövegnek hogy burjánzik a rengetegféle változata a vőfélyek egyéni használatában.
1: Az egyik legnagyobb csoportja talán ezeknek a versikéknek azért az ételekhez kötődött, ahogy hallhattuk is, hogy akár külön a töltött káposztához, külön a borhoz, meg hát a minden egyes fogáshoz, ahogy hallhattuk, hogy ahogy hozzák sorban, mindegyik kapott egy-egy kis versikét. Magához, a ceremóniához milyen versek kötődtek, hogyha tudnál esetleg olvasni, idézni?
0: Hát például a mennyasszony búcsúztató, ami egy igen fontos eleme, egy nagyon ceremoniális és ünnepélyes része volt a lakodalomnak, vagy amikor megérkeznek a templomba, és akkor van egy úgynevezett hitre követő vers, leány kikérő, ezekhez mindig kapcsolódott valamilyen, azt mondja, búcsúztatás esküvőre. Tisztelt háznép, halljunk egy pár búcsúszavat, mielőtt itt hagynánk ez érdemes házat, mert illő, hogy midőn így útra indulunk, Isten ember előtt híven beszámoljunk. A mi menyasszonyunk is e módon szólna, hosszú érzelmétől most szavakhoz jutna, elmondanám tehát, mit elméje gondolt, ilyen formán volna, látom bús arcáról. Örömmel virrat fel rám e szép reggel, örömmel üdvözlém ártatlan szívemmel, de mostan keblemet nagy bánat fogja el, mert a házas élet útjára lépek fel. Nyilván a menyasszony búcsúztatása, akkor konkrétan sírtak. Tehát nem is voltak abban az érzelmi állapotban, hogy ők bármit tudtak volna mondani, ezt váltotta ki a vőfély, aki a menyasszony helyett és nevében elmondta ezeket a nagyon megható, bár rendkívül sablonos búcsúszavakat, és szinte minden menyasszony ugyanazokkal a szavakkal búcsúzott a faluban, de természetesen a rokonokat, a neveket, a házasságot kísérő különböző személyi kapcsolatokat belefűzték azért ezekbe a versekbe, mindig aktualizálták az adott helyzetre, az adott személyre szabottan hozták létre azokat a szövegváltozatokat, amik ilyenkor a ünnepélyességet emelték és elhangzottak.
1: Akkor tulajdonképpen a vőfénynek volt egy olyan szerepe is, nem, hogy a mennyasszony és a vőlegény idézőjeles szerepét is oly módon megmutassa, hogy mit érez éppen a mennyasszony, mit érez éppen a vőlegény, mert például ez a búcsúzás is tulajdonképpen a mennyasszony nevében beszél, tehát illetve a lánykikérés is azért a vőlegény nevében, igaz?
0: Így van, igen, így van. Tulajdonképpen megadták azokat a kereteket, azokat a társadalmi elvárásokat, hogy egy vőlegény szerepben, egy mennyasszony szerepben hogyan kell, hogyan illik viselkedni, és ha belegondolunk, ez nagyon-nagyon megkönnyítette az egyén dolgát. Mert ha ma nézem a házasulandókat, akkor bizony egy évvel ezelőtt elkezdenek gondolkozni az ifjú párok, hogy akkor a lagziba ez hogy legyen, az hogy legyen, most ezt a mozzanatot hogy csináljuk. Itt ezt láttuk, ott azt láttuk, az interneten ezt ajánlják, és gyakorlatilag mindenki kénytelen saját maga létrehozni a saját maga lagziát. És ez borzasztó nagy idő, energia, erőfeszítés, ettől mind megkímélte az egyént és a családot egy ilyen hagyományos közösség, ahol megvoltak az előre kialakult menetrendek, megvoltak az előre kialakult szerepek, és tulajdonképpen csak bele kellett helyezkedni egy hagyománynak a láncolatába. Nyilván ez le is korlátozta az embereket, tehát ott nem lehetett azért ettől nagyon eltérően viselkedni, ugyanakkor meg is könnyítette a dolgukat, mert nem sokat kellett gondolkozni, hogy most mi a teendő egy ilyen házasulandó ifjú párnak.
1: Végezetül néhány versikét azért te megjelöltél itt a könyvedben. Halljuk ezeket, hadd hallják a hallgatók is, mert én azt gondolom, hogy sok érdekesség lesz benne.
0: Igen, a vőfélyek vitája például az egyik, az nagyon érdekes volt nekem, amikor ezekkel először találkoztam. Amikor az első vőfély, vagy nagy vőfély a házasság mellett szól, és azt mondja, hogy uraim, halljunk szót, szólok igazságot, nem beszélek tréfát, hanem valóságot. Adjanak hát nékem egy kis szabadságot, míg előbeszélem a szent házasságot. És aztán Ádám, Mózes, az Úr hogyan teremtette a házasság szentségét, házasság intézményét, befejezi, hogy boldog, kinek vagyon jó hív felesége, mert az jó feleség, az ház ékessége. Boldog, kit így megáld Isten ő felsége, ezt minden elhiggye, itt versemnek vége. És akkor a kisvőfély ráfelel, így van az instrukció. A kisvőfély a házasság ellen mond. Állj félre, barátom, én is hadd beszéljek, még olyan legénytől higgyed, hogy nem félek, magányos éltemmel veled nem cserélek, éljél te párosan, én egyedül élek. És aztán hozza Szent Pált, példának, aki nem házasodott meg, Krisztus keresztje volt az ő gyönyörűsége, aztán hozzák a hazug Delilát, aki ugye Sámsonnak volt a nem éppen példa értékű felesége, és a konklúzió a végén, jobb pajtás, ha te is meg nem házasodol, majd úgy a konyháról nem is gondolkozol, de hidd el, ha egyszer te megpárosodol, mit egyetek ketten, azon sopánkodol, mert kell az asszonynak, szita, rosta, kanál, azt akarnál mindig, ha tökröt hajtanál, majd ott is vakarod, ahol nem is viszket, ha az feleséged így dolgokra késztet. A Bibliából idéznek itt. Pro és kontra elhangzanak az érvek a házasság mellett és ellen. Egész hosszan 30 tól több verszakon át zajlik ez a disputa, ez az
1: mindig
0: felváltva, és mindig ráfelelnek. A záró mozzanat természetesen a házasság mellett, az erkölcsi konklúzió nyilván a házasság mellett zárja a nagy vőfély. És még egy talán egy nagyon érdekes része az észak-kelet-magyarországi lakodalmaknak, Palóc vidékeken még egészen mondhatni ma is sokfelé megvan a tréfás verbunk, amikor a vőfély szolgáló legényeket toboroz maga mellé. Ennek az a funkciója, hogy a lagziban a mulatást egy kicsit beindítsa. Egy vőfély, mint egy vezető táncos elől táncol, mutatja a figurát, és mindig egy-egy legényt kihív a násznéből. Természetesen leginkább a nagyszájú, a verekedős, a vagány hírébe álló fiúkat szokta ugye maga mellé választani, és aztán olyan figurákat mutat, hogy guggolva megyünk, hogy egymás kezét megfogva
1: mindenképp mulatságos legyen.
0: Mindenképpen mulatságos, tréfás és kiszolgáltatott helyzetben táncolnak a táncolók, és ehhez is kapcsolódik egy hosszú-hosszú versezet, aminek pedig az az érdekessége, hogy az ókori görög mitológiából és a római mitológiából idéznek, persze többé-kevésbé helyesen, részben helytelenül, ami azt mutatja, hogy egy nagyon komoly, ilyen kollégiumi, deákos, latinos műveltség áll ezeknek a verseknek a hátterében. Ugye a kollégiumi diákság körében a versírás az egy tantárgy volt, minden kollégiumi diáknak volt kézírásos verseskönyve, 18-19. Században a Pataki debreceni pápai református kollégiumban, és aztán ezek a fiúk lettek a tanítók, a kántorok, a közösségben, a presbiterek, a gyülekezetekben, vagy lelkészek, segédlelkészek, és nyilván az ő szövegtudásuk, meg az ő mitológiai és bibliai tudásuk átkerült ezekbe a vőfélyversekbe is. Úgyhogy ilyen módon régi szöveghagyomány, a szolgáló legények toborzása, bölcs Jupiter, ki a földet igazgatod, az ég abroncsait fel alá mozgatod, mi az akaratom, előre tudhatod, min igyekezek, azt is sajdíthatod. Kiszállt egy új vitéz Marsnak mezejére, villog a kard, legény kéne a végére, segélj meg Jupiter, légy éltem vezére, szálljon áldás tőled minnyájunk fejére. És aztán ugye Jupiter sugallatára kiválaszt egy fiút, csapj fel pajtás, te is, add be a kezedet, jó katona leszel, látom személyedet, ne gondolkozz sokat, ne törd a fejedet, lénunggal megrakod mindjárt a zsebedet, vagyis zsoldot kapnak majd, hogy ezzel biztatja őket, és így a regruták toborozza maga mellé a vőfé, és ezzel indul be aztán a lakodalmi tánc, a mulatozás az észak-kelet-magyarországi lagzikban.
1: Hát akkor tulajdonképpen minden egyes mozzanatra volt valami vers, ahogy hallhattuk, nem is rövid némelyik, tehát nem is csak mondjuk egy négy sor, és akkor Isten áldja, hanem azért, ahogy elmondtad az imént is, hogy kérdez felelek, volt egy kis vitatkozás is némelyik résznél. Volt egyébként kifejezetten olyan vers is, ami abszolút lezárja a lakodalmat, vagy akkor már úgy szélett a násznép, és akkor egyszer csak vége lett, vagy ott is volt egy szerepe a vőfénynek.
0: Vannak olyan versek, ami a lakodalmi búcsúzó, ami egy olyan tartalmú szöveg, ami tulajdonképpen a mulatozás végét bejelenti, és adománygyűjtést tartalmaz, tehát arra biztatja a vendégeket, hogy a szakácsasszonyok számára és a vőfélyek számára, ha nem sajnálják, akkor azért adományokkal meg lehet köszönni a szolgálatot. Egy ilyen lezáró vers, és tulajdonképpen ezeket a verseket azért, ha belegondolunk, fejből tudták, tehát egy nagyon komoly szövegtudás kapcsolódott a vőfélyek gyakorlatában ehhez a tisztséghez. A kézírásos könyvek, a nyomtatott füzetek segítettek abban, hogy ezt memorizálják, de nem nagyon tudunk arról adatot, hogy valaha is olvasták volna ezeket a verseket, hanem ezt kívülről fejből kellett tudni, és mindig a megfelelőt éppen mondani.
1: Hát, én nagyon sok mindent tudnék még kérdezni ezzel a témával kapcsolatban, mert én azt gondolom, hogy elképesztően gazdag ez a kincsestár, tényleg ez az emléktár, hogy hogyan zajlottak régen az esküvők, és hát mi minden fontos szerepe volt a vőfélyeknek, amikből tegyük hozzá, nagyon sok ugye még a mai napig is fennmaradt. Minden esetre most itt az időszűke miatt le kell zárjuk ezt a beszélgetést, de Tóth Arnoldnak, a Herman Ottó Múzeum néprajzosának, tudományos és nemzetközi referensének köszönöm, hogy mindezeket elmondtad nekünk.
0: Köszönöm szépen én is a figyelmet.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
2: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett apadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított két 80 méteres bárkának, tette hozzá a kormányfő, aki szombat délelőtt Pakson az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével, mondta a miniszterelnök. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet, a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. A munka két részből áll, egy fenékküszöb kialakításából, amelyhez 145 ezer köbméter követ használnak, valamint két egyenként 80 méteres bárka egymás mellé állításából, rögzítéséből, beforgatásából és irányított süllyesztéséből. Európa több pontján is tűzvészekkel küzdenek, ezért utazás előtt és közben is mindenki tájékozódjon, illetve legyen körültekintő, ezt tanácsolta Orbán Anita külügyminiszter. A külügyi tárca vezetője arról írt, hogy az elmúlt napokban érkezett jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozótt tüzekről számoltak be Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban, Alsó-Ausztriában és Európa más térségeiben is. Ezért a külképviseletek és a konzuli szolgálat folyamatosan éjjel-nappal figyeli a helyzetet. A miniszter adatai szerint a konzuli szolgálat call centere péntek éjszaka 170 hívást fogadott, ebből 73 Omis térségével volt kapcsolatos. Ezek döntő többsége már nem segítségkérés, hanem tájékoztatás kérés, ami azt is mutatja, hogy az utazók egyre tudatosabban keresik a hiteles információkat, tette hozzá a miniszter. Orbán Anita bejegyzésében arra kér mindenkit, aki külföldre készül vagy már külföldön tartózkodik, hogy figyelje rendszeresen a Konzinfó tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre és indulás előtt, illetve a helyszínen is tájékozódjon a helyi viszonyokról és a hatóságok aktuális intézkedése. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint, írja a Honvéd vezérkar közleménye. 45 éve működik a református iszákos mentőmisszió, eleinte gyógyító konferenciákat, csendes napokat szerveztek, majd elkezdték a prevenciós és utógondozó szolgálatot. 1993 óta a Magyar Kékkereszt Egyesülettel közösen munkálkodnak, a gyógyító és utógondozó heteket Dömsödön tartják, ahol a Kékkereszt addiktológiai rehabilitációt és szenvedélybetegeket ellátó átmeneti otthont működtet. Ma már az egész ország fogadják a segítséget kérő embereket. Az iszákos mentő misszió több mint 20 évig Németné Balogh Katalin vezette, aki nemrég nyugdíjba vonult. A szolgálat történetéről, lényegéről beszélt rádiónknak.
4: Volt egy időszak, a rácsodálkozás, a lehetőség csodája 81-ben, és ez eltartott a rendszerváltásig, amikor azért elsősorban az iszákos mentő rész működött egészen 93-ig. Ez a lelki munka, hogy Isten gyógyít, hogy ezt lehet az egészségügyel együtt látni, hogy nekik is van dolguk, nekünk is, de végül is Isten a gyógyító Isten, aki lelkileg úgy építi, gyógyítja, szabadítja, kiszabadítja a szenvedélybetegségből az embereket, hogy az az örök életre vezet, akár visszaesésekkel is. Nagyon sok lelkész volt önkéntes, és eközben épült az egészségüggyel is a kapcsolat. És hát sok mindenben meghatározó volt a Kékkereszt, hogy hogy működteti a Dömösi házat, hogy változik a résztvevők, a szolgatársak száma. Mondhatnánk csúnyán, hogy hát intézményesített a szolgálat, de egy másik oldalról azt látom, hogy mindent megteszünk azért, hogy csak muszáj legyen. Tehát az a muszáj, ami mentén az ember kifelé megteszi azt, ami kötelesség, de nem ez tölti ki az életünket, mert akkor nincs idő szeretni az alkoholistát, nincs idő szabadságban, szeretetben evangéliumot hirdetni, hanem körülvesznek azok a valóban nagyon intézményi keretek és elvárások, ami gyakorlatilag elvesz ebből.
3: Egy új kiállításnak ad otthont a Debreceni Református Egyetemi Templom. A különleges térben Olasz Ferenc fényképeit mutatják be. Az Arcodat keresem című tárlat tematikája egyedi, templomi freskókról, útszíli keresztekről letekintő Krisztus arcokat örökített meg a fotográfus. Úgy helyezték el a műveket, hogy akár egy imaséta keretében is végig lehet nézni azokat. Ezzel az imádságévéhez is kapcsolódnak. A kiállítás indulását szándékosan a turisztika frekventált időszakra, a karneváli hétre időzítették. Augusztus 17-től 3 héten át ingyenesen látogatható a program. Részletek Tutmatolcsi Lászlótól, az Egyetemi Templom kulturális igazgatójától.
5: Olasz Ferenc fotográfus képeiből válogattunk össze egy tárlatra valót az egyetemi templomban. Az ő életműve az eléggé a szakralitás felé mutat. Itt Krisztus arcok lesznek majd a kiállítás fő fókuszában. Fotográfusi munkásságának az egyik fő lábát ez adja, ez a téma. Ezek a legváltozatosabb helyen előforduló Krisztus arcok. A templomi freskókon előforduló Krisztus ábrázolásoktól az útmenti korpuszokon található Krisztus ábrázolásokig nagyon sokféle. 40 képből álló válogatás szerepel a tárlaton, és ami a különlegességét adja majd ennek a

Helyünket elfoglalva énekeljünk, fohászkodjunk a 84. Zsoltár mindegyik versét énekelve. Ó, seregeknek Istene!

0: Hallgassuk a 139. Zsoltár első 18 versét.
1: A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől, orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne. Jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal. A sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet. Te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok.
0: Jöjjetek, imádkozzunk!
2: Seregeknek Istene, énekünkkel és imádságunkkal is próbáljuk kifejezni, hogy mennyire vágyunk a te hajlékod és a te közelséged után. Vágyunk megérkezni hozzád. Különösen, mert a fejünkben még sok minden zakatol. Szeretnénk találkozni veled, de mintha megint máshol lennénk, mint te. De hogy ne lennénk máshol, hiszen te vagy a Szent, a mindenható Teremtő, az egyedüli Szent Háromság. Mégis hogyan lehetne közünk hozzád? Ezzel az erőtlen imával? Bocsáss meg nekünk, hogy megint magunkból indulunk ki, hogy mi akarjuk imával kicsikarni azt, amit te már régen nekünk adtál. Köszönjük, hogy te szemmel tartod a járásunkat és a pihenésünket, hogy neked gondod van minden utunkra. És lehet, hogy még nyelvünkön sincs a szó, de te már pontosan tudod azt, Urunk. Nem is szeretnénk hosszan szólni, hanem a Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hogy segélykiáltó szavainkat formáld át a te félelmetes és csodálatos neved magasztalására. És szent lelkeddel mutasd meg nekünk a te drága szándékaid. Amen.
0: Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljünk a 824. ének első három versét. Szólj, szólj hozzám, Uram!

Szeretett testvérek, Isten igéje, melyet az ő szent lelke segítségével hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a mai napra a kijelölt Ószövetség ige szakaszban, a Krónikák első könyvében, a 17. fejezetben, az első 15 versben. Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Úr Szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán ezt mondta Dávidnak. Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, mondd meg szolgámnak Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr. Nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy feloztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amíg együtt vándoroltam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akit népem Izrael pásztorául rendeltem, miért nem építettetek nekem egy házat cédrusfából? Most azért ezt mond szolgámnak Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a júnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál. Kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többi a gonoszok, mint kezdetben. Attól az időtől fogva, hogy bírákot rendeltem népemnek, Izraelnek, és megaláztam minden ellenségedet. Azt is kijelentettem neked, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Atya leszek, és ő az én fiam lesz. Nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam elődöttől, hanem házam és királyságom szolgálatába állítom örökre, és trónja örökké szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Kedves testvérek, nem mindig értjük, amikor egy ötletünket, vágyunkat, amelyet tökéletesen helyesnek érzünk, és minden szempontból igaznak, Isten szerint valónak, mégis elutasítja az Úr. De amikor Isten nemet mond egy valóban jónak látszó tervünkre, az nem teszi értelmetlenül, nem a kárunkra, nem a bántásunkra teszi. Itt is egy ilyen helyzetet látunk. Dávid Izrael nagy királya, aki bár időben nem az első, Saul bukott királysága után a második király, de méltóságban és tisztességben, hatalomban ő a zsidók nagy királya. Rajta keresztül Isten megmutatta, hogy azt az első bűnös vágyat, miszerint a nép királyt kívánt Isten uralma helyett vagy legalábbis mellett, hogyan tudja ő áldássá formálni. Neki is voltak hibái, neki is voltak bűnei, de felismerve azokat, az Úrnál keresett és talált menedéket. Szándékait az Úr ügyének szolgálatába szerette volna állítani. Az ő uralkodása alatt az ország egységessé vált, győzelmeket értek el az őket fenyegető ellenség ellen. Királyként szép palotában lakott, a szövetség ládája a fővárosba, Jeruzsálembe kerül, de csak sátor a szentély, ahogy a vándorlás során is. És Dávid épített palotájával szemben kontrasztban áll ez a mobil szentély, és ez Dávidnak is szemet üt. Nagyon helyesen érezzük. Szeretne hát templomot építeni Istennek. A gondolatra a próféta válasza sem hangozhat másképp, tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. Viszont ahogy tovább olvastuk, kiderült az Isten válasza, hogy mégsem ez az ő akarata most. És ez nagyon megdöbbentő. Isten felkent királya,
Egy rendkívül jó szándékú, Isten iránti szeretettel teljes gondolatot visz a próféta elé, és a próféta azt mondja, tedd meg azt, amit szeretnél, mert veled van az Úr. El tudunk képzelni ennél egyértelműbb helyzetet? És mégis kiderül, hogy Isten azt mondja, ne így legyen most. Nem garancia a megfelelő döntésre tehát, hogy valaki felkent király. Nem garancia az, hogy jó szándékú a terve. És nem garancia még az sem, hogy valaki próféta. És nem igazolja senkinek a gondolatát önmagában az, ha azt mondjuk és látjuk, hogy egyébként Isten azzal az emberrel van. Még az ószövetségi embernek is meg kellett értenie, hogy bár ott volt az Istentől kapott rengeteg törvény, szabályozás, de a mindenható nem szabályok, algoritmusok szerint működik. Nem a mieink szerint. Nem mindig az emberi elmével leglogikusabbnak tűnő, leginkább várható, kiszámítható választ adja. És ezt nekünk is meg kell érteni. Ahogy azt is, hogy amint itt kiderül, egy szent embernek sem minden szava kijelentés. Nem minden szava Isten üzenetének a közvetítése, még akkor sem, ha Isten nevét kimondja abban a mondatban. Pedig a próféta azért volt ott a király mellett, hogy mindvégig meglegyen a kapcsolat a földi uralkodó és Isten között. Hogy ott legyen a közvetítő. De itt Nátán próféta egyszerűen egy hívő, jószándékú barátként szólal meg. Akinek nem jut eszébe az, hogy Isten másként is gondolhatja. Hiba ez? Ha hiba is, ő ettől a hibától eltekintve is szent ember marad, és a következő szava már lehet valódi kijelentés. És az is lesz. Isten ő rá bízza a válaszának közvetítését. Lehet, hogy nagy kihívás ezt így elfogadni, és a magunk életében is értelmezni. Mégis fontos meglátni azt, hogy sem a saját személyünk, sem a másik ember személye, sem a saját gondolataink szerinti legőszintébb tisztaság sem biztosít arról, hogy ami a szívünkben van, az van az Isten tervében is. De hát honnan tudhatjuk akkor, hogy mi az Isten terve? Nátán végül megkapta prófétaként a választ. Na de ha nekünk nincsen személyes prófétánk, aki kijelentést kap, vagy nem kapunk mi magunk közvetlenül, akkor marad az örök és érvényes szentírás. Annak igéje, amelyek eligazítanak és tanítanak. És ha nem találjuk benne a választ, akkor az abban való megnyugvásra van szükség, amiről ez az ige is tanít. Lehetnek szándékaink, terveink, de az Úr akaratában meg kell békélnünk. A példabeszédek könyvében így olvassuk. Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg. Nem könnyű, amikor ezt érezzük, de Isten szeretne bennünket megnyugtatni. Ő nem ellenünk van. És Dávidot is ebben erősítette meg, amikor válaszolt. Mégis a válasz Dávid gondolatára elutasító az adott helyzetben. De azt mondja Isten, hogy elsősorban nem az épített templommal van baja, és nem is Dáviddal. Bár később, amikor Dávid átadja a feladatot a fiának, miután ő maga szépen gondosan sok mindent előkészített, azt mondja Salamonnak, hogy ő maga azért nem építhetett templomot, mert azt mondta neki Isten, hogy ő sok vért kiontott, és aki utána jön, az lesz a nyugalom embere. És nagyon szép üzenet van ebben a kijelentésben is, mert a békés állapothoz, a megnyugváshoz köti az épített szentély létrehozását. A templom a békeháza legyen. De itt, amikor először Nátán prófétán keresztül, amikor itt halljuk Isten válaszát, akkor még másra szeretné felhívni a figyelmet. Mégpedig arra, hogy lehet templomot építeni, de akkor, amikor az Isten mondja.
Emlékezteti Dávidot, hogy eddig hogyan volt a néppel. Nem volt épített templom, és ő ugyanő volt. Az Isten ugyanúgy Isten volt. Azt mondja Dávidnak, hogy ő egy szóval nem kérte, hogy építsenek neki templomot. Ő nem igényli. És ezzel arra mutat rá, hogy az embernek nem kell önállósítania magát az Úr ügyében olyan szempontból, hogy a végén azt gondolja majd, hogy meglepi az Istent valamivel. Ad majd Istennek valamit, amire ő eddig nem is gondolt, vagy nem kért. Ha nem kérte, sőt, az éppen addig jelenlévő állapotot támogatta, akkor ne gondoljam, hogy majd én jobban tudom. Annak a veszélynek a lángját szerette volna Isten kioltani, hogy Dávid nagyobbnak gondolja magát, mint aki. Mint hogyha adhatna valamit Istennek, mert nem. Az ember nem tud adni Istennek, mint ha neki szükségletei lennének. Pál ezt így fogalmazza meg az Új Szövetségben. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és fölnek ura, nem lakik ember kéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mint hogyha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Nem mi döntünk az ő sorsáról. Nem a mi jó ötleteink viszik előre az ő ügyét, mert nincs olyan ötletünk, amire ő ne gondolt volna. A templom sem az ember ajándéka Istennek, hanem éppen ellenkezőleg. Az Úr szava, ott a profécia végén erre emlékezteti Dávidot, hogy Isten az Atya, ő a király, nem az ember. Ő cselekszik velünk, nem mi vele. Ő hat ránk, nem mi ő rá. És ennek kell a helyére kerülnie Dávid szívében. És ezt kell majd átadnia a fiának is. Az Úr építi a mi házunkat. Erre hívja fel most a figyelmet azzal, hogy módosítja Dávid szándékát, és ő dönti el, ki és mikor építsen templomot. Isten tehát nem egyszerűen elutasít, hanem korrigál. Az alapvető emberi ötletre Dávidnak nemet mond, mert többet szeretne annál is adni. Lesz templom, de ez többet fog jelenteni, mint amennyit Dávid gondol. Mert Isten megerősíti nem egyedül őt, hanem azt mondja, hogy Dávid házát teszi maradandóvá. Vajon mi másra vágyna egy király? Sőt, Dávid ebben a maradandóságban azt nem is sejthette, mennyivel többet ígér még ennél is Isten. A megváltót, aki által Isten a legtöbbet adja nekünk. Akiben megmutatta, hogy tehetünk mi bármi rosszat, ő kegyelmet kínál. De azt is megmutatta, hogy tehetünk mi bármi jót. Magunktól nem vagyunk képesek eljutni hozzá. Nem tudjuk magunkat megváltani. És erről beszél itt is az Úr Dávidnak. Emlékezteti őt, hogy ő volt ott a néppel, a vándorlásban is. Ő volt az, aki vele is ott volt, megjelent az ő életében, aki vezette személyesen őt. Ő tette pásztorból fejedelemmé. Ő adott a népének országot, győzelmeket. Ő akarja az ember házát építeni. Az Úr ad. És neki az a legnagyobb gyönyörűség, ha amit ő ad, elfogadjuk, és az ő terve átragyog rajtunk. De ne menjünk el a kérdés mellett, ahonnan indultunk. Akkor tehát templom vagy sátor, mégis vajon melyik a kedvesebb Istennek? A fő különbség a kettő között nem is az, hogy mennyire díszes, méltó vagy szép, hanem az, hogy az egyik ideiglenes, mobilis, a másik maradandó és helyhez kötött. Melyik illik jobban az Úrhoz?
hiszen Isten állandó, végtelen, örök, mindenható, mindenütt jelen való. És mégis úgy beszél magáról, hogy sátorról sátorba ment, egyik hajlékból a másikba. Mintha miattunk emberszerű, antropomorf módon közelítene hozzánk, és így is beszél velünk. A mindenhol jelenlévő Isten helyet változtat, vagy éppen helyhez kötött. De tulajdonképpen azt mondja Isten, hogy neki jó volt úgy, ahogy volt. És azt is mondja, hogy jó lesz majd úgy is, ahogy lesz, mert nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy hol lakik az Isten, hanem arról, hogy az ember számára hogyan fejeződik ki az, hogy hol van Isten. A sátor, templom nem valóságos lakhely, hanem az Isten ember közötti kapcsolat és kommunikáció megtestesítője. És üzenet van egyébként mindkét formában. Mert mit fejez ki Isten azzal, hogy azt mondja, velük vándorolt és sátorról sátorra járt? Az, hogy ő velünk jár az úton. Ő olyan, akivel együtt van mozdulás, van előrehaladás. Isten nem egy mozdulatlan, állandó, mobilis, olyannyira, hogy mindenhol ott van. A vándorlásban is. És mit fejez ki azzal, hogy épített temploma lesz? Hogy ő valóban erős, hatalmas, de elérhető, biztos pont. Mindig megtalálható. Méltó helyen a szövetség ládájával, ami szintén az Istennel való kapcsolat megerősítő szimbóluma a számukra. Szükség volt a sátorra és a vándorlásban. Szükség lesz a templomra is, mint viszonyítási pontra, fizikai, lelki értelemben is akár. Tudni, ott van Isten, de leginkább így mondva, ott is ott van Isten. Így kapcsolódik ő az emberhez szabadon. Mozgás és megállás, lendület és megnyugvás, küzdés és töltődés. Mindebben ott van Isten. Jelen van az életünkben. És úgy, hogy mégsem igazodik, a saját terve szerint halad, viszont lehajol hozzánk. A mi létformánk szerint fejezi ki támogatását. Ő, aki jelen van, valóban mindenhol. És ebből következik Salamon felismerése, amikor majd ő végül tényleg megépítheti és megépíti a templomot. És a felszenteléskor így imádkozott. Uram, Izrael Istene, nincs hozzád hasonló Isten, sem fent az égben, sem lent a földön. Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívvel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél hatalmaddal, be is teljesítetted a mai napon. Most azért, Uram, Izrael Istene, tartsd meg, amit a te szolgádnak, Dávidnak, apámnak ígértél, amikor ezt mondtad. Nem vesznek ki színenem elől utódaid, akik Izrael trónján ülnek. De csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra, és előttem járnak, ahogyan előttem jártál te is. Most azért, Izrael Istene, váljék valóra ígéreted, amelyet a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak tettél. De vajon lakhat-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis, tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgass meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma a te szolgád a te színed előtt imádkozik. Nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad, ott lesz az én nevem. Hallgass meg az imádságot, amikor a te szolgád ezen a helyen imádkozik. Hallgass meg a te szolgádnak és népednek, Izraelnek könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgass meg lakóhelyeden a mennyben, hallgass meg, és bocsáss meg nekik. Salamon szavai nagyon alázatosak. Nem gondolja, hogy ez lenne az Úr lakóhelye,
amit ő épített. Mert megkapta a tanítást. Volt előzmény, volt kijelentés, volt építkezés a királyi úton, a királyi fejekben és lelkekben, szívekben. Ezekben a szavakban benne van, amit ő kapott, az átöröklött élmények, tudás és hit. Minket is így vezethet Isten a be nem teljesített vágyainkkal kapcsolatban. Nagyobb áldásokkal, mint ahogy mi terveznénk, de talán nem személyesen a mi életünkre szólóan, hanem más táblatokban. Dávid és Salamon szándéka ugyanaz volt, de Isten terve más és más volt a számukra, mert minden ember más. És Isten tervébe is különböző módokon kapcsolódhat be. Van személyre szabott küldetés is, és ezért nem lehetnek ugyanazok a céljaink a különböző helyzetekben, állapotokban, korokban. De célunk közösen megérteni és elfogadni Isten üzenetét, cselekedeteit, általa a be nem töltött vágyainkat. Még ha nehéz is. Elfogadni azt, hogy ő jobban tudja, és ő építeni akarja a házunkat. Úgy, hogy ő többet lát, mint amit mi elképzelni is tudunk. Ámen. Feleljünk az ige üzenetére, a 184-es számú éneket énekeljük az első 6 versével. Mindenek meghallják és jól megtanulják, ik segedelmüket nem Istentől várják.

0: emeljük fel szívünket, és így imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálával telt a szívünk, hogy mi úgy fordulhatunk felét, hogy tudjuk, itt vagy közöttünk. Nem csak helyet adtál nekünk, ahol felét fordulhatunk, hanem önmagadat. Te mindig többet adsz, mint amit mi kérni tudunk. Nincs nagyobb hatalom, nincs nagyobb győzelem, mint amit Krisztusban adtál nekünk. Köszönjük, hogy méltatlanul a te dicsőségedbe hívsz minket az ő áldozata által. És hálával köszönjük meg, hogy azt is tudhatjuk, könyörgéseinket meghallgatod. Téged dicsérünk, amikor kívánságaink teljesülnek, de téged dicsérünk, amikor nem látjuk teljesedni azokat, tudva, hogy azok a kéréseink is ott vannak előtted. És ha neked kedves, add meg nekünk az üzenetet, hogy értsük, mit tartogatsz a számunkra. De adj nekünk békességet, ha válasz nélkül kell türelmesen várnunk, és elfogadni az életünk eseményeit. Kérünk, bocsásd meg, amikor dühösek, értetlenek, türelmetlenek vagyunk. És adj erőt, biztonságot a közösségben, egymás szeretetében. Gyarapítsd népedet, támogasd az elesetteket. Járj az úton levőkkel. Testben és lélekben, harcokban vagy békességben legyünk is. Téged magasztalunk, aki ott vagy mindenhol. Maradj velünk a te népeddel, és adj többet annál önmagad szerint, mint amit mi kérni tudunk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjátok az áldást. Adja meg nektek az Atya dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék a szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.
1: Zárásképpen a 771. dicséret verseit énekeljük.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Debrecenből, a Nagyerdei Református templomból. Igét hirdetett Berta Zoltán lelki pásztor.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Társadalmi szemléletváltást csürget az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalára közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak nagy feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben, majdnem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írta a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Visszafogott maradt az albérletek havidrágulása, mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban, derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adataiból. Júliusban országosan 1,6%-kal emelkedtek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten 1,7%-os drágulást mértek. Éves összevetésben 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az elemzés szerint, bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kérdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Az éves országos emelkedés mértéke továbbra is jóval visszafogottabb a korábbi évek 10-11%-os drágulási üteméhez képest, írja az elemzés. Augusztus elején Budapesten 260 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. 12 falu termelői ismertetik meg a látogatókkal a vidéki élet hangulatát és a helyi kézműves folyamatokat az idei nyitott porta napokon a Szatmár-Beregi térségben augusztus 22-től, közölték a szervezők. A rendezvény középpontjában a szatmári szilva áll, amit nem csak megkóstolhatnak a résztvevők, hanem a gyümölcsből készülő termékek előállítási folyamataiba is betekinthetnek. Megnézhetik, hogyan készül a rézüstben 24 órán át rotyogó szilvalekvár, a töltike és sok más helyi specialitás. Az úgynevezett kakasos mézes kalácsot is megtalálhatják, amely a rendezvény egyedi logós édessége. A stílusos vidéki éttermiség szakmai támogatásával környékbeli éttermek helyi termékekből készült menükkel és különleges szilvás fogásokkal csatlakoznak a programsorozathoz. A 12 faluban összesen 14 porta nyit majd ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy akár szervezett kerékpártúrákkal is bejárhatnak. járhatnak az érdeklődők, olvasható a közleményben. A portabejárások mellett Tákoson és Csarodán istentisztelet, a Sóstói Múzeum faluban pedig ingyenes múzeumlátogatás is várja a közönséget. A tájékoztatás szerint a nyitott portanapok rendezvény sorozata a szatmárberegi programokat követően országszerte folytatódik, és október 4-éig tart.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 28 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: A nagy darab ember feje lehorgadt. Néhány pillanatig csönd volt, aztán lassan beszélni kezdett, nehézkesen. Gyermekkoromban a nevem miatt csúfoltak az iskolában. Urgumborgul, Puppenkor, Bangyil, Bangyil, Ungoriano, Pupupu. Rossz volt. Meg kellett mutassam nekik, hogy jobb román vagyok, mint a többi együttvéve. Elakadt itt, karját nézte, tapogatta a bal kezével. A karom, nem érzek semmit benne, mozdítani se tudom, mint egy nagy darab fa. Mi lesz velem? Parintje, szent ember, mi lesz velem? Mondd csak tovább, biztatta az öreg. Ki kell jöjjön belőled a méreg, mint a geny a fekélyből. Csak úgy gyógyulhatsz meg. Hát beszélj. Hoztak egy magyar családot oda Jasiba. Nyöszörögte. Gyümölcskertész volt, vagy valami ilyesmi. Annak volt egy fia, velem egy idős. Hogy megmutassam a többieknek, ki vagyok, iskolaszünetben kint az udvaron, oda mentem ehhez a fiúhoz, elébe álltam, és megkérdeztem, magyar vagy? Az vagyok, felelte a fiú, és egyenesen a szemembe nézett. Úgy vágtam pofon, hogy elesett. Amikor fel akart kelni a földről, az arcába rúgtam. Újra elesett. Vér folyt az orrából a szájába. Mondd azt, hogy román vagy, parancsoltam neki. Akkor már többen álltak ott körülöttünk. Román vagyok, nyögte a magyar fiú. Csókold meg a román földet, parancsoltam, és újra rúgtam egyet beléje. Az megcsókolta a földet. Nyal tisztára a cipőm talpát, Bangyil, mondtam, és oda tartottam az orra elé. Ettől egyszerre csak megvadult a magyar fiú. Felordított, mint egy vadállat. Elkapta két kézzel a lábamat, és csavart egyet rajta. Hát, az fájt bokában. Elestem. Ráestem a magyarra. Elkaptam a nyakát, a fejét, és verni kezdtem a földbe. Egy kőhevert ott, abba vertem a fejét. Akkor már csupa vér volt az arca meg a feje. Egyebet se láttam, csak vért. Addig vertem a fejét a kőhöz, amíg eltátotta a száját. Úgy húztak le róla a többiek. Ez volt az első magyar, akit megöltem, parintje. Az iskola megbüntetett érte, de nem nagyon. A többiek, akik az udvaron voltak, azt hallották, hogy a magyar kezdte a verekedést. Büdös románnak nevezett, azt hallották. Hős voltam egyszerre. Román nemzeti hős. Magam is elhittem már, amit a többiek mondtak, hogy a magyar kezdte. Csak belül valahol éreztem, hogy amit tettem, az rossz volt, és ez az érzés mérgessé tett. Kerestem a verekedést. Ha magyart nem találtam, jó volt a zsidó, a cigány, a német, akárki. Amikor Kodránó jött, oda szegődtem hozzá, és több mint 60 zsidót vertem alára. Emiatt aztán oda kellett, hogy szegődjem,

0: a kommunistákhoz, hogy megmeneküljek a zsidók bosszójától. Szekuritátet tisztettem, ide helyeztettem át magam Erdélybe, és a magyarokat kezdtem verni, papokat, tanítókat, volt urakat, akiket csak a kezembe adtak vallatásra. Bevallottak azok mindent, amit csak parancsoltam nekik. Így lettem ezredes. Elcsuklott benne a szó. Mozgatni próbálta a karját, de nem sikerült. Felnyögött a karom. Parintje, a karom meddig marad így? De az öreg, mintha meg se hallotta volna. Feleséged is van, két gyermeked. Azokat is vered, pedig nem magyarok, nem zsidók. De megbosszantanak, mindenkit verek, aki megbosszant. Téged is, vénember, téged is agyonverlek még ma. Bármiféle varázslat is van veled. Megkötöztetlek az embereimmel, és addig verlek, míg porrá nem töröm minden csontodat. Jaj, a korom! Ordította magát, és egész teste rángatozni kezdett a fájdalomtól. Stefane Todore, majmontyánu! Üvöltött elkékülve az ajtó felé. Hol az anyátok keservében vagytok? Arca elkékült, egész testében reszketett, de nem tudott mozdulni. Hiába ordítasz, rendőrök ezredese, szólt rá az öreg. Nem hallja meg senki. Mint ahogy a magyarok ordítását sem hallotta meg senki, amikor verted őket. Papokat vertél, tanítókat, tisztességes, becsületes, derék embereket. Az ezredes bal keze lassan kinyúlt az íróasztal fiókja felé, kihúzta a fiókot és belenyúlt. Nehéz szolgálati pisztoly fekete csöve emelkedett az asztallapja felé. A nagy, húsos kéz, amely megmarkolta, reszketett, de a puffadt arcon gonosz vigyorgás jelent meg. Megöllek, vén paraszt, akárki is vagy, vén bangyil disznó. Mutatója görbült a pisztoly ravaszán, de lövés nem tördült. Az öreg ember csak álltott, szálfa egyenesen az asztal másik oldalán, és szembenézett az ezredessel. Tekintete kemény volt és jéghideg. Semmire való ember vagy te, Unguriano, mondta halkan kimérten, és a hitvány ember belepusztul a saját hitványságába. Kapkodsz félkezeddel a pisztolyot zárja után. Nincs benne töltés, mi? Istenverte ember vagy te, Unguriano. Dobd el a pisztolyt, dobd el magadtól, mert megégeti kezedet a forró acél. Érzed a tüzét? Leperzseli csontodról a húst. Az ezredes felordított fájdalmában, és eldobta magától a pisztolyt. Csapkodta égett kezét az asztalon, vergődött, nyögött, hab omlott elő a szájából. Ide figyelj, rendőrök ezredese, mondta az öreg, előre hajolva a fájdalomtól vonagló ember felé, és jól figyelj minden szavamra, mert csak egyszer hallod, amit most mondok neked, soha többet. Amit most érzel, ez az égető fájdalom visszatér beléd minden nap, pontosan ebben az időben, és eltart mindaddig, amíg az óramutatójad fönn a falon egyszer körbejár. Se orvos, se orvosság nem segít rajta. Így rendelte az úr. Csak egyetlen módon szabadulhatsz tőle. Ha minden gonosz tettedet, amit életedben elkövettél, jó cselekedettel fizeted vissza. Odafönt a nagy számadónál föl vagyon róva minden tetted, rossz is, a jó is. és a rosszért járó büntetést csak a jó törölheti el. Rajtad múlik hát és senki máson, hogy meddig tart a szenvedésed. Azzal megfordult az öreg, az ajtóhoz ment, és kilépett az ezredes irodájából. Lőrinc ott állt még mindig, ahol hagyta volt, két kezét összetéve, maga elé nézve. A rendőrírnokok asztaluk fölé görbedve ültek mozdulatlanul. Mehetünk, mondta az öreg. Kint voltak már a csillagos, hideg ég alatt, amikor megkérdezte a legény. Azok odabent meddig alszanak? Amíg kijutunk a városból, és megtelepszünk éjszakára, Kerekes Mihályéknál odatúl a gyümölcsösök megett. Azon a karácsony estén különös dolog történt a brassói rendőrségen. Az ügyeletes rendőrtisztviselők csak annyit tudtak mondani, hogy végezték a maguk dolgát a külső irodában, amikor az ezredes irodájában nyögést hallottak. Bementek, és hát ott feküdt az ezredes a padlón. Nyögött, vonaglott, csikorgatta a fogát, és láthatólag szörnyűséges fájdalmai voltak. Mentőkocsiba tették nyomban, és vitték a kórházba. A doktorok adtak neki valamiféle csillapítókat, és úgy egy óra múlva megszűnt a fájdalom. Az ezredes hazament, de gyönge volt egész testében, akár az őszi légy. És másnap este 8 óra felé, pontosan ugyanabban az időben, mint az előtte való napon, a rettenetes fájdalmak újra csak visszatértek beléje. Vizsgálták az orvosok, de nem lelték a fájdalmak okát. Egyszerre azután egy jó óra múltával megint csak megszűnt a fájdalom. De az ezredes egészen más ember volt már akkor. Sápadt, mint a halál, és a természetében is úgy megszelídült, hogy nem lehetett ráismerni. Nem szitkozódott, nem káromkodott, csak bement az irodájába reggel, és egy idő múlva behívta egyik bizalmas emberét. Te, Jonica, tegnap előtt este, itt voltál te? Amikor az ezredes elvtárs azt a rohamot kapta, serénykedett Jonica a válaszsal. Én voltam az, aki a mentőket hívta, aki először hívta. De az ezredes nem erre volt kíváncsi. Félbeszakította bizalmasát. Volt itt valaki az irodában, egy öreg paraszt? A rendőrtisztviselő csodálkozva rázta meg a fejét. Nem. Hát hogy is lett volna? Nem engedünk be senkit, csak úgy. Na jól van, Jonica, elmehetsz. De Jonica csak állt az íróasztal előtt. Mikor végezzük a házkutatást annál a magyar papnál, akarta tudni. Az ezredes néhány pillanatig maga elé bámult, aztán csak legyintett a kezével. Hát, kár pocsékolni az időt. Hozzuk be a papot, kapott Jonica a szó. Nem, nem, rázta meg gazdája a fejét. Nincs értelme. Odakint összesúgtak a szekuritáte tisztviselői. Valami nem volt rendjén az ezredesükkel. Egy hétre rá mégiscsak behozták hozzá a brassói magyar papot. Iratokat találtak nála a házkutatást végzők, amelyek azt bizonyították, hogy a pap összeköttetésben állt az Amerikában működő revizionista magyar szervezetekkel, amely szervezeteknek minden egyes tagja román gyilkoló, háborús bűnös vagy összeesküvő, tanúskodtak a rendőrök. Mit tudsz felhozni mentségedre, pap? Kérdezte az ezredes, anélkül, hogy ordított vagy káromkodott volna. Mindössze 20 Bibliát kaptunk ajándékba az amerikai testvéregyháztól. Menteketőzött a megszeppent pap, de azokat is elkobozták. Mindjárt megérkezésük után egy sem maradt nálam. Az ezredes ránézett az előtte fekvő jelentésre. Megírtad ezt Amerikába, mi árulkodtál? De még mindig nem ordított, és a rendőrök, akik behozták a papot, egymásra néztek. Ilyesmi még nem történt. Az észrevehette a pillantásokat, mert az arca, nyaka lassan veresedni kezdett. Csak a testvéregyháznak írtam meg, hogy ne küldjenek többet. Hebegte megrettenve a lelkész, de tovább már nem jutott. Ungureanu ezredes kirúgta maga alól a széket, felkapta az asztalán heverő szíjostort, és végigvágott vele a szerencsétlen pap arcán olyan erővel, hogy annak arcán azonnal kiserdült a vér. Testvér! Mi? Ordított el magát az ezredes, káromkodásokkal fűszerezve minden szót. Neked még mindig testvéred az átkozott magyar fasiszta disznók csordája oda, hát mi? Tanuld meg, Bangyil, hogy neked csak egy testvéred van, az a román nép, egy apád és ez a szocialista állam, egy anyád és ez a román haza, és ütötte, verte a szerencsétlen papot, amíg az vérezve roskadt össze a padlón. Vigyétek kéne ezt a disznót, üvöltött. Zárjátok a sötét lyukba, és se vizet, se ételt. Ne adjatok neki, amíg hason csúszva bocsánatot nem kér a román néptől. Az utolsó szó már alig jött ki a torkán. Megkörbült a háta, szeme kimerett, és tátogott, mint a partra dobott ponty. Csak intett a kezével, hogy vigyék el onnan a papot. Beleroskadt a székbe, feje nagyot koppant az asztallapján, és nyögött szörnyűségesen. A rendőrök kivonszolták a papot, s egy altiszt telefonált a mentőkocsiért. Hordágyan vitték ki a fájdalomtól vonagló ezredest. Az orvosok vizsgálták, röntgenezték, és vakarták a fejüket. Telefecskendezték fájdalomcsillapítóval, de nem tudták megmondani, hogy mi baja. Másnap reggel, amikor az ezredes magához tért a kórházi ágyon, sápat volt és rücskös, mint a túlérett alma. Segédtisztjét hivatta. Janica, eresszétek haza azt a magyar papot, érted? Eresszétek haza. Délig még úgy hevert az ágyon, mint aki halálában. Délben aztán egyszerre csak fölült. Az ügyeletes orvos éppen akkor lépett be a szobába, hogy megvizsgálja. Nincs mit vizsgálnod. Mordult rá magorván a fiatal orvosra, nincs már semmi bajom. Hazengedték a papot. Adjátok a ruhámat, megyek haza én is. Az orvos és az ápolónő összenéztek. Az orvos vállat vont. Hagyjátok, hadd menjen. Ha visszatér a fájdalma, úgyis itt lesz megint. De a fájdalom nem tért vissza jó hosszú ideig. Ungureanu ezredes megszelítült, ahogy alantasai suttogták maguk között. Annyira megszelidült, hogy a Securitate bukaresti központjából kiküldtek Brassóba egy vizsgálóbiztos, hogy nézzen utána, mi történt az ezredessel. Július derekán érkezett meg a vizsgálóbiztos egy szép, langyos nyári napon. A rendőrkocsi már várakozott rá a repülőtéren, és vitte egyenest a parancsnokságra. Az épület előtt néhány borzas hajú fiatal emberből álló tüntetőcsoport fogadta. Táblát tartottak maguk előtt. Halál a magyar árulókra. tüntetők lelkesedéssel fogadták a Securitate fejesét. Tisztítsuk meg a magunk sorait először, kiáltották néhányan. Váltsátok le Ungureanot. Odabent két magyar tanár kihallgatása folyt, akiket az állam ellen irányuló izgatással vádolt egy román diákcsoport. A vizsgáló biztos szó nélkül bement, leült a terem egyik sarkában, és figyelte a kihallgatás menetét. Egy őszhajú magyar számtantanár állt hátrakötözött kezekkel az ezredes előtt. Bevallott, hogy izgattál a román állam ellen? Kérdezte kimért hangon az ezredes. Nem izgattam senki és semmi ellen, felelte az öreg magyar tanár. Mindössze a román állam alkotmányából idéztem, mely szerint nekünk magyaroknak éppen annyi jogunk van ebben az országban, mint nektek románoknak. Az alkotmányban van ez? Bámult rá az ezredes. Igen, felelte a tanár. De itt az áll, bökött az ezredes az előtte lévő papírosra, hogy te izgattál az államhatalom ellen. Az állam alkotmányához való ragaszkodást nem lehet államellenes izgatásnak nevezni, makacskodott a tanár. Bent a párnázott ajtó mögött nekiesett az ezredesnek. Elment az eszed, Ungureanu, mi ez? Politikai bűnösök kihallgatása? Burzsuá dekadencia, semmi más. Nem békés szomszédok civakodásával állunk itt szemben, hanem halálos ellenséggel, akiket el kell taposnunk, mint a férged. Na de Dumitru lecsóválta Ungureanu a fejét. Becsületes munkában megőszült tanáremberek ezek, nem véreskező összeesküvők. A te dolgod, hogy véreskező összeesküvőket csinálj belőlük, dörtült rá a Securitate kivizsgálója, akiket saját vallomásaik alapján elpusztíthatunk. Tudod te ezt? Mi történt veled, Ungureanu? Te voltál az egyik legalaposabb, legderekabb emberünk. Kiöregedtél? Elfelejtetted, hogy miképpen kell vallatni ezeket a büdös magyarokat, mi? Na gyere csak, én felfrissítem az emlékezetedet. Azzal nagy léptekkel visszadübörgött a vallatóterembe, nyomában a meghökkent ezredessel. Oda dübörgött a megkötözött kezű öreg tanárhoz, és az arcába ordított. Ide figyelj, te átkozott bandyil! Bevallod-e mindjárt, hogy a román állam rendje ellen, a román az a biztonsága ellen és a román nép ellen esküdtetek össze, idegen hatalmakkal cimborálva, he? Vagy azt várod, hogy kiverjen belőled az igazat? Azzal öklével a megkötözött ember arcába sújtott. A tanár megtántorodott, száján és orrán ömleni kezdett a vér, és eldőlt a padlón. A bukaresti odaugrott hozzá, két kézzel belemarkolt őszhajába, és verni kezdte fejét a padlóba, amíg megvéresedett a keze is, meg a padló is. Elengedte az öreg tanár haját, és belerúgott a hasába. Vallani fogsz, kutya, ha a börtön padlóját kell is felsúroljuk veled, ordított elkékült arccal. Majd Ungureanu felé fordult. Rajtad a sor, mutasd meg ezeknek a kutyáknak, hogy mi történik azzal, aki megugatja a románt. Rúgj a belibe, amíg be nem vallja a bűnét. Ungureanu odalépett a földön fekvő véres ábrázatú emberhez, lehajolt hozzá. Mondd már, hogy beismered, amivel vádolnak. Marogta a véres arcba. De a tanár csak nyögött a padlón és köpte a vért. Ungureanu, ordított rá Bukaresti, teljesítsd a parancsot, verd a bitang magyart. Az ezredes előtt elsötétült a világ, kétségbe esett erővel fölkapta a vézna félholtra vert embert a padlóról, és hozzávágta a falhoz. Aztán mielőtt az összeroskodhatott volna újra, ütni kezdte mindkét öklével, ahol csak érte. Ütötte, püfölte neki vadultan, még egyszerre csak ő maga is megtántorodott. Lépett néhányat hátrafelé, mint a részeg, és összeroskodt a terem közepén. Egy pillanatig néma csönd volt. A rendőrök egymásra néztek. Aztán a szekuritáte kivizsgálója rájuk szólt szárazon: vigyétek az ezredest az irodájába, és hívjátok a mentőket. Beteg embernek a kórház van a helye. Ki a parancsnok helyettes? Én vagyok, jelentkezett Janica. A bukaresti bólintott. Átveszed a parancsnokságot. A vallatást folytatni kell, amíg be nem vallják bűneiket a gazok, vagy meg nem döglenek. Valami két órával későbben a katonai repülőgép, amelyik a szekuritáte kivizsgálóját vitte vissza Bukarestbe, viharba került a hegyek fölött, és lezuhant. Roncsait és a holttesteket csak napok múltával lelték meg egy bozótos sziklakatlanban, ahova ösvény se vezetett. Két oláp akorára katriájuk, akik fenn a gerincen nyúlókat legeltettek. Ezek mondták el a többinek, hogy az egyik halottnak, akiről kiderült, hogy a szekuritáte biztonsági irodáját vezette, olyan volt az arca, amikor rátaláltak, hogy keresztet kellett vetnie annak, aki látta. Mintha csak magával az eleven ördöggel került volna szembe halála percében. De volt ott valami egyéb is, amit a pásztorokon kívül senki se vett észre. A holt ember mellett frissen hántolt bükkfabot hevert kurtabot, alig három arasznyi. Olyasmi, ami erre a juhászok szokták fölróni a fejősök, mentők és a bárányok számát. Rovás volt ezen is, de másféle rovás. Különös, hosszúra nyúló rovás, mint ha valami titkos írás lett volna. És mivel azok, akik feljöttek oda, hogy elvigyék a holtakat és kivizsgálják a szerencsétlenség okát, nem törődtek a furcsa kicsi bottal, így az egyik pakorár magával vitte. Néhány héttel későbben eladta egy fiatal hegymászó turistának, aki a kolozsvári egyetemen tanult, és aki megmutatta az egyik magyar tanárjának. Az felismerte a rovásokban a régi magyar ékírás jeleit, és hamarosan meg is fejtette a jelentését. Ne bántsd a magyart! Ez volt rávésve a hántolt bükkfasarjra. Hogy miképpen került a rovásba a holtember mellé, az nem derült ki soha. Valamint az sem, hogy mi okozta a repülőgépvesztét. A magyar veri Ungoreanu fél esztendőt töltött a kórházban idegösszeroppanással, legalábbis ennek nevezték a doktorok a baját. Nyugdíjazták is nyomban, és visszatérhetett Jasiba, a maga fajtája közé. Évekkel később egy vándorképkiállítás érkezett Jasiba. Fiatal festők munkáit mutatta be néhány napig. A felesége rávette Ungoreanut, hogy nézzék meg a kiállítást, és ahogy unatkozva jártott a termeket, egyszerre csak földbe gyökeredzett a lába. A falról egyszerű fakeretbe foglalva egy arc nézett le rá, egyenesen a szemébe. Hosszú, fehér hajú, fehér szakálú öreg ember arca. Nézése barátságos volt, jó és szelíd, de a szeme. A szemében volt valami metsző, mint egy acélpenge kékese kifent éle, ami keresztül hatolt rajta egészen a lelkéig. Domnezeu, morogta Ungureanu megrendülten, és keresztet vetett magára. Mit mondasz? Fordult felé a felesége. Semmit, dadogta az ura. Csak ez a festmény, ez az öreg ember. Jó festmény, nézett oda az asszony is, igazán jó. Tette hozzá elismeréssel, és közelebb lépett a képhez, mintha csak élne. Kifestette. Közel hajolt a képhez, és elolvasta a sarkába rajzolt nevet. Elekes. Soha nem hallottam róla. Azt hiszem, magyar név. De jó kép, akárki festette, is tehetséges. A nap hátra levő részén Ungureanu úgy járt kelt, mint egy alvajáró. Megveszem holnap ezt a képet, mondta este a feleségének. Micsoda képet? Hát azt az öreg embert. Jó kép volt, bulintott az asszony, de láttam ott szebbet is. Azt a folyópartot, például a sok virággal. Másnap Ungureanu elment újra a kiállításra. De a kép már nem volt ott. Megkönnyebbült, elsóhajtott föl, aztán megvásárolta felesége számára a folyópartot a sok virággal.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett apadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának, tette hozzá a kormányfő, aki szombat délelőtt Pakson az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével, mondta a miniszter. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet, a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. A munka két részből áll, egy fenékküszöb kialakításából, amelyhez 145 ezer köbméter követ használnak, valamint két egyenként 80 méteres bárka egymás mellé állításából, rögzítéséből, beforgatásából és irányított süllyesztéséből. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvi nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvi nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsen, hangsúlyozta a miniszter. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény. Augusztus 19-én este, illetve augusztus 20-án egész nap vár mindenkit a negyedik protestáns sokadalom. Ez már a negyedik alkalom lesz, hogy együtt ad hálát a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház, lelki alkalmak, klasszikus és komoly zenei koncertek, előadások, gyermekprogramok és kirakodó vásár is lesz a budai vár három helyszínén. Mások mellett fellép Agárdi Szilvia látássérült énekesnő, az akusztikus városi zenét népzenei hangszereléssel játszó 5. évszak. Kéri György Skót Dudán ad elő ismert nemzetközi protestáns dallamokat és egyházi énekeket, és színpadra állítják a Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök ötletéből született Szabó T. Anna verseire és Grillus Dániel zenéjére épülő Látod-e Istent című gályarab oratóriumot. Emellett orgona maraton, kóruskoncertek és toronytúra is várja az ünneplőket. A 4. protestáns sokadalom részletes programja az esemény Facebook oldalán olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 28 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a magyar Continental Singers csoport munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A magyar Continental Singers hivatalosan 1990-ben alakult meg. A csoport minden koncertje ünneplés, az élet a reménység ünnepe. A dalok a prózai betétek mély bibliai mondani valóval bírnak, mely hatására valóban életek változnak meg, és emberek ezrei kaptak nem csupán személy élményt, de lelki feltöltődést, reményt és célt az újrakezdéshez.

Egy turné nem csak a közönség felé szolgálat, hanem szolgálati lehetőség a csoport tagjai felé is, akik több hetet töltenek el együtt. Erős, megalapozott barátságok szövődnek, amelyek a turné után is megmaradnak.

A Continentals egy nemzetközi keresztény előadó művészeti szolgálat, maga az ötlet az Egyesült Államokban született még 1967-ben. A formabontó stílus indító zene bátorsága csodaként járta be az államokat, meghatározó hatást gyakorol a keresztény könnyű zenére, hamarosan Európát is meghódította.

0: Zeneszám című műsorunkat hallották, melyben a magyar Continental Singers csoportmunkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Európa több pontján is tűzvészekkel küzdenek, ezért utazás előtt és közben is mindenki tájékozódjon, illetve legyen körültekintő, ezt tanácsolta Orbán Anita külügyminiszter. A külügyi tárca vezetője arról írt, hogy az elmúlt napokban érkezett jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozóttüzekről számoltak be Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban, Alsó-Ausztriában és Európa más térségeiben is. Ezért a külképviseletek és a konzuli szolgálat folyamatosan éjjel-nappal figyeli a helyzetet. A miniszter adatai szerint a konzuli szolgálat call centere péntek éjszaka 170 hívást fogadott, ebből 73 Omis térségével volt kapcsolatos. Ezek döntő többsége már nem segítségkérés, hanem tájékoztatáskérés, ami azt is mutatja, hogy az utazók egyre tudatosabban keresik a hiteles információkat, tette hozzá a miniszter. Orbán Anita bejegyzésében arra kér mindenkit, aki külföldre készül vagy már külföldön tartózkodik, hogy figyelje rendszeresen a Konzinfó tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre és indulás előtt, illetve a helyszínen is tájékozódjon a helyi viszonyokról és a hatóságok aktuális intézkedései. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint, írja a Honvéd vezérkar közleménye. Állatorvosi ellátásra kapnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, ezt közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás többek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezetek rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 28 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiteri csendes hétvégét szervezett a Beregszászi Református Gyülekezet.
2: Hát nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, ugyanis kb. egy hónappal ezelőtt említettem a presbitériumban, hogy a régi időkben a presbitériummal elvonultunk idő közönként 3-4 napra, és akkor együtt át tudtuk beszélni a gyülekezeti életet, személyes beszélgetések voltak, és ez nagyon sokat jelentett annak idején, gazdagította a szolgálatot.
1: Ismét tartós jó hangulat és színvonalas programok voltak a 11. Médai Világzenei Csűrfesztiválon.
3: Az, ami összetartja, az igazából az, hogy mi barátok vagyunk, nem csak táncos társak, hanem nagyon régi barátságok fűznek minket össze, táncegyüttesen belül, és sok időt töltünk egymással. Nagyon sokat vagyunk együtt, nagyon sok közös programot szervezünk, és nagyon sok időt töltünk egymásra, és rendes, tisztességes barátságok vannak az együttesen belül.
1: A Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság.
4: Pontosan így volt, mert édesapám Zsukovszki Miklós, ő mindig is nagyon érzékeny volt szociálisan, és az 1998-as árvizek idején és a 2001-es árvíz idején próbált összetoborozni minél több embert, hogy segítsenek az árvízi védekezésben.
1: Mezei Karsa énekes, a Káva zenekar nagy bőgőse.
5: Most ennek a keretein belül történik minden, majdnem minden tábor válaszúton, Szentkirályon, most ugye, vagy a városban, a Hagyományok házánál sok foglalkozás. Magyar napokon is biztos, hogy Kallós 100 keretein belül, vagy ennek lesz dedikálva, címezve csomó foglalkozás, vagy Hagyományok háza, vagy a Kallós megjelenése. Milyen tájegységek? Hát hitelesen keveset, amúgy amire szükség van. Szóval van, amit tájegységtől függetlenül, gyermekfoglalkozás, gyermekdalok, dallamok, felcsiki, moldvai, aztán kicsi mezőség, kicsi kalotaszegi. Hát,

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Presbiteri csendes hétvégét szervezett a beregszászi református gyülekezet a Dédai tó partján. A több napos alkalom lehetőséget adott a gyülekezet presbitereinek arra, hogy kiszakadjanak a mindennapokból, elcsendesedjenek, feltöltődjenek és közösségben töltsenek időt. Hogy mit jelent számukra ez a közös hétvége, milyen gondolatokkal és tapasztalatokkal gazdagodtak, arról elsőként a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztorát, Tarackközi Ferencet, majd a gyülekezet gondnokát Birta Jánost, valamint Rubec Norbert, presbitert hallhatják. Aki kérdez, Barta Miklós.
2: Hol tartották meg a rendezvényt? Miért tartották pont most, vagy az időzítés miatt? Néhány szót erről a rendezvényről.
3: Hát nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, ugyanis egy kb. Egy hónappal ezelőtt említettem a presbitériumban, hogy a régi időkben a presbitériummal elvonultunk időközönként 3-4 napra, és akkor együtt át tudtuk beszélni a gyülekezet életet, személyes beszélgetések voltak, és ez nagyon sokat jelentett annak idején, gazdagította a szolgálatot. Viszont nem kell arról beszélni, hogy milyen külső körülmények vesznek bennünket körül, idestova most már 6.-8. éve, Covid, aztán a háború, és ez teljesen így elhalványult, és utána erről beszéltem, akkor ilyen alulról jövő kezdeményezés presbitériumban egy néhányan mondták, hogy milyen jó lenne, hogyha most is szerveznénk ilyet, és ennek apropóján úgy éreztem, hogy ez valóban egy Istentől kapott indítatás, és akkor átgondoltuk, hogy ezt hogyan lehetne kivitelezni. Megkerestük először a Nagycsaládos Egyesületet, hogy elkérhetjük-e tőlük a parcellát a Dédai tó partján, és mivel pozitív volt a viszony, ezért megkaptuk, ebből kifolyólag oda tudtuk szervezni a presbiteri hétvégét. Ezúton is természetesen nagyon köszönjük a Nagycsaládos Egyesület vezetőségének, hogy ez hozzájárult, és elkezdődött a szerveződés, átgondoltuk, hogy mire is tennénk a hangsúlyt, és az fogalmazódott meg, hogy egyrészt mindaz, ami mindenkinek az életét terheli, a fáradtság, a megfásultság, az aggodalom, tehát hogy erre próbáljunk először egy testi választ adni, miszerint tópartján pihenni, együtt lenni, jól érezni magunkat, jókat tenni. Másik oldala pedig az, hogy lelkileg egy kicsit feltöltődni, ennek megfelelően igyekeztünk olyan témákat keresni, amelyek lelkileg erősítették az embereket. Például a szív, az első téma az volt, hogy mikor a szív elfárad, a következő téma az volt, amikor a lélek meg

0: gyengül a vagy, a reménység mikor megkopik, és aztán a megújulás kérdése volt, és így azt gondolom, hogy először arra kerestük a választ, hogy milyen állapotban vagyunk, és aztán, hogy ebből hogyan lehet felállni, hogyan lehet megerősödni, és új erővel neki kezdeni a mindennapi életnek. Ugyanakkor az is színesítette az egész alkalmat, hogy most nem csak a presbitériummal voltunk, hanem presbiter családokkal, így az a idestova 60-65 ember, ebből 25 gyerek volt, és ez egészen mássá színesítette az egész alkalmat, gyerekeknek külön program, illetve felnőttekkel előadások, beszélgetések, és ezúton szeretném megköszönni a Bereggi Református Egyházmegyének, az Esperesének, Tóth Lászlónak a szolgálatát, Nagy Szabolcsnak, a Jánosi gyülekezet lelkészének, ők jöttek előadást tartani, és aztán estére mindig evangelizáció volt, és ezek segítettek abban, hogy kicsit feltöltődjünk, megerősödjünk.
1: Mint korábban már jeleztem és ma említettem, ugye új tagokkal is bővült a presbitérium. Mennyire gondolja azt, hogy az ő életükben, és ez egy változás, már mint úgy értve, hogy presbiterek lettek, részt tudtak venni ezeken, és persze az is kíváncsi lennék, hogy mennyire voltak aktívak ők ezeken a napokon.
0: Hát ugye ez mindig úgy szokott lenni, hogy aki valami újat kezd, az mindig aktívabb. Tehát a kezdeményezés is az új presbiterektől jött, és természetesen nagyon-nagyon nyitottak voltak, és a visszajelzésekből, meg a megtapasztalásaimból én azt mondhatom, hogy szerintem nagyon-nagyon jól érezték magukat. Az éjszakai beszélgetések valóban, tehát azok a közvetlen beszélgetések, azok szintén egy csodálatos színe az egész alkalomnak. Természetesen ilyenkor az ember meg is fárad, és másnap reggel kicsit nehezebb, de nem voltunk időhöz kötve, és amikor egy kicsit csúsztunk, az nem volt gond. De aztán, mivel ott volt a tó, tehát a víz mindig felfrissített, amikor már kicsit lankadt a figyelem, és akkor megint neki tudtunk ugrani, neki tudtunk vágni, és így én azt gondolom, az ő számukra is ez egy nagyon erősítő, bátorító volt. Hiszem azt, hogy most egy újabb lendülettel ugrunk neki annak, ami itt Beregszászban, a mi látókörünkben van, közösségünkben van.
2: Nagy szeretettel üdvözlöm én is a tisztelt rádióhallgatókat. Valóban egy olyan esemény zajlott a hétvégén, presbiter családok találkozója, kirándulása. Régebben a gyülekezet gyakorolta ezt, a presbiter családok mindig elmentek, vagy a presbiterek mindig elmentek egy ilyen összekovácsoló hétvégére. Ez egy kicsit más volt valóban, mert gyerekekkel, családokkal együtt kirándultunk. A Dédai tóparton egy sátorozós hétvége volt, ahol együtt főztünk, együtt pihentünk, együtt napoztunk, együtt fürödtünk, és megismerhettük az valóban újonnan megválasztott presbiterek családjait is. Közelebb kerülhettünk egymáshoz. Nagyon fontosnak tartom, mert hát ha egy gyülekezetben vagyunk, egy szolgálatban állunk, Isten szolgálatában, akkor tudjuk, hogy kikkel vagyunk együtt, ha gondunk van, ha nehézségünk támad, kikre támaszkodhatunk ebben az ügyben, abban az ügyben. Ezért szervezte a vezetőség, Taraszkozy Ferenc tiszteletes ezt a hétvégét, és én úgy gondolom, hogy valóban nagyon hatásos volt az én számomra legalábbis az, mert voltak olyan beszélgetéseim, amikor közelebb hoztak egy-egy presbiterhez.
3: Mennyire másképpen kezelte akkor, és mennyire másképpen kezelte most ezt a helyzetet? Érződött egy kicsit azért az, hogy egy másik pozícióban van?
2: Hát picit úgy gondolom, hogy nagyobb a felelősség. Hát gondnokként a vezető lelkészünknek a jobb keze kell, hogy legyek. Addig voltam, most értsék jól a csak presbitert, hogy addig egy presbiter voltam a 24 között, most pedig ott kell, hogy legyek a vezető lelkészem és a presbiterek között, hogy összhangot teremtsek, így látom ezt most. A fő feladatunk, hogy beleszóljak, a fő feladatunk az, hogy ahogy egyszer meg is fogalmaztuk a régebbi presbiterekkel, hogy egy ember is el ne vesszen. Ezt tekintjük fő feladatunknak.
3: És hogyha már ezt a gondolatmenetet folytatva, azért már eltelt néhány hónap, mióta ebben a pozícióban vagyunk. Mi az, amit most már úgy ki szeretne emelni, mi az, amit ugye el szeretne mondani, rengeteg sok közös munka zajlik, ezt látni. Viszont vannak olyan dolgok is szerintem, ami ne talán, ha lehet ilyenekről beszélni most. Mik azok a fő feladatok 2026 nyarán, mik azok a fő feladatok, amit most még azért ebben az évben úgy megtervezett, amit végbe szeretnének vinni. Néhány szót erről.
2: Nagyon sok minden már a nyáron megtörtént, a táborok megvoltak. Most még az, ami egy fő feladat, amire koncentrálunk, ez a villámtöltés. Nagy ifjúsági összejövetel, összegyülekedés, ahol tavalyi évre visszatekintve voltak megtérések, voltak gyerekek jöttek, csatlakoztak. Úgy gondolom, hogy ez most is nagyon fontos, hogy meglegyen szervezve. Ehhez nagyon sokat tud hozzátenni a presbitérium munkájával, szolgálatával, hogy ez gördülékenyen menjen, zajlódjon majd le.
4: Hogy élted meg? Mi az, amit hazavittél magaddal? Néhány szót erről az alkalomról.
5: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! 2025 végén lettem első körben úgymond megválasztott presbiternek, és ez a hétvége nekem annyit jelentett, ugyebár ezt tudni illik, hogy azt hiszem 7-8 éve nem volt ilyen presbiter családos alkalom itt a Beregszászi Református Gyülekezetben, és most tiszteletes úr feldobta ezt a kérdést, hogy ha van rá igény, akkor meg szeretnénk tartani meg, hogyha összejön, és akkor erre a július vége, augusztus elejei 3 napra, 2 éjszakára került sor. Az időjárás az nagyon meleg volt, és családostól mentünk, én, a fiam és feleségem, nagyon felemelő volt, kihívás volt, mert még fiam 6 éves lesz, de még sátorba nem aludt, nagyon várta, ő úgy nevezi, hogy táborozás. Azt hittük, hogy egy nap lesz kint alvás, és utána mennek haza, de végig voltak. Mind a 2 éjszaka ott aludtunk. Nagyon jók voltak az igei alkalmak, jó volt a közös elcsendesedés, közös dicsőítések, énekek, amit ott ismerkedések, akik nem ismerték egymást, jobban megismerhették egymást. Jók voltak a programok, nagyon érdekes volt, amit szombaton Gogola István magával hozott. Ilyen csapatépítő, ismerkedő játékok voltak. Nagyon meleg volt, aki nem figyelt oda magára, le is égett rendesen. A víz is jó hőmérsékletű volt.
3: Tudom azt is, hogy valóban, ahogy említetted, nem csak teste, hanem lelki feltöltődésről is szólt a rendezvény. Azt is hallottam, hogy ilyen elvonult, csendes beszélgetések is voltak. Ha netalán benned is felmerült, igaz, nem tudom, hogy mennyire voltak kérdések. Szerintem csak mindenki csak úgy figyelt és hallgatott, odafigyelve azok a rendezvényekre is, netalán az idősebb vagy tapasztaltabb presbiterekre is. Te kaptál-e választ, ha nem is szóban, de fejben, arra az elhivatottságra, ahogy említetted, 2025 eleje, és most már azért 2026 nyarát írunk, és azért már eltelt egy kis idő, amióta itt vagy aktívan a gyülekezetben. Te kaptál-e olyan dolgokra választ, ismétlem, nem szóbelileg, nem élő embertől hallva ezt, amire úgy talán, amikor úgy készültetek a családdal, felmerült benned, voltak-e ilyen dolgok, amire azt mondod, hogy na, és úgy jöttetek haza, hogy igen, megkaptam erre a választ?
5: Hát folyamatosan, amióta közelebb kerültem a gyülekezethez is, és Istenhez is, sok ilyen megtapasztalás van fentről, ami minél tovább, annál többet tapasztalok, és most is voltak olyan dolgok, amit úgymond tényleg hazavittem. Fáradtan, testileg, de lelkileg feltöltődve értünk haza, én azt tudom mondani.
3: Fiatalok, azok az emberek, akik netalán majd ugyanúgy egy ilyen választás előtt lesznek majd, mint te, a te korodbeliek emberek, akik netalán a megtérés szélén vannak, és netalán úgy érzik, hogy szeretnének közelebb kerülni Istenhez. Mi az az 2-3 mondatban, amit most megfogalmaznál?
5: Bátran vállalkozzanak, és Isten mindig úgy alakítja, hogy amire elhívott, arra készen fogsz állni, készen fognak állni.
6: Presbiteri csendes hétvégét szervezett a Beregszászi Református Gyülekezet, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan.
1: Határtalan.
0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Erdély. A múlt hétvégén csütörtökön és vasárnap között ismét hangos volt Méra, ugyanis megszervezték a 11. világzenei csűrfesztivált. A szervezők számos színvonalas programmal várták a résztvevőket, akiknél végig kitartott a jó kedv. A következőkben egy rövid összeállítást hallhatnak a csűrfesztiválról, ahol különböző témák kerültek előtérbe. Először Kis Gabriella népipar művésszel beszélgettünk a kalotaszegi pártákról. Ezt követően Vince Pistuka Hunort, a mérai cifra néptánc együttes táncosát kérdeztem a táncos közösség jelenlétéről és jelentőségéről Mérában. Végül, de nem utolsó sorban Balázs Botont önkéntessel hallhatnak egy rövid beszélgetést az idei csűrfesztiválról. A riporter Palkó Hanna.
3: Mi is pontosan a kalotaszegi párta, és miért olyan különleges?
4: Kalotaszegi pártát a leány a falvakban mindig konfirmálásra kapja. Ez a szüzesség jelképe és a fejét övező gyöngyös pánt gyakorlatilag. Miért különleges? Hát azért, mert gyakorlatilag ilyet máshol nem láthatunk. Ez a népművészetnek az egyik mesteri darabja. Gyönyörűen el van készítve, egy kiforrott, nagyon szép alkotás, és gyönyörűvé teszi a lányokat.
3: Honnan indult az ön érdeklődése a párták iránt? Az előadáson azt láttam, hogy nagyon nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel beszél a pártákról. Honnan indult ez?
4: Sok évig néptáncoltam, és a néptánc kapcsán elkerültem Kalotaszegre, mert hát Kalotaszeg egy olyan ikonikus tájegység, amit látni kell minden táncosnak, és akkor már én gyöngyöt fűztem otthon Magyarországon, és maga a gyöngy az, ami megragadott itt. Természetesen a viselet is és a tánc is, de maga a gyöngy kultúra egy olyan hatalmas tárházát mutatta meg, akár a technikai tudásnak, akár a díszítménymódnak, akár a mintakincsnek, amire én azt gondoltam, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Szakirodalmakban nem volt felelhető ez a kincs, ez a mintakincs, ezért én úgy gondoltam, hogy muszáj ezt felgyűjteni, és más érdeklődők számára is hozzáférhetővé tenni.
3: Mit tudhattak meg azok, akik ellátogattak erre az előadásra, így nagy vonalakban, és voltak-e olyan érdekességek is, amelyeket kevesen ismernek?
4: Én azt gondolom, hogy igen. Számomra is volt a gyűjtés során olyan meglepő pillanat, meglepő információ, amit előtte nem tudtam. Egy ilyen gyűjtés, ez mindig tartogat meglepetéseket az ember számára. Láthattuk az előadásban, hogy már az 1900-as évek, 1800-as évek végén a pártáknak a gyöngyei, a párták már az archívképeken fellelhetőek, megtalálhatóak, tehát a viselet részei voltak. Én ezt először nem gondoltam, hogy ennyire régre nyúlik vissza a pártának a története. Azonban a szerencsére, mivel vannak archívképeink, illetve múzeumban őrzött tárgyaink, ezeket mind fel lehetett kutatni, be lehetett azonosítani. Az előadás gyakorlatilag a második kiadványnak a leírását tartalmazta, tehát az archív leírásoktól kezdve kezdtem el a pártáknak a történetét feldolgozni. Az évek során a falvakban történt változásokat mutattam be, illetve a mai napig viselt pártáknak a jellegzetességeit villantottam fel egy-két kép erejéig az előadásban. Erről is szól a kiadvány, de azt gondolom, hogy a kiadványban vannak olyan információk, ami a párta készítőknek, akik autodidakta módon akár, vagy hozzáértőként szeretnének eredeti pártát készíteni, nagy segítség lehet számukra.
3: Mennyi időbe telik elkészíteni egy ilyen gyöngyös pártát?
4: A párta készítő asszonyok, illetve a családjaik, akikkel interjút készítettem, azt mondták, hogy egy hónap alatt azért két párta el tudott készülni. Azért a mai világban munka mellett, illetve egyéb más elfoglaltság mellett azt gondolom, hogy ez egy bátor vállalás lenne. Én, ha én készítenék most egy pártát, azért 2-3 hónapot biztos, hogy szánnék rá. Azért a pontos elkészítés, meg az, hogy nem vagyunk hozzászokva folyamatosan ehhez az ülőmunkához, ez a gyöngyfűzéshez, mert ez is igénybe veszi azért a hátat, a kezet, a szemet. Mindig időt kell hagyni a pihenésre, úgyhogy egy ilyen 2-3 hónap szerintem szükséges egy megfelelő párta elkészítéséhez.
3: Miért fontos, hogy egy olyan rendezvényen, mint a Méra Világzenei Csűrfesztivál ne csak a zenével, hanem a népviselettel is megismerkedhessenek a látogatók, mit gondol?
4: Hát a népművészet része elsősorban, tehát tárgyanya nyelvünk, a viselet, az ékszer, hogyan viselték a tudást, tehát hogy ezt ugyanúgy a zene mellé, a tánc mellé hozzá kell tenni azoknak, akik ezekkel foglalkoznak, mert úgy lesz teljes. Tehát, hogy egy kalotaszegi táncot előadni olyan viseletben, ami nem ide jellemző, azt gondolom, hogy egy nagyon modern hozzáállás lehet. Azonban, hogyha tudjuk, hogy mik az ide való minták, díszítmények, és úgy öltözünk fel, és úgy táncoljuk el, akkor egy sokkal autentikusabb élményt kaphat a néző.
3: Az elmúlt percekben Kis Gabriella népi iparművésszel beszélgettünk a kalotaszegi pártákról. A következőkben Vince Pistuka Hunort kérdezem, aki a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosa.
5: Szerinted mi az, ami összetartja a mérai táncos közösséget?
1: Az, ami összetartja, az igazából az, hogy mi barátok vagyunk, nem csak táncos társak, hanem nagyon, nagyon régi barátságok fűznek minket össze, táncegyüttesen belül, és sok időt töltünk egymással. Nagyon sokat vagyunk együtt, nagyon sok közös programot szervezünk, és nagyon sok időt töltünk egymással, és rendes, tisztességes barátságok vannak az együttesen belül.
3: A néptánc csoportnak van-e különös szerepe a fesztiválon? Ők is segítenek a szervezésben, vagy ők úgymond csak a fellépéssel, amit nem lehet csaknak nevezni?
1: Hát természetesen, hogyha bármiben tudunk segíteni, ugye Zoltánéknak, akkor segítünk. Legyen az egy kaláka munka, csűrnek a felújítása, vagy bárminek a megszerelése, ugye, mivel fesztivál előtt is már próbáltunk a színpadon, ugye, az előadásra. Nagyon sokszor megjártuk, hogy egy pár léc eltörött, szóval időközben még azokat helyettesíteni kellett, hogy tudjunk próbálni, és ugye majd a fesztiválon fellépni. De mellette akármiben, amiben csak segíteni tudunk, ott vagyunk, nem vagyunk direkt módon szervezői, vagy önkéntesei, vagy segítői a fesztiválnak, de amiben csak tudunk, segítünk nekik.
3: A Mérai Cifra Lelkek című előadásotokon látszott, hogy mennyire igényesen meg lett tervezve és elő lett adva, és szeretném megkérdezni, hogy így a hallgatók is belelássanak, hogy körülbelül mennyit készültetek erre az előadásra, amíg ilyen szintű profizmussal elő tudtátok adni. Úgy látszott így külső szemlélőként, hogy ez már így a véretekben benne van, hogy mi miután jön.
1: Hát az egész projekt az nagyjából egy évvel ezelőtt indult, akkor született meg az ötlet, és akkor fogalmazódott meg, hogy ez meg fog történni. Ami nem azt jelenti, hogy egy éven keresztül erre próbáltunk és erre készültünk, hanem csak ugye akkor, amikor mindenkinek az idejéből kitelt, mert ugye nem vagyunk hivatásos együttes, hanem ezt önszorgalomból tesszük. És ugye az egy év alatt nagyon sok időnk van az előadásban, nagyon sokat próbáltunk, nagyon sok időt szántunk erre, mindenki amennyit csak tudott, és ez még csak a második előadásunk volt, szóval az első volt az előadásnak a bemutatója az operában, ezelőtt nagyjából egy hónappal. Szóval azt nem mondanám, hogy már a vérünkben van, majd esetleg a 14. előadás után, mert az év végéig 14 előadásunk lesz, azután talán majd mondhatjuk, de tény és való, hogy az elmúlt időszakban elég sokat próbáltunk és készültünk erre a fesztiválra, és érződött a csapaton az, hogy sokkal kényelmesebbek vagyunk már a koreográfiában.
3: Ez látszott is. Te hogy érzed magad, mint résztvevő akkor a fesztiválon, és félig ugye előadó is?
1: Én nagyon jól érzem magam, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy volt olyan év, amikor kihagytam volna a fesztivált, már a kezdetek óta, hogyha igen, akkor is csak egy pár nappal. Én nagyon jól érzem magam, nagyon hangulatos, nagyon családias, nekem ugye legtöbb barátom itt van, a úgymond kis táncos családom is itt van, és velük érzem jól magam, velük tudok szórakozni, elengedni magam, szóval én ide mondhatom azt, hogy úgy járok, mint haza.
3: És egy utolsó kérdés, említetted, hogy mennyiszer részt vettél már ezen a fesztiválon, szerinted, vagy te hogy látod, hogy mi az, ami visszahozza ide a résztvevőket évről évre? Én nagyon sok embertől hallottam, hogy már évek óta visszajárnak, akár külföldiek is.
1: Szerintem leginkább a helynek a varázsa az, ami megfogja az embereket, szóval ez az egész koncepció a csűrrel, és nem egy megszokott ilyen nagy fesztiválos hangulat, hanem ahogy már elmondtam az előbb is, egy ilyen családias kis hangulatot ad ez az egész csűr és az egész fesztiválnak a helyszíne. Ugyanúgy mindegy láthatjuk, nagyon sokan jönnek családdal, gyerekekkel, és persze a fellépők is, a programok. Zoltánék nagyon jól összerakják az egész fesztiválnak a programját, szóval valószínű, hogy emiatt is nagyon szeretik az emberek, de az, hogy kik járnak vissza igazából erre a fesztiválra, és ugye mondhat, hogy nagyon sokan visszajárnak, személy szerint is nagyon sok emberrel van, amikor csak itt a fesztiválon találkozok, szóval van úgy, hogy évközben nem is látjuk egymást, de ez a fesztivál az a biztos pont, ahol mindig összegyűlünk, és akkor évről évre tudunk találkozni.
3: Az elmúlt percekben Vince Pistuka Hunorral, a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosával beszélgettem, a Mérai Táncos Közösség jelenlétéről és jelentőségéről. A következőkben Balázs Botont önkéntest kérdezem a Méra Világzenei Csűrfesztivállal kapcsolatban. A fesztivál igényes szervezése a részletekben is látszik. Mennyi munkátok van ebben, és mióta szervezitek az eseményt?
5: Szerdán érkeztek az önkéntesek, azelőtt persze a szűkebb szervezői csapat előszervez, és igazából mi csak tényleg a végső simításokat végezzük el a fesztivál elején, illetve hétfőn összepakoljuk a kellékeket, rendet csinálunk, és így adjuk át a fesztivál területét. Tehát az önkéntesi munka is lényegében a szervezést, illetően az utolsó csimítások elvégzése, és inkább a fesztivál közbeni munka az, ami meghatározó.
3: A Mérai Fiatalság is besegít a szervezésbe?
5: Tudom, hogy idén nincsen helyi fiatal, de Erdély szerte, tehát tényleg Székelyföldtől Párciumig mindenhonnan jelentkeznek önkéntesek.
3: Milyen érzés úgymond szervezőként is részt venni ezen a fesztiválon? Neked, te hogy éled meg?
5: A fesztivál méretéből adódóan ez ugye egy kis családias, tehát nagyon családias a hangulat, és az egész fesztivál szemlélete és a főszervezők szemlélete is lényegében abban merül ki, hogy ők egy olyan fesztivál szerettek volna szervezni, és mi is ebben segítkezünk, hogy ez megvalósuljon. Hát egy igényesebb, nem egy nagy tömegrendezvényt szeretnének kreálni ebből az egészből, hanem egy igényesebb kis jó hangulatú eseményt, és önkéntesként meg pontosan e véget nagyon jó látni a munkánk gyümölcsét, tehát nagyon jó részt venni, vagy kivennünk a részünket ebből az egészből, mert hogy így kicsit magunkénak is érezhetjük az egészet, illetve nem teher a munka, tehát egyikünknek sem, és azért nap végén érzi az ember, hogy dolgozott, viszont ki tudjuk venni a részünket a fesztiválból is, és a fesztivál hangulatát, mint résztvevő is meg tudjuk tapasztalni önkéntesekként.
3: Mi az szerinted, ami évről évre visszahozza ide a résztvevőket Mérába?
5: Szerintem az, amit az előbb is elmondtam, hogy ez a családias közeg, maga a helyszín, az is szerintem nagyon igényesen lett létrehozva, és ide tényleg csak olyan ember jön el, akit érdekel a world music, akit érdekel a fesztiválnak a tematikája is, és én úgy gondolom, hogy ez egy igényesebb kört céloz meg. Ez egy kikötött szabály, hogy nem haladhatja meg az 1000 főt a fesztiválon résztvevők száma, és pontosan emiatt a méretéből adódóan a nem tömegrendezvény is, ez egyedisége az, ami visszahozza ide az embereket évről évre, és az, ami vonzóvá teszi.
2: A múlt hétvégén csütörtökön és vasárnap között ismét hangos volt Méra, ugyanis megszervezték a 11. világzenei csűrfesztivált.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Kárpátalja. A kárpátaljai dercen közösségi életében különleges helyet foglal el a derceni egyházi önkéntes tűzoltóság, amely nem csupán egy mentőszolgálat, hanem a hitből fakadó szolgálat élő példája. Az alakulat létrejöttének gondolata az 1998-as és 2000-es pusztító árvizek idején fogalmazódott meg Zsukovszky Miklós református lelkipásztor szívében, aki közvetlenül tapasztalta meg az emberek kiszolgáltatottságát és szenvedését. A kezdeményezésből végül 2005-ben szervezett formában is létrejött az önkéntes tűzoltóság, amelynek célja kezdettől fogva az volt, hogy baj esetén gyors segítséget nyújtson, életeket és értékeket mentsen. Zsukovszky Miklós nem csak lelkipásztorként, hanem közösségépítőként is maradandót alkotott. Megszervezte és éveken át vezette az egységet, amely mára több tucat önkéntes szolgálatával működik, és a térség biztonságának meghatározó lérévé vált. A derceni önkéntes tűzoltóság jelmondata is kifejezi küldetésüket. Istennek dicsőség, egymásnak segítség. A következőben az alakulatról Zsukovszky Annával, a derceni egyházi önkéntes tűzoltóság ügyvezető parancsnokával beszélgetünk.
6: Az derceni önkéntes tűzoltóság munkáját nem kell nagyon bemutatni, de mégis azért összegezve ritkán halljuk az elmúlt sok évnek a történetét. 98-as árvíz az, amely katalizátorként hatott a derceni közösségre, és amelyet, hogy rengeteg élelmiszer szervezése, főzése zajlott, hogy azon munkatársakat etessék, akik gáton dolgoznak. Izgalmas összefogás volt, és ami gyakorlatilag máig megmarad, ekkor indult el a derceni önkéntes tűzoltóságnak a gondolata is, ha jól tudom.
7: Igen, igen, ez pontosan így volt, mert édesapám Zsukovszky Miklós, ő mindig is nagyon érzékeny volt szociálisan, és az 1998-as árvizek idején és a 2001-es árvíz idején próbált összetoborozni minél több embert, hogy segítsenek az árvízi védekezésben. Még akkor visszaemlékezve emlékszem arra, hogy egy zsigulia volt akkor, és a zsiguliára rászerelt egy ilyen számítógéphez való kis hangfaldobozt, és azzal járta a falut, és még akkor diktafonra felvette egy bizonyos szöveget, ezt kihangosítva toborozta össze az embereket, hogy akinek van lapátja, vagy bármilyen eszköz, amivel tudna segíteni a védekezésben, az jelenjen meg a parókián, és csatlakozzon ehhez a munkához. Úgyhogy az asszonyok a gyülekezetünkben összegyűlve, ők különböző élelmiszereket gyűjtöttek össze, ebédet főztek, a férfiak pedig csapatostól elindultak és próbáltak segíteni Botrágy és a környező településeken.
8: Mit jelent a Derceni közösség számára, vagy a környék számára jelenleg a napjainkban ez az önkéntes tűzoltóságnak a működése?
7: Hát egyrészt ez biztonságérzetet ad magának a gyülekezetnek a számára és a Derceni község számára, hiszen nem csak Dercen községnek vállaltuk a tűzbiztonságáért való felelést, hanem a környező településeken is. Ez most jelenleg 12 ezer embernek a tűzbiztonságának a biztosítását jelenti.
6: Óriási út az, amely az elmúlt évtizedekben mögöttetek van, tehát sok éven keresztül fiatal lányként is vonultál a csapattal. Kinek mesél a legfontosabb lépcsőfokokról, az első gépjármű fecskendőről, mert ezt tudjuk a Dercénéktől, hogy nem tűzoltó autó, hanem gépjármű fecskendő. Azért ma egy igen felszerelt csónakkal és egyéb eszközparkkal rendelkező tűzoltóság vagy tag, amely méltán ismert a vidékünkön.
7: Igen, az első gépjármű fecskendőnek a megérkezése is nagyon érdekes történet volt, mert apukám akkoriban a televízióban látta azt, hogy Magyarországon régebbi tűzoltó gépjárműfecskendőket szerelnek le, és újabbakat kapnak, és az már is azon gondolkozott, hogy hová kerülnek ezek a régiek. És ő akkor egy levelet írt az akkori belügyminiszternek, kevés reményt fűzött hozzá, hogy érkezik erre a levélre válasz, hogy ha lehetséges, akkor szeretnénk egy ilyen tűzoltó gépjárművet elfogadni. És hónapok teltek el, de megérkezett a válasz levélben, ezt a levelet meg is lehet még most is tekinteni az emlékszobában Dercenben, hogy Tatabánya város szeretne felajánlani egy Csepel típusú gépjárművet a számunkra, és majd ez Debrecen főterén át is adta a belügyminiszter a számunkra. Jelenleg már több mint 5 autóval, csapatszállítóval rendelkezünk, tartozik hozzánk igen egy csónak is, amelyet tudunk akár képzéseket is végezni, de volt most egy pár hete, hogy eltűnt személy keresésében is részt vettünk.
8: Hogyha már így eltűnt személykeresésről van szó, milyen munkák azok, vagy feladatok azok, amelyeket el kell látni egy önkéntes tűzoltóságnak?
7: Hát ugye mi munkánk az nagyon széles körül, nem csak tűzesetekről van szó, hanem nagyon sokszor volt már az, hogy baleseteknél segítettünk, szabadtéri tűzesetek az oltásában, akár avartűznél például, ugye eltűnt személynek a keresésében. Nagyon gyakran járunk akár gyermekeket például oktatni, ilyen nyílt napokat szervezünk, van, hogy iskolákba is ellátogatunk, vagy akár korábban ugye a családi napokon helyszínbiztosítást vállaltunk. Kémény tűzesetek, nagyon széles körülön van szükség a munkánkra.
6: Balesetek alkalmával is benneteket hívnak, és nagyon sok esetben autóbaleseteknél is jelen vagytok.
7: Igen, igen, sajnos több esetben is szükség volt a segítségünkre, volt, amikor feszítő vágóval kellett például sérültet kiszabadítanunk, de sajnos sok esetben volt, amikor nagyon komoly sérülést szenvedtek, és nagyon sok esetben elhaláloztak sérültek.
8: Hogy önkéntességről beszélünk, mekkora jelenlétre, vagy milyen jelenlétre van szükség ezekben a helyzetekben, hogy helyt tudjunk állni?
7: Korábban a tűzoltó csapatunkhoz 45-en tartoztak, ez nyilván háború előtti létszám. Jelenleg 16-an vagyunk, de nagyon aktívak, nagyon aktív a csapatunk, hála Istennek, mindenki szívügyének tekinti a tűzoltóságot. 5-6-an minimum részt szoktunk venni, és mindig vigyázunk arra is, hogy oda-haza is maradjanak tartalékban is tűzoltóink, akik bármikor ők is bevethetőek, mert nagyon sok esetben volt már példa arra is, hogy egy időben akár két helyen is helyet kellett, hogy álljunk.
6: Hogyan kell elképzelni a csapatot, mert én tudom, hogy mindig fel van szerelve csipogóval, hogyha van, akkor viszont mint a filmekben, akkor szaladásul ott adjuk a karácsonyi ebédet, az újévi kacsát, és szágódunk a gócból. Mi a rendszer? Tudjuk, hogy vannak 24 órás szolgáltat betöltő, meg akik felveszik a telefont, és akik nyomják az indítógombot a gépparkban. Hogyan kell elképzelni ezt a logisztikát?
7: Kezdetekkor ez is nagyon érdekes volt, mert akkor meg nem volt semmilyen csipogó rendszerünk, hanem vagy SMS-ben értesítettük a tűzoltótársainkat, vagy pedig körbe telefonáltuk. Tudtuk azt, hogy ez nem egy gyors megoldás, de egyszerűen nem volt akkor még más technika, ami a rendelkezésünkre állt volna. Később hollandiai tűzoltó barátaink felállítottak egy csipogó rendszert, amit már azóta még egyszer tudtunk frissíteni, és így jelenleg akár egy gombnyomással 10 kilométeres körzetbe tudunk riasztást beadni. A csapattagjaink közé tartoznak nyilván gazdák, farmerek, autószerelők, gázszerelők, vagy fogorvosok például, és igen, ilyenkor ez azt jelenti, hogy amikor megérkezik a vészjelzés, vagy vészhívás, akkor aki tudja a saját munkáját, akár ott hagyja, félbehagyja, és azonnal hát szaladva, vagy biciklivel, vagy ki, hogy megközelítjük a laktanyát, felveszük a védőruhát, és már is az első 4-5 ember, ők el is indulnak azonnal a helyszínre. Akik esetleg később érkeznek, ők pedig majd a csapatszállítóval, vagy pedig a visszaállítóval tudnak becsatlakozni az oltásba.
8: Hogyan néznek ki a felkészülések egy-egy bizonyos helyzetre? Hogyan lehet ilyenkor napra késznek lenni?
7: Tűzoltóságunk számára minden évben szerveztünk képzéseket, legtöbbször külföldi előadókat próbáltunk meg elhívni, hogy mindig tudjuk frissíteni a tudásainkat. Minden évben kétszer volt, vagy háromszor erre alkalom, és tudni kell azt, hogy önkéntesnek lenni nem kötelező, de az önkéntesek számára vannak kötelezettségek. És ilyen volt számunkra ez a képzés is. Ilyenkor nagyon sok esetben iskolában tartottunk képzéseket, ahol ilyen szimulációs feladatokat csináltunk. Van ilyen füstképző gépünk, amellyel el tudtunk játszani egy bármilyen tűzesetet, akár a pincében, ahol elhelyeztünk egy babát, amit meg kellett találjunk. Volt, hogy légzőkészülékkel kellett bemennünk, vagy anélkül. Volt, hogy tetőre kellett másznunk, onnan például kellett leereszkednünk, vagy az ablakból, hogy tudnánk például egy gyermeket lehozni, mert ugye az iskoláknak a épületei nagyon magasak és több emeletes épületekről van szó. Árvízvédelmi képzéseink is vannak gyakran, és most májusban pedig tervezünk ismét egy képzést a tűzoltóságunk számára, ahol Hollandiából fognak érkezni hozzánk előadók.
6: Én magam többször láttam bevetésen, akár a Berek-kábel területén volt egy gyár tűz, ahol a DRC-nél önkéntes tűzoltóság gyakorlatilag kiszolgálta a Berek-szászikat és a vonzás közöttében lévő egységeket visszaállítással folyamatosan. Segített a munkát is, amikor a kettes iskola lángra kapott, akkor is jelen volt, és teljes részét oltotta, úgyhogy nagyon izgalmas volt látni ezt, hogy milyen munkával és milyen profizmussal indulnak neki, és amit egyébként megyei szinten is nagyon komolyan vesznek, mert tudják, hogy ez velük lehet számolni. Hát gyermeke is született ennek a derceni önkéntes református tűzoltóságnak, pedig ez a mezővári református önkéntes tűzoltóság.
7: Igen, apukám mindig gondolta arra, hogy nálunk nagyon problémás mindig a víznek a beszerzése már egy tűzesetnél, ezért nagyon sokat dolgozott azon, hogy egy visszaállító gépelmű fecskendőnk is legyen. Ami hozzánk került, az akkor egy ilyen aszfaltmosó gépjármű volt, amit egy kicsit átalakítottunk, de 8000 liternyi vizet tudtunk akkor vele szállítani. Ezt sikerült már azóta lecserélnünk, most jelenleg több mint 12000 liternyi vizet tudunk szállítani, és azért érdekesség ez, mert nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy kifejezetten az állami tűzoltóságnak erre a visszaállító ótónkra van szüksége, van, hogy a csapatot nem is kérnek, de egy nagyobb gyár vagy szállodának például az eloltásához van, hogy kifejezetten kérik, hogyha megyünk, az is például mindenképpen menjen. De egyébként, hogyha ház vagy lakástűzről van szó, akkor azonnal indul a gépjárműfecskendő és a visszaállító is.
6: Mezővári, mit kell róluk tudni, mert ott is megkezdte a munkát a közösség, és pont ilyen keretek között teszik a munkájukat.
7: Igen, Mezőváriban is egy nagyon aktív csapat alakult, Záfábián Sádor püspök úrnak a segítségével, és ő koordinálja és vezeti ezt a csapatot Mezőváriban. Ők Berek-szászhoz tartoznak, és nagyon sok esetben ők is besegítenek a munkálatokban. Nemrég ők is bevetésen voltak, a Muzsai Kishegynél történt ez egy ilyen hatalmas avartűz, és nagyon összetartó csapatról tudok ott is beszámolni.
2: Az elmúlt percekben Zsukovszki Annával, a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság ügyvezető parancsnokával beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Erdély. A 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon Mezei Karsa énekest, a Káva zenekar nagybőgősét kérdezte Hermann Dániel népdaloktatásról, népzenéről.
9: Itt vagyunk a 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon, és Mezei Karsával, a Káva együttes nagybőgősével fogok beszélgetni, aki a bandájával nem egyszer a napokban néptánc és népdaloktatást kísért. Milyen élmény itt lenni, Karsa? Milyen foglalkozásokon vesztek részt?
10: Hát milyen élmény itt lenni? Hát el kell jönni, és be kell logni, és akkor megtudja az ember. Milyen foglalkozásokon? Hát alapvetően gyermek foglalkozásokra lettünk megfogadva, hogy a játékokat, gyerektáncokat és a kis népdaloktatást, már hogy ami a gyerekeknek szól, azt kísérjük. Aztán szépen lassan betessékeltek minket a nagy énekoktatásra, a nagyokhoz, Nyitrai Marian tanárnő kísértük le, illetve az adatközlőket, az öreg adatközlőket. Aztán anyummal is, Sántalmőkével volt szerencsénk baselni, én nagyon örültem ennek. Na, úgyhogy jó élmény, gazdag élmények alakultak, jöttek létre, úgyhogy emlékezetes, már hogy számomra.
9: Hány éve jártok amúgy a Kávával a Méla Világzenei Csűrfesztiválra, vagy neked más történeted van a fesztivállal személyesen?
10: Is. Így külön-külön Csomós Peti és Miklós Barniók járkáltak már, meg én is voltam tavaly előtt, de így együtt zenekarként, ugye egyre a fesztiváltok függetlenül most komolyodott meg a zenei életünk, úgyhogy most vagyunk először így együtt Mérán.
9: És a repertoárról egy kicsit tudsz mesélni, miket játszottatok, milyen tájegységeket fettetek le, és nagyjából milyen tematikába fértetek bele, mert ugye most van a Kalos 100 is, amire így a Méla Fesztivál idén ráhúzza maga arculatát valamilyen szinten, vagy ezzel tudtatok-e valahogy kapcsolni, vagy együttműködni tematikailag?
10: Hát ugye a Kalos 100 az most ennek a keretein belül történik minden, majdnem minden tábor válaszúton, Szent Királyon most ugye, vagy a városban, a Hagyományok Házánál sok foglalkozás. Magyar Napokon is biztos, hogy Kallós 100 keretein belül, vagy ennek lesz dedikálva, címezve csomó foglalkozás, vagy Hagyományok Háza, vagy a Kallós megjelenése. Milyen tájegységek? Hát hitelesen keveset, amúgy amire szükség van, szóval van, amit tájegységtől függetlenül gyermekfoglalkozás, gyermekdalok, dallamok, felcsiki, moldvai, aztán kicsi mezőség, kicsi kalotaszegi. Hát amit kell, amit meg tudunk megfelelően, kellően szólaltatni, azt bárkinek bármikor.
9: Azt tudni kell rólad, hogy nem csak nagybőgőző, hanem népéneket is szoktál űzni, és nem csak kesztelésből, valamilyen mérás foglalkozása az énektudásoddal létrejött, vagy most nem sikerült ezt hasznosítani?
10: Hát nem sikerült, mondjam így. A népdaloktatáson tudtam egy kicsit engedni ennek az érdeklődésemnek, meg aztán 12-kor ugye papír alapon lejár a program, de utána volt szerencsém énekelni.
9: Azt áruld el még, hogy gyorsan, röviden, hogyha bemutatod a Káva zenekart, a bandádat, kik a tagjai, hogyan alakultatok, hogy egy kicsit ismerjék meg egymást a hallgatók és a zenészek, és emellett, hogy nagyjából a következő időkben hol fogtok megjelenni, hol hallhatóak a műveitek, vagy a játékaitok.
10: Nem is tudom, hogy találkoztunk, talán válaszúton, vagy véletlenül a Heltaiban, nem tudom már. Szépen lassan így egyikünk, másikunk csatlakozott. Ugye a kemény mag az Csomós Péter és Debreceni Riki. Ők régóta muzsikálnak együtt, ugye ők Szamos Ardóból vannak, és aztán szépen lassan csatlakozott Miklós Barni, Dezső László, primásunk, Miklós Barinak a testvére Miklós Boti, ő is primás. Szóval úgy vagyunk, hogy Három tagú a zenekar, Csomós Peti, Miklós Barni és én, de ha kell, akkor van harmonikásunk, ugye Riki, ha kell, akkor van két másodhegedűsünk, Dezső Lászlós, Miklós Botti, aztán egy-egy cimbalmos is befigyel, mondjuk, hogyha Kis Barnira gondolok, nem tudom, jól emlékszem a nevére, keveset jár velünk, de na, úgyhogy Isten tudja, így összekovácsolódtunk, összegerebjéztük egymást, úgyhogy így. A következőkben, hát mi nem vagyunk egy koncertzenekar, hogy így fogalmazzak. Gyerekfoglalkozásokra, hogyha SOS nincs zenekar, akkor általában minket kérnek fel. Úgyhogy óvodákban és Isten háta mögötti falvakban hurkatöltő fesztiválokon szoktunk rékálni. Ennyi.
9: Köszönöm szépen Mezei Karsának a válaszait, a Káva zenekar nagy bőgősének. Itt közben a hangulat is leolvasható, amire a Világzenei Csűrfesztiválra behallatszik a harangszó.
2: Az elmúlt percekben Mezei Karsa énekest, a Káva zenekar nagy bőgősét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Társadalmi szemléletváltást csürget az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalára közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak nagy feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben, majdnem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írta a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Visszafogott maradt az albérletek havidrágulása, mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban, derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adataiból. Júliusban országosan 1,6%-kal emelkedtek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten 1,7%-os drágulást mértek. Éves összevetésben 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az elemzés szerint, bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kérdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Az éves országos emelkedés mértéke továbbra is jóval visszafogottabb a korábbi évek 10-11%-os drágulási üteméhez képest, írja az elemzés. Augusztus elején Budapesten 260 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. 12 falu termelői ismertetik meg a látogatókkal a vidéki élet hangulatát és a helyi kézműves folyamatokat az idei nyitott porta napokon a Szatmár-Beregi térségben augusztus 22-től, közölték a szervezők. A rendezvény középpontjában a szatmári szilva áll, amit nem csak megkóstolhatnak a résztvevők, hanem a gyümölcsből készülő termékek előállítási folyamataiba is betekinthetnek. Megnézhetik, hogyan készül a rézüstben 24 órán át rotyogó szilvalekvár, a töltike és sok más helyi specialitás. Az úgynevezett kakasos mézes kalácsot is megtalálhatják, amely a rendezvény egyedi logós édessége. A stílusos vidéki éttermiség szakmai támogatásával környékbeli éttermek helyi termékekből készült menükkel és különleges szilvás fogásokkal csatlakoznak a programsorozathoz. A 12 faluban összesen 14 porta nyit majd ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy akár szervezett kerékpártúrákkal is bejárhatnak az érdeklődők, olvasható a közleményben. A porta bejárások mellett Tákoson és Csarodán istentisztelet, a Sóstói Múzeum faluban pedig ingyenes múzeumlátogatás is várja a közönséget. A tájékoztatás szerint a nyitott portanapok rendezvény sorozata a Szatmár-Beregi programokat követően országszerte folytatódik, és október 4-éig tart.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű, egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 28 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Szabadtéri evangelizációt rendeztek Szilvásváradon. A programot rendhagyó módon idén az időjárás miatt a kerektemplomban tartották meg. A több mint 20 éves múltra visszatekintő programra sokan látogatnak el a tiszáninneni református egyházkerület minden településéről, így Miskolcról is. Idén az alkalmon részt vettek a Szilvásvárad testvérgyülekezetének, Szádalmás református közösségének tagjai is. Igét hirdetett Sohajda Levente, Göncz Ruszka lelkipásztora, az egybegyülteket Anda Tibor noszvai református lelkipásztora köszöntötte. Zenei szolgálatot végzett a noszvai énekész zenekar, valamint a felsőtárkányi dicsőítő csoport. A helyszínen készült összeállításunkban elsőként Deliné Horkai Márta lelkipásztort hallják.
2: Egész héten gondolkodtunk rajta, hogy is és miként lehetne, ugye az előrejelzések folyamatosan a kánikulát és a hőhullámot, meg ezt a burkot jelezte előre. Viszont főgondokasszonnyal úgy beszéltük meg, és arra végkövetkeztetésre jutottunk, hogy Isten elé tesszük ezt a dolgot, és mindenképpen kint szeretnénk tartani, mert szabadtéri evangélium, nevében is hordoz, a címében is ez az alkalom, és hát ez egy különleges millió itt nekünk, ezzel a csodálatos udvarrészsel, itt ezzel a fás részsel, ott annyira. Nekem mindig a hegyi beszédet jutatja eszembe, hogy valami ilyesmi lehetett, amikor Jézus ott tanította a népet. De aztán jöttek a különböző kérdések sokak részéről, hogy ugye templomba leszünk, ugye van valami B-terv, C-terv, és aztán egyre jobban erősödtünk abban. Esperes úr is mondta, hogy esetleg az időn lehetne tolni, de annyira megszokott ez a 4 óra, hogy ezt így nem mertük bevállalni, mert 20 éve már ugye mindig 4 órakor kezdődik délután, és végül is azt beszéltük meg, nálunk minden vasárnap délelőtt 15 órával istentisztelet előtt ima közösség van. És az ima közösségben is egyértelműen többeknek jutott eszébe, hogy vigyük Isten elé, és kérjünk egy kis árnyékos időt. És lásd, Isten megadta, az ige hirdetés is az imádság erejéről szólt ma, az egy krónika alapján, egy krónika 5:20, és ugye

0: hittük mi ezt így sokan, de aztán úgy látszik, hogy mégsem, mert csak beterveztük a templomba, és nem pedig kint, bár mondjuk eső is volt, de annyira száraz a föld, hogy Sics úgy felszívta, úgyhogy akár kint is lehetnénk, mert az idő bizony borús, a nap sehol, se a hőguta, 24 fok van, és jár a levegő. Én ezt most úgy élem meg, hogy valamit nagyon komolyan gondoltunk, hittel, ígére hagyatkozva, imádságban elkérve, és nem mertük meglépni. Bennem most van egy ilyen. Nem tudom, hogy a többiekhez hogy vannak. Nyilván ez a biztonsági B-verzió, de bennem van egy ilyen érzet most, hogy megkértük, igen, megadta, igen.
1: De a célját, szerepét, szolgálatát betölti a templomban is ez evangelizáció.
0: Természetesen. Mindösszesen csak annyi, hogy egy kicsit szűkösen vagyunk így, hogy énekkar, zenekar ott az urasztala körül. Egyrészt, másrészt az akusztikája azért ennek a templomnak érdekes, mert nagyon visszhangzik belülről, és mi azért ragaszkodtunk volna a kültérhez, mert így az élmény egy kicsikét másabb, hogy ugye az ember, ha 4 szólamra énekel, akkor hirtelen 16 szólamot hall, mert 2-3-szor visszajön ugyanaz. Emiatt is úgy voltunk, hogy inkább talán kint lenne jobb, de természetesen, hogy az áldás hiszem, hogy megvan rajta, és meg lesz rajta, és biztos, hogy egy nagyon-nagyon felemelő, hasznos, tartalmas, és hát lélekemelő délután tudunk együtt tölteni itt a templomban is, mert hát azért kuriózum ám a templom is, ha azt tesszük, nem csak a kertje, de a bentlét is a beltérben.
1: Mi minden történik itt majd ma?
0: Hála Istennek ének szolgálat, zenei szolgálat is van, tehát ugye ez egy egyházmegyei rendezésű dolog, és ami azt jelenti, hogy azért így általában az egyház megye gyülekezeteinek részéről szoktunk szolgálattevőket felkérni, hívni, és most úgy vagyunk, hogy a Felsőtárkányi Dicsőítő csoport, ők gyakorlatilag szinte minden éven vannak, és nagy lelkesen szolgálják az Urat ezen az alkalmon is. Több helyütt, országszerte is, de ezen szinte mindig itt vannak. Tehát ők lesznek a zenei, egyik zenei résztvevők. Aztán a noszvai gyülekezet vonult most ki énekarral, zenekarral. Ott egy nagyon komoly zenei élet folyik, és együttesük is van, úgy tudom, fiatalok részéről is, vagy a részére, meg részéről, mert ugye már kinevelődött ott egy-két ilyen generáció, és ők vannak itt, és az egész együttlétünknek a zenei blokkját azt ők vezetik, úgyhogy a főjegyző úr vezetésével, Anda Tibor nagy tiszteletűrrel, és azt követően mi most szolgálattevésre Sohajda Levente Göncz Roszkai nagy tisztelt urat hívtuk meg, ő fogja köztünk az igét hirdetni, és hát természetesen az Esperes úr fogja össze az egészet, elején köszöntéssel, végén zárással, imával, áldással, mint egyházmegyei rendezvényt, és hát úgy gondolom, hogy része szokott lenni, de mivel most Anda Tibor nagy tisztelet úr végzi a zenei blokkot, ő vezényli, feltételezem, hogy most sem marad ki az ének tanulás, tehát mindig hoznak egy-egy újabb éneket, és akkor azt a gyülekezettel tanuljuk, nagyon szeretjük ezt a részét is. Úgyhogy hát így néz ki ez a mai alkalom is most. És nem szabad kihagynom, sőt, a Szádalmásti testvérgyülekezet is érkezik majd közénk. Visszajelzése voltak, hogy igyekeznek ide érni időben. Úgyhogy ők most szolgálatot nem vállaltak, de beígérték, ha úgy van, akkor jövőre készülnek azzal is.
1: Beszéltük, hogy több mint 20 éves ez evangelizáció.
0: Igen, hát 2003-ban volt az első, nem most volt, 23 évvel ezelőtt, és azóta nem volt még olyan év, amikor ez ne került volna megrendezésre, mert ha eső van, templomban megyünk, ha nagyon hőség van és el akarunk menekülni, akkor is oda. Többnyire azért a kinti millióban szoktunk együtt lenni, de még nem volt olyan élethelyzet, hogy a 23 év alatt egyszer is elmaradt volna. Itt ez így, nem tudom, valahogy így annyira beívődött, beleívődött már így az életvitelbe, a gondolkodásmódba, hogy itt szinte ilyen természetes, úgyhogy mikor küldjük a meghívókat, ugye az alkalomra, itt a környékbeli, ugye itt mi határosak vagyunk Borsoddal, és hát ugye nyilván abba az irányba is azért szomszédságban vagyunk, hívjuk, és ja, igen, tudjuk, megyünk, szóval ez egy teljesen természetessé vált dolog, tényleg készülnek rá, várják az emberek, és ez a minden év augusztus első vasárnap délutánjának 4 óra, ez így fixen megvan sok a gondolatában és lelkében.
1: Mit adhat, miért fontos ez az alkalom?
0: Hát igen, ugye az igei tartalom, azt mondhatnánk, hogy azért sokféle van az egyházunkon belül. Nagyon sok szép és tényleg sokszínű alkalmaink vannak a református egyházunkban, meg a tiszáninneni egyházkerületünkben, vagy éppen ha azt veszük, hogy az Egervölgyi Egyház megyében is, mert Istennek hála sokféle alkalomra tudunk összegyűlni. Én ebben itt a sajátosságát ennek abban látom, hogy ez a millió, amiben mi itt vagyunk a Bükkészaki lábánál, meg eleve ennek a csodálatos egyedi templomnak a tövében, hát egy monumentális, hatalmas nagy építményről, épületről van szó, és hát a kertje se elhanyagolandó, úgyhogy elsősorban talán ez, hogy a milliója olyan, hogy a szabadon leülünk, családok tudnak jönni, kisgyermekek tudnak jönni, nem zavaró, hogy jön, megy, plédeken lefekszenek, ülnek, idősebbek a kis sámliaikkal, székeikkel, meg hát persze mi is készülünk sátrakkal és lócákkal és asztalkákkal, úgyhogy én talán a különlegességét ebben látom, hogy ez a környezet, amiben vagyunk itt, ez egy ilyen egyedi és különleges.
1: A szilvásváradi gyülekezetről mit lehet tudnunk?
0: Itt Istennek legyen hála, az elődöknek is, de mindenek előtt Istennek köszönhetően van egy nagyon komoly átadott életű hívő mag, akik nagyon-nagyon aktívan szolgálnak, és hála Istennek most már azt látjuk, hogy az ifjúság és tehát a családtagok, már ugye egy-két felnövekvő generáció van, tehát már itt vannak azok unokái is, már nem csak gyermekei, és aktívkodnak, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy ezt megtapasztalhatom, hogy itt szolgálhatok, még ha helyettes lelkészként is, hiszen sok áldást kapok, sok áldást látok itt a gyülekezetben, és tényleg az Isten az engedelmességet látva, mármint az iránta való engedelmességet, meg az ige iránti engedelmességet, áldását adja itt a kezdeményezésekre. Most nagy örömünk van, hogy néhány éve van gyülekezetben gyerekmunkásunk, egy kedves házas pár ezt átvette, a férfi tagja elvégezte a hitoktatóit Sárospatakon, most éppen ebben az évben fejezte be, és valami csodálatos, hatalmas reneszánszát éli a hittantábor, sok olyan gyerek megjelenik, akinek semmilyen köze nincs, és családtag az egyházhoz nem volt eddig, és most érdeklődik, sőt, mi több, mert olyan minőségi, hadd mondjam ezt, hogy minőségi fokra emelkedhetünk, hogy mivel már évelején meghirdetjük, ezért a családok már ehhez szabják sokszor, olyanok is, akik nem járnak templomba, és szerintem ez nagyon nagy dolog, hogy már eleve a nyarukat úgy tervezik meg, hogy ja, ha hittantábor, akkor az ekkor van, és akkor azt úgy beleépítik. Én ezt nagyon nagy dolognak tartom, és a gyerekek nagyon komolyan veszik és nyitottak, tehát most is voltak, akik ugye végén táborzárásnál kérdezgetjük, hogy érzik magukat, hogy érezték magukat, mi volt jó, hogy élték meg a különböző történeteket, egyebek, és hogy az Úr Jézusnak átadott élet, és ők is jelentkeznek, hogy de ő befogadta szívébe Jézust, és látni az évközben is a kis életükben, ugye hittanórákon is, egyre többen vannak, akik hittanórára is beiratkoznak. Például most is voltak olyanok, akik eddig etikásak voltak, és most szeptembertől hittanórákra fognak járni. Reméljük, hogy maradnak a hittanok, és a mostani vezetés talán belátja, és nem fogja ezt is majd akadályoztatni valamilyen utómódon. De nem csak a gyerekek, hanem szolgatársak vannak. Van, aki szegény gondozást csinál. Akkor, tehát, mit tudom én, munka után hazajön, sőt, főz, és akkor este úgy sportol férjével, hogy végig sétálja a falut, és az alkoholisták, az egyedül élők, az özvegy bácsikák és egyebek, tehát akik úgy nem nagyon tudnak úgy maguk körül, vacsorát visznek nekik egy kis, hol ezt, hol azt, hol amazt éppen, amit ott, a saját költségen. Aztán nagyon örülök a presbiteri bibliaórának, az is van mind heti rendszerességgel, aztán van gyülekezeti bibliaóra, ezek beszélgetősek többnyire. Vagy éppenséggel az ima közösség, most indítottunk, már nem is tudom, már nem friss ez a dolog, ez már talán egy éves is van, hogy imaláncot, ami azt jelenti, hogy keddenként este 8 órától ki ahol van, ki amit csinál, azt ugye nyilván abba hagyja, és 8 órától ima közösség van, és ezt most már egyre többen csinálják, sőt, már tudjuk, hogy már országszerte is több helyre eljutott, mert ugye ismeretségi körök, hogy kinek hol van ismerőse, rokonsága, és ezt továbbadjuk, és most is betegekért is imádkozunk. Most van itt a falut, nagyon megrendítette egy 5 éves kislány, hat évet betöltött kislány, aki agydaganata van, és egy nagyon durva és erőszakos daganat, és hát nem kecsegtetik a családot sok jóval, és a kis Rékát imádságba hordozzuk. Aztán tudunk lelkésznőkről, akik szintén daganatos betegséggel küzdködnek, és őket is gyülekezeti tag. De nem csak a betegség, hanem Isten előtt tartjuk a gyülekezeteinket, az ébredést, a hálát adunk az elért áldásokért, vagy a kapott áldásokért. Tehát ez a zima lánc, ez azóta van. Meg én, mint egyházmegyei missziói előadó is, ezt is a misszió jelentésembe is mindig beleírom, hogy csatlakozzunk ehhez a folyamathoz, vagy csapathoz, vagy Isten láthatatlan egyházához, hogy olyan áldás tud lenni az Istennel való közös kapcsolaton. És tehát ez is, meg a ima közösség, ami minden Isten tisztelet előtt egy fél órával kezdődik, és akkor az alkalomért imádkozunk, az ige magváért, a gyülekezetért, aki oda jön, és meg természetesen, hogy az Úristen kinek a lelkére, amit helyez, és akkor azt együtt hordozzuk imádságba. De nagyon sok mindent tudnék még mondani. Szeretett szolgálat tekintetében nagyon, nagyon aktív a gyülekezet, adakozó a gyülekezet. Most pályázatunk is sikeresen lett, úgyhogy most a régi parókia, ami a mi imaházunk igazából, annak a külső felújítása és a tetőszerkezet cseréje folyik majd, és ott is aktívan részt vesznek, bele vonódik a gyülekezet is nagyon nagy részt a fizikai munkába. Nyilván, amiket el tudunk végezni, természetesen szakember végzi ezt, csak amiben segíteni tudunk, és hát nagyon-nagyon sok rétű a gyülekezeti élet. Itt volt egy törés, nem olyan nagyon régen, néhány évvel ezelőtt, de az Isten úgy döntött, hogy mégis jóra látja azt fordítani, és megvan a gyülekezeti egység, és hálásak vagyunk azért, hogy Isten kegyelmét, áldását, oltalmát, segítségét élhetjük át tényleg közösségben, és hát próbáljuk építeni a jövő egyházát is nyilván.
1: Az alkalmon részt vettek Szilvásvárad testvérgyülekezetének, Szádalmás református közösségének tagjai is. Varga Zoltánt, Szádalmás református lelkipásztorát hallják.
2: Nagyon komoly lelki alkalmat tartjuk, és tudjuk, hogy egy szabadtéri evangelizáció mindig emlékeztet minket arra, hogy az Úr Jézus is, akkor a nagy 5000 embert megvendégelte, akkor így összegyűjtötte igehirdetés, és utána személyes beszélgetés, és ma erről szólt az igehirdetés ott Szádalmáson, hogy Jézus a hegyi beszédét hogyan mondta el, és hogyan ültek az emberek, hogyan hallgatták, és Szilvásváron erre emlékeztet mindegyes alkalom, akkor eljöhetünk ide.
1: Hányan érkeztek, és miért tartották fontosnak a tagok és gyülekezeti tagok, hogy eljöjjenek?
2: Nagyon fontosnak tartottuk, valamikor nagy autóbusszal érkeztünk, most már sokan idősebbek, így 80 érkeztünk két autóval, és még érkezik egy lelkipásztor barátom 4 gyereke és feleségével. Azért tartottuk fontosnak, mert ilyenkor évente ez egy áldott alkalom, el tudunk jönni, találkozunk egymással, és ha viszont nálunk van valamilyen rendezvény, alkalom ilyen, akkor meghívjuk mindig a testvérgyülekezetet. Legutóbb januárban voltak nálunk, nálunk, amikor újévi koncert volt a templomban, és ott együtt kértünk áldást az új évre.
1: Szádalmási gyülekezetről mit lehet tudnunk? Hány tagot számlál, és milyen alkalmak vannak?
2: A szádalmási gyülekezet 300 tagot számlál. Amikor 25 ezeret ott lelkipásztorként lettem, tehát anyaegyházá lett, 300 éven keresztül leányegyház volt, akkor 400 lelkes gyülekezet volt. Sajnos nánk is jellemző az, hogy a gyülekezeti tagok száma csökken, de viszont egy lelkes gyülekezet, tevékeny gyülekezet, és hát ezt a kapcsolatot már több mint 35-e tápláljuk, fenntartjuk, és azért jöttünk el most is ide Szilvásárra.
1: Az evangelizáció résztvevőit Anta Tibor Noszvaj református lelkipásztora köszöntötte.
3: Én nagy örömmel és várakozással, de egy kis aggodalommal is érkeztem, mivel hatalmas hőség volt még a nap kezdeti stádiumában, és izgultam az idősek miatt. De csodamód esett az eső, és lehűlt az időjárás, úgyhogy nagy öröm ez számunkra, hogy biztonságban vannak az ide érkezők. És mindig öröm ez az alkalom, ahogy az egyházmegyének a gyülekezetei találkoznak, és szeretetben együtt vagyunk, dicsérjük Istent, hallgatunk mindig neves előadót, illetve lelkipásztort, igehirdetőt, akit sikerül meghívni erre az alkalomra. Most ugye Sohajda Levente lelkipásztor testvérünk érkezik, és azt tapasztaljuk, hogy az egyházmegyének a kohézióját erősíti ez a program. Már 23 éve összegyűlünk ilyenkor augusztus első vasárnapján itt Szilvásváradon, az Egervölgyi Egyházmegyéből, és megéljük ezt a szeretetet, ami a gyülekezeteink tagjai között, hála Istennek, megvan és erősödik ezáltal, hogy találkozunk.
1: Szilvásvárad miért jó helyszín?
3: Talán a legszebb itt az Egyházmegyében. A kerek templom miatt maga a fekvése ennek a templomnak, illetve amikor olyan az időjárás, akkor nagyszerű itt a templom kertben a szabadtéri istentiszteleten együtt lenni. Most éppen ez nem lehetséges, és a templomban leszünk, de ez is egy élmény, egy ilyen különleges alakú templomban együtt tölteni ezt a délutánt, illetve átélni azt, hogy ez is különlegessé teszi ezt az alkalmat, illetve a találkozást.
1: A Mózes első könyvének 26. részében olvasható igével érkezett az evangelizációra Sohajda Levente, Göncz Ruszka lelki pásztora.
4: Az ige, amit kaptam, az a Mózes első könyvének a 26. részében így hangzik, hogy azután Izsák vezett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta az Úr. És igazán ez lesz, erről lesz szó, hogy mi a titka annak, hogy vetünk, és abból legyen valami. Hogy nagyon sokszor azzal szembesülünk, hogy vetünk, és nem lesz belőle semmi.
1: Miért fontos, miért aktuális ez az ige?
4: Hát szerintem az, amit átélünk így összességében társadalmilag, hogy nagyon sok az elszáradás, és ez most konkrétan ugye ebbe a hőkupolába az ember így látja a szem előtt is, hogyha nincsen megfelelő tápanyag, meg nincsen eső, nem hull az áldás, akkor annak van következménye, és nagyon szomorú következmények vannak. Ezt látjuk a gyülekezeteink életében is, de akár családilag, vagy személyes életben is, és szerintem jó azzal szembesülni, hogy van dolgunk ezen a téren, van kitől kérni, van mit kérni, és azon a téren is van dolgunk, hogy amit ránk bíz Isten, azt meg nekünk kellene valahogy belevetni az életünkbe.
1: Ön szerint miért fontos, miért jó alkalom a szabadtéri evangelizáció?
4: Én azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert egy folyamatosan beszűkülő világban élünk, és ezt nagyon-nagyon, majdnem azt mondom, hogy nem támogatni kell, hanem erőltetni. Tehát, hogy nagyon sok személyközi találkozás kell, ez egy nagy csoda az, amikor valaki meg tud indulni, és akármennyire elkötelezett, annyira ellenhatás van, ami ma körülvesz bennünket, hogy mindenki, majd megnézem a YouTube-on, majd meghallgatom, majd nem tudom, tehát minden elérhetőnek, gondoljuk legalábbis, hogy elérhető, a közösség az itt élhető meg, az nem elérhető a távolból. Nagyon jók ezek a technikai eszközök, de alapvetően az, hogy megélés legyen, ahhoz itt kell lenni.
1: Az öngyülekezetéről mit tudhatunk?
4: Én Göncz Ruszka Vilmeny-Hejcei református szorványban szolgálok a feleségemmel együtt. Mi egy ilyen nagyon kis gyülekezet vagyunk, összességében most Göncszuszkán egy ilyen 160 körüli létszám van, a másik két gyülekezetben egy 20-30 körüli a tagság. Arra törekszünk, hogy felfedezzük, azt mondom, hogy naponként azt az utat, amit Isten kijelöl, hogy ne ilyen rutinokon keresztül, vagy ami azt mondom, bevált 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, akkor azt csináljuk és visszük tovább, vagy amit örököltünk, hanem hogy nyitottak maradjunk arra, hogy Isten minden nap újat akar teremteni, újat akar adni, és abba akar megébreszteni bennünket hitbelileg is, víziókba, látásokba, hogy ebbe az újba belekapaszkodjunk, mert ezeken az új utakon keresztül lehet új életeket menteni, megszólítani.
1: Szabadtéri evangelizációt rendeztek Szilvásváradon. A programot rendhagyó módon idén az időjárás miatt a kerektemplomban tartották meg. A több mint 20 éves múltra visszatekintő programra sokan látogatnak el a tiszáninneni református egyházkerület minden településéről, így Miskolcról is. Idén az alkalmon részt vettek a Szilvásvárad testvérgyülekezetének, Szádalmás református közösségének tagjai is. Igét hirdetett Sohajda Levente, Göncruszka lelkipásztora, az egybegyülteket Anda Tibor noszvai református lelkipásztora köszöntötte. Zenei szolgálatot végzett a noszvai énekész zenekar, valamint a felsőtárkányi dicsőítő csoport. A helyszínen készült összeállításunkat hallották.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: A második Rákóczi Ferenc könyvtár nyári nyitvatartási ideje augusztus 31-ig lesz érvényben. A gyermekkönyvtár is várja a szünidő alatt a kisebb olvasókat, a vakáció idejére is szerveznek programokat. A nyári nyitvatartásról Csoma Simon Máriát, a második Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét, a kisebb olvasóknak szánt programokról pedig Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallják.
3: A megszokott módon július-augusztusban minden éven változik egy kicsit a könyvtár nyitvatartása, ezzel alkalmazkodunk a olvasói szokásokhoz, nyáron egy kicsit csökken a forgalom, kevesebb rendezvényünk is van, így a nyitvatartásunk is változik. A rendszeres olvasóink már megszokhatták ezt a nyitvatartást, hiszen évről évre ugyanazzal az időponttal várjuk a látogatókat. Hétfőn és csütörtöki napokon 10 órától 18 óráig várja minden tagkönyvtárunk a látogatókat, kedszerda és pénteki napokon pedig 8-tól délután 4 óráig várjuk a látogatókat. Minden tagkönyvtárunkban egységes a nyitvatartás. Ezzel biztosítjuk azt a lehetőséget is, hogy aki délután tud eljönni, az a hét két napján eljöhet este 6 óráig is a könyvtárba, de megvan a lehetőség arra, hogy aki a nagy meleget szeretné elkerülni, az reggel 8-kor is jöhet. A Lévai József Muzeális Könyvtár nyitvatartása eltérő ettől, ők hétfőtől péntekig 8-tól délután 4 óráig vannak nyitva, és szombati napokon pedig minden könyvtárunk egységesen zárva tart. Ez július-augusztus hónapban működik így, augusztus 31-e idén hétfőre esik, akkor térünk vissza a megszokott nyitvatartási rendre.
2: És nyáron töretlen a társasjáték kölcsönzés.
3: Így van, május végén indítottuk el ezt a szolgáltatást a Görgei utcai központi épületben, illetve a József Attila tagkönyvtárunkban érhető el ez a szolgáltatás. Sok társasjátékot beszereztünk különböző korosztálynak, a legkisebbektől kezdve akár a felnőttek számára is érdekes társasjátékokig, és ezeket a társasjátékokat is hasonló módon a könyvekhez lehet kölcsönözni, tehát a beiratkozott látogatóink kölcsönözhetnek a választékból ebben a két tagkönyvtárban. Ezeknek a társasjátékoknak van egy kölcsönzési díja, és beiratkozott olvasóknak egy társasjátékot 3 hétre lehet kölcsönözni. Annyi a módosítás esetleg, vagy változás, hogy ezeket a társas játékokat minden kölcsönzés előtt le kell ellenőrizni, hogy minden egyes darabja megvan-e, és visszahozatalnál ugyanígy ellenőrizzük, hogy minden darabja megvan-e a társas játéknak, ezért arra kérjük a látogatóinkat, hogy a kölcsönzést a zárás előtti időszakra ne hagyják, hanem kicsit hamarabb kezdjék meg a kölcsönzést, hiszen azért ez egy hosszabb munkafolyamat lehet egy társasjáték, egy bonyolultabb társasjáték kölcsönzésénél.
2: Népszerű ez a lehetőség?
3: Igen, egyre többen élnek vele. Május végén, amikor bevezettük, akkor még kisebb volt, de érdeklődés az volt, és a nyári szünet elkezdődött, és egyre többen kölcsönöznek ilyen társasjátékot. Nyilván ez a iskolai szünetekben, vagy télen sokkal népszerűbb lesz, de azért is indítottuk el ezt a szolgáltatást, mert volt igény, volt érdeklődés iránta, többen jelezték, hogy szeretnének a helyben használható társasjáték kölcsönözni. Ebből gondoltuk azt, hogy népszerű lehet a szolgáltatás, és szerintem egyre népszerűbb lesz.
2: A gyermekkönyvtár is várja a szünidő alatt a kisebb olvasókat, a vakáció idejére is szerveznek programokat. Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallják.
4: Augusztus végére az már az az időszak, az is bevált, hogy az már egy olyan iskolára előkészülő, meg a szülőknek szabadság is elfogy típusú hét. Úgyhogy augusztus 25 kedre szervezünk egy mesés kézműves játszóházat, vagy foglalkozást. Itt is mindig az van, hogy mesélünk valamilyen módon, vagy papírszínházzal, vagy pedig meseposztóval egy történetet meghallgathatnak a gyerekek, utána akár ki is próbálhatnak találhatják például ezt a meseposztót, azt is nagyon szokták élvezni, hogy nem csalás, nem ámítás, ott a meseszereplők a meseposztón megállnak, és itt is van mindig játék is, és természetesen egy ilyen kézműves dologgal is készülünk, hogy úgy az alkotás örömét, a kreativitásukat is így kiélvezhessék, úgyhogy egy ilyen kis délelőtre, azt gondoljuk tartalmas délelőtre várjuk tehát az érdeklődőket akkor is.
2: A második Rákóczi Ferenc könyvtár nyári nyitvatartási ideje augusztus 31-ig lesz érvényben. A gyermekkönyvtár is várja a szünidő alatt a kisebb olvasókat, a vakáció idejére is szerveznek programokat. Az elmúlt percekben Csoma Simon Máriát, a második Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét és Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett apadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának, tette hozzá a kormányfő, aki szombat délelőtt Pakson az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével, mondta a miniszter. Elnök. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet, a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. A munka két részből áll, egy fenékküszöb kialakításából, amelyhez 145 ezer köbméter követ használnak, valamint két egyenként 80 méteres bárka egymás mellé állításából, rögzítéséből, beforgatásából és irányított süllyesztéséből. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-i és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvi nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvi nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsük, hangsúlyozta a miniszter. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény. Augusztus 19-én este, illetve augusztus 20-án egész nap vár mindenkit a negyedik protestáns sokadalom. Ez már a negyedik alkalom lesz, hogy együtt ad hálát a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház, lelki alkalmak, klasszikus és komoly zenei koncertek, előadások, gyermekprogramok és kirakodó vásár is lesz a budai vár három helyszínén. Mások mellett fellép Agárdi Szilvia látássérült énekesnő, az akusztikus városi zenét népzenei hangszereléssel játszó 5. évszak. Kéri György Skót Dudán ad elő ismert nemzetközi protestáns dallamokat és egyházi énekeket, és színpadra állítják a Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspökötletéből született Szabó T. Anna verseire és Grillusz Dániel zenéjére épülő Látod-e Istent című gályarab oratóriumot. Emellett orgona maraton, kóruskoncertek és toronytúra is várja az ünneplőket. A 4. protestáns sokadalom részletes programja az esemény Facebook oldalán olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű, egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 28 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a magyar Continental Singers csoport munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

magyar Continental Singers hivatalosan 1990-ben alakult meg. A csoport minden koncertje ünneplés, az élet a reménység ünnepe. A dalok a prózai betétek mély bibliai mondani valóval bírnak, mely hatására valóban életek változnak meg, és emberek ezrei kaptak nem csupán személy élményt, de lelki feltöltődést, reményt és szélt az újrakezdéshez.

Egy turné nem csak a közönség felé szolgálat, hanem szolgálati lehetőség a csoport tagjai felé is, akik több hetet töltenek el együtt. Erős, megalapozott barátságok szövődnek, amelyek a turné után is megmaradnak.

A Continentals egy nemzetközi keresztény előadó művészeti szolgálat, maga az ötlet az Egyesült Államokban született még 1967-ben. A formabontó stílusindító zene bátorsága csodaként járta be az államokat, meghatározó hatást gyakorol a keresztény könnyű zenére, hamarosan Európát is meghódította.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a magyar Continental Singers csoportmunkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Európa több pontján is tűzvészekkel küzdenek, ezért utazás előtt és közben is mindenki tájékozódjon, illetve legyen körültekintő, ezt tanácsolta Orbán Anita külügyminiszter. A külügyi tárca vezetője arról írt, hogy az elmúlt napokban érkezett jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozót tüzekről számoltak be Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban, Alsó-Ausztriában és Európa más térségeiben is. Ezért a külképviseletek és a konzuli szolgálat folyamatosan éjjel-nappal figyeli a helyzetet. A miniszter adatai szerint a konzuli szolgálat call centere péntek éjszaka 170 hívást fogadott, ebből 73 Omis térségével volt kapcsolatos. Ezek döntő többsége már nem segítségkérés, hanem tájékoztatás kérés, ami azt is mutatja, hogy az utazók egyre tudatosabban keresik a hiteles információkat, tette hozzá a miniszter. Orbán Anita bejegyzésében arra kér mindenkit, aki külföldre készül vagy már külföldön tartózkodik, hogy figyelje rendszeresen a konzinfó tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre és indulás előtt, illetve a helyszínen is tájékozódjon a helyi viszonyokról és a hatóságok aktuális intézkedése. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a magyar közlöny szerdán